0: családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Most rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. Az Európai Friss akció a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is. A Régészet Napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, újra felmérik Miskolc kutya állományát. Az ebösszeíráshoz tartozó adatlapot az érintettek június 1-től június 30-áig tölthetik ki, és küldhetik be online, vagy vihetik be személyesen a Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Az ebösszeírásban mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az adatlapok valóság tartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. Fontos tudnivaló, hogy az állattulajdonosoknak a korábbi ebb összeírás során, azaz 2023-ban bejelentett kutyákat ismét jelenteni kell. Az ebb összeíró adatlapok beszerezhetők Miskolc megyei jogú város polgármesteri hivatala ügyfélszolgálatán, a miskolc.hu oldalon, illetve elektronikus formában az e-önkormányzati portálon. Az ebb összeírásra azért van szükség, mert az így nyert információk elengedhetetlenek az állat és humán egészségügyi intézkedések megtételéhez, az országos szintű stratégiák kialakításához, de helyileg is kulcsfontosságú az ebállomány veszettségvírus elleni oltottságának fenntartásában. A részletekről Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét kérdeztük. Miskolcon elkezdődött az ebb összeírás, egy hónap áll a kutyásgazdik rendelkezésére, hogy eljuttassák a hivatalba a kitöltött adatlapokat. Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat, örülök a meghívásnak.
1: Ez most egy országos akció, vagy a települési önkormányzatok maguk határoznak arról, hogy mikor végeznek felmérést a négylábúak számát illetően?
2: Az állatok védelméről szóló törvény kötelező feladatként határozza meg a települési önkormányzatok számára, hogy ebb összeírást tartsanak. Ezekre az ebb összeírásokra legalább 3 évente sort kell keríteni, figyelemmel arra, hogy 2023-ban volt legutóbb Miskolcon ebb összeírás, így gyakorlatilag a jogszabályi kötelezettségünknek elegettéve kell most ezzel a feladattal megbirkóznunk, kell az ebb összeírást végrehajtanunk.
1: Tehát ezt úgy kell értenünk, hogy most nem országosan zajlik egy ilyen ebb összeírási akció, hanem minden település saját maga határozza meg, hogy mikor kívánja ezt elvégezni.
2: Így van, ez az önkormányzatokra van bízva. Mi 3 éve ősszel tartottuk az ebb összeírást, most bízunk abban, hogy ez a koranyári hónap, ez talán nagyobb elhivatottságot jelent a ebtartók, a kutyatartók számára is. Most ezt az egy hónapot jelöltük ki.
1: Miért van szükség az ebek összeírására, illetve milyen időközönként kell összeírni egy-egy település négylábúit, meg az is kérdés lehet, hogy miért éppen egy hónap áll erre rendelkezésre?
2: Mint ahogy említettem, 3 évente kötelező feladat ez az önkormányzatok számára, ezt természetesen a jogszabály előírásai alapján mi mindenképpen tartjuk is, de ez az összeírás, ez nem öncélú. Tehát egyrészt a ebek veszettség elleni védekezés járványügyi vonatkozásait tekintetében is indokolt, illetve szoktam emlegetni, hogy az állattartó, ha jó gazda módjára gondoskodik az állatáról, akkor nem csak a kellő mozgásigényét veszi figyelembe, nem csak a táplálásáról, az egészségügy ellátásáról gondoskodik, hanem azokat a jogszabályi kötelezettségeket is maradéktanul teljesíti, amit a jogszabály egyébként előír számára is. Fontos, hogy ezek az ebek szerepeljenek ebben a nyilvántartásban. Minden olyan adatot nyilvántartásba veszünk, amit itt az eb összeíró adatlapok, amiket ki kell tölteni a kutya tulajdonosoknak tartalmaz. Ezek olyan fontos információk, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy akár egy ellenőrzés alkalmával is az állat egyértelműen beazonosítható legyen. Mi ebből a benyújtott adatlapok feldolgozásából egy kötelezően létrehozandó, illetve hát meglévő ebb nyilvántartást állítunk föl, és akkor gyakorlatilag minden adat az a célszerű, hogyha rendelkezésünkre áll.
1: Elég lehet ez az egy hónap arra, hogy a bejelentéseiket megtegyék a gazdik?
2: Hát ez már a sokadik ebb összeírás. Tehát az elmúlt ebb összeírásoknak a tapasztalatait azért mi igyekszünk leszűrni és figyelembe venni a következő harmadik év ebb összeírása során, és azt tapasztaltuk, hogy ez az egy hónap, az mindenképpen elegendő. Tehát az volt az elmúlt időszakoknak a jellemzője, hogy akkor, amikor 3 hónapot adtunk az állattartóknak a önbevallásos módszerrel kitöltendő ebb összeíró adatlapok benyújtására, akkor is valahogy az utolsó 1-2 hétre sűrűsödött be az ebb nyilvántartó lapok kitöltése és benyújtása. Úgy ítéljék meg, hogy ez alatt az 1 hónap alatt eleget tudnak tenni ennek a kötelezettségnek a kutyatulajdonosok.
1: És akkor most nézzük, hogy hogyan tehetnek eleget bejelentési kötelezettségüknek a kutyás gazdik. Milyen módon juttathatják el az adatlapokat, illetve hogyan szerezhetik meg ezeket az adatlapokat, amelyeket be kell küldeniük a polgármesteri hivatalba.
2: Próbáltunk a lehető legszélesebb körben lehetőséget teremteni a adatlapoknak a benyújtására. Alapvető ugye, hogyha valaki személyesen keresi fel a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatát, akkor az adatlapokat beszerezhetők, kitölthetők és rögtön benyújthatók. Ha valaki postán szeretné benyújtani, akkor természetesen ennek a lehetősége is megvan a Városháztér 8 alatti postacímre visszaküldve. Ez így is megtehető. Külön rendszeresítettünk egy e-mail címet, ez az ebbejelentés@miskolc.hu e-mail cím, ahová, ha valaki e-mail formájában beszkennelve az adatlapot beküldi hozzánk, akkor ennek is nagyon fogunk örülni, illetve hát értelemszerű, hogy a elektronikus ügyintézés kapcsán kor előre haladtával, illetve a kor kívánalmainak is megfelelően, természetesen aki ügyfélkapunk keresztül szeretné bejutni ezt az adatlapot, arra is mindenképpen módot talál. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha személyesen keresi föl a polgármesteri hivatalt, akkor ott értelemszerűen kézbe kapja az ebb összeíró adatlapot, de ha felkeresi a város honlapját, akkor minden egyéb információ mellett arra is lehetőséget talál, hogy le tudja magának tölteni, és ki tudja tölteni ezt az adatlapot, aminek a benyújtását várjuk.
1: Milyen konkrét adatokra lesz pontosan szükség a kutyáról a nyomtatvány kitöltéséhez? Milyen kérdések szerepelnek az adatlapon?
2: Elsődlegesen értelemszerűen a tartóra, illetőleg az app tulajdonosára vonatkozó adatokat kérünk. Ezt nyilván elválhat a kettő, tehát nem feltétlenül biztos, hogy az a ebbnek a tulajdonosa, aki egyébként tartja is. Tehát itt egyrészt személyes adatokat kérünk, illetve az ebbre vonatkozó konkrét információk vannak az adatlapon. Tehát az eboltásra, a mikrocsippel történő ellátásnak a tényére, számára, azt behelyező állatorvosnak az adataira vagyunk kíváncsiak, tehát meglehetősen széles ezeknek az adatoknak a köre, de hangsúlyozom, ezt a jogszabály kívánja meg így tőlünk, hogy ezeket az adatokat nekünk be kell szerezni, illetőleg ezt a nyilvántartásunkban rögzíteni kell.
1: Mi történik akkor például, hogyha nincs csippelve a kutya, ebben az esetben mi a teendő?
2: Azt kérjük a app tulajdonostól, hogyha 4 hónaposnál idősebb a kutyus, akkor azt mindenképpen mikrocsippel kell ellátni. Ha ez még nem történt meg, de egyébként jogszabály alapján kötelező lenne, akkor szeretnénk kérni, hogy ezt minél hamarabb oldja meg, tehát ha 4 hónapos kort betöltötte a kutyus, de hogyha ez elmaradt, és most a csippeltetés az még nem történt meg, ettől függetlenül a nyilatkozatot várjuk, nyilván annak a ténynek a megjelölésével, hogy még nem szerepel csipp a kutyusban.
1: Annak, akinek több kutyája van, elég egy adatlapot kitölteni, vagy pedig külön-külön kell a bejelentést megtenni?
2: Nem, mindenképpen azt szeretnénk kérni, hogy ebenként egy adatlapot töltsön ki, és úgy nyújtsa be.
1: aki elmulasztja a megadott határidőig az adatszolgáltatást, az milyen büntetésre, szankciókra számíthat?
2: Igen, hát a jogszabály abban az esetben, hogyha ezt a jogszabály által előírt kötelezettséget nem teljesíti az app tulajdonosa, akkor egy minimum 30 ezer forintos bírság kiszabására ad lehetőséget. Nem szívesen és nem nagyon szeretünk ezzel a szankciós lehetőséggel élni, de hogyha az adatszolgáltatás elmaradása miatt egy hatósági eljárás indul, akkor előfordul, hogy élnünk kell ezzel a szankciós lehetőséggel. De még egyszer hangsúlyozom, hogy nem ez az elsődleges, hogy statáriális rendszerben működtessük ezt az egész történetet. Azt kérjük figyelemmel arra, hogy ez egy önbevallásos rendszer, tehát azt kérjük a app tulajdonosoktól, hogy legyenek szívesek megfelelő módon beszerezni az adatlapot, kitölteni és benyújtani hozzánk, mert ez mindannyiunknak az érdeke, mind a mellett, hogy a jogszabályi kötelezettséget is teljesítjük.
1: Ahogy azt ön is említette, 2023-ban volt utoljára ebb összeírás Miskolcon. Annak alapján mennyire voltak fegyelmezettek a gazdik? Mik a tapasztalataik?
2: Nagyon-nagyon sok olyan bejelentés érkezik hozzánk, amely teljes egészében rendben van, vannak hiányos adatlapok, és természetesen előfordul az is, hogy elmarad ez ebb bejelentésnek a benyújtása. Már csak azért is, mert ugye nem csak az ebb összeírás során kért adatoknak a közlését várjuk el a kutyatulajdonosoktól, hanem azt is kérjük, illetve hát erre a jelenlegi tájékoztatókban is külön figyelmet szenteltünk, és külön felhívást fogalmaztunk meg, hogy abban az esetben, hogyha a bejelentett adatokban változás van, akkor azt is legyenek már kedvesek felén közölni.
1: Érdekességképpen hány ebbet tartottak nyilván Miskolcon 2023-ban?
2: Durván olyan 17 ezer.
1: Ez sok vagy kevés? Többi városhoz képest Miskolcon több vagy kevesebb a kutyák száma?
2: Ez nagyon-nagyon nehéz megítélni, mert akkor, amikor ezeknek az adatlapoknak a benyújtása megtörténik, akkor ugye ennek a feldolgozását mi megkezdjük. Az azt jelenti, hogy rögzítjük az adatokat a mi nyilvántartásunkban, és van egy országos adatbázis, amivel gyakorlatilag mi össze tudjuk vetni a Miskolcon, ha szabad így mondani, állományban, illetőleg tartásban lévő kutyusoknak az adatait, de más településeknek a nyilvántartási adataira értelemszerűen nem látunk rá. Szerintem hasonló lehet a tendencia mindenütt. Tehát arra fizikai lehetőséget sem tudunk teremteni, hogy gyakorlatilag most minden egyes ingatlant felkeresve egy személyes jelenléttel és egy személyes kérdésfeltevéssel gyűjtsük ezeket az adatokat. Ezért kérjük az önbevallást, és ez gyakorlatilag így működik, de még egyszer hangsúlyozom, hogy más települések adataira nincs rálátásunk. A gyakorlat nagyobb, különösen nagyobb településeknél ugyanezzel az önbevallásos módszerrel megoldottan teszi lehetővé a ebek összeírását.
1: A kutyás gazdik sokszor nincsenek tisztában az ebtartás szabályaival, helyes szabályaival. Milyen szabálytalanságról, vagy szabálytalanságokról érkeznek önökhöz a leggyakrabban ezzel kapcsolatos panaszok, feljelentések?
2: Igen, hát az egyik leggyakoribb, hogy hangos a kutyus. Ugat a szomszédba, vagy póráz nélkül engedik közterületre, vagy bűzös a kutyus a szomszéd lakásban. Tehát ezeket mi minden esetben értelemszerűen kivizsgáljuk. És ezeknél a kivizsgálásoknál lévén, hogy az állatvédelmi szabályok azért elég egyértelműen meghatározzák az ebtartásnak a szabályait, csak mondok egy példát, a kutyus fajtájának, illetőleg a testtömegének megfelelően meg van határozva, tehát mond kis testű kutya, amit mondjuk 20 kiló alattinak minősít a jogszabály, az 10 négyzetméteres terület alatt nem tartható. A közepes testű az 15 négyzetmétert kell, hogy elérje a mozgástere, amit biztosítani kell. Tehát amikor állatvédelmi problémákkal hozzánk fordulnak, akkor elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogy ezek az állatvédelmi szabályok, amelyek egyébként jogszabályban rögzítettek és elég egyértelműen meghatározottak, ezek betartásra kerülnek-e az állattartó részéről. Ha mindent rendben találunk, mert azért az esetek nagy többségében ezt rendben találjuk, akkor nincs más lehetőség a szomszédjogi viszonyok alapján a birtoklásban zavarás körülményeire tekintettel szoktuk azt javasolni, hogy akkor birtokvédelmi kérelmet kell benyújtani mondjuk a bírósághoz, és ott gyakorlatilag mindkét fél, az állattartó, illetőleg a zavart érző szomszéd érdekeit is figyelembe véve fogja eldönteni a bíróság, hogy akkor mi legyen a kutyusokkal. Többször előfordul, hogy olyan bejelentés érkezik hozzánk, hogy most egy adott ingatlanban miért tartanak mondjuk három kutyust. Jogszabály ezt ilyen egyértelműen az egyet darab számára vonatkoztatottan nem határozza meg. Ilyenkor is vizsgáljuk, hogy azok a körülmények, amelyeket a jogszabály meghatározza, azok teljesülnek-e, illetve ami nagyon lényeges, és ez is jogszabályban rögzített, hogy ilyenkor vizsgáljuk, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy a lakóközösség kialakult szokás és életrendjét viszont az állattartás nem zavarhatja. És ez nagyon fontos. Tehát van olyan társasházi lakás, ahol egy lakásban egy kutyusnak a tartása is problémát lehet jelent, mert adott esetben mondjuk olyan a tűrőképessége meg az érzékenysége a lakóközösségnek, viszont van, ahol három sem okoz problémát. Ezt mindig, minden esetben értelemszerűen egyedi ügyként kezelve vizsgáljuk és hozzunk ennek megfelelő döntést.
1: Sokat beszélünk manapság a felelős állattartásról, hogy ennek mennyire nagy szerepe van az életünkben. Önök mit tapasztalnak? Mennyire felelősek a kutyatartó gazdik Miskolcon?
2: Ezt nehéz így megmondani, tehát nehéz időintervallumot figyelembe véve ezeknek az állattartási szabályoknak a betartásáról bármit is nyilatkozni. Mi azért azt tapasztaljuk, hogy vannak nagyon korrekt, nagyon jó gazdák, most a szószoros jogszabály is ezt emlegeti, tehát vannak, akik tényleg minden olyan körülményt figyelembe vesznek, amit nem csak a jogszabály kíván meg, hanem egyébként az egyed tartására vonatkozó szükségletek is, tehát megfelelően táplálja, csippelteti, minden évben veszettség elleni kötelező védőoltást biztosítja a kutyus számára, mozgásigényét biztosítja, viszont vannak akik, és ez inkább a külterületi városrészekre jellemzően, vannak azonban, akik nagyon elintélendő módon tartják az állatot. A viszontagságos időjárási körülmények között szabadon, láncon, kutyaház, kutyaól nélkül, csip nélkül, ól nélkül, meg értelemszerűen találkozunk nagyon lesoványodott kutyusokkal is, tehát kicsit vegyes a kép, de értelemszerű, hogy azokra vagyunk érzékenyek nyilván, ami gondot okoz már, illetve amely állattartásnál problémát látunk. Tehát ha egy ilyennel találkozunk, az felülírja a 10 jól tartott kutyusnak a sorsát, mert hogy azzal nincs teendőnk, ha minden rendben van, és amit egyébként szeretünk. Ha azt tudjuk megállapítani, hogy minden rendben van az állattartás körül.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, újra felmérik Miskolc kutya állományát. Az ebösszeíráshoz tartozó adatlapot az érintettek június 1-től június 30-áig tölthetik ki, és küldhetik be online, vagy vihetik be személyesen a Miskolci Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára. Az ebösszeírásban mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az adatlapok valóság tartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, ami akár több tízezer forint is lehet. A részletekről Szabó Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálati főosztálya hatósági osztályának vezetőjét kérdeztük.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: csapatukat, az ötfős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet a tervek szerint 2026. szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallják.
1: Molnár Mariettával, a Magyar Vörös Kereszt Borsodoba-Üzemplén megyei koordinátorával beszélgetek. Milyen múltra tekint vissza, hanyadik alkalommal szervezik meg ezt az elsősegély nyújtó versenyt?
2: Hosszú évek óta szervezzük már ezt a versenyt, ez az 54. országos elsősegély nyújtó verseny Borsodoba-Üzemplén vármegyei fordulója. Ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát aki itt az első helyezést éri el, mind a három kategóriában, mert hát indul gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában is van csapatunk, megméretteti magát az országos versenyünkön.
1: Hány kategóriában, hogyan zajlik, úgymond, mik a szabályai, a keretei ennek a versenynek?
2: Három kategóriánk van, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória, a csapatok ötfősek. Szerte a vármegyéből jelentkeztek csapatok, 14 ifjúsági csapatunk van, 6 gyermek és 2 felnőtt, és van egy vendégcsapatunk, a kárpátaljai ukrán csapat, akik a kárpátaljai Vöröskereszttől érkeztek, úgyhogy ők ezen különleges alkalmon részt vesznek most velünk, és vendégcsapatként mennek végig az állomásokon.
1: Milyen állomások, milyen kárhelyek vannak, mit sikerült összeállítani idén?
2: 4 kárhelyünk van, ahol az elsősegélynyújtást kell megoldaniuk a csapatoknak, ami végül is a verseny fő célja és iránya, hogy ebben nagyon jól jeleskedjenek. Ezen kívül van még 8 másik kárhelyünk, különböző társszervek, ahogy szoktak, megint megtiszteltek minket azzal, hogy részt vesznek ezen a versenyen. Itt vannak a toborzóirodából, itt vannak a bűnmegelőzési főosztályról, itt van a drogambulancia, itt van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, itt vannak az ERV-től, tehát nagyon színes a paletta. Ezeken az állomásokon pihenő állomások vannak, ahol különböző játékos feladatokkal mutatják be a szervezetek a saját tevékenységeiket. Egyébként pedig a kárhelyeken, ahol az elsősegélynyújtás folyik, ott is nagyon színes imitálással zajlik a verseny. A kárhelyekről van egy kárhelyünk, ahol egy horgászbaleset történt éppen, gumicsónakból kellett kimenteni a vízbelső horgászt, van sziklamászós balesetünk, van egy vadászbalesetünk, ahol lőtsérült van, és ugye van még egy játszóteres balesetünk, ahol megsérül a játszótéren lévő gyermek.
1: És itt említette, hogy szimuláció van, kik segítik úgymond a Vörös Kereszt munkáját ilyen téren, hiszen ha jól tudom, nagyon jó hangulatot, nagyon életszerű kárhelyeket teremtenek az önkéntesek.
2: Igen, az ifjúsági Vörös Kereszt tagjaiból az imitátoraink segítik ezt a versenyt, akiknek ezúton is hálás köszönet, mert nagyon sok munkájuk van ebbe. Közülük nagyon sokan képzett imitátorok, és ők vannak a kárhelyeken, és ők a baleset elszenvedői idézőjelben. Ők imitálják ezeket a baleseteket, és élethűen be vannak maszkírozva, fel vannak a sebek festve, úgyhogy nagyon ügyesen tudják ezt a feladatot megoldani.
1: Mi a célja a versenynek, a csapatok, a diákok, vagy akár a felkészítő tanárok milyen pluszt kaphatnak, mit szeretnének elérni ezzel a versennyel?
2: Hát a Vörös Keresztnek nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük az elsősegélynyújtást, és felhívjuk a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára. Úgyhogy hát az első körös célja az, hogy a fiatalokat tartsuk ebben, hogy vonjuk be őket abba, hogy mennyire fontos az, hogyha látnak egy rosszulétet, egy balesetet, akkor oda merjenek lépni. És ez az elsődleges célja, hogy minél jobban megtanulják, és minél többen megtanulják ezt.
1: És innen hogyan folytatódik, úgymond, ha a nap véget ér a csapatoknak, mi a folytatás?
2: Remélhetőleg 14 órára végzünk, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk, de eddig úgy néz ki, hogy minden rendben megy. 3 órakor lesz itt az eredményhirdetés, és minden kategóriából az első helyezett jut tovább az országos versenyre.
1: Tanner Orsolyával, az egyik Kazincbarcikai iskola pedagógusával folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, honnan hallottak a versenyről?
3: Hosszú évek óta minden évben részt veszünk ezen a versenyen. Ugye a felhívásra reagálunk. Én azóta, mióta ők az osztályomba járnak, az osztályom tanulóiból szervezem meg a csapataimat. Ugye február-március elejétől elkezdjük a felkészülést a versenyre. Ők egyébként ápolók, csecsemő és gyermekápolók, valamint általános ápoló tanulók lesznek, de rendkívül motiváltak az egészségügy minden területén, és így ugye nyilván az elsősegélynyújtás is érdekli őket.
1: mekkora felkészülés előzi meg ezt a versenyt.

0: Hogyan képzeljük el, hogyan készíti fel a csapatot?
1: Ahogy az időnk engedi, most egy kicsit előnyösebb helyzetben voltunk, mivel ők már 12. évfolyamosok, most ők előrehozott érettségét tesznek, tehát nekik már csak napi 3 órát kell tölteni tanórákkal, és így ugye nekem is a lyukas óráimban több időm adódott rá, hogy felkészüljünk erre a versenyre.
0: Milyen feladatokkal, milyen tudásanyaggal készültek, hogyan látja itt a versenyen, mire van szükség?
1: Hát ugye megvan adva az a szakirodalom, amiből készülni kell. Ugye előző évekből szerzett versenytapasztalatok alapján az elsősegélynyújtás életmentésebek, kötözések, vérzések ellátása, különböző belgyógyászati problémák, traumás betegek ellátására. Hát nyilván szituációkkal, valamint ugye az elméleti tananyagnak az ismétlésével készülünk.
0: Mennyire izgul itt felkészítőként a versenyen, ugye majd a csapat a szabadjára lesz engedve az állomásokon. Felkészítőként itt mennyire izgul, amikortól elindul a verseny?
1: Persze mindig izgulunk, várom, ugye, hogy hogyan teljesítenek a tanulók, de ez egy olyan jó izgalom minden évben, és nagyon szurkolunk nekik, hogy jól teljesítsenek.
0: Mennyire készültek, mennyire gyakoroltak, mennyire voltak lelkesek?
1: Ezekre a tanulókra az a jellemző, hogy ha felteszem a kérdést, hogy ki szeretne jönni versenyre, akkor az 5 helyre 10 jelentkeznek, tehát nem is volt könnyű kiválasztani az 5 tanulót, valamint ők azok, akik kérdezik, hogy mikor lesz felkészítő óra, tehát ezért nyilván nagyon-nagyon motiváltak, és jó velük dolgozni.
0: Hogyan látja egy ilyen verseny, vagy pontosabban ez a verseny, miben segít őket, akár a tanulmányaikban, vagy akár az életük során, milyen segítség, milyen pluszt adhat nekik ez a verseny?
1: Itt ugye kimozdulnak a mindennapokból, sok új emberrel találkoznak, olyan szituációkkal, amik az életben is lehetnek, és hát nyilván sokat tanulunk belőle mindig.
0: Idén mire számítanak, akár eredményre, akár állomásokra? Említette, hogy hát nagyon sokszor voltak már a múltban, ugye itt különböző állomások vannak. Mire számítanak, illetve milyen eredményre számít tanárnő?
1: Újraélesztés mindig, sebekellátása mindig van, különböző traumás betegek, vagy ilyen pánikbeteg, pánikroham, ezeket még sorolhatnám, amik ismétlődnek, de hát nyilván mindig más szituációkat találnak ki nagyon kreatívan a mentős, valamint a vöröskeresztes kollégák. Hát én nem mondok semmit előre, bízok benne, hogy nem az utolsó helyen végeznek a gyerekek.
0: És akkor Dányi Lászlónéval, az egyik felkészítő tanárral, egészségügyi tanárral folytatom az összeállítást, beszélgetek. Az első kérdésem az az lenne, hogy honnan érkeztek, illetve honnan hallottak erről a mostani versenyről?
2: Mi a Sajó-Szentpéteri Pattantyús Ábrahám Géza szakképzőiskolából érkeztünk, 5 fővel. Már tavaly is részt vettünk a versenyen, és így adott volt, hogy újra megpróbáljuk a versenyen való részvételt. Hát tavaly csak ismerkedtünk a programmal, most már azért láttuk, nagyjából kirajzolódott, hogy mire számíthatunk, és így könnyebb volt a felkészülés is.
0: Hogyan zajlott a felkészülés, milyen tananyag, milyen tudásanyagból kell, miként készítette fel a csapatot?
2: Hát a felkészüléshez voltak segítségek, források megadva, hogy miből lehet felkészülni. A Hornyák könyvből tudtunk felkészülni, mindenki elsősegélynyújtó könyvéből. Aztán az itt látott kárhelyeket, amit tavaly láttunk, azokból próbáltunk meg készülni leginkább, és amit megadtak nekünk, hogy milyen eszközöket hozhatunk a versenyre, azok alapján tudtunk következtetni, hogy nagyjából kötszereket lehetett hozni magunkkal, kötszervágó ollót, és nyilván az újraélesztés, ami az minden elsősegélynyújtó versenyen szerepel, tehát ez volt tulajdonképpen a felkészülésünknek az alapja.
0: Mekkora munka van a csapatnak ebben, mennyit kell gyakorolni, hogyan tudtak gyakorolni?
2: Az az igazság, hogy a lányok, ők szociális ápolók és gondozóknak tanulnak, és közben gyakorlatra is járnak ki a szociális intézménybe, és a hétnek az első felében kint vannak gyakorlaton, a második felében pedig az iskolában 2 napot, és ez a 2 nap volt az a lehetőség arra, hogy gyakoroljunk, tehát csütörtök és a péntek, és ebből általában csak a csütörtök jutott. Hogy heti 1 alkalommal tudtunk készülni a versenyre. A másik az pedig, hogy elég hamar el is fáradnak a lányok, tehát azért ott is az idő is limitált, hogy mennyi időt tudunk ezzel foglalkozni, de aztán a végén belejöttek, nagy volt a lelkesedés, és aztán a mostani időszakra pedig abszolút megvolt bennük a lendület, hogy ők jönni szeretnének.
0: Hogyan látja, mit kaphatnak a gyermekek, a csapatok ettől a versenytől, milyen plusz tudást, akár az életben, vagy tudásterén milyen plusz adhat ez a verseny, hiszen ugye itt különböző kárhelyek vannak, szimulációs esetek, mit nyerhetnek ezzel?
2: Nagyon sokat, tehát ezt így tudom röviden összefoglalni, hogy az alapvető tudást azt valójában meg tudják szerezni, és ez nagyon hasznos, mert tényleg egy gyakorlati tudás, tehát nem egy elmélet, hogy könyvben olvasgatom, hanem amit ő megcsinál, amit ő kipróbál, amiből ő élményt szerez, azt hosszú távon is fogja tudni majd kamatoztatni.
0: Felkészítőként úgymond mennyire izgul a csapatért, hiszen ha jól tudom, itt a versenyen már nem lehet ott lenni a csapattal a kárhelyeken, illetve úgymond mire számítanak idén, milyen eredményre?
2: Hát mindenképpen jobb eredményre, mint ami tavaly volt, úgyhogy drukkolunk itt a kollégákkal itt közösen. Úgyhogy reméljük, hogy minél jobb eredmény lesz a végén.
0: Rozsnaki Dalmával, az egyik versenyzővel folytatom az összeállítást. Honnan érkezett a csapat, illetve mekkora csapattal jöttetek?
3: Hát Miskolcról jöttünk, a Bláthy Ottó villamosipari technikumból, és azt hiszem 5 plusz 1 fővel érkeztünk.
0: És mekkora felkészülés volt, mekkora munkát fektettetek abba, hogy felkészüljetek erre a versenyre?
3: Fú, hát részemről ez a felkészülés 4 éve tart, mert minden eddigi versenyen itt voltam. Hát most egy kis vérfrissítés, velük ilyen 3 hete tart. Aztán hát eljöttünk, megnézzük, mennyire elég, reméljük jó lesz.
0: Eddig milyen állomásokon voltatok, miket tapasztaltatok, milyen a hangulata a versenynek?
3: Hát a hangulat az nem változott, az biztos, ez ugyanolyan jó, mint eddig. Eddig egy pihenő állomással kezdtünk, ott állatokról volt szó, illetve ilyen kis kártyákat kellett párosítani. A második viszont egy kárhely volt, ahol egy fulladásos betegünk volt, illetve az édesanyja pánikbeteg volt, nekik kellett segíteni. Szerintem egész jól sikerült.
0: És ezek a kárhelyek milyenek számotokra? Hogyan látjátok önkéntesek, mennyire játsszák el jól a szituációkat, ti mennyire tudjátok beleélni magatokat?
3: Hát nagyon élethű, főleg amikor már sebeket is fogunk látni, az azért egy kicsit hozzám közelebb áll. Én megpróbálom úgy kezelni, hogy mintha egy családtagommal beszélnék, szerintem az a legkönnyebb, ilyenkor egy ilyen kis kapcsolat kialakul, és így a legkönnyebb, hát nem tudom, igyekszünk így ebből is a maximálisat kihozni, meg úgy hozzáállni a versenyhez, de hihetetlenül élethű, néha úgy kicsit zavarba is ejtő amúgy, hogy ennyire valóságos.
0: És az elmúlt időszakból visszaidézve, mivel számoltok még, vagy te mivel számolsz még, milyen káresetek lehetnek majd még a verseny során?
3: Hát valamilyen féle baleset szerintem biztos, hogy lesz, az mindig szokott lenni. Az erdő, tudom, van itt egy patak, úgyhogy én esetleg fulladásra is számítok, mert az vagy 2 éve volt. Meg hát így láttuk, ahogy eljöttünk egy kárhely mellett, hogy valaki magasról fog leesni, szóval hát én gerincsérüléssel számolok, de ez ilyen coin flip, nem biztos, hogy bejön.
0: Minek készülsz, miért érdekel az egészségügy, mi foglalkoztat, de ebbe a szakmába, hivatásba mi az, ami izgalmas számodra?
3: Hú, hát ez nehéz kérdés, mert elég messze áll tőlem, én erős áramú elektrotechnikusnak tanulok, utána pedig óvodapedagógusnak mennék tovább egyetemre. Hát nem tudom, szerintem mindig jó, hogyha tudja az ember hasznosítani, most, hogyha megégetem magam olajjal otthon, akkor az is jó, vagy hogyha esetleg tényleg, ne adj Isten, valami olyasmi esettel találkozom az utcán, akkor jobb, hogy tudok segíteni.
0: Csapata, milyen az összhang, milyen az összmunka?
3: Hát az előző évekből kicsit egoistán mondhatom, hogy remélem egy dobogót sikerül összehozni, azt eddig majdnem minden alkalommal sikerült. Hát a csapattal a munka, még egy kicsit bele kell rázódni szerintem, de hát ez benne van a kezdésbe. Első 2 kárhely, még van 10, úgyhogy ráérünk bele rázódni.
0: Bodogán Péterrel, versenyzővel folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, mekkora csapattal jöttetek?
4: Üdvözlet, jó napot kívánok, Bodogán Péter vagyok. Mi a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumtól vagyunk, egy 5-fős csapattal. Azt tudom mondani, hogy nagyon jól felkészültünk, minden héten egyszer volt felkészítés, viszonylag hatékony volt. A legelső kárhelyünk egy falmászási eseménynél volt, ott az egyik ember nem mutatták be jól, a krétára azt hittük, hogy nem lehetett eldönteni, hogy krétaporos, vagy sápadt az emberünk. Ez volt az egyik kifogásunk, de ez már mellékes. De mindez félretéve nagyon jól érezzük magunkat, itt nagyon fel vannak készülve az egész eseményre, vannak mindenféle ilyen állomások közti szórakozás, kaptunk sok kaját, én legalábbis nagyon meg vagyok elégedve, mint csapatkapitány. Mind a csapatommal, mind az egész eseménnyel.
0: Hogyan látod a szituációkba, akár ti magatok, akár az önkéntesek, mennyire élik bele magatokat, úgymond ez bennetek hogy csapódik le, hogy ennyire élethűek a kárhelyek?
4: Azért hát nyilván sokkal élethűebbek, mint amit ott gyakoroltunk, de egyébként nem baj, hogyha látunk egy durvábbat is, például ezt. Ki tudja, hogy mikor fog jönni a sokhoz való hozzászokás.
0: Nektek ez milyen tapasztalatot ad pluszba, akár a csapatnak, vagy a tudás terén, életben? Mit jelent számotokra ez a verseny, milyen pluszt ad?
4: Ez nem kérdés, hogy rengeteg mindent ad nekünk ez az elsősegélyi gyakorlat. Hát nyilván az elsősegély, hát mondhatni, életet mentetünk vele. Nem mellesleg még a jogsinak is egy kötelező része az elsősegélynek a tudása.
0: Te személy szerint, hogy a csapatban van-e olyan, aki egészségügy felé kacsingat, vagy afelé szeretne majd tovább menni?
4: Szinte az egész csapat, mondhatni, egy biológia osztályból van, de ahogy látom, egyébként több panaszt is tettek arra, hogy nem gyakorlatosabbak az általánosnál.
5: Kedves hallgatóink, idén első alkalommal adott otthont a miskolci Szeleta Park Látogató Központ a Magyar Vöröskereszt 54. országos elsősegélynyújtó versenye Borsodabaú Zemplén vármegyei fordulójának, ahol izgalmas és életszerű helyzetekben mérhették össze tudásukat az ötfős gyermek, ifjúsági és felnőtt csapatok. A vármegyei fordulóról az első helyezettek jutnak tovább az országos döntőbe, amelyet a tervek szerint 2026. szeptember 12-én rendeznek meg. A megmérettetés célja az, hogy minél többen tisztában legyenek azzal, mit kell tenni vészhelyzet, baleset esetén. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották.
6: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adó nem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a korban nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát Ízek Hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a Nemzetközi Bolygó Egészségügyi Étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztor lesz, aki mesél majd arról, hogy kamaszként először még taszította a kereszténység.
2: Volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége, mit is tanít a kereszténység.
1: Aztán elmeséli, hogy hogyan jutott el a filozófiától indulva a keleti vallásokon át, mégis Jézusig és a kereszténységig.
2: Melyik irányba kell mennem? Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
1: És arról is beszélgetünk majd Serfőző Dániellel, hogy milyen lelkipásztor szeretne lenni.
2: Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka. És hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek.
1: Mai vendégünk tehát battonya református lelkésze, Serfőző Dániel. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt, gyerekként még el se tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egyetlen éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel, batonyai református lelkipásztorral az egyik tanítványom, Császár Honor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
2: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
3: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Batonyán, a Batonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
2: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
3: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
2: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
3: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztjén hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
2: Hogyan kezdtél el a vallásokkal vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
3: Igen, ahogyan mondtam, ugye ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában, Arisztotelész, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállása az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennalizmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként. De attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre, olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
2: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
3: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval ésszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divat kifejezéssel akarunk élni.
2: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett? És esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
3: A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű, transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztény Isten mellett, ez már nyilván a szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztény Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem mindentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
2: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
3: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük, jó lesz. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, a hírek után folytatjuk majd a beszélgetést Battonya református lelkészével, Serfőző Dániellel. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedű Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepesdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári aszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot.

0: támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket, ezzel teljesítsék a jogszabályi kötelezettségüket. A közleményben felidézik, hogy a változás tavaly július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, például önkormányzatokat, a jogi személyiséggel nem rendelkező vallási közösséget, sportegyesületeket, közhasznú társaságokat, alapítványokat, illetve az olyan magánszemélyeket, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek. Az e-mailben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhelyen rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Battonya református lelkipásztorával, Serfőző Dániellel, aki személyes életútját meséli el, hogy hogyan jutott el onnan, hogy egyenesen taszítónak találta a kereszténységet oda, hogy ma Jézust szolgálja református lelkipásztorként. És arról is beszélgetünk majd vele, hogy milyen az ő lelkipásztor képe, milyen lelkész szeretne ő maga lenni. Mai vendégünk tehát Serfőző Dániel, battonyai református lelkész. Az interjút pedig az egyik tanítványom, Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató készítette.
2: Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
3: Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt. De nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
2: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelkipásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
2: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
3: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az új ember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
2: Segít a szolgálatodban az, hogy ismered belülről a hitetlenséget?
3: Szerintem mindenképpen. Ilyen szempontból több olyan szolgálóra lenne szerintem szükség, akik nem keresztény családból származnak, vagy nem lelkész családból származnak. Nem alacsonyítom le, vagy nem vetem meg természetesen az ő hitüket sem, vagy nem kérdőjelezem meg, de egészen más, amikor az ember egy picit ilyen burokba felnőve, ugye kiskorától fogva csak az igazat, csak a jót kapja, és azt szívja magába, és ez egyfajta falat is képez nyilván, hiszen a szülők is óvják, vigyázzák a világ rosszától, és így lehet, hogy sose ismer meg olyan élethelyzeteket, olyan embereket, olyan társadalmi osztályokat akár, vagy osztályokban élő embereket, akik bemutatnák az ő számukra, hogy azért a világ mégse olyan habos-babos vagy szivárványos, mint a sokszor elgondolnánk, úgymond, hogyha csak egy bizonyos nézőpontból nézzük. Így örülök neki, hogy én olyan ember lehetek, aki látott szerintem sokat ebben az életben. Én egy olyan családból származom, ami inkább hát alsó-középnek mondanám, nem mondanám, hogy nagyon nyomorogtunk volna az életünkbe, de azért voltak pillanatok, amikor hóvégén már akár nem volt egyáltalán pénz, vagy ki volt számolva a pénz, meg azért meg kellett húzni a nadrág szíjat sok esetben. És hát a család is, úgymond ez rányomta nyilván a bélyegét a családra kulturálisan, neveltetés szempontjából is. És hát, na hát, ismerjük ezt, voltak veszekedések, voltak viszályok, voltak nehézségek. És én így ilyen környezetben felnőve nyilván a barátokat is így válogattam annak idején, szóval én megismertem nagyon-nagyon sokféle embert, akár tényleg a legalsóbb régióiból az életnek, most csak mondani, ha mondani kell valamit, ismerek embereket, akik ugye valamilyen kábítószer függőséggel küzdenek mondjuk. Ismerek olyan embereket, akik alig bírnak megélni, főleg a mai világban alig találnak maguknak munkát. Ismerek cigány embereket, roma embereket, ismerek olyan embereket, akik meg pont az ellenkezője, hogy olyan szélsőséges ideológiáknak a követői. Ismerek olyan embereket, akik a párkapcsolati válságaikat nem tudják kiheverni, vagy pont, hogy a párkapcsolat hiányától küzdenek. Szóval ismerem az embereknek szerintem a problémáját, és ez szerintem segít abban, hogy az ember megfelelő válaszokat tudjon Jézus Krisztus által adni. Ezekre a nagyon is valós krízisekre, problémákra, amelyek körbevesznek minket. És pont, hogy ezek az emberek szerintem, akik leginkább éhezik a válaszokat, akik leginkább nyitottak a válaszokra.
2: Mit üzennél azoknak a hallgatóknak, akik mondjuk az útkeresés cipőjében járnak, amiben te voltál?
3: Ha nagyon specifikusan abban a cipőben vannak, szóval, hogy ez a filozofikus, racionális istenkeresés, akkor azt üzenném nekik, hogy merjenek teret adni a szívnek, merjenek teret adni az intuíciónak. Ne csak úgymond a hideg ésszel kutassák az élet értelmét, hanem valóban úgymond van ez a vicces szólás, szerintem a fiatalok értik, hogy fogjanak füvet, nem tudom, ezt hogy fordítják, tudod, magyar touch grass, hogy egy kicsit valóban az élet, a minket körbevevő világ szempontjából is vizsgáljanak meg életsorsokat, egzisztenciákat, és úgy próbálják meglátni azt, hogy ebben hol lehet az Isten. És utána olvassák el az evangéliumot, olvassák el Jézus Krisztusnak a kijelentéseit, olvassák el Jézus Krisztusnak a sorsát, és azt fogják látni, hogy van egyfajta rezonancia a kettő között. Van egyfajta minta, ami megjelenik mind a kettőben. Mert én hiszem, hogy ezek a történetek, ezek nem csak több ezer éve leírt humbugok, hanem ezek élővé válnak. Ezek élővé válnak újra és újra emberi sorsokban. Direkt úgy szerkesztette egybe a mi Istenünk a Szentírást, hogy annyi történet van benne, annyi példa, annyi életsors, és főleg Jézus Krisztusnak a sorsa az annyira ráilleszthető mindannyiunk életére, mind a nehézségek, mind pedig a pozitív dolgok. És ha így teszünk, akkor szerintem meg fogjuk látni, hogyha az Isten is úgy adja, persze, persze a mi hitünk szerint Isten az, aki a Szent Lelke által valakiben megszüli az élő hitet, de szerintem ez lehet a kapu ahhoz, hogy oda mehessünk az Isten lába elé, és elkérjük tőle. Elkérjük tőle ezt a hitet.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Serfőző Dániel battonyai református lelkipásztort hallották, akivel az egyik tanítványom Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Most rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. Az Európai Friss Akció a 6 és 17 év közöttiek, valamint a családtagjaik megszólítására összpontosít annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is. A régészet napja célja, hogy a nagyközönség számára is láthatóvá tegye, milyen sokféle munka áll egy-egy lelet, kutatás vagy kiállítás mögött. A programokból kiderül, hogyan dolgozik ma egy régész, mit lehet megtudni egy apró tárgyból, és hogyan rajzolódik ki a múlt története a föld alatt rejtőző nyomokból.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Clan. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Másnap büntetőtáborba vitték, ahol 4 évet élt. Makacsul, konokul, némán, összeszorított foggal. Néha fölkeresték idegen emberek, hivatalos személyek, volt szaktársak. Próbáltak a lelkére beszélni, hazafiságra hivatkoztak, hatalmas pénzösszegeket ígértek. De Habicht professzor néma maradt. Büntetőzárkát kapott, kemény büntetésekkel sújtották, éheztetéssel próbálták megtörni. Nem árulom el a tudományt és az emberiséget, mondta a jó akarattal közben járó kollégáknak, ha 4 vágnak, akkor sem. Egészsége megrongálódott, legyengült és megöregedett. Többször kellett a rabkórházba vigyék, mert már állani sem tudott a lábán. A felesége levelét is ott kézbesítették neki, az egyetlen levelet, amit letartóztatása óta a feleségétől kapott. Herbert Habicht hazaárulónak. Ez állt a borítékon. Tudomására hozom, hogy a vállópert beadtam, írta Adéle energikus szálkás betűivel. Egyidejűleg kértem, hogy a 3 gyerek az én leány nevemet viselhesse, mivel egy hazaáruló neve szégyenbe ölné egész életüket. Adéle Heimis. Keserű mosoly árnyéka suhant keresztül a meggyötört arcon. Aztán összehajtogatta a levelet, és odaadta az ápolónőnek. Kérem, tegye a holmim közé, meg szeretném őrizni emléknek. 4 év alatt megkopaszodott, és a fogai kihultak. De egyetlen panaszos szó nem hagyta el a száját 4 év alatt. Ha esténként a nehéz és primitív munkától elcsigázottan, sajgó tagokkal végignyúlt a kemény deszkapriccsen, lehunyt a gyulladt szemhéját, és a várost látta maga előtt. A kedves régi várost, és arra gondolt, érted tettem, és a többi városért szerte a földön, és az emberekért, akik a városokban élnek, a németekért és nem németekért, fehérekért, sárgákért, feketékért, és nem bántam meg, hogy így cselekedtem. 4 évet töltött a gyűjtőtáborban. Akkor egyszerre úgy látszott, mintha véget ért volna a háború. Angol katonai kórházba vitték, ahol néhány hét alatt megerősödött újra. Ekkor vissza akart menni Königsbergbe. De kiderült, hogy a város, az ő városa nem az övé többé. Königsbergbe nem mehetett többé az, aki német volt. Hannover külső negyedében utaltak ki számára egy nyomorúságos kis szobát. A segélyből élt, amit a munkanélkülieknek fizetett a város. Egy darabig próbálkozott állást találni, de a feldúlt országban senki sem törődött vele. Egy volt a sok százezer hajléktalan közül, akiket a háború szétszórt az országutakra. Döbbenve nézte a megváltozott világot, és nem értette, hogy mi történt. Éhezett, fázott, egyetlen rossz kopott ruhája volt csupán, és egy lyukas talpú cipője. Egy fél év múlva angol tisztek keresték föl, tolmácsot is hoztak magukkal. Ön Habicht professzor, aki valamilyen hadifontosságú fölfedezés miatt börtönbe került? Habicht professzor én vagyok, felelte, de nem volt soha semmiféle fölfedezésem. Az angolok mosolyogtak, amikor a tolmács lefordította nekik a szavait. Aztán gépkocsiba ültették, és elvitték magukkal. Hiába tiltakozott ellene. Válveregetve megdicsérték, amiért a találmányát nem akarta a náciknak átadni, és kijelentették, hogy most már elárulhatja bátran a titkát. Laboratóriumot kap Angliában, magas fizetést, és ha a találmány haditechnikailag valóban olyan nagy jelentőségű, mint ahogy suttogják, akkor az angol kormány jó árat fog fizetni érte. Nincs semmiféle találmányom, hajtogatta a professzor konokul, Ezt megmondtam annak idején is, de nem hitték el, remélem önök elhiszik. De nem hitték el az angolok sem. Hónapokig tartották felügyelet alatt. Végül felajánlottak 500 000 fontot, ha átadja a találmányt. Mikor erre is csak a fejét rázta, megnyugodtak. Olyan őrült nincs, gondolták, aki egy ekkora vagyont eldobjon magától, és inkább a nyomort válassza. Azzal vállat vontak, és visszaengedték a nélkülözésbe. Egy ideig még megfigyelés alatt tartották, de semmi gyanúsat nem tapasztaltak körülötte. Egy félig romba dőlt ház pince szobájában lakott. Naponta egyszer evett, olyankor is többnyire csak egy tányér főtt krumplit. Aztán váratlanul világgá körtölték a hírt, hogy amerikai tudósok egy minden eddiginél rettenetesebb hatású csodafegyvert találtak föl. A találmány ugyanaz volt, amelyel annak idején Habicht professzort gyanúsították. Ezzel a kérdés megoldódott, és Herbert Habicht személye egyik napról a másikra érdektelenné vált. A professzor egy tiszta békés nyári délelőttön tudta meg, hogy mások is rájöttek a nagy titokra, s hogy ezek a mások megtették azt, amit ő nem volt képes megtenni. A pusztítás szolgálatába állították a tudományt. Nyár volt, egy évvel a háború befejezése után. A professzor egy romház kettéhasadt kőlépcsőjén ült soványan, kopottan, és süttette magát a jó meleg délelőtti nappal. Rongyos vászoncipőjéből kikandikált a nagy lábúja, de a romok között különös vadvirágok nyíltak, vadméhek döngtek a virágokon, s gyíkok zöld háta csillogott a törmelék között. Hátul a romokban egy fiatal gépészmérnök turkált ingújra vetkőzve mezítláb. Maga gyártotta, primitív csákánnyal verte szét a téglahulladékot, és bádog után kutatott. Néha rezet is talált, egy-egy kilincset vagy kábeldarabot, ezeket külön halomba gyűjtötte. A gépészmérnök abból élt, hogy mindenféle hasznos cikket gyártott ezekből az előkotort értékekből, hamutartókat, poharat, cipőhúzót, gombot, gyereksípot, virágvázát. Később beleunt a keresésbe, előcammogott, és leült a kettéhasat lépcső másik kövére a professzor mellé. Kopott aktatáskájából elővette az ebédjét. Egy darab újságpapírba csomagolt kenyeret, és rágni kezdte. A foltos, összegyűrt újságlapot meglebbentette a szél. Szabad? Kérdezte a professzor, és az újságra nézett. Tessék, felelt a gépészmérnök anélkül, hogy abba hagyta volna a kenyérrágást. A professzor fölvette az újságlapot, elsimította a térdén, és olvasni kezdett. A harmadik hír, ami szemébe ötlött, az amerikai tudósok találmánya volt. Görnyed dereka megrándult, és kiegyenesedett, elolvasta a hírt. Kétszer is. Aztán letette az újságot maga mellé, és elgondolkozva nézegetett egy lába előtt mászkáló hangyát. Sokáig ült így mozdulatlanul maga elé bámulva. Látja, mondta egy idő múlva, amikor a mérnök végzett a kenyérrel, hiába akarja egy-egy ember megmenteni a világot, ha mások nem teszik ugyanezt. Itt vannak ezek a felelőtlen amerikai tudósok, előjönnek egy olyan találmánnyal, lett volna csak meg nekünk ugyanaz 2 évvel ezelőtt, szólt közbe a mérnök. Most nem ülnénk itt mezítlába romok között, hanem mi lennénk a megszállók Amerikában. A professzor elgondolkozva bólogatott. Vajon akkor jobb lenne? Úgy értem, az emberiségnek. Nekem minden esetre jobb volna, és valószínűleg magának is, felelt a mérnök, és felállt. A többi pedig nem érdekel. Másnak sem fáj a feje miattam. Azzal visszament a romok közé pléhet gyűjteni. A professzor sokáig ült még ott a lépcsőn, nézte a szétdúlt kopár városrészt, az összedőlt kőrengeteget, és arra gondolt, itt valamikor utcák voltak, az utcákon játszó gyermekek. Itt valamikor házak voltak, és sok-sok otthonban sok-sok ember, sok ezer ember, sok ezer élet, sok ezer cél, reménység, szándék, sok ezer gond és sok ezer öröm. Házak, kertek, virágok, fák, emberek, kacagás, sírás, valamikor. És most csak kő, üres kőhalmaz, más semmi. Kőhalmaz, kőhalmaz mellett. Itt-ott néhány megtépet rongyos ember kutatogat köztük valami után, és arra gondolt, mindezt a tudomány okozta. Az áruló tudomány, az erkölcstelen tudomány, és arra gondolt, mégiscsak jobb, hogy itt ülök most, lyukas cipőben ezen a kövön, és nem egy előkelő villa teraszán valahol, mert legalább éjszaka nyugodtan alszom, s nem zavarnak a kísértetek. Nem én okoztam mindezt. Sokáig ült még ott, és egy rigó családot figyelt, mely ott fészkelt a szemközt lévő házrom lecsüngő párkányán. A rigó fiúk már tollasok voltak, és kiültek a párkány szélire, de repülni nem mertek még. A ház belsejéből öles dudvák emelkedtek ki, és a csonkán felmeredő falon ott állt még egy horpa cégtábla, és olvasni lehetett rajta az elmosodott írást: Vendéglő a vidám dragonyoshoz. Később, amikor a nap kezdett aláhajolni, összehajtogatta az újságlapot és betette a zsebébe. Aztán fölállt a kőlépcsőről, megropogtatta a derekát és lassan elindult haza. Nem kellett messze menjen. A Rom utca végiben egy félig épp ház pincéjében lakott. A pincét egy Sziléziából menekült kereskedő családjával osztotta meg. Három pinceablak jutott a kereskedőnek, egy pinceablak elég volt neki. A választófalat a kereskedővel közösen emelték hulladéktéglából. Világítás persze nem volt, de ezzel szemben a pince lejáróban működött a vízvezeték. Fölöttük nem lakott senki, pedig a ház fölszintje aránylag elég épp volt. Éppen csak, hogy kiégett belőle minden, és hiányzott a szobák fölött a mennyezet. Azon az estén a kereskedőnél ünnepi vacsora volt. Amerikai húskonzerv főtt krumplival, és utána zappehely pogácsa. A kereskedőnek volt egy ismerőse a lengyel DP táborban, és ennek az ismerősnek a révén sikerült néhány fekete üzletet lebonyolítania. A vacsorára meghívták a professzort is, mihelyt hazaérkezett. A romok közül kimentett rozog a konyhaasztal körülültek, deszkaládákon a kereskedő jégpince részében. A három gyerek már ágyban volt. Az asztal közepén petróleumlámpa égett, és az emberek árnyékát torzon és feketén vetette rá a szürke betonfalakra. Vacsora után a kereskedő előszedett az ágy alól egy üveg valódi répa pálinkát. Amerikai cigarettáért vette egy parasztól. A professzor eleinte nem akart inni, de aztán a kereskedő és a felesége addig erőszakoskodtak, amíg nem térhetett ki előle. A második pohár után csillogni kezdett a szeme, aztán elkezdett beszélni Königsbergről. A kereskedő és felesége lehajtott fejjel hallgatták. Megszokták már, hogy az emberekből kikívánkozik az otthon emléke, de a professzor még eddig sohasem beszélt az otthonáról, és ezért tisztelettel és kissé meghatódottan hallgatták a töredezett szavakat, az elkalandozó emlékezést a városról. Nekik is volt valahol egy városuk, minden menekültnek van valahol egy városa. A hazatérésre szólalt meg hirtelen a kereskedő, és fölemelte a poharát. Az asszony sóhajtott, és a pohár után nyúlt ő is. A professzor elhallgatott, egy pillanatig döbbenve nézte az elfogódott arcokat maga körül, mint aki valami messzi szép álomból ébred. Aztán fölemelte ő is a poharát, és szó nélkül itt a fenékig a keserű répaszeszt. Mikor újra leengedte a kezét, a zsebében megzördült az újságlap. Hirtelen felkacagott, torz elcsukló kacagással, két sovány könyökét föltámasztotta az asztalra, keze közé fogta a fejét és kacagott. A kereskedő és a felesége ilyetten néztek rá, még sohasem látták ilyennek a csöndes komoly professzort. – Hab ich tur? – kérdezte az asszony. – Valami baj van? – Csak arra gondoltam, felelte elcsukló nevetés közt a professzor. – Arra gondoltam, hogy ezek az amerikai kollégák bizonyára előkelő házakban laknak, és minden nap húst esznek ebédre, meg édes tésztát. Kereskedőházas pár összenézett. A professzor már nem kacagott akkor. Valami gúnyos, Keserű vonás torzította el az arcát, amikor az újságlapot előhúzta a zsebéből. Olvasták már? Kérdezte. A kereskedő egy pillantást vetett a vastagbetűs hírre, ahová a professzor csontos ujja mutatott és bólintott. Az új fegyver? Igen. Ha ezt nálunk találták volna föl, most otthon lennénk, és nem itt. A professzor arca elsötétült. Néhány pillanatig maga elé nézett, aztán tompa hangon megkérdezte. S ha én most azt mondanám magának, hogy ezt a találmányt, amit ezek a híres amerikai kollégák ma meghirdetnek, itt, nálunk, már 5 évvel ezelőtt felfedezte valaki, csak nem engedte a lelki ismerete, hogy hadi célokra adja ezt a rettenetes titkot. A kereskedő hitetlenül nézett rá, aztán megcsóválta a fejét. Ne haragudjon, Habichtur, ezt nem hiszem el. Ha egy német tudósnak kezében lett volna a lehetőség, hogy a háború sorsát a mi javunkra döntse el, és bármilyen ok miatt is elmulasztotta volna ezt, akkor az az ember őrült kellett volna legyen, vagy felelőtlen álmodó, de semmi esetre sem hazafias gondolkodású német. Professzor néhány másodpercig meretten nézett a beszélőre. A szeme kidüllett, mintha valami szörnyűséget látott volna. Fogatlan szája kissé megnyílt, mintha a kimondott szavak után figyelne, aztán lassan lehajtotta a fejét. Az az ember én voltam, mondta halkan tompán. Én. A kereskedő és a felesége újra összenéztek. A férfi felhúzta a szemöldökét, és kezével egy alig észrevehető mozdulatot tett a feje felé. Ugyanakkor sajnálkozó mosoly suhant keresztül az arcán. Az asszony a répapálinkás üveg után nyúlt, és visszatette helyére az ágy alá. Ne búsuljunk, Habichtur, mondta joviálisan a kereskedő, és ráveregetett a professzor megrokkant vállaira. Majd visszamegyünk mi még Königsbergbe is, meg Sziléziába is. És nem cserélünk akkor semmiféle amerikai tudós úrral, akár milyen szép házban laknak azok ott, igaz-e? Hogyne, bólogatott a professzor szórakozottan, majd lassan fölemelkedett a ládáról, dadogva megköszönte a vacsorát, jó iszakát kívánt, és átment a maga pince részébe. Hallották egy ideig matatni oda át, aztán csend lett. Kereskedőik eloltották a lámpát, és lefeküdtek. Egy idő múlva, mintha újra hallották volna matatni a professzort a szomszédban. Hirtelen csörömpölésre riadtak, mintha valami súlyos tárgy zuhant volna le valahonnan. Utána mélységes csönd. Mi volt ez? Kérdezte suttogva az asszony. Nem tudom, felelt a kereskedő. Figyelj csak! Mintha valahol halkan nyögött volna valaki. De csak nem történt valami ezzel a Habichttal. Kereskedő kimászott az ágyból, gyertyát gyújtott, és átment a szomszéd odúba. Mikor kinyitotta az ajtót, sötét volt, és először nem látott semmit. Aztán a gyertya lángja megnyugodott, és a didergő fény egy emberi alakot világított meg, aki a fal mellett feküdt a földön. A professzor volt. Kereskedő oda ment hozzá, lehajolt, és az arcába világított. A professzor arca hamuszürke volt, és a szemei nyugtalanul mozogtak ide-oda. A szeg, nyögte, és a hangja majdnem bocsánat kérő volt. A szeg az oka. Kereskedő hirtelen ijedten hőkölt hátra, ekkor látta meg a professzor nyakában a hurkot. Az ócska szárítókötél ott hevert mellette a földön, és ott volt a nagy kampós szeg is a kötél végén. A fal mellett egy felborult láda, és fent a falban egy nagy sötét lyuk, a kampós szeg helye. A kereskedő pillanat alatt felfogta a helyzetet, elsápadt. Gyere gyorsan, kiáltott át a feleségének, aztán lehajolt a professzorhoz. Hát, Habichtur, megütötte magát, fel tud kelni? Na, jöjjön, próbáljuk meg. Hóna alá nyúlt, úgy segített neki. A professzor beütötte a fejét a kőpadlóba, és a háta is fájt kissé. Nagyobb baja nem volt. A házaspár lefektette az ágyra, és pálinkát itatott vele. A kötelet leszették a nyakából, és belökték az ágy alá. Aztán még egy ideig ott álltak mellette, és nézték. A gyertya az asztalon égett, és az ágyon fekvő ember sovány arca kísértöties volt a sápat világításban. Nem szabad ilyet csinálni, Habicht úr, mondta a kereskedő. Egy tanult ember, mint ön. Az ilyenekre szüksége van az emberiségnek, és különben is. Ha nem haltunk,

A professzor ott az ágyon nem szólt egy szót sem, szeme mereven nézte a mennyezetet, a szája csukott volt, szinte kemény és ellenséges. Tudom, nem könnyű, mondta a kereskedő, és rántott egyet a vállán, de hát mit csináljunk? Majd kitalálunk valamit. A professzor sóhajtott és lehúnyta a szemét. Egy darabig még álltak ott és nézték, aztán Lábújhegyen kimentek, és magukkal vitték a gyertyát is. Szegény ember, suttogta az asszony. Gondolod, hogy alszik? Hallgatóztak, de nem hallatszott semmi. A kereskedő sóhajtott. Ki tudja, mit hordoz magában. Mindenkinek megvan a maga keresztje. Azzal elfújta a gyertyát, és visszafeküdt az ágyba. A professzor másnap, mintha szégyenkezve kerülte volna őket. Jóformán egész nap nem látták. Később, amikor újra találkoztak, nem beszéltek erről a dologról. A kereskedő néhány nap múlva egy ötlettel állott elő. Súlyos pénzeket lehet keresni, Habichtúr, mondta. Csak tudni kell az utakat. Nekem van a lengyel táborban egy ismerősöm, azzal együtt akarjuk csinálni. Magát is bevesszük társnak. Milliós üzlet. Aztán elmagyarázta, hogy miről van szó. Illatszereket és arckenőcsöket akarnak gyártani hulladékanyagból. A lengyel szállítja a nyersanyagot, ő szervezi meg az értékesítést, és a professzor, mint kémikus, készíteni az árut, a jövedelmet háromba osztják. A professzor először csodálkozott, aztán elgondolkozott a dolgon, és végül maga is belátta, hogy az ötlet nem is olyan rossz. A gyárat ott rendezték be a hátrafelé nyúló lakatlan pince részben, mely kissé beomlott ugyan, de néhány napi munkával sikerült használhatóvá tenni. Az illatszerek nem nagyon váltak be, mivel illatuk inkább kellemetlen volt, mint kellemes, és amellett a hozzávaló üvegeket sem lehetett sehol felhajtani. Ezért az üzletnek erről az ágáról hamarosan le is mondtak. Azonban a különböző arckenőcsök elég tűrhetően sikerültek ahhoz képest, hogy miféle szörnyűségekből kellett összekotyvasztani őket. A dobozkákat hozzá nyírfakérekből készítette egy kelet-poroszországi főerdész családja. És mivel a német piacon semmiféle hasonló áru nem szerepelt, Habicht professzor nem volt képes annyit gyártani belőle, amennyit a sziléziai kereskedő szempillantás alatt el ne adott volna. Természetesen kéz alatt, feketén. Azokban az években nem lehetett olyasmit gyártani Németországban, amit megnevettek volna. A boltok üresen álltak, és az emberek készek voltak minden kacatot megvásárolni, amit a szemük elé raktak. Így aztán az Aphrodite arckrém, a Rita ajak pirosító és az Astrid bőrpuhítószer egészen jól jövedelmeztek. A neveket a sziléziai adta, és nagyon büszke volt rájuk. A jó név a legjobb reklám, mondogatta esténként a professzornak, amikor a munka végeztével együtt ültek, minél egzotikusabb a név, annál szívesebben veszik az árut. A vállalat egyre jobban ment. A professzor arca kitelt, teste megerősödött. Új ruhája volt már, és új cipője. Néha mi alatt a nagy katlanokban a kenőcsöket keverte, elbámult maga elé, és elgondolkozott. Milyen furcsa az élet, gondolta, egy hajszálon múlt, hogy nem nyertük meg a háborút, hogy nem ülök most valahol egy pompás angliai laboratóriumban. Mindez csak egy hajszálon múlt, egy pillanaton, egy elhatározáson. De mert hogy így lett, ma senki sem hiszi el, hogy másképpen is lehetett volna. Furcsa az élet. Fél évig zavartalanul ment az üzem. Megegyeztek abban, hogy a jövedelem felét a sziléziai kereskedő dollárba fektetve félreteszi, amíg összegyűl annyi, hogy fölépíthetnek maguknak egy saját házat és gyárépületet. Fél év múlva azonban váratlanul bedöglött az egész vállalat. A lengyel, aki a nyersanyagot szállította, az angol katonai rendőrség csempészés miatt letartóztatta. A nyersanyagforrás bedugult. A sziléziai rohangált, hogy felhajtson valamit, de eredménytelenül a gyártást be kellett szüntetni. Éppen tavaszodott,

0: és a professzor újra üldögélhetett naphosszat a romok között, és figyelhette a fészeképítő madarakat. Szerencsére volt valami megtakarított pénz a bőnapokból, és ott voltak még a sziléziainál a dollárok is. Aztán újra eltelt egy év munka nélkül a rompincében. Közben a sziléziai állást kapott Essenben, egy régi üzlet felénél, és elköltözött oda. Most már az egész pince a professzor tulajdonába került. A sziléziai család elköltözése után egyszerre nagyon rászakadt az egyedüllét. Nem szaladgáltak többé ki és be a gyerekek, a pince és a romház elhagyott lett és üres. A legközelebbi ember jó negyed órányira lakott a bomba szőnyeg szélén, és odáig csak rom volt, más semmi. Bár ennek a lakásnak megvolt az az előnye, hogy nem volt házigazda, és nem kellett bért fizetni érte, és a lakáshivatal sem törődött vele, mégis szeretett volna elköltözni onnan. Emberek közé vágyott. Jelentkezett a munkahivatalban. Akkoriban még elcsodálkoztak, ha valaki munkát akart, mert az értéktelen papírpénz, amivel a munkát megfizették, nem vonzott senkit. A hivatalnok meglepetten nézett végig rajta, aztán fölvette az adatait. Neve? Dr. Herbert Habicht. Foglalkozása? Egyetemi tanár, kémia és fizika szakos. A hivatalnok rámerett. És ön nálunk keres munkát? Hol keresse? Kérdezte a professzor, és vállat vont. Ma nincs szüksége a világnak a békés tudományokra, csak a gyilkos tudományokra. Az ember az íróasztal mögött megcsóválta a fejét. Ilyen képesítéssel? Jelentkezett már az egyetemeknél? A professzor csak legyintett. Régen. Mondom, hogy ma nem a tudás számít, hanem a felelőtlenség. Abból pedig nekem nincsen elég. A munkakeresés mindössze annyit eredményezett, hogy beírták a munkanélküliek közé, és hetenként kétszer kirendelték romel takarításra. Ilyenkor ott dolgozott csákánnyal vagy lapáttal a kezében, a többi között reggeltől estig, szó nélkül becsületesen. Egy ilyen piszkos, kimerítő nap után történt, hogy hazamenet este a romok között megszólította egy fiatal leány. Bocsánatot kérek, mondta a leány, és odalépett hozzá. Van itt még valahol egy ház, ahol laknak? Egy ház, ahol laknak? Ismételte meg a professzor a kérdést, csodálkozva. Nem, olyan itt nincs. A leány tanástalanul álltott. Nem lehetett több 15-16 évesnél. Kopott kis nyári ruhácska volt rajta, a lábán félretaposott sarkú cipő harisnya nélkül. Pedig azt mondták, hogy valahol itt lakik az apám. Habicht professzor rámerett a lányra. Az apja? Kérdezte, és a hangja olyan különös volt, hogy a leány meglepetten kapta föl tőle a fejét. Itt csak én lakom. Odébb egy pincében, más senki. Nézték egymást, szinte ijedten. Aztán a professzor szájából kibukott halkan, kérdőn, döbbenten a szó. Krista? Igen, felelte a leány alig hallhatóan, és a szeme lassan megkönnyesedett. Ott álltak szemben egymással, és egy ideig egyikük sem mozdult. Csak álltak és nézték egymást. És a leány sovány, sápadt arcán folytak lefelé a könnyek, és a piszkos ruhájú, hajlott válló, kopott ember szeme megfényesedett és nedves lett, és a szája széle reszketett, de nem volt képes kiejteni egyetlen szót sem. Sokáig álltak úgy. A langyos tavaszi estében szél bóklászott, és egy távoli mozdony éles füttyét hozta át a romok fölött. Ettől a hangtól felrezzentek mind a ketten. Krista! Nyögött fel a professzor folytottan, furcsán, és egy szánalmas, esetlen mozdulattal széttárta a karját. A leány szó nélkül egy gyors mozdulattal odalépett a kitárt karok közé, két vékony karjával átölelte az apja nyakát, fejét a vállára hajtotta, és zokogott, zokogott.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, mondta Németh László az IPOSZ elnöke az MTI érdeklődésére. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint jövő évtől visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot, közölte az IPOSZ. Nem támogatta a gyermekek digitális eszközök káros hatásai elleni további védelméről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottsága keddi ülésén. Az indítványt 7 KDNP-s képviselő nyújtotta be, ebben többek között az szerepel, hogy a 6 éven aluli gyermekek fokozott védelme érdekében a digitális eszközökön a forgalmazók kötelesek elhelyezni olyan felhívást, amely szerint ezeknek az eszközöknek a használata ebben a korban nem ajánlott. A javaslat másik fontos eleme szerint a magas kockázatú platformokat üzemeltető szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az online platformokhoz a 13. évüket be nem töltött gyerekek ne, a 16. évüket betöltött kiskorúak pedig csak korlátozottan férhessenek hozzá. A vitában a Tisza párt képviselői egyebek mellett jelezték, a szándékkal egyetértenek, de a javaslatot több ponton hiányosnak tartják, emellett szerintük túlzott általánosításokat tartalmaz, jelenlegi formájában nem ad választ egyes technikai problémákra és nem jár szankciókkal. Két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán. Tar Zoltán azután osztott meg bejegyzést, hogy az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett, aki az évente esedékes jogállamisági jelentés előkészítése miatt látogatott el a minisztériumba. Mint írta, egyetértettek abban, hogy a szakemberek és a társadalom bevonására párbeszédre van szükség a közmédia átalakításakor. Tar Zoltán beszámolt arról is, hogy a közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték a munkát. Ennek végén egy olyan közmédia jöhet létre, amely méltó Magyarországhoz, a demokráciához és az európai értékekhez is. A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja, a Felelős Gasztrohős Alapítvány országos kampánya. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak. A részvételhez az éttermek a bolygóbarátizek.hu honlapon regisztrálhatják fogásaikat, amelyeket az alapítvány szakértői ellenőriznek a fenntartható étkezés nemzetközi alapelvei szerint. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók, növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú, és a nemzetközi bolygó egészségügyi étrend tudományos ajánlásaihoz igazodnak. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, a közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátyol felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tudják, milyen egy klímabarát kert és miért fontos a biodiverzitás szempontjából? Nem? Akkor tartsanak velem és Berecki Anna biomérnökkel, aki egészen Amerikáig ment tapasztalatot szerezni.
2: De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen újdonság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre. És akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom. És hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok idő telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult, meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez is, az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már egészen kicsi korában nagyon sok időt töltött a természetben. Tipikusan az a kisgyerek volt, aki mindent kipróbált. Ha kellett, apró darabokra szedte a virágot, hogy megnézze, hogyan épül fel. A kertek, növények iránti szeretete családi örökség, így nem volt kérdés, mi is lesz, ha felnő. Persze kellett hozzá egy nagyon jó biológia tanár is a gimiben, aki elindította azon az úton, hogy merjen saját kutatásokat csinálni, projektmunkákba bekapcsolódni. Biomérnökként végzett, tanult Amerikában, saját vállalkozást vezet, és szinte mosolyog a hangja, amikor a munkájáról kérdezi az ember. Ő Berecki Anna, a Bee Blooms egyik alapítója, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
2: A családom mezőgazdasággal foglalkozik, így a mindennapi beszélgetésben is benne voltak ezek a dolgok, illetve a nagyimmal is nagyon-nagyon sokat kertészkedtem, aki egy erdő mellett lakik, szóval így tényleg meg tudtam tapasztalni a természetnek minden kis apró örömét, a növényektől kezdve a kis apró élőlényeken át minden.
1: És egyébként az természetes volt, hogy ezen a pályán mész tovább?
2: Hát igazából abban biztos voltam, hogy valamilyen módon szeretnék a biológiával, vagy hogy így az élő dolgokkal foglalkozni. Már általános iskolában is nagyon szerettem, aztán gimnáziumban egy fantasztikus biológia tanárom volt, aki szintén így csak tovább erősítette be, hogy ez így nagyon közel áll hozzám. De azt is tudtam, hogy mondjuk orvos semmiképp más se szeretnék lenni, és akkor így próbáltam ki silabizálni, hogy mit lehet még csinálni az alapján, hogy szeretem a növényeket meg az állatokat, és feltétlenül biológus se szerettem volna lenni. Aztán nyilván így a család oldaláról jött a lehetőség, vagy az opció, hogy hát akkor a mezőgazdasággal is foglalkozhatok, vagy mehetek agrárképzésre, de akkor még annyira az se tetszett, és akkor így találtam rá a biomérnök képzésre, ami...
1: Mit csinál egy biomérnök?
2: Na ezt a kérdést szerintem egyik biomérnök se szereti, ugye nagyon sok irányba lehet menni, szóval mondjuk a szennyvíz telepektől kezdve a gyógyszergyárig kb. Bárhol el lehet helyezkedni. Talán úgy fogalmaznám meg, hogy azokat a folyamatokat, amiket eddig mondjuk kémiai úton oldottak meg, vagy másfajta módon, azt megpróbálják biológiai folyamatokkal átalakítani. Tehát mikroorganizmusokat, baktériumokat, gombákat használnak ahhoz, hogy akár mondjuk az élelmiszeriparban is, vagy a gyógyszeriparban, vagy tényleg ilyen szennyvíz, tisztítás és társai. De hogy ebből is kiderül, hogy ez egy ilyen nagyon szertágazó terület, és így az alapképzés során nekünk leginkább arra fókuszáltak, hogy ezt így mindent megpróbálják bemutatni, és volt valamilyen szintű specializáció, de azért eléggé nyitottan hagyták, hogy akkor merre is menjen tovább az ember. És én így az alapképzésem során jöttem rá, hogy engem az a része érdekelt leginkább, ami így a mezőgazdasághoz kapcsolódott vissza, szóval végig csak visszakapcsolódtam így mond a családi gyökerekhez, és akkor a mesterképzésemet már végül így visszakapcsolódva az agráriummal kapcsolatban végeztem el.
1: És Amerika hogy jött a képbe?
2: Őszinte szeretnék lenni, teljesen véletlenül. Az eredeti tervem, azt kell rólam tudni, hogy én nagyon szeretek tervezni, nagyon struktúrált vagyok, nagyon szeretek így kontrollálni a dolgokat, azért kb. Mikor már az alapképzésemre jelentkeztem, akkor tudtam, hogy majd én a mesterképzésemet Dániába szeretném majd megcsinálni biotechnológia szakon, és erre így tudatosan készültem is, amúgy fel is vettek az egyetemre, de aztán az utolsó pillanatban végül kihátráltam belőle, mert akkor már volt egy ilyen kis startup vállalkozásunk, és így rájöttem, hogy a kettő azon fog egyszerre menni, hogy én Dániába csinálok egy mesterképzést, és közben itthon meg egy vállalkozást csinálunk, és akkor így Dániáról lemondtam, de hogy valamit mégiscsak szerettem volna így tovább képezni magam, és akkor így teljesen véletlenül találtam rá arra, hogy hát vannak online képzések is, és nem csak online képzések vannak, hanem akár egy egész mesterképzést is el lehet végezni online, és akkor így találtam rá erre az amerikai egyetemre. Nagyon rövid volt a jelentkezési határidő, de mivel már a Dániai Egyetemre való jelentkezés miatt kb. Meg volt minden anyagom, így gyorsan le tudtam adni mindent, és szerencsére be is kerültem, és akkor így tudtam elvégezni.
1: És itt mi volt a képzésnek a lényege?
2: Angolul crop science-nek hívják, magyarul nincs szerintem egy az egyben ilyen szak, de egy agrárképzés volt igazából, de kicsit ilyen vegyesen, meg nekem azt tetszett benne, hogy nagyon napra kész volt, szóval agrárdigitalizációról is beszéltünk, de ugyanúgy a regeneratív mezőgazdaságról, és akkor ott találkoztam a planting design-nal, ami ez az ilyen fenntartható kerttervezésnek az alapelve is, szóval, hogy itt tényleg nagyon sok minden bele lehetett ott is szagolni, és hogy nagyon napra kész és aktuális problémákkal is foglalkoztunk.
1: De akkor már egyébként a fenntarthatóság kérdése az ott volt az életedben, tehát ezzel már foglalkoztam, mert gondolom azért nem gyerekként kezdtél el ezzel foglalkozni, sőt, hát gyerekként mondjuk én idősebb vagyok nálad, de fenntarthatóságról nem is hallottunk, inkább környezetvédelemről.
2: Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy egészen kiskoromtól kezdve a környezetvédelem az mindig nagyon érdekelt, és szerintem az, hogy akkor környezetvédelem, most fenntarthatóság, vagyis hát most már azt mondanám, hogy inkább az utóbbi pár évben fenntarthatóság, és most az új trendi szóra ez a regeneratív, meg regeneráció. Szóval, hogy ezek szerintem hasonlóan alapértékeiben mindegyik ugyanazt próbálja célozni, csak éppen időszakonként másképp hívjuk, vagy más ilyen gyűjtőszót használunk rá. És emlékszem, hogy amikor már gimis voltam, de még ilyen 6-osztályos gimnáziumban jártam, szóval szerintem ilyen 7.-8. környékén volt az, hogy elkezdtek építeni egy ilyen autópálya elkerülőt ott hozzánk közel, és ezt az erdőn keresztül vitték, és én teljesen fel voltam háborodva azon, hogy most emiatt kivágnak fákat, és akkor ezen gondolkoztam ilyen tizenpár évesen, hogyan tudnék kampányolni ellene, hogy ne vágjanak ki fákat autópálya miatt.
1: Hát igen, itt kezdődik az igazi aktivista élet. Ugye a mezőgazdaság az végigkíséri az életedet, de igazság szerint nem a mezőgazdaságban hasznosítod a tudásodat.
2: Igen.
1: Honnan jött ez a fordulás? Tehát, hogy Amerika hozta ezt a fordulást, amit ott megtapasztaltál, és bizonyos mértékig tanultál is, a fenntartható kertek iránti szerelem az ott kezdődött?
2: Biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszott bennem az amerikai tanulmányom, meg az ottani tapasztalataim, mert azért volt szerencsém kint lenni kétszer hosszabb, rövidebb időre, és azok is nagyon meghatározók voltak. És igen, így átalakult a mezőgazdaság olyan szempontból, hogy ugye említettem, hogy volt egy startup vállalkozás, amiben részt vettem, és az egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, aztán abból kiléptem, és akkor utána jött, hogy inkább a fenntartható kertek irányába mozdultam tovább, de napi szinten ugyanúgy foglalkoztat, és ugyanúgy foglalkozok valamilyen szinten így a mezőgazdasággal is, hiszen a családomat még mindig érinti, meg így nem tudok elmenni a hírek, meg az aktualitások mellett, de szakmai szinten most inkább a fenntartható kertekkel foglalkozom, igen.
1: Igen, mondjuk az embereket ez most megfogta, és hogyha azért az ország sok városában járunk, akkor például a panel rengetegben találkozhatunk már virágos részekkel, olyan kertekkel, amelyek már klímabarátok, mert ugye az emberek elkezdtek igényt formálni erre. De ez önmaguktól jött, vagy voltak emberek, olyanok, mint például te, akik erre fölhívták a figyelmet, és elkezdték ezeket a kis klímakerteket kialakítani, mondjuk egy társasházon, vagy egy panelházon belül is, az udvaron belül?
2: Szerintem valószínűleg mindkettőnek volt szerepe. De amikor én például Amerikában így tanultam erről, az talán 2023, akkor így nekem ez így teljesen új donság volt, vagy újként hatott, hogy ó, hogy így is lehet nézni egy kertre, és akkor ez így engem nagyon megfogott, és így azt éreztem, hogy itthon ez még nem feltétlenül van így, és akkor így fejembe vettem, hogy jó, hát akkor majd itthon én ezt megvalósítom, és hogy jobban utána kezdtem járni a dolgoknak, rájöttem, hogy azért már itthon is vannak szerencsére tök jó kezdeményezések, és nem sok időt telt el, pár évről beszélünk, de így is ez a pár év szerintem nagyon-nagyon sokat számított, és most már tényleg azt érzem, hogy egyre inkább ugye köztudatban is ott van, meg tényleg vannak már versenyek, pályázatok arra, hogy megkapja valaki ezt, hogy klímabarát kert, vagy fenntartható kertek, akár önkormányzati szinten, vagy akár gazdasági szereplők is indítanak ilyen pályázatokat, szóval, hogy szerintem ez tök jó. Meg van város szinten is több kezdeményezés, most már több városnak is van saját magkeveréke, ilyen vadvirágos magkeveréke, szóval ezek biztosan nagyon sokat segítettek, és szerintem igen, az emberekben is elindult meg ilyen általános igény jobban arra, hogy szeretnének visszakapcsolódni így a természethez, és az, hogy a kertek formája az az egyik talán legegyszerűbb módja.
1: Mitől lesz klímabarát egy kert?
2: Hát az egyik talán, és az egyik legfontosabb az, hogy nem gyeptengerünk van körbe sövénnyel, ami ugye régen túlja volt, most már inkább a vér megy. Szóval, hogy a kertünk ne egy monokultúrás hely legyen, mint hogy a mezőgazdaságban is sokszor csak kukorica, búza, napraforgó táblák vannak. És ugyanez a kertre levetítve az, hogyha csak gyep van, és körbe egyetlen egy fajból sövény, az olyan, mint egy ilyen ökológiai sivatag. Arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi nagyon aszályos, most már nem csak nyár, hanem tavasz is sajnos, ezeket a gyepeket fenntartani, az így teljesen mesterséges úton lehet csak. Tehát folyamatosan öntözni kell, meg trágyázni, meg gyepszellőztetni, meg nyírni, meg ilyenek, és hogy ez biztos, hogy nem klímabarát, de hogy szerintem nem is észszerű folytatni. És hogy akkor mi más lehetne csinálni? Hát az is tök jó, hogy ha már legalább fákat elkezdünk ültetni, vagy legalább több fajta cserjéből álljon a sövényünk, de hogyha még ezt tovább turbózzuk virágokkal, mi leginkább ívelő virágokat szoktunk alkalmazni, és ez ugye gondozás szempontjából is sokkal egyszerűbb, mert csak egyszer elültetjük, és akkor onnantól kezdve nem kell minden évben újra elültetni őket. Figyelünk arra, hogy egészen koratavasztól késő őszig mindig legyen valami, ami virágzik, ami nem csak számunkra lesz szép, hogy mindig van valami, ami pompázik a kertben, hanem a beporzók számára és a hasznos élőlények számára is fontos, folyamatosan tud biztosítani táplálékot és élőhelyet. Az, hogy figyelünk arra, hogy tényleg minél több faj legyen, és ez nem csak a növényekre értve, de hogy a növényekre van talán nagyobb ráhatásunk, de ha minél több növény lesz, akkor meg fog jelenni minél több kis élőlény is. Madár, akár sündisznót, és hogy biztosítsunk számukra élőhelyet, táplálékot, vizet. Azt talán már eléggé elfogadott és bevált módszer, hogy télen etetjük a madarakat, és arra elfeledkezünk, hogy amúgy nem csak élelemre van szükségük, hanem vízre is. És ha csak egy nagy virág alátétbe öntünk vizet, mert azzal is nagyon-nagyon sokat tudunk tenni.
1: Megvolt már a vállalkozásotok Pusztai Boglárkával akkor, amikor hozzákezdtél a saját lakóhelyeden a klímabarát kert kialakításához?
2: Igen.
1: Tehát előbb volt a vállalkozás, és utána jött az, hogy átalakítsd a saját kertet. Miért? Úgy gondoltad, hogy jót tenne az egész közösségnek, hogyha ott is azt a kertet olyanná formálnátok, ami nem csak a természetnek jó, hanem tényleg összehozza a közösséget is?
2: Részben igen, részben meg akkor jött létre az a helyzet, hogy ide költöztünk. És hát az egyik oka, hogy én mindenképpen ide szerettem volna költözni, az, hogy volt egy kis kert, és városba lehet egy kert, az nekem így egyértelmű döntés volt, hogy jó, hát akkor nekem ezt kell. És akkor végül ide is költöztünk. Nyilván egy kicsit vártam, hogy megismerjem én is a kertet, hogy milyen adottságai vannak, milyen fényelnyék viszonyok vannak, felmérjem azt is, hogy amúgy kik azok, akik használják, milyen igények vannak, és akkor utána elkezdtem akcióba lendülni, és így szépen folyamatosan így átalakítani, meg szeretek kísérletezni is.
1: És nem ütköztél ellenállásba? Tehát senki nem volt, aki azt mondta, hogy na már pedig itt nem lesz klímabarát kert?
2: Nem, bár hogyha nagyon őszinte akarok lenni, akkor az elején szerintem nem mondtam, hogy én itt klímabarát kertet fogok csinálni, csak arra vállalkoztam, hogy én szívesen végzem a kertnek a fenntartását, és utána így utólag így szépen csöpegtettem. Tavalyi évben elindultam egy pályázaton, amit így társasházaknak is meghirdettek, ilyen klímabarát kert címen, és akkor azt meg is nyertük, és akkor utána már így arra hivatkozva már könnyebb volt azt mondani, hogy hát amúgy igazából igen, ez egy klímabarát kert, egy ilyen természetközeli kert, és így szerencsére nem tapasztaltam negatív hozzáállást.
1: És most már mindenki közösen részt vesz a kert alakításában? Tehát, hogy mennek és segítenek neked?
2: Hát azért még nem tartunk, 12 lakásos házról beszélünk, sokan vannak, akik amúgy albérlők, viszonylag kevés az a tulajdonos, aki itt is él, és így nem is tudom, hogy mondjuk az albérlők mennyire kapnak tájékoztatás dolgokról, mert sokszor csak tulajdonosoknak mennek ki az információk, az albérlőknek kevésbé. Szóval, hogy így a munkát azt amúgy egyedül végzem, meg néha a férjemet ráveszem, amikor ilyen nagyobb fizikai munkára van szükség, de az, hogy mondjuk a komposztálót elkezdték használni többen is, az már nekem egy ilyen pozitívum, meg hogy azért így szoktam látni, hogy néha vannak kint kertbe is emberek, de hogy azért még az a nagy közösségi élmény, nagy közösség építő ereje még folyamatban van a kertnek.
1: Na igen, pontosan a komposztról jutott eszembe. Én is társasházban élek, és ugye az emberek a zöldséghéjat, a gyümölcshéjat, egy csomó mindent, amit egyébként lehetne hasznosítani egy komposztálóba, ugye a kommunális hulladékba teszik. És hogy vannak tényleg társasházak, ahol lehet komposztálót betenni az udvarra és használják, meg valahol nem. A mi házunk pontosan az, ahol a szelektív hulladékgyűjtésnek sincs semmi értelme, mert hogy a csirkecsontot azt a sárga kukába rakják, ahova a papírt kellene. Azért is kérdeztem ezt, hogy mennyire partnerek a lakók, és mennyire segítenek ebben. Tehát, hogy nem rombolnak, hanem inkább hozzátesznek.
2: Igen. Én alapvetően nagyon szeretek így az edukációra, meg a szemléletformálásra is hangsúlyt fektetni, és akkor így volt, hogy kiraktam a kertbe vezető ajtóra egy ilyen kis plakátot, hogy akkor mit lehet dobni a komposztba, mi az, mit ne dobjunk, hogyan dobjuk. Volt, hogy írtam kör-e-mailt, hogy akkor most ez a helyzet, meg amikor van közgyűlés, akkor itt szívesen beszámolok a kertről, meg ha bárki érdeklődik, akkor én nagyon szívesen beszélek. De hogy azért azt is el kell fogadni, hogyha valaki annyira nem érdeklődik, de ha azt látnám, hogy valaki mondjuk kárt tesz a kertbe, akkor az ellen mondjuk biztos, hogy felszólalnék, és így megkérném, és megpróbálnám neki elmagyarázni, hogy miért ne csináljuk ezt, vagy azt, és hogy milyen következményei lesznek annak, hogyha valamit nem úgy csinál, ahogy kéne.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos, derül ki az egészségügyi miniszter Facebook posztjából, amelyben arról számolt be, hogy hétfőn megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedű Zsolt többek között azt írta, hogy az eseményre elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a Független Háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabonakutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárasság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni első segélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes első segélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adományszó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. A lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki egy éve az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok, ezért az MVM ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadást.

0: 2020-ben történő számlaküldéshez elengedhetetlen a számlafogadásra biztosított, megfelelő méretű tárhellyel rendelkező postafiók és az ehhez tartozó e-mail cím.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán nyugat felől megvastagszik a felhőzet, keleten a nap első felében még napos idő várható fátya a felhőkkel, ezt követően jellemzően itt is megvastagszik a felhőzet, illetve záporok, zivatarokra lehet számítani. A szél helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre többnyire 25 és 30 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Berecki Anna biomérnökkel. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában maradj, és ott dolgozz? Mindenáron haza akartál jönni?
2: Alapvetően igen. Nagyon szeretek külföldön lenni, meg Amerikában is most többször voltam munkaügyben, vagy nem tudom mi a jó szóra, de hogy nem nyaralás szempontjából, hanem valamilyen programokban részt venni, vagy a tanulmányaim miatt. És minden egyes alkalommal borzasztóan inspirált, és új ötletekkel, meg új tudással jöttem haza, és ez nagyon fontos számomra, és ezt így szeretném folytatni, és ez nem feltétlenül csak Amerikában, hanem igazából bárhol. Nagyon szeretek így nyitott szemmel járni, és követni azt, hogy esetleg máshol milyen jó módszerek vannak már, amit haza tudunk hozni. És igen, és hogy hozzuk haza ezeket a dolgokat, hogy itthon is

0: tudjunk hatást elérni. Mert én megértem azt, hogyha ha valakinek van egy jó lehetőség külföldön, vagy azt gondolja, hogy külföldön minden jobb lesz, de én inkább afelé szeretnék törekedni, hogy ha itthon nem is tökéletes minden, de akkor ami tőlünk telik, azt tegyük meg azért, hogy jobb legyen.
1: Ugye mondtam, hogy van egy vállalkozásod Pusztai Boglárkával, sokan keresnek benneteket? Tehát egyre nagyobb az igény az ilyen fenntartható kertek kialakítására?
0: Igen, én azt tapasztalom, mint ahogy mondtam, hogy az egész egyre elfogadottabb, vagy ismertebb, meg népszerűbb lesz, így bennünket is egyre többen keresnek, és igazából nem is nagyon volt olyan, hogy valaki megkeresett bennünket, és nagyon magyarázni kellett volna, hogy mi miért nem csak gyepszőnyeget és babérmegyeseményt fogunk neki tervezni, hanem hogy mi kicsit más szemszögből közelítjük meg a kerteket, és ennek nyilván örülök, hogy akkor ez így átmegy az embereknek, hogy mi ezzel a szemlélettel tervezünk kerteket, és a social media felületeken is jelen vagyunk, és csináltam egy ilyen posztot, hogy mi az a 7 dolog, amit itt te is meg tudsz nézni a kertedbe, és akkor egy ilyen teszt, hogy mennyire fenntartható a kerted, és a legnagyobb meglepetésemre rengeteg komment érkezett, és így olyan jó volt látni, hogy tényleg folyamatosan jöttek, hogy 7 pont, igen, nekem 6, de már ezen is dolgozom, és hogy olyan jó látni, hogy tényleg amúgy egy csomó ember ezt már csinálja, és egy csomó ember számára ez fontos, és ez így nagyon boldogsággal tölt el.
1: Nézem a BeBlooms oldalát, és ott látom az iskola kertdiákok bevonásával, Debreceni Egyetem, Kossuth Lajos gyakorló gimnázium, ugye nem véletlen Debrecen, mert te debreceni lány vagy.
0: Igen.
1: Ez szerintem az egyik talán legjobb dolog, amikor egy óvoda vagy egy iskola kér föl benneteket, nem? Arra, hogy ha van elég hely és lehetőség, akkor alakítsatok ki egy klímabarát kertet. És ugye ezt elég kis, pici, apró lépésekkel elkezdeni, aztán persze határa csillagos ég.
0: Igen, ezzel maximálisan egyetértek, és annyi ilyen kis háttérsztorit még erre elmondanék, hogy ez az egész ez úgy jött, hogy ahogy említettem, hogy a gimiben nekem volt egy fantasztikus biológia tanárom, akivel úgy mai napig tartom a kapcsolatot, és akkor így mi ezt vele közösen fundáltuk ki, hogy hát amúgy a sulinak van egy hatalmas kertje, és akkor így mi lenne, ha csinálnánk valamit közösen. Ő is nagyon sokat segített, bevont 3 osztályt, és igazából ez egy hosszabb folyamat volt olyan szempontból, hogy volt 2-3 alkalom, amikor csak úgymond az edukáció része tartott, tehát beszélgettünk a diákokkal, hogy akkor mi az, hogy fenntartható kert, miért van rá szükség, milyen ilyen alapelvek vannak, belementünk így a tervezésbe, hogy akkor az iskola kert melyik részén lehet ezt megvalósítani, mi az a részen is kihasználatlan, akkor utána elkezdtünk közösen tervezgetni, és akkor a vége pedig az volt, amikor ugye közösen el is ültettük, és meg is valósítottuk ezt a kertet.
1: Egyébként az emberek félnek egy klímabarát kert, vagy egy fenntartható kert létrehozásától, hogy mondjuk az sokkal többe kerül, mint az, hogy én csak gyepet tartok?
0: Biztos, hogy vannak kételyek, és hát nem is tudom, hogy a pénz a legnagyobb visszatartozó, hanem inkább az, hogy azt gondolják, hogy nagyon-nagyon sok munka van bele, ami számomra ez mindig ilyen nagyon vicces, de akár a pénzről beszélünk, az is, hogy az ilyen élére vágott gyep a legpénz és időigényesebb dolog, amit a kertünkbe rakhatunk. Nyilván, és hogyha létrehozunk egy új fenntartható kertet, akkor azt az elején annak lesz költsége, hiszen egy új dolgot hozunk létre, vagy átalakítjuk a kertet, és meg kell venni az új növényeket, szóval az elején lesz költsége. Meg az első egy évben érdemes, egy-két évben érdemes jobban odafigyelni a frissen ültetett növényekre, de utána ha így szépen beáll a kert, akkor igazából sokkal kevesebb munkát kell ráfordítanunk, és sokkal kevesebb pénzt is, hiszen ha jól válogatjuk össze a növényeket, tényleg a helyi adottságot megfelelően, meg a mostani klímára figyelve, akkor sokkal kevesebbet kell majd öntözni, nem kell műtrágyázni, kevesebb lesz a gyep fölött, tehát nem kell annyit füvet nyírni, és lesz egy szép, jól beállt, dinamikus élő rendszerünk, ami nem csak szép is lesz, hanem valamilyen szinten nem fenntartó is.
1: Sok visszajelzést kapsz, hogy jó, amit csinálsz, jó irányba mész?
0: Kapok visszajelzéseket, igen, az, hogy sokat el, azt így nem tudom.
1: Miben mérhető lesz? Bocsánat, hogy ezt mondom, tehát most, ha az anyagi oldalát nézzük, hogy sok a megrendelés? Mert gondolom, van olyan, amit szívügyből mondjuk megcsinálsz.
0: Igen. Az elején azért, hogyha tényleg ilyen biznisz vagy szempontjából is nézzük a dolgot, akkor egy vállalkozást elindítani, akkor az elején nyilván nekünk kell sokkal többet beletenni azért, hogy legyenek projektek, legyenek megrendelések, és sokszor előfordulhat az, hogy inkább nekünk kell utána menni egy ügyfélnek, mint az, hogy csak így hátradőlünk, felrakjuk a lábunkat az asztalra, és akkor csak így dőlnek a megrendelések. De szerintem ez nem baj, meg hogy az elején ez teljesen természetes, és annak örülök, hogy most már mondjuk elértünk oda, hogy Hát igen, van, amikor én keresek meg valakit, most ez mondjuk inkább egy fesztivál, vagy egy iskola, vagy egy közterület, ahol azt érzem, hogy még nekünk kell fellépni, és azt mondani, hogy figyelj, szerintem tök jó, amit csinálsz, teljesen hasonló értékekkel vagyunk, mi lenne, hogy közösen dolgoznánk valamin, és a magánkertek oldaláról meg már szerencsére többé-kevésbé jönnek maguktól a megrendelések, és ott meg már az van, hogy nem nekünk kell harcolni érte.
1: Szoktál workshopokat tartani, és ezt azért kérdezem, mert az oldalatokon, ha valaki fölmegy, én böngésztem az oldalon, az kaphat tőletek hasznos tanácsot ingyen és bérmentve is. De divat a workshopokat tartani, elmegy, meghallgatja, tanul belőle.
0: Igen, számomra nagyon fontos az edukáció, meg az ilyen szemléletformálás, és az ilyen nulladik pontba tudtam, hogy szeretnék ezzel is foglalkozni, és nem csak az, hogy jó, akkor most megtervezünk egy kertet, hanem akkor tényleg ezt így minél szélesebb körben el tudjuk juttatni az embereknek, és akkor azért szoktunk workshopokat is tartani, ez volt olyan, amikor középiskolásoknak tartottunk, volt, amikor bárki jöhetett, volt, amikor könyvtárba mentünk, szóval hogy ebben is ilyen nagyon vegyes, próbálunk generációk szempontjából is mindenki felé nyitni. És hogyha valakinek vannak kételjei, amúgy az alapvetően nem baj, teljesen természetes, de az a fontos, hogy akkor beszéljük meg ezeket a kételyeket, és próbáljuk megnézni azt, hogy miből fakad ez a kételj, és hogyha tényleg ezekkel is foglalkozunk, akkor tudunk változást elindítani, és nem csak így rátolni, hogy hát ez nem így van, és hogy ez a jó.
1: A szemléletformálásról jut eszembe, iskolákban mennyire hívnak előadást tartani? Mert hogy valahol mindig azt hallom, hogy a jövő generációja az, aki leginkább tud tenni a biodiverzitás fenntartásáért, megőrzéséért.
0: Igen, nekem nagyon szívügyem az is, hogy tényleg így a fiatalabb generációknak meg iskolákban is, meg ahol van lehetőség tényleg akár iskolakerteket, vagy óvodakerteket létrehozni. A direktben megkeresést még itt nem kaptunk, de azt is látni kell, hogy hát az oktatási intézmények is eléggé le vannak terhelve, meg sok esetben nagyon szigorú tanrend van, amiben nem biztos, hogy be tudják illeszteni ezt, és hogy ők is mondjuk azt látják, hogy bár az elképzelés tetszik is, de nincs plusz energiájuk arra, hogy akkor most ebbe így belefektessenek, és lehet, hogy csak mi nem vagyunk még elég ügyesek abban, hogy ezt jobban átnyomjuk, de volt pár iskola, akikkel beszéltünk, meg ugye volt, ahol meg is tudtuk valósítani, de maximálisan nagyon szívesen foglalkoznánk még ilyen projektekkel.
1: Gondolom, nincs olyan, hogy egy kert kész van. Tehát ez valahol mindig alakul, ugye?
0: Igen, a saját kertemről biztos, hogy így tekintek. Amikor projekteken dolgozom, akkor nyilván van egy pont, amikor azt mondom, hogy jó, ez a terv készen van, és akkor most már átadom, de az inkább a tervre vonatkozik, hogy kész van, és nem a kertre, igen.
1: Van olyan projekt, amire nagyon büszke vagy, ami ilyen szerelemprojektnek nevezhető és megvalósult, és ma is boldogsággal nézel vissza rá?
0: Nehéz egyet mondani, vagy nem tudom, mert igazából mindegyiket nagyon szerettük, mindegyikben megvoltak az ilyen kihívások is, meg tényleg, amit én így nagyon-nagyon élvezek, az az, hogy az embereket is megismerhetjük, és hogy olyan jó, hogy hogyan tudunk kapcsolódni a kerten meg a virágokon keresztül. És nem biztos, hogy ez a kedvenc vagy a legextrább projektünk, de hogy mégis van egy idős házas pár, akihez szoktunk járni, és ott igazából kertészkedni megyünk segíteni, mert hogy már nem bírják fizikálisan, és hogy az is minden egyes alkalommal annyira ilyen megható tud lenni, hogy megérkezünk, akkor megkínálnak bennünket kávéval, sütivel, akkor így beszélgetünk egy fél órát, és utána kezdünk bele igazából a kertészkedésbe. Szóval, hogy ezek az ilyen kis apró dolgok ugyanolyan fontosak számomra, és ugyanolyan boldogsággal töltenek el, mint amikor egy nagyobb projekten dolgozunk, ami olyan lesz, hogy mondjuk mások is láthatják.
1: Van olyan, amikor harcolni kell? Vagy volt olyan, amikor nagyon megdöbbentetek, hogy hova csöppentetek? Tehát, hogy ez aztán a kihívás, na ebből fenntartható kertet létrehozni?
0: Most van egy ilyen egészen friss történet, hogy van egy társasház, ahol az egyik lakó keresett meg bennünket, hogy nekik is van közös kert, és hogy ő tökre szeretné, hogyha az kicsit fenntartható, klímabarátabb, természetközeli lenne, meg hogy szeretné, hogyha tényleg a közösségi így aktívan van használná, meg egy ilyen közösségi tér lenne. Teljesen belelkesültem, mondom, hát ez tökéletes, mi is pont ilyenekbe gondolkozunk. Meg is csináltam egy ilyen javaslatot nekik, elküldtem, ő elküldte a lakóközösségnek, és akkor, de hát ott azért jöttek a kicsit vaskalaposabb megjegyzések. Az egyik kedvencem az az volt, amikor az egyik lakó megkérdezte, hogy kinek a jogi felelőssége lesz az, hogyha egy méhecske
1: Jaj.
0: átrepül a szomszédba, és megcsíp valakit. Szóval, hogy voltak ilyenek, és most odáig eljutottunk, nem volt egy gyors folyamat, de eljutottunk odáig, hogy a végén akkor most két virágágyással elkezdjük a kertnek a átalakítását, és hogy végül az az ember is, aki ezt a kérdést feltette, és azt mondta, hogy jó, akkor jön és segít az ültetésben.
1: Tehát magyarán akkor rengeteg a tévhit az embereknek a fejében, amiket igen, el kell oszlatni és rendbe kell tenni.
0: Igen.
1: És sokat utaztok egyébként? Gondolom nem csak Budapesten tevékenykedtek.
0: Igen, alapvetően nincs kimondva, hogy csak Budapesttel foglalkoznánk, hanem országosan szívesen megyünk bárhova. Voltak már Budapesten kívül, meg vannak is Budapesten kívül projektjeink.
1: De egyébként ott a legelterjedtebb Budapesten?
0: Nekünk személy szerint igen, itt ezen a környéken van a legtöbb projektünk. Ez szerintem nyilván abból is adódik, hogy azért itt vagyunk, és én lennék a legboldogabb, hogyha minden kerttervező már így tekintene a kertekre, hogy fenntartható kert, meg klímabarát kert legyen.
1: Van álomprojekt, amit szeretnél megvalósítani?
0: Igen, folyamatban van. Tavaly szintén Amerikában voltam egy program keretein belül, és akkor ott megismerhettem a Master Gardeners programot, ami arról szól, hogy városban közterületeket önkéntesek tartanak fent, és ezek az önkéntesek amúgy leginkább nyugdíjas hölgyek voltak, akik az elején részt vesznek egy képzésben, és hogyha ezt a képzést elvégzik, meg X önkéntes órát, akkor válnak ilyen master gardeners, ilyen mesterkertészek ki, és akkor utána minden évben folyik ez a program, ki vannak jelölve a kertek, hogy melyik kertekért felelnek, és akkor ott nyomlálgatnak, virágot ültetnek, és hogy ez egy annyira csodás program, és hogy ebbe így beleláthattam, és találkozhattam rengeteg hölgyel, akik ilyen csillogó szemmel csinálják ezt, és hogy ott kialakult egy ilyen szoros közösség, és hogy mind fizikálisan, mind mentálisan milyen jó hatással van rájuk, és hogy közben a városnak is amúgy egy hatalmas érték, hiszen szép zöld felületeik, virágágyásaik vannak város szerte. Zseniális, én nagyon-nagyon beleszerettem, és most a főkerttel itt Budapesten elkezdtünk egy hasonló program megvalósítását. Az elvek, vagy így a lelkesedés megvan, meg hogy így szeretnénk idén már ki is próbálni egy-két helyen, de valószínűleg azért ez egy hosszabb folyamat lesz, hogy az egész meg tudjon valósulni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Berecki Anna biomérnököt ismerhették meg, aki nap mint nap azon fáradozik, hogy hazánkban is általánosan elfogadott legyen klímabarát kertet kialakítani, hogy a szépen zöldellő gyep és sövénykerítés helyett egy olyan élettér vegye körül az embereket, ami fenntartható és összhangban van a természettel.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Shit.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabona Kutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabona Kutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárasság, valamint a nyári asszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezést törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Sikerült július 30-áig meghosszabbítani a május végével lejáró tiszta szoftver programot a felsőoktatásban, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Dolgozunk a tartós megoldáson, írta. Tanás Zoltán május végén azt közölte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erre azért van szükség, mert idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Sikeres volt az idei felvételi ciklus az ország legrégebbi folyamatosan működő egyházi iskolájában, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában. Többszörös volt a túljelentkezés, az új tanévben induló három osztályba, a négy tagozatra összesen 99 leendő 9. évfolyamos diák kerülhetett be. A sikeresen felvételiző tanulók igen magas pontszámot hoztak, a maximális 200-ból 160-165 volt az átlag. Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett, a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma és diák otthona igazgatója tájékoztatott.
0: Talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több diák sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. Három osztályt indítunk, ahogy ez az elmúlt években is történt, és négy tanulmányi területet hirdettünk meg. A legnépszerűbb az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt. Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a biológia, kémia, valamint a matematika tagozatunk iránt. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztályunk szintén erős, de a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk. Nekünk az nagyon-nagyon fontos, hogy mind a vidéki, mind pedig a városi gyermekeket meg tudjuk szólítani. A diákjaink 60%-a ma is az internátusban él, és bár egyértelműen elmondható, hogy a legtöbb diákunk Hajdú-Bihar megyéből és Szatmári részről érkezik, de mindig találkozhatunk olyan fiatalokkal, akik Budapestről, vagy Tiszán innen, Néhegyházkerületből, vagy esetleg a Dunántúlról érkeznek, sőt, mindig akad egy-két olyan is, aki külföldről érkezik hozzánk. Ennek alapja elsősorban az, hogy egykori refis szülő, aki ma külföldön dolgozik, szeretné visszaküldeni a gyermekét az ő alma máterébe.
2: Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2027 óta. A szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak, stabilizálják a sérült állapotát, szükség esetén megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt azt is közölte az MTI-vel, hogy a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. A 1359-es adományvonal hívásával vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 3-a szerda van, a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban elsőként hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy a kerti kakukkfű lett az év gyógynövénye, legtöbben valószínűleg fűszernövényként ismerik a kakukkfüvet, pedig teaként vagy szirupként alkalmazva megfázás, torokgyulladás vagy hörkorút okozta köhögés esetén alkalmazható, köptető, nyákoldó hatása miatt. A témában Csupor Dezsővel, a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság gyógynövény szakosztályának vezetőjével beszélgetünk majd, 7:30 után nem sokkal. Ez a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből, a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket, hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, Isten tiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5, 25, 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak. akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőtt korra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarországnak stratégiai előnye van a kalászos növények termesztésében, erre kell építeni, jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke Kis Zomboron. Petőházi Tamás, a Gabona Kutató Nonprofit Kft. Országos kalászos fajta bemutatóján elmondta, a 2022-es hatalmas aszály hozott fordulópontot a hazai mezőgazdaságban, a csapadék hiány tavaly megismétlődött, és úgy tűnik az idén is. A klímaváltozásra adott termelői válasz eredményeként 800 ezer hektár fölé emelkedett a napraforgó vetés területe, ezzel megelőzte a kukoricáit. Eközben a búza 1 millió hektár fölötti vetés területe érdemben nem változott. A tapasztalatok azonban azt mutatják, a napraforgó nem tudja kiváltani a kukoricát. Petőházi Tamás trendfordulóra számít, a várakozások szerint a világ gabonatermése a mostani szezonban csökkenni fog, kisebb lesz, mint a felhasználás. Pugris Tamás, a Gabona Kutató Nonprofit Kft. Agrotechnikai osztályvezetője azt mondta, a gabonatermesztők problémáit három klimatikus stressz okozza, a tavaszi fagy, a tavaszi szárazság, valamint a nyári aszály és a hősok. A szakember közölte, a kutatóintézet munkatársai az ország több pontján végeztek fajta kísérleteket. Az eredmények azt mutatják, a vetési időt egyre kevésbé érdemes naptárhoz igazítani, kulcsfontosságú a talajnedvesség megtartása, a jó szerkezetű magágy kialakítása, a legfontosabb pedig, hogy a vetőmag és a fajta szerepe felértékelődik. A magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át 2019 és 2024 között. A célzott eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek, közölte a GKI gazdaságkutató a távirati irodával. A gazdaságkutató a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján megállapította, az egészségügyi ágazat kereseteinek növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 25 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek. Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezést törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74%-kal nőtt 2019-hez képest. Az elemzés szerint a fegyveres szerveknél 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a 6 havi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36% között növekedtek. Azonban 2023-ra a diplomás állományt leszámítva a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került. Különösen kirívónak nevezik az elemzésben a nyomozók helyzetét, keresetindexük 5 év alatt 27%-kal csökkent. A hierarchia alján a szociális munkások állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére van. A kutatásban rámutattak arra is, hogy bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka, mert a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez kötött. Ez alapján mélyen alul fizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem, közölte a GKI gazdaságkutató. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az ország számos pontján múzeumok, régészeti bemutatóhelyek és lelőhelyek nyitják meg a kapuikat a látogatók előtt, közölte a Magyar Régész Szövetség. A Törzsfőktől a Királyokig című rendezvénysorozat központi témája idén a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki a Régészet Sötét Oldala címmel. Lesznek programok többek között Szolnokon, Szegeden, Egerben, Pakson, Tiszafüreden, illetve Veszprémben is.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megnyitotta kapuit az egyháztáji Delicatess, avagy az egyháztáji vásárok boltja. Az üzletet a szervezők azért álmodták meg, hogy a helyi termelők kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás mellett az üzlet a hét mindennapján várja a látogatókat. A szervezőkkel, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség lelkészével, Molnár Szabolccsal és a vásárok koordinálójával, Pataki Péterrel a bolt megnyitása előtt néhány nappal Buzás Bori beszélgetett.
2: Két irányból érkeztünk meg az egyháztáji vásároknak az újra szervezéséhez. Az egyik irány az volt, hogy lett egy olyan területünk, amit be kellett tölteni élettel, és ez egy jó lehetőségnek kínálkozott. A másik irány pedig az a személyes irány volt, ebben az én személyes jelenlétemet kifejezetten örülök, hogy megtaláltam, mert amíg korábban működtek az egyháztáji vásárok, addig én nagyon szerettem azokra járni. Nagyon tetszett az, hogy református, illetve egyházhoz közeli termelők a saját portékáikkal jelentek meg. Ezek jó minőségűek voltak, saját készítésűek, vagy saját termelésűek voltak, kifejezetten ízletesek voltak, és azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ezeken keresztül is, vagy ezeken a termékeken, meg a termelőknek a szeretetén keresztül is valahogy azt a jó ízét az egyháznak, a kereszténységnek meg lehet mutatni, amit tényleg csak az ízek, illetve a személyes kapcsolatok tudnak.
3: És akkor ugye itt jött Péter a szervezői készségeivel, képességeivel, és először megalakult ugye az Egyháztáji Portékások Egyesülete, aztán elindult a házhozszállítás, ez mind-mind már egy olyan attrakciója volt az egyháztáji vásárnak, amiből lehetett látni, hogy egy kicsit többre hivatott, mint hogy a Leány utcán, egy kisebb udvaron megtartsák a vásárokat. Tovább is lépett, ugye most már a Kerekestelepen is van rendszeresen vásár, és kisebb településekre is eljut az egyháztáji, és hát most egy óriási attrakció előtt állunk, mert hogy meg fog nyílni a bolt. Na hát ez egy óriási történet. Ennek az ötlete honnan indult?
4: Ugye amikor az egészet elkezdtük, akkor már kacérkodtunk a gondolatot, milyen jó lenne egy ilyen. De ez teljesen, hogy mondjam, úgy találkozott, tehát nekem is volt beszélgetés során, lelkész úrnak is volt egy ilyen gondolat, és akkor elkezdődött egy ilyen, hogy majd egyszer

0: csak egyszer csak lesz egy ilyen. És aztán valahogy így úgy alakultak a dolgok, hogy ez így elénk került, ez a lehetőség.
1: Valóban egy lehetőség volt, és mi pedig megpróbáltunk élni ezzel a lehetőséggel, és egyelőre úgy tűnik, hogy jól tettük, bár még egy szörp, lekvár, vagy sajt, vagy semmi nem került eladásra, tehát még ne ígyunk előre a medve bőrére, de én azt gondolom, hogy ha a találkozások a piacokon jók, ha a termékek a piacokon jók, hogyha az emberek szeretnek visszajárni azokhoz a termelőkhöz, akikkel már kialakítottak egy kapcsolatot, akkor miért ne lenne jó ez egy állandó helyszínen, amit mindenki ismer, ahová mindenki el tud menni, és ahol azokat a kedvenc, vagy majd ezután kedvencé váló portékáit, amiket megszokott vásárolni, azt tulajdonképpen nem csak a piacok keretében, hanem bármelyik nap megteheti. És mi azt gondoljuk, hogy az a hozzáadott érték, túl azon, hogy magyar, túl azon, hogy termelői, túl azon, hogy jó szívvel, meg szeretettel készült, hogy mitől egyháztáji, hogy mi azt gondoljuk, hogy a hozzáadott érték az az igei háttér, az, ahogy az egész létrejött, hogy van nagy lelkisége, van egy lélek benne, és szeretnénk minden portéka esetében is ezt úgy megjeleníteni, hogy minden portékára lesz egy ige rátéve. Ezeket majd valós embereknek a személyes igéi alapján fogjuk összegyűjteni, illetve már gyűjtjük össze, és fogjuk rárakni ezekre a portékákra. Tehát ha valaki hazavisz még egy lekvárt, akkor rajta lesz egy ige is, ami a testet is, meg a lelket is tudja táplálni.
2: Egy csodálatos helyen, a református negyedbe kapott otthont, mégpedig a püspöki palotának az alsó részén a bolt üzlethelységek sorában. Talán, hogyha be akarjuk határolni, akkor mondhatom azt, hogy az egykori alternatív könyvesboltnak a helyén. És ahogy nagy tisztelt úr említi, hogy mennyire különleges az, ahogy nem csak, hogy belépünk, hanem ahogy vásárolhatunk is, és mennyi pluszt ad majd. Péter, hogy fog kinézni a bolt?
0: Nem beszéltük meg előre, hogy fog kinézni a bolt, de amikor elkezdtem mesélni, Lekész is ezt mondta, én is erre gondoltam. Tehát, hogy szeretnénk azt az érzést megfogni, hogy ha az ember becsukja a szemét, akkor körülbelül milyen atmoszférát tud elképzelni egy termelői boltnak. És lényegében a fa, ami ugye éjjel lesz a központi eleme és a megjelenése, és nem azt a fajta gondolatiságot, hogy mindenből az új kell, hanem inkább az, hogy a meglévőek okos felhasználása, az, hogy ezek a farmstílusú jegyek meg tudjanak jelenni, és hogyha valaki majd ellátogat, akkor reméljük ezt az érzéssel fog. Nekem egyébként, amikor elképzeltem nagymamámnak a régi paraszáza jutott eszembe, és az a feeling, amikor belépek, és akkor ott van nagymamám, találkozok vele, beszélgetek, elmondja, hogy akkor milyen volt a napja, és akkor ugye metron kostumozott lévő portékákat, amiket készített, akár a lekvárját, és akkor ugye, ha minden jól megy, ezzel a boldog kis, hát többen azt mondja, alanyos kis boltocska, mert azért 21 négyzetméterről beszélünk, tehát itt nagyon okosan kell bánni a térrel, de véleményem szerint, ahogy ezt mi megálmodtuk, és ahogy elkezd szépen testet ölteni, ezt az érzést vissza fogja majd szerintem hozni.
1: És egy dolgot fontosnak tartok még elmondani, hogy igyekszünk a már meglévő anyagokat, amiket más célra gyártottak le, újra hasznosítani, és beépíteni a boltnak a különböző bútorzataiba. És ugye ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogy vajon egy ilyen boltot mennyibe kerül berendezni. Tehát, hogyha valakinek a kereskedelemben volt már valamilyen lépés, akkor tudja, hogy ez nem 2 forint. És mi meg arra törekedtünk, hogy minél kisebb költségű legyen a bolt, minél jobban fenntartható legyen, annak érdekében, hogy a termékek is minél olcsóbbak lehessenek, és hát hozzá kell tenni, hogy a saját két kezünkkel rakjuk ezt össze, és bízom benne, hogy ez is azt az érzetet fogja kelteni, amit az előbb Péter is elmondott, hogy mi szeretnénk, hogyha otthonos lenne az egész, aki betér ebbe a boltba, otthon érezze magát, ne azt lássa, hogy már a berendezés is millióba került, mint egy boltba, és jaj, ezt majd nekem kell megfizetni, hanem tényleg arról üzenjen minden bútorzat, hogy gyere be, érezd otthon magad, és nézd meg, hogy a természet milyen ajándékot készített neked.
2: Itt valóban csak idézőjelben mondom a csakot, a termelők termékei lesznek itt, vagy a kézműveseknek a portékái is megtalálhatók majd, mert ugye a vásárnap pont ez a specialitása, hogy nem csak élelmiszerekre szakosodott.
0: Maga egyébként az elgondolás az, hogy a Hajdú-Bihar megyében lévő, illetve a közelben lévő portékásokat tudjuk segíteni, és ugye, ahogy mondtad, nem csak a termelők, de a kézművesek is meg fognak tudni jelenni. És ugye itt most jelen esetben 2 darab vásárlói kört szeretnénk megszólítani. Az első, akik reggel fognak, jöttük be, mentük be velünk találkozni, az egyik ilyen, amire építjük, ez ugye lenne ott kávé, frissen, gyümölcslé és pékáru. És ugye, aki pedig már tudatosabban szeretne vásárolni, ott pedig ugye lesznek ugye a kézműves termékek, ugye a termelői portékák, és ha minden jól megy, akkor ugye biotisztítószerek is lesznek, mert ugye ez is fontos része, hogy azért a környezetre is figyelnünk kell, és ugye lesz olyan lehetőség, hogy itt csomagolásmentes, tehát saját maguknak újra tudják tölteni ezeket. Úgyhogy ez számunkra is nagyon fontos, hogy ugye a lehető leginkább a fenntarthatóság felé, ugye azért edukálni kell az embereket, és a legjobb példa, hogy mi nem mutatjuk ezt.
2: Mi lesz a vásárokkal?
1: A vásárokat továbbra is megszervezzük, az időpontok változatlanok, a helyszínek változatlanok, és aztán látni fogjuk, hogy a kettő hogyan hat egymásra. Én biztos vagyok benne, hogy azért, mert mondjuk egyre több bolt nyílt egy időben a városban, a nagy piacra nem kezdtek el kevesebben járni. És azért, mert az emberek elmennek a piacra, azért még a boltba is eljárnak. Tehát a kettő egyszerre van jelen az emberek életében. Mi így gondolkodunk a boltról, illetve a vásárokról, amiket szervezünk. A valóság fogja majd megmutatni, hogy ez hogy néz ki.
0: Igen, és itt lesz értelme, azért azt tudni kell, hogy ezért egy boltról beszélünk, tehát lesz értelme a termelői árnak is, tehát a vásárokban a teljes szortimenttel fognak találkozni az ott termelőnél. Nálam szűkített pontosan azért, hogy nehogy megegyük egymást, és legyen, tehát a termelői árnak tényleg valós értéke lesz most már. Hogyha valaki bejön a boltba, természetesen ott egy magasabb árba fogja tudni megvenni a termékeket, de nem az lesz a célunk, hogy minél drágában adjuk el, hanem egy normális értéket tudjunk ezeknek a termékeknek adni. És ezt én úgy gondolom, hogy így szépen ki fogják tudni egészíteni, mert azért mégiscsak a vásár, a boltba is el lehet tölteni 3-4 órát, nem erről van szó, tehát, de azért a vásáron oda menni, aki készíti, azzal beszélni, és akkor ott, amit elkezdő is mondtad, hogy találkozni, a találkozások pontja mégiscsak meg kell, hogy maradjon, és akkor azért a vásárra ez egy nagyon jó helyszín lesz erre.
2: És akkor marad a házhozszállítás is?
0: Igen. Tehát ez erre most már jobban rá fogunk majd tudni építeni, hiszen az a fajta koncepció, amit már egy ideje tesztelünk, az így most már még erősebb lesz. Ugye ez a teherbicikl, amivel ugye hál' Istennek itt azért eléggé könnyen lehet kivinni a városban, a portékákat nagyon jó szolgálatot tesz, akár a piaccal kapcsolatban, akár most már a házhozszállításra. Úgy gondolom, hogy a házhozszállítás ezzel a lépéssel tényleg egy másik következő szintet fog elérni.
3: Megnyitotta kapuit az egyháztáji Delikátesz, avagy az egyháztáji vásárok boltja. Az üzletet a szervezők azért álmodták meg, hogy a helyi termelők kézművesek és az általuk létrehozott különleges értékek méltó otthonra találjanak. A vásárok és a házhoz szállítás mellett az üzlet a hét mindennapján várja a látogatókat. A szervezőkkel, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség lelkészével, Molnár Szabolcssal és a vásárok koordinálójával, Pataki Péterrel a bolt megnyitása előtt néhány nappal Buzás Bori beszélgetett.
4: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Nyolc óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MMF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. A magyar kormányfő nem tett arra ígéretet német partnerének, hogy mindig mindenben egyet fognak érteni. Kiemelte azonban, hogy Friedrich Merz is tudja, a brüsszeli, az európai működés a kompromisszumokról szól. Kitért arra is, hogy Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, mind az export, mind az import tekintetében. A két ország éves kereskedelmi mérlege mintegy 67 milliárd euró, és szerencsére folyamatos növekedést mutatnak, a német befektetések sok tízezer magyar embernek adnak munkát, a német cégek. Kiemelte, a német befektetések és a magyar tudás együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár a kutatásfejlesztés, akár a védelempolitika terén, akár más területen. Ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel, meghallgatni őket is, mint a magyar befektetőket és más külföldi befektetőket is, hogy mi az, ami jó a jelenlegi helyzetben, és mi az, amin lehet javítani, mivel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy még több befektetés érkezzen. A belső uniós határok ellenőrzésének visszaállítása esetén kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek az ingázókra és a határ két oldalán élő közösségekre gyakorolt negatív következmények korlátozása érdekében. Hangsúlyozta a schengeni térségben végrehajtott ideiglenes belső határ ellenőrzésekről kiadott véleményében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett. Az uniós jog bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, ha az érintett tagállam komoly veszéllyel szembesül a közrenddel vagy a belső biztonság szavatolásával szemben. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. Az Európai Bizottság közölte, hogy az érintett tagállamokkal folytatott párbeszéd és a schengeni koordinátor által vezetett konzultációs folyamat jelentősen csökkentette a határátkelő helyek ellenőrzésének ideiglenes visszaállításából adódó várakozási időket, valamint javította a koordinációt és az információ cserét. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt annak küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatott a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett ragyogó Vénusztól csekély távolságra, balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes, nyugati látóhatás szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. A különleges égi esemény alkalmából a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 4-e és 12-e között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Meríts a mennyei erőforrásból. Erőt kaptok. Apostolok cselekedetei első fejezet 8. vers. Ha Krisztus bennem él, miért gondolkodom és viselkedek még mindig így? Kérdezheted. Olvasd el egy keresztény vezető magyarázatát. Hadd szemléltessem a választ egy asszony történetével, akinek volt egy kis háza a századfordulón. Meglehetősen vagyonos nő volt, de igencsak fogához verte a garast. Mindenki meglepődött rajta, amikor az elsők között döntött úgy, hogy bevezetteti az áramot az otthonába. Néhány héttel a bekötés után bekopogtatott hozzá egy villanyóra leolvasó. Megkérdezte tőle, hogy jól működik-e az áramellátás, mire az asszony biztosította felőle, hogy igen. Valamit akkor nem értek, folytatta a leolvasó. Szinte semennyi fogyasztást nem mutat az órája. Használja egyáltalán az áramot? Hát persze, vágta rá az asszony. Esténként, amikor lemegy a nap, mindig felkapcsolom a villanyt, amíg meggyújtom a gyertyákat, utána persze lekapcsolom. Ehhez az asszonyhoz bevezették az elektromos áramot, de ő nem használta ki a benne rejlő lehetőségeket. Rá lett kötve a háza a hálózatra, mégsem történt nála változás. Nem ugyanezt a hibát követjük el mi is? Megváltást nyer a lelkünk, de a szívünk változatlan marad. Összeköttetésbe kerülünk az erőforrással, de nem merítünk belőle. Elfogadjuk Krisztustól az üdvösséget, de nem akarjuk, hogy átformáljon bennünket. Alkalmanként felkapcsoljuk a világítást, többnyire azonban beérjük a sötétséggel. Mi lenne, ha felkapcsolva hagynánk a villanyt? Mennyi minden változna meg, ha Krisztus világosságában lakoznánk? Nem kérdés, hogy Istennek komoly terve van velünk, aki megváltotta a lelkedet, a szívedbe is megújulást szeretne hozni, sőt egészen át akarja formálni. Az a terve, hogy megváltottai hasonlókká legyenek fia képéhez. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 29. vers. Meríts hát ma is a mennyei erőforrásból. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk a Kontinentális reggeli második órájában 9 óráig röviden. Újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu. A Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémán díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták.
2: Az idén is egy újabb siker után vagyunk már. Marketing Gyémán díjat sikerült a Mirehunak nyernie. Ebben van Város Marketing Gyémán díj és Normál Marketing Gyémán díj, tehát két irányban is pályáztunk. A Város Marketing pályázataink voltak a sikeresebbek, tehát összesen 5 darab ilyen gyémántot szereztünk. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Ez az országban az egyik legrangosabb marketing elismerés, tehát hogy tényleg ez a csúcsa így a marketing versenynek, tehát ez egy nagyon nagy elismerés. Külön van választva az önkormányzatoknak, mint városmarketing eszközökhez kapcsolódó marketing, és igazából olyan pályázatokkal lehet bemenni, ami a helyi lakosságot érinti. Hát van egy városmarketinget erősítő, a város jó képét erősítő üzenete. És hát nekünk nagyon sok ilyen projektünk van, ez volt az egyik vonal, a másik pedig klasszikus, mondjuk az, hogy vállalati marketing, ami az elkülönül egy városmarketingtől, amikor a cég a saját tevékenységének a szép oldalát próbálja bemutatni egy pályázatba. Tehát alapvetően itt válik szét a kettő pályázati út. A pályázataink fókuszában azért a legkiemelkedőbb múlt évi projektjeink voltak, ez mindig az előző évről szól értelemszerűen, tehát a múlt év kiemelkedő projektjeit vittük mi is, és hát ebből sikerült tényleg többbel is, leginkább a fókuszban az 5 díjból, az 3 díj az a múlt évi európai hulladékcsökkentési hetes kampányunkhoz kötődik, ahhoz kapcsolódó akciók voltak olyan sikeresek, hogy városmarketing díjat érdemeltek.
1: Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval szervez közös eseményt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából június 10-én szerdán 9 órától rendezik meg a Generali Aréna előtti téren. A program célja a figyelemfelhívás. Délelőtt iskolai csapatversenyek és különféle mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják majd az érdeklődőket.
3: A kábítószerellenes világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolai időn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni, ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely valóban mozdulja a drog ellen címmel mutatja be, vagy próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a REDPI, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk.
1: Ez tehát a kontinentális reggeli kínálata 9 óráig. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu. A Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémánt díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták. Ladányi Rolanddal, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Az idén is egy újabb siker után vagyunk már. Marketing gyémántdíjat sikerült a Mirehunak nyernie. Ebben van Város Marketing gyémántdíj és Normál Marketing gyémántdíj, tehát két irányban is pályáztunk. A Város Marketing pályázataink voltak a sikeresebbek, tehát összesen 5 darab ilyen gyémántot szereztünk. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Ez az országban az egyik legrangosabb marketing elismerés, tehát hogy tényleg ez a csúcsa így a marketing versenyen, tehát ez egy nagyon nagy elismerés.
3: Város Marketing és a Marketing Gyémánt díj között esetleg milyen különbség van akkor, ha már így két díj is szóba került?
2: Hát külön van választva az önkormányzatoknak, mint város marketing eszközökhez kapcsolódó marketing, és igazából olyan pályázatokkal lehet bemenni, ami a helyi lakosságot érinti. Hát van egy város marketinget erősítő, a város jóképét erősítő üzenete. És hát nekünk nagyon sok ilyen projektünk van, ez volt az egyik vonal, a másik pedig klasszikus, mondjuk az, hogy vállalati marketing, ami az elkülönül egy város marketingtől, amikor a cég a saját tevékenységének a szép oldalát próbálja bemutatni egy pályázatba. Tehát alapvetően itt válik szét a kettő pályázati út.
3: Mivel nyertek, illetve mivel indokolták, hogy miért is kapták meg ezeket a díjakat?
2: A pályázataink fókuszában azért a legkiemelkedőbb múlt évi projektjeink voltak, ez mindig az előző évről szól értelemszerűen, tehát a múlt év kiemelkedő projektjeit vittük mi is, és hát ebből sikerült tényleg többbel is, leginkább a fókuszban az 5 díjból, azért 3 díj az a múlt évi európai hulladékcsökkentési hetes kampányunkhoz kötődik, ahhoz kapcsolódó akciók voltak olyan sikeresek, hogy város marketing díjat érdemeltek.
3: Milyen érzés, hogyan fogadta itt a munkaközösség vezetőként, mennyire örülnek a gyémántoknak?
2: Hát ez megint egy nagyon pozitív visszajelzés, és azt gondolom, hogyha egy picit ránézünk a projektekre, hogy mi is volt az, ami sikert hozott itt, akár a Planet V, ami egy gömb installációnk volt, egy régi gömbmászókából készítettünk egy kiállító termet, amivel jártuk a város, rengeteg emberhez el tudtunk jutni. Vagy ennek volt a másik verziója, ez a mobil showroom, amikor egy kis terautóból rendeztünk be egy kiállító termet, iskolákba mentünk be, tehát egy más réteget céloztunk meg, és a hulladékcsökkentési héten tudtunk menni és edukálni. Tehát egy egyedi volt, ez is egy autóban csináltunk egy ilyen kis kiállító termet, és tényleg nagyon sok fiatalhoz el tudtunk jutni. De hát ilyen nyertes akciónk volt, van a Talpalatnyi Hulladék podcastünk, ami egy kicsikét próbálja élet vitelszerűen bemutatni a hulladékgazdálkodást, és ennek volt ráadásul egy külön kiadása, amit az Európai Hulladékcsökkentési Hétre időzítettünk így az elektronikai hulladékokkal kapcsolatban. Tehát, hogy ez a kampány azért nagyon-nagyon sok minden az, ami betevődik. És volt még egy programunk, ami minden évben megrendezésre kerül, ez pedig a makukáció, amikor is rengeteg iskolás gyermeket hozunk be a telephelyünkre, és egy napra itt az övéké a tér, és rengeteg hazai foglalkoztató, fenntarthatósággal, környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással foglalkoztató, aki itt van, és hát egy élménynapot nyújtunk a gyerekeknek, és ő volt a negyedik város marketing díjunk, és hát pályáztunk a cég marketinges fronton is, ez a klasszikus marketing díjon, ahol magával ez a teljes kampánnyal, ami felépült, ami elkezdődött tavaly nagyjából áprilistól november végéig, ez az Európai Hulladékcsökkentési kampányunk, és az lett a marketingdíjnak a nyertese.
3: Beszéljünk a marketingdíjasról, ez a kampány hogyan épült fel, mekkora munka volt?
2: Hát ez eddig legkomolyabb kampányunk volt, nagyon komoly elérésekkel, tehát így a social médiával együtt nagyjából 1,2 millió embert értünk el. Itt az Észak-Magyarországi régióra lőttünk, tehát ez nem csak egy ilyen nagyon lokális kampány volt, hanem ez egy ilyen régiós vagy regionális kampány. Hát ez a kampány, ez az Európai Hulladékcsökkentési Hét nek a győztese is lett, tehát itt a vállalkozás kategóriában mi mozgunk, sikerült az első helyezést elnyerni, és ezt Európába is nevezték az Európai Díjra, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok munkánk volt benne, nagyon sok embert tudtunk elérni, és nagyon látványos volt az installációknak köszönhetően, egy nagyon látványos kampányunk volt, akár a GÖM, tehát itt a Planetfi, vagy alapvetően volt egy Relight kiállításunk is, ahol elektronikai hulladékokból készítettünk lámpákat, és azokkal forgalmas helyeken itt a plázába, egyetemen, ahol nagyon sok ember fordul, meg oda tudtuk kivinni, és megmutatni mindenkinek, hogy van egy út még a hulladékoknak is.
3: És a Planet V, akkor ez még ehhez kapcsolódik, mint kampány elem, ugye ez pedig Városi Marketing Gyémán díjas lett. Erről mit lehet tudni?
2: Hát ő a gömbünk, ez a régi gömbmászóka, ami egy egyszemélyes kiállítóterem, ahol belül infópaneleket helyeztünk el. Nagyon rövid tömör információkkal, mert azt látjuk, hogy senki nem fog beállni és fél órán keresztül olvasni. És nem is ez a cél, hanem rövid tömör sokkoló üzeneteket próbálunk kirakni a falra, hogy a gondolatokat el tudjuk inteni, és hát ez a gömbnek ez volt a funkciója. Kívülről, amiatt oda csalogassuk az embereket, elektronikai hulladékkal vontuk be, csillárok voltak rajta világításként. Tehát egy nagyon érdekes történetet járt be, tehát a helyi, sőt én azon, hogy az országos közösségi média fronton is ez robbant. Tehát itt voltak UFO bejelentések, mert úgy nézett ki hajnalban, mint egy UFO szállt volna nem Miskolcon. Egy nagyon látványos és egy jó pofa dolog volt, és tényleg ez egy óriási sikert hozott.
3: A mobil showroom, ugye még az is ehhez kapcsolódik, az hogyan alakult ki, annak az ötlete, hogyan is fejlődött ki, és miként lett a teherautóból egy showroom?
2: Hát azt tudtuk, hogy a gömbünk azért korlátozott hely, idő függvényében, és rengeteg iskolai megkeresésünk volt. És azért egy iskola udvarra bevinni egy ilyen nagy kiállítást, egy ilyen gömböt, leparkolni, ledarúzni, azért egy nagyon komoly méretet jelentett. Akkor azt gondoltuk, hogy ez nagyon jó, de hát nem tudjuk odavinni mindenhová. De ennek megcsináltuk a mobil verzióját, amikor a gömbből egy autó lett, aminek a belsejébe ugyanezeket az információkat, paneleket vittük fel, az oldalra kicsit berendeztük, vittünk ilyen felújított bútorokat, elektronikai termékeket, és ezzel ki tudtunk menni nagyon-nagyon sok helyre, tehát iskoláról iskolára tudtunk menni, tehát azt a korosztályt is el tudtuk érni, mentünk szünetekbe, ki tudtak jönni a gyerekek, tehát arra a napközben nekik nem lett volna lehetőség, amikor a gömb mondjuk a város forgalmas pontjain volt, mert hát igazából akkor ők iskolában voltak, és mi oda tudtunk menni, és kvázi házhoz vittük így az információkat.
3: Hány iskolába sikerült eljutni, illetve hogyan fogadták az iskolák ezt a fajta edukációs programot?
2: Minden nap ment több helyszínre a teherautónk, de a gyerekeknek maga a hulladék az ez mindig egy óriási élmény, és mindig új elemként kezelik, mindig új dolgot viszünk, és viszünk felhívó eszközöket, akár itt a lámpákat is, amivel a figyelmet tudjuk oda irányítani, és akkor el tudjuk mondani nekik, el tudunk velük beszélgetni, hogy akkor ezzel mi a baj, hogyan lehet ezt megelőzni, és hát alapvetően a célunk ez, hogy egy ilyen személyes kontaktusban tudjunk velük beszélgetni, mert velük a legkönnyebb. Tehát náluk megy át a legegyszerűbben, tehát ha azt mondjuk, hogy ez így van, akkor ők el is hiszik nekünk. És nincsenek kételyek, mert nagyon sokszor már a felnőtteknél ezt tapasztaljuk, amikor kitelepülünk, azért mindenkinek van sokkal markánsabb véleménye, vagy amit hallott, ezek a városi legendák, és hát akkor mindenkivel beszélgetni kell, helyre kell tenni, hogyha valami nem igaz. A gyerekeknél ez sokkal egyszerűbb. Tehát ott én azt gondolom, hogy ez nagyon jó irány, mi itt a hétköznapokban is használjuk, hogy próbáljuk a jó gyakorlatokat átadni, mert utána sokkal egyszerűbb lesz a jövő.
3: A talpalatnyi hulladék mezítlábas podcast is ugye Gyémán díjas lett. Erről mit lehet tudni, ez hogyan indult el ez a podcast?
2: Hát ez nagyon fontosnak gondoltuk, hogy úgy tudjunk a hulladék gazdálkodásról beszélni, mint egy hétköznapi ember is megért. És hát ebből lett egy ilyen podcastünk, ami általában egy videó, a videós alapon működik. Különleges létesítményekben megyünk be, ülünk le és beszélgetünk. Tehát akár egy hulladék lerakó teteje, akár egy hulladékválogató mű, de volt, amikor felültünk kukás autóra és hulladékot gyűjtöttünk. Nagyon fontos, hogy ezt a tevékenységet, ezt egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, hogy bele tudjanak látni ennek a nehézségeibe, szépségeibe, meg a valóságba is, hogy alapvetően mi ezt hogyan végezzük, milyen gondjaink vannak, milyen problémáink vannak, mivel szembesülünk, és ez a podcast sorozat igazából erre ad lehetőséget. Hogy nyíltan, őszintén tudunk beszélni a hétköznapokról, a problémákról, mit látunk, mivel mi a baj, min kellene változtatni, amivel próbálunk egy másik célközönségnek érdem szerint, nem a gyerekek hallgatják a podcasteket, de egy másik célközönséget is megtámadni. nagyon fontos, hogy itt a rétegeket próbálunk mindig megszólítani, minden réteget így a társadalomban, mert mindenkihez más csatornán tudunk eljutni, azért azt látjuk és tudjuk. Ezért van az, hogy nagyon sok rétű a kommunikációnk is. Tehát nem csak egy csatornán kommunikálunk, hanem a lehető legtöbben, és ebből a podcast is egy ilyen vonulat, ami egy kicsit ilyen viszonylag újabb, de hogy próbáljuk ezt is így mozgatni, és hát van egy képi része is, hogy az ember láthatja, hogy hol van, beleláthat egy kicsikét így a kulisszák mögé. Másrészt meg olyan információk jutnak el, ami egyébként a hétköznapokban nem feltétlenül sztorizgatunk, hogyha van, tehát olyan különleges dolgok is megjelennek így a podcastban, ami egyébként hivatalosan nem kerül neki.
3: Podcast során mi volt esetleg a legkülönlegesebb, vagy a forgatás során volt olyan történet, ami különleges volt, és előkerült, és esetleg napvilágot látott?
2: Egyik más, tehát más területről szól. Én nagyon rég csinálom már ezt, nekem a 27. éve foglalkozom a hulladékgazdálkodással, tehát nagyon sok mindent láttam, nagyon sok mindent megéltem, és hát ebből próbálok visszaadni rövid impulzusokat. Tehát nekem nagyon különlegesség ilyen szempontból volt. Nekem, ami igazán tetszett, az, amikor felültünk a kukásautóra, és én voltam a kukásautó sofőrje, tehát az, ami a legéletszerűbb, és kicsikét ugye munkával is összekapcsolódik, mert normális esetben leülünk és beszélgetünk egy létesítmény vagy a hulladék lerakó tetején, de itt azért, mert közben mentünk, dolgoztunk, ürítettünk, tehát talán ez volt a legkülönlegesebb.
3: És még egy másik gyémándíjas, ugye a makukáció élménynap, azt ugye a felsorolás legelején említettük. Az honnan pattant ki ennek az ötlete, illetve mi is ez az élménynap, miről szól?
2: Hát volt egy jó pár évvel ezelőtt egy komoly történelemkutatásunk, megnéztük, hogy akkor honnan is indult ez a miskolci szemétszállítás, és hát az éven lesz egyébként 150 éves, és készülünk rá mindenféle csatornákon, és akkor azt gondoltuk, hogy hát erről meg kellene emlékezni, és hát hogy ez legyen egy nap, ez a miskolci kukások napja, és hát az első makukációnkat, ez pont ez novemberben esik, megtartottuk, amikor 145 éves volt, hogy akkor na itt a lehetőség, és ünnepeljük meg. Hát rájöttünk, hogy ez nagyon jó, de november végén az időjárás az nem annyira kellemes, szerencsénk volt, napsütés volt, egy-két égcsappal, és akkor azt mondtuk, hogy ez nagyon jó, nagyon fontos, hogy megünnepeljük így a gyerekekkel közösen, hogy a edukáció miatt ők voltak a fókuszban, de tegyük át egy nyári időpontra. És hát ebből lett az, hogy akkor a makukáció az mindig az tanítás utolsó hetén, a nyári szünet előtt egy nagy óriási rendezvény, ahová buszokkal hordjuk be ide a telephelyre a gyerekeket, délután visszük őket vissza. Nagyon sok foglalkoztató, minden neves magyarországi foglalkoztató, aki az országban jegyzett ebben a témában, az itt van nálunk, és hát mint egy ilyen kis akadályverseny, mennek állomásra a gyerekek, és játszanak és tanulnak, és ez a legfontosabb.
3: Így az évek alatt milyen vélemény alakult ki a makukációról, hiszen ugye a pedagógusok is kísérik a gyermekeket, illetve azért már ebből sok más program is kiforrotta magát. Hogyan látjátok így az évek elmúltával, mennyire szeretik a makukációt?
2: Hát nagyon. A tapasztalatunk az, hogy a pedagógusokon keresztül mindig újra termelődik, tehát hogy nem kell keresnünk hiányzó helyeket, hogy valakivel meg kell töltsük ezt a rendezvényt, ez kvázi automatikusan feltöltődik mindig. A pedagógusoknál szájról szájra terjed, és tényleg ez egy fantasztikus esemény mindenkinek, és én azt gondolom, hogy erről kell, hogy szóljon alapvetően ez a rendezvény.
3: Honnan jönnek ezek az ötletek? Honnan ez a kreativitás a részetekről, vagy a csapat részéről, te részedről? Miként alakulnak ki ezek a kreatív programok, ötletek?
2: Igen, hogy a kollégák szokták mondani, hogy ne aludjak sokat, mert akkor sokat álmodok. De ez egy csapatmunka, tehát hogy rengeteg ötlet van, amiket végig gondolunk, végig beszélünk, fejlesztünk, ötletelünk, és hát ebből alakul ki ez a nagy massza, amiben élünk, és én azt gondolom, ez a mi igazi különlegességünk, tehát hogy a Mirehu ettől másabb, mint mások, hogy itt ez a kreatív erő ezt tud terjedni, és nincsenek korlátai, és emiatt tudunk tényleg ilyen eszméletlen projekteket csinálni egy nagy csapattal, amiben mindenki benne van, tehát itt a fizikai állománytól kezdve mindenki, tehát hogy mindenkit belevonunk, ez a cégemből is nagyon fontos, hogy amit lehet, mindent mi magunk készítünk el, mindent mi csinálunk, a kollégánkat bemondjuk, akár a kommunikációba, ők a szereplői itt a videóban is megjelenek. Tehát mindenhol hadra fogunk mindenkit, hogy ez mindenkinek a sajátja legyen. És ha a sajátjának érzi mindenki, akkor teljesen másképp teszi bele az energiákat. És ettől tud olyan lenni, ezért tud azt gondolom, hogy sikeres lenni.
3: Itt említettük a makukáció során is, illetve a mobil showroom során, hogy ugye az iskolásokat fogjátok meg ezekkel a programokkal, ők a célcsoport, és hogy hát hogy azért a fiataloknak mindig egy újdonság. Lehet újat nekik mutatni? Hiszen azért itt akkor gondolom mindig fejleszteni kell, hogy valami újat tudjatok mutatni. Ez hogyan megy?
2: Hát újabb és újabb ötletek jönnek. Mindig el szoktuk mondani, hogy a Európai Hulladékcsökkentési Hét tematikáját mi erősen követjük. Minden éve más anyagáramon van a fókusz, amihez mi is alkalmazkodunk, és ezáltal a mindennapi edukációs tevékenységünkbe is jönnek be új elemek, mert hogy szélesítjük a palettát. Alapvetően mindig valamivel kiegészítjük, mert kell legyen mindig valami más, amit nyújtani tudunk, ha valaki vissza akar jönni hozzánk akár többször is. Akkor nem igazán tudna jól működni, lenne egy statikus rendszerünk, akkor egyszer megnéztük, vége a dalnak, és azzal nem tudtunk igazából előrelépni. Nagyon fontos, hogy mindig legyenek újdonság, most is készülünk újdonságokkal, a háttérben fejlesztésekkel, tehát próbálunk mindig egy kicsit innovatívabb és különlegesek lenni, hogy olyan elemekkel jöjjünk elő, ami tényleg élményt ad a gyerekeknek. Lehet, hogy mi is igazából gyerekek vagyunk, az sem kizárt, és ezért megy ilyen könnyen nekünk, hogy próbálunk úgy gondolkodni, de ez nagyon fontos, hogy ez az élmény az ott legyen, mert akkor az nagyon sokat segít a tudás átadásban.
3: Mennyire nehéz mindig újdonságot behozni?
2: Van mindig, tehát hogy azért látjuk azt is, mi történik a nagyvilágban, követjük azt is, illetve hát az ötleteinket próbáljuk vagy itt megvalósítani, vagy újra gondolni mások ötleteit, tehát nagyon sok alternatív van, de az látszik, hogy ebben tényleg élen tudunk járni, tehát hogy nagyon sokan követnek minket, azt gondolom ez is pozitív, hogy próbálnak hasonló úton elindulni, járni, mint ahogy mi, mert erről szólna talán. Ez mindig egy kicsit ilyen lokális történet, mert a telephelyünk itt van, a tevékenységet itt végezzük, és hát azért kell, hogy mindenhol az országban ilyenek legyenek, és hogy mindenhol meg tudják kapni azok a gyerekek ezt az információt, tudást, amire igazából a jövő szempontjából szükség van.
1: Újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu. A Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémán díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták. Ladányi Rolanddal, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: már 20 után született, és egészen a második bécsi döntésig úgy is élt. Tehát gyakorlatilag a világháború végével, amikor már tudni lehetett, hogy a határok vissza fognak rendeződni, bár az csak majd a 47-es párizsi békénél fog eldőlni, ahol még plusz néhány falut azért Csehszlovákiának ítélnek. Azonnal elindult egy visszavándorlás. Az én családom is mindkét részről, éppen Felvidéken tartózkodott, Rozsnyói, illetőleg Kassán. Rozsnyói vonal már a front közelettének hírére gyorsan menekült Miskolcra. Kassán lévő anyai nagyszüleim csak a háború végeztével tértek vissza. De nyilvánvalóan megint volt egy hatalmas vándorlás, ami utána azért folytatódott, mert tömegeit kellett befogadni, ami Miskolc életére is nagy hatással volt. Már az első Trianon, tehát az első pontosabban a trianoni békeszerződés hatására is menekültek, ezrei érkeztek a városba, amit ugyebár hodobai lakótelep területén, amit most már hodobainak hívunk, bár már az is feledésbe merül, sikerült ezt a társaságot.
1: Melyik ez a hodobai lakótelep?
0: A Gömöri pályaudvar környékén, Eperjesi, Kassai, nem véletlenül vannak azok a különböző utcák úgy elnevezve, aha, legendárium szerint
1: Eperjesi, hát azt hiszem, Kassai, hogy erre ma kevés miskolci gondol.
0: Más családokat telepítettek le, de igazából csak arra, szerintem nem ez volt az alap, hanem csak annyi, hogy arra kívántak emlékezni, hogy a
1: határon túlra
0: szakadt településekről nagy tömegben érkeztek emberek, akiket ott telepítettek le, és akkor hoztak létre számukra egy külön telepet.
1: Az én generációm úgy nőtt fel, hogy egy szót nem hallott Trianonról, egy szót nem hallott 56-ról.
2: Hát én úgy gondolom, hogy azzal, hogy 2010-ben a magyar kormány a június 4-ét nemzeti összetartozás nappá nyilvánította, tehát hivatalos emléknappá, amelyik szerintem egy jó, helyes gondolat, hiszen az a fajta vágy, a revizionista vágy, ami a két világháború között ugye megvolt a magyarságban, hogy mindent vissza ez nem lehet, tehát nem soha, nem lehet, tehát ezeket a szavakat azért a magyarságban azért bele van ivódva, és annak ellenére, hogy a trianoni szerződés azért nem mondja ki soha egyetlen passzusában sem, hogy 100 év múlva kell visszakerülni. Ezek ilyen legendák, másrészt a trianoni békeszerződés.
1: Hát akkor az nem igaz, hogy elévül?
2: Nem évül, már csak azért sem, mert a trianoni szerződés már régen elévült, mert jelen pillanatban Magyarország határait a 1947-es párizsi békeszerződés határozza meg, nem pedig a 1920-as békeszerződés. Meg úgy egyébként is a 1990 óta Magyarország majdnem minden környező országgal kötött alapszerződéseket, amelyben ugye ki van nyilvánítva, hogy a határok szentek és érthetetlenek. De hát nyilvánvaló, hogy egy nemzetnél, amely ekkora csonkítás szenvedel, ami talán egészen ritka a történelemben, mint ahogyan Magyarország elszenvedte Trianont. Van az a romantikus vágy, hogy egyszer majd minden vissza fog ide kerülni, hát nyilvánvaló ez nem fog megtörténni, és azzal, hogy a magyar kormány 2010 óta összetartozás napját ünnepli ezen a napon. Ez egy nagyon szép gesztus, mert úgy emlékezünk el a dologra, hogy nincsenek ellensége szándékaink, de azért tudjuk és emlékszünk rá, mert kell.
1: Köszönöm, hogy velünk voltak, kedves hallgatóink. A trianoni évforduló június 4-e kapcsán történész vendégeinket, Somorjai Lehelt és Kis Józsefet hallották. Országos és egyéni tragédiákról is szó esett ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.

Harangok szólnak most a hideg szélben. Ős harag dúr régen minden magyar szívben. Családokat, testvéreket választott el egykoron. Egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Vádolunk hát 13.370.000 testvérünk erőszakos elvitelével. 232.000 négyzetkilométer országterület eltulajdonításával. 11.500 kilométer vasútvonal jogtalan használatával. 13.407.000 lábas jószág elvitorlásával. 10 millió hold erdő és annak vadjainak elorzásával. Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe széldalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye emiatt fog hullni. Míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hullni.

0: Kedves hallgatóink, összeállításunkkal a trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékeztünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
1: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A belső uniós határok ellenőrzésének visszaállítása esetén kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek az ingázókra és a határ két oldalán élő közösségekre gyakorolt negatív következmények korlátozása érdekében. Hangsúlyozta a schengeni térségben végrehajtott ideiglenes belső határ ellenőrzésekről kiadott véleményében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett. Az uniós jog bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, ha az érintett tagállam komoly veszéllyel szembesül a közrenddel vagy a belső biztonság szavatolásával szemben. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. Az Európai Bizottság közölte, hogy az érintett tagállamokkal folytatott párbeszéd és a schengeni koordinátor által vezetett konzultációs folyamat jelentősen csökkentette a határátkelő helyek ellenőrzésének ideiglenes visszaállításából adódó várakozási időket, valamint javította a koordinációt és az információ cserét. A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatott a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett ragyogó Vénusztól csekély távolságra, balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes, nyugati látóhatás szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. A különleges égi esemény alkalmából a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 4-e és 12-e között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pittpallat Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
2: És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok.
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség!
1: Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az önszemélyes életében a sárospataki évek, hiszen ugye a sárospataki tanítóképző főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára, is sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
2: Igen, igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan szanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diósgyőri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
1: Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
2: Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyit tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, ami bele lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
1: ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
2: Igen, csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikortól én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagy tiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a Diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, mármint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen brillírozhat, és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
1: És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
2: Ahogy már mondtam is, az a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re, pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel, egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
1: Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni a férjével szülőként, milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2: 2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, Jóisten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál. Tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a Jóistentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem, alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható. Mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a jó Istentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
1: És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az önszemélyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben, saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
2: Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene, úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye Miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
1: Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
2: Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, az meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotyvölgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában. Nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
1: Kigyermekes édesanyaként akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
2: Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
1: Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pitty Pallagy-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és azóta eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2: 2012-ben, amikor oda kerültem parasznyára, akkor tudtam jól, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje is, és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitty Pallagyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontásos rendszert, amelyben a gyerekeket készségképesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és mókusokra. Beszédesek az állatnevek, nem véletlenül, elvégre a mókuska az, aki könnyebben tud haladni, aki ugrál egyik ágról a másik ágra, és mindig biztosan érkezik, és könnyen megy egyik pontból a másikba. A sünike lehet

0: hogy nehezebben halad, és lehet az is, hogy nem egyszer, nem kétszer, mivel veszélyt érez, vagy bármi, szúrós tüskegombóccá formázza magát, tehát akkor éppen nem is halad sehová, de az a feladata, hogy ő is átjusson A pontból B pontba. Ha ezt most lefordítom a pedagógia nyelvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni és azért akadályozni, mert a másikkal másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. Nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. Hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy fafúvósok közül furulya fúvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészet is fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furulya, a fúvola, a klarinét, a szakszofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatása mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik és nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk. A jó múlt korábban, amikor egy szakmai nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a jó Istentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez. A tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a kicsiny Pitty-Palattyvölgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palattyvölgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
1: A tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre. De ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi feladatokhoz, helytálláshoz, szolgálathoz honnan merít erőt, főigazgatóasszony?
0: Nekem azt hiszem, hogy az én tehetségem útja ott teljesedett ki a mi művészeti tagozatunkban. Tehát mindaz, amit én magamba szívtam, mind a néptánc, mind a zene szeretete, tudása, az itt teljesedett ki, és itt lett továbbadva. Azzal, hogy így felfejlesztettem a művészeti tagozatot, hogy a zenei képzés ekkora erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani, ez egy óriási ajándék a Pitty-Palattyvölgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A Pitty-Palattyvölgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvószenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvószenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr ettől az évtől teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, akik ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreértené, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok, a fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne, nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy az szól-e és jól szól-e. Úgyhogy ott vagyok a háttérben. Igazgatóként nekem a feladatom biztosítani azokat a dolgokat, amikre szükségük van. De közben meg az is a feladatom, hogy egyensúlyt találjunk, tehát hogy ne toljuk el erre vagy arra, melyik irányba. De azért én mindig beszoktam vallani, hogy igen, azért a művészeti tagozat a szívem csücske, tehát nem tudok és nem is akarok másmilyen lenni, meg ettől eltávolodni, mert saját életemen tapasztaltam meg, mit jelent a zene. És ha ezt adhatom és nyújthatom a gyerekeknek, akár a sajátjaimnak, akár a tanítványainknak, akkor ezt meg kell tenni. És mi hál' Istennek adhatjuk a pitypalagyban. A zene erőt ad? A zenében óriási erő van. Én, ha autóban utazom, nekem mindig szól a zene. Válogatott zenék szólnak, válogatott gyönyörűségek. Nem egyszer, nem kétszer éneklek én is magam a zenével együtt. Természetesen felhúzom az ablakot, zárójel bezárva. Tehát most viccet félretéve, tényleg óriási erő van a zenében, és abban is, ahogyan az iskolában ez fejlődik. Ez számomra nagyon nagy erőt ad. És egyébként segít is azt a hitet közvetíteni, azt a szeretetet közvetíteni, amit én a zenén keresztül is kaptam egész életemben. Azokat a mintákat átadni, amiket én megtapasztaltam és kaptam egész életemben azokon a nagy zenészeken keresztül, akikkel én együtt dolgozhattam. Nekem életem egyik legnagyobb példája Regős Zsolt, ahogyan vezetett bennünket a színházban. Csodálatos, nincs egyetlen rossz emlékem, egyetlen szomorú pillanatom nincs, pedig rengeteget és nagyon komoly dolgokat tettünk le ott is együtt. Ő ugye még folytatta tovább, nekem eljött más irányba az utam, de szerintem lehet, hogy ő ezt nem is tudja, hogy milyen nagy példát adott azzal a vezetéssel, ahogyan ő akkor vezette a színház zenekarát, énekkarát. És ezek azok a minták, amik nem múlnak el. És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör. És azt adja mindenki másnak. Nagyon szeretem Jakab leveléből azt az igét, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidben. Hogyha valaki végignézi, hogy eddig mi minden történt az én életemben, akkor meglátja.
1: És ha jövő felé tekintünk, akkor én a további szakmai életére és személyes életére is Isten gazdag áldását kérem, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában is, és mindezeket a gondolatokat, megéléseket személyes életterébe is beavatva bennünket megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Ildikó.
0: Én is köszönöm. Áldás békesség.
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pitty-Balatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tizenkét óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet.kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elvei és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MMF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről, vagy külpolitikai kérdésekről. A magyar kormányfő nem tett arra ígéretet német partnerének, hogy mindig mindenben egyet fognak érteni. Kiemelte azonban, hogy Friedrich Merz is tudja, a brüsszeli, az európai működés a kompromisszumokról szól. Kitért arra is, hogy Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, mind az export, mind az import tekintetében. A két ország éves kereskedelmi mérlege mintegy 67 milliárd euró, és szerencsére folyamatos növekedést mutatnak, a német befektetések sok tízezer magyar embernek adnak munkát, a német cégek. Kiemelte, A német befektetések és a magyar tudás együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár a kutatásfejlesztés, akár a védelempolitika terén, akár más területen. Ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel, meghallgatni őket is, mint a magyar befektetőket és más külföldi befektetőket is, hogy mi az, ami jó a jelenlegi helyzetben, és mi az, amin lehet javítani, mivel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy még több befektetés érkezzen. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú, légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utas tájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. Még egy hétig, június 9-éig lehet jelentkezni a MEÖT ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciájára. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, annak missziói és evangelizációs bizottsága minden évben megrendezi ezt a találkozót, idén június 22-e és 26-a között várják Révfülöpön a résztvevőket. Többségükben reformátusok szoktak érdeklődni. A téma most az egyház jövője, a jövő egyháza. Ezzel kapcsolatban több előadás lesz, de ahogy mindig, ezúttal is lehetőséget ad a rendezvény a lelki töltekezésre, a tapasztalatcserére, a kötetlen együttlétre. A programokat Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára ismertette.
4: A Máté 16-18 a központi igény, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és a témán pedig az egyház jövője, a jövő egyháza. Erre épült az egész hét, minden napra megvan a program, hétfőn vacsorával, igehirdetéssel kezdődik este, ezt Durko István baptista lelkipásztor a missziói bizottságnak az elnöke fogja tartani, és minden reggel van egy imaközösség és egy biblia tanulmány, az Evangélium az Ószövetségben ez lesz kedden, ezt Ungvári Csaba rektor helyettes úr a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról fogja tartani. Szerdán Keresztelő János útkészítő munkája, ez Váradi Endre teológiai tanára, baptista teológia rektora, csütörtökön Jézus és tanítványi közössége, Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, pénteken pedig biblia tanulmány Pál ekleziológiája, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja. És a biblia tanulmány után mindig van két előadás. Kedden Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Isten népe az Ószövetségben, és a második a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Szerdán Duránszki Pálint szociológus és Varga Mása református lelkipásztor tartják, a jelen egyháza, és a második előadás a jövő egyháza. Csütörtökön Szent Imai Róbert ortodox pap fogja tartani, az első adás címe Hiszek a test szerinti feltámadásban, a második az isteni kép más helyreállítása. Aztán minden nap van utána egy csoportfoglalkozás, vacsora és igehirdetés, pénteken pedig bibliatolmány után lesz egy urvacsorás istentisztelet, ez pedig Regőci Szabos pünkösdi lelkipásztor tartja majd. Tehát látjuk, hogy egy nagyon gazdag alkalmat szervezünk.
3: Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az európai friss akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Most hétvégén péntek délutántól vasárnap estig a lovassportoké és a lovas kultúrájé lesz a főszerep a Hortobágyi pusztán. 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi lovasnapokat. Idén először nem nyár közepén lesz a rendezvény, azért hozták előre az időpontot, hogy lehetőleg elkerüljék a legnagyobb kánikulát, ami megviseli a lovasokat, az állatokat és a közönséget is. Valamennyi már megszokott és kedvelt programmal lehet találkozni a Mátai Ménesben. Csikós bemutató és bajnokság, fogadhajtó és díjugrató versenyek, kaszkadőrshow, valamint méneshajtás is lesz. A gyerek lovasfalut is megnyitják, ezen kívül lesz vásár, ahová a hajdúbihari kézművesek, népi iparművészek viszik majd a portékáikat. A központi témát meghatározta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és a pásztorok nemzetközi ünnepi évévé nyilvánította. Részletek Budai Bernadettől, a szervező, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetőjétől.
5: Ez a legtöbb látogatót vonzó eseményünk, körülbelül 15 ezer látogatóra számítunk. Lehet, hogy idén bőbre, hiszen idén először nem júliusban kerül megrendezésre, hanem igazítottuk a kánikula ellenére erre a június első hétvégére. Ez talán a látogatóknak is kellemesebb, és hát a lovaknak, illetve a lovasoknak. Ez az a hagyományőrző rendezvényünk a sok közül, ahol kifejezetten a lovaké a főszerep, és hát a pásztorság, a pásztor hagyományok, hiszen a csikósok a pásztorok közül nagyon fontos helyet foglalnak el. Mindig valamilyen témaköré szervezzük ezt az eseményt. Most idén 57. alkalommal adott volt a téma, hiszen 2026 a legelők is pásztorok nemzetközi éve, de nem csak hagyományőrzésről szól ez a rendezvény, hanem a lovas sport különböző szakágait is bemutatja, csikós bajnokság, fogadhajtó verseny, díjugrató versenyek, különböző sójellegű kaszkadőr bemutatók, illetve a pásztorokhoz kapcsolódó eszközök, kézműves mesterségek is megmutatkoznak, és ezáltal bár általában három helyszínen zajlanak az események a lovasnapok alatt, hát van egy díjugrató pálya, ahol egész nap díjugrató versenyek folynak, a fő műsor elemek azok a lovas arénában, illetve a gyermeklovasfaluban várják az apró népet gyermekfoglalkoztatással, különböző kézműves mesterségek bemutatójával, néptánc bemutatóval, arcfestés, lovaglás, de emellett a Hajdúbihar megyei népművészetmestereinek az egyesülete is képviseltetik magukat, egy színvonalas kézműves vásár kerül megrendezésre.
3: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reclám.
1: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Bent a pinceszobában aztán elmondott mindent. Őt is az anyját Berlinben érték az oroszok. Kurt már nem élt akkor. Ő egy bombatámadásnál halt meg. Jürgen falun volt, munkaszolgálatban. Az első napokban nem volt semmi baj, de aztán valaki feljelentette őket. Éjszaka jöttek értük. Szörnyűségeket éltek át a vallatás alatt. Az anyját elvitték Oroszországban munkára, őt egy kaszárnyába vitték, ahol az étkezdében kellett mosogassa a tányérokat. Ahol szörnyű volt ott, rettenetes. Betegséget kapott és kórházba vitték később, ahol egy halott gyereket hozott a világra. Akkor lett 14 éves éppen. Kórházból vissza kellett volna menjen újra a kaszárnyába, de ő megszökött. Egy évig bujkált parasztoknál, csavargott országutakon, egyedül, kiszolgáltatottan, néha hozzászegődve valakihez, hogy ne kelljen éheznie és legyen födél a feje fölött. Aztán sikerült átszökni a határon, és azóta egy menekült táborban él nem messze innen. Az anyjáról nem hallott azóta, hogy a börtönben elszakították tőle. Csak annyit tud, hogy Oroszországba vitték. Néhány nappal ezelőtt valaki említette a táborban, hogy az apja Hannoverben van. Így jött el. A rendőrségnél mondták meg a címet. Ült a nyikorgó úcska vasárt szélén, lehajtott fejjel és beszél. Szintelen, üres hangon, mint aki nem is hallja már a szavakat, amiket mond. Két sovány, fejletlen válla előre görbült, ahogy ott ült a vékony ruha alól, kimeredtek a csontok. Haja borzasan hullott az arcába, és félig eltakarta a száját, amikor beszélt. Így a hang, amivel a szavakat mondta, valahogy még személytelenebb volt, mint ha távolról jött volna valami sötét, ismeretlen és borzalmas messzeségből. A professzor ott ült oldalt a ládán, fejét a két öklére támasztotta, és nézte mereven a betonpadló kitaposott foltjait. Kábult zsibbadást érzett a fejében, valami mérhetetlen súly nehezedett a mellére, és folytogatta. Ült és hallgatta a leány egyhangú, szintelen beszédét. Talán nem is értette meg külön-külön a szavakat, nem is fogta föl egyenként őket, csak az értelmüket, a súlyukat érezte, mint egy rettenetes nagy szürke sziklatömböt, amit gonosz és kegyetlen erők lassan és feltartóztathatatlanul hengerítettek rá egy országra, egy népre, egy leányra, egy kislányra, az ő kislányára. Aztán a leány ott az ágy szélén befejezte a szörnyű vallomását, és elhallgatott. Ült ott, mozdulatlanul, és a szürke szennyes betonpadlót nézte ő is. A csönd rásúlyosodott az alacsony mennyezetű pincére, a sötét falakra, az asztalon pislákoló petróleumlámpára, a dísztelen bútorokra. A professzor lassan fölemelte ökléről a fejét, ránézett a leányára és nyelt egyet. Ha tudtam volna előre, mondta száraz torokkal folytottan és keserűen. Ha tudtam volna mindezt előre, nem küzdöttem volna az ellen, hogy a titkomból bombákat csináljanak. Én vagyok az oka, Krista, hogy mindez megtörtént veled. Én egyedül. Isten a tanúm, hogy nem ezt akartam. A leány felkapta a fejét, és értelmetlen tekintettel merett az apjára. Azt hiszed, hogy megbolondultam? Kérdezte a professzor, és furcsán keserűen elvicsorodott. Nem, nem vagyok bolond. Most már nem, csak voltam. Bolond voltam akkor, amikor azt hittem. Ne beszéljünk róla. Késő. Inkább együnk valamit, Krista. Ott a polcon van néhány húskonzerv még. Hagyd el majd én, te csak pihenj. Te már éppen eleget... Jaj, mivé lett ez a világ, rettenetes, rettenetes. Te szegény kislányom, te szegény. Jaj, nem, ez borzasztó, borzasztó. Mi lesz az emberiségből? Másnap előkereste az ócska konzervdobozból a megmaradt dollárokat, és a lengyel táborban ruhát, cipőt vett értük Krisztának. Jutott még egy apjú takaróra is, fehér neműre, harisnyára, egy kiló zsírra és 2 kiló cukorra. Aztán elment a lányával együtt a Vörös Kereszthez, és bejelentette Jürgen adatait és utolsó címét. A választ 4 hónap múlva kapta meg hivatalos levélben. Jürgen Heimisch Habichtot 1945. februárjában az oroszok magukkal vitték. Azóta semmi hír róla. A professzor szótlanul vette tudomásul a hírt. Krisztának nem is tett említést róla. A levelet eltépte és elégette. Valami tompa fásultságban élt már akkor. 5 hete volt már alkalmazásban, mint éjjeli őr. A pénzbeváltás kényszerítette bele ebbe az állásba. A Reichsmark értéktelen papírrá vált, és abban a pillanatban az üzletek kirakatai megteltek áruval. Krista nagyra nyílt, vágyódó szemekkel állt a felhalmozott csodák előtt, és az a kevés pénz, amit beváltáskor kaptak, hamar elfogyott. Munka után kellett nézni. Krisztát egy női szabászüzletbe vették föl tanoncnak, ő pedig éjjeli őr lett. Protekcióval jutott ehhez az álláshoz. Egy nagy építkezési vállalat több kiégett bérház újjáépítését kezdte el a város másik végében, és egy königsbergi szobafestő, aki valamikor hetekig dolgozott az egyetem épületében, ott volt alkalmazásban ennél a vállalatnál. Ő protezsálta be Habicht professzort éjjeli őrnek. 75 pfennig órabérrel. Délután 4-től reggel 7-ig tartott a szolgálat, hetenként 1 szabad éjszakával. A pincelakástól a munkahelyig 1,25 óra gyaloglás. 2:30-kor indult útnak, egy kis kopott táskában magával cipelve a vacsorát, és reggel 8:30-re ért újra haza. A pénz, amit ezért a munkáért kapott, elég volt 2 élelmezésére. Nem volt nehéz munka, és hamar beleszokott. Egy kis deszkabódéban, ahol a pallérok a szerszámaikat tartották, volt egy rozoga vaskályha, egy asztal, egy szék, és az asztal fölött egy villanyégő. A kis vaskályhába be lehetett fűteni fahulladékkal, ha hűvös volt az éjszaka, és olyankor egészen barátságos tudott lenni a bódé. Kint deszkatégla épületfa állott halomba rakva, azokra kellett ügyelni. Könnyű munka volt, s meg lehetett szokni hamar. Csak az első napok voltak különösek. Mindjárt az első délután, amikor a főpallérnál jelentkezett a szűk kis irodában, az szúrós szemmel szinte ellenségesen mérte végig. – Maga éjjeli őr? – Igen, felelte a professzor. – Mi a neve? – Habicht. Herbert Habicht. Azt mondták nekem, hogy maga valami tanárféle volt régen, mondta összehúzott szemmel a főpallér. Igaz ez? Igaz. Akkor bizonyára egyetemet is végzett, mi? Talán doktorátusa is van. Van. Úgy. Szóval a maga neve akkor Dr. Habicht. Professzor Dr. Habicht. Miért nem így mondja? Szégyelli? Professzor fakó arca egy árnyalattal megszínesedett, alig észrevehetően megrándult a nyaka. Nekem nincs okom, hogy szégyelljem azt, ami voltam, sem azt, ami most vagyok. A hangja kemény volt, és a főpallér egy pillanatig döbbenve nézett rá. Aztán bólintott, és kinyújtotta felé a kezét. Igaza van, professzor úr, Isten hozta nálunk. Szégyelje magát az emberiség, igen, hogy egy tudós ember, mint maga, egy doktor, egy egyetemi tanár ilyen módon kell megkeresse a kenyerét. Disznóság, én mondom, erre iszunk egyet. Voltak az irodában mások is, egyszerű pallérok. Morogva bólogattak azok is, fejüket csóválták, sorra odaléptek hozzá, és kezet fogtak vele. A főpallér elővett a szekrény mögül egy pálinkás üveget, és oda nyújtotta a professzornak. Isten hozta, professzor úr. Sorra ittak az üvegből. Egészségére, professzor úr, mondták. Lesz még jobban is. Így nem maradhat a világ. Így kezdődött el az első nap. Valami különös meleg érzést hagyott maga után. Érezte, hogy ezek az egyszerű emberek őszintén nyújtották feléje a kezüket kár öröm nélkül. Úgy vették be maguk közé, sajnálattal és tisztelettel mégis, mint egy idősebb testvért, akit a balsors letaposott. Azon az első éjszakán ismerkedett meg a szomszédaival is. Úgy 10 óra körül kopogtak a bódi ajtaján, és köpcös kerekarcú vidám emberke dugta be a fejét. A professzor éppen egy amerikai tudományos folyóiratban lapozott, amit Krista szerzett az amerikai missziónál. A köpcös bedugta a fejét az ajtón, és rávigyorgott. Kellemes időtöltést, kolléga úr! Nincs véletlenül egy szál gyufája, holnap becsülettel megadom. Hogyne, tessék! Felelte a professzor, és előkotort a zsebéből a gyufaskatuját. Az idegen bejött, meglátta az asztalon az angol nyelvű folyóiratot, belenézett és füttyentett egyet. Olala! Inkognitóban szintén? Ebben az esetben engedje meg, hogy bemutatkozzam. Werner Grote, valamikor a Falkund Reich Verlag lektora, dramaturg és színműíró, ma államilag engedélyezett házőrző kutya a Krauss and Co. cég szolgálatában. Örvendek, felelte, és mosolyognia kellett. Dr. Herbert Habicht egyetemi tanár Königsbergből. Nézd csak oda! Csapta össze a kis köpcös a kezét. Hát olyan kevés a bakter ebben a hazában, hogy már az egyetemi tanárokra is sor került. Habicht! Valami rémlik nekem. Nem volt magának valami kis ügye annak idején a hatalmasokkal? A professzor rántott egyet a száján. Annyi csak, hogy bezártak. Több nem. És miért, ha szabad megkérdezni? Mert ostoba becsületes szamár voltam. A kis köpcös vidám fintort vágott. Olala! Szóval egy válfaja a háborús bűnösöknek. A tábornok szerint ugyanis minden becsületes ember háborús bűnös, mivel elvesztettük a háborút. Nagy filozófus az öreg úr, majd megismeri. Ott van a főhadiszállása, ahol az iskolát építik. Vigyázban állok előtte, ha találkozunk, mert én csak főhadnagy voltam. Még locsogott a vidám kis ember egy darabig, aztán kivett a skatujából a 300 gyufát, megköszönte és elment. A professzor 20 percenként kiment a bódéból és körüljárta a telepet. Ősz eleje volt, hűvös párás éjszaka. Néha egy-egy siető ember kopogott végig a kihalt utcán, a házak sötéten meredtek föl az égnek, sötéten és némán. Néha egy macska nyávogott egy távoli háztetőn, s olykor egy-egy tehervonat mozdonya sípolt valahol. A messzi csillagok harmatot szitáltak a magasból, s a csönd mély volt és titokzatos. Néha megállt a deszkarakáson túl a sarkon, és figyelte az éjszaka csöndjét. Az volt az érzése ilyenkor, mintha egy halott város fölött őrködne. Egyedül, egyetlen élő ember, utolsó ember, aki megmaradt. Üres halott kőfalak között. Talán valóban ilyen lenne most ez a város, gondolta, ha én akkor. Ez és sok-sok más város a földön. És én sem állnék itt egyedül az éjszakában, és senki sem állana sehol. Ott azon a sarkon találkozott össze később a tábornokkal. Már jóval évfél után lehetett. Lassan haladt át a deszkarakások előtt, és a galériát föltűrte, mert hűvös volt. Mikor a sarokra ért, egy hosszú szürke emberi alakot pillantott meg, ott állt mozdulatlanul. Jó estét! Köszöntött rá, amikor melléje ért. A szürke esőköpenybe burkolt magas ember feléje fordult. Csak egy hegyesre pödört fehér bajuszt látott. Egy kemény, kissé hajlott orrot és 2 szúrós nézésű szemet. A többit elfötte a sapka ellenzője, de ahogy mereven és szögletesen megfordult, ahogy ott állt magasan, egyenesen, azonnal tudta, hogy nem lehet más, csak a tábornok. Jó estét! Recsegte egy érdes, kemény hang. Szolgálatban? Igen, bár úgy látom, elég felesleges, nem jár erre senki. A szolgálat sohasem felesleges, fiatalember, recsegte a hang. A szolgálat nevel, ébren tartja az öntudatot és a kötelességérzetet. Ez igaz, ismerte be a professzor is. Aztán csak álltak és hallgattak mind a ketten. Valahol egy közeli utcán teherkocsi dübörgött keresztül zakatolt a kövezeten, aztán mind halkabb lett, végül elnyelte a csönd. Szolgált? Tessék? Azt kérdem, hogy hol szolgált és milyen rangban? Nem voltam katona, ismerte be szégyenkezve, ugyanis, tudom, maga az a, hogy is hívják, dr. Habicht, egyetemi tanár. Igen, a főhadnagy jelentette már. Elvesztettük a háborút, mi? Most itt vagyunk, persze. Nem is lehet másként. Aki elveszíti a háborút, az háborús bűnös, az rabszolga, mi? Ami most van, az a káosz, mondta a professzor lassan. Ha a társadalmi rend felbomlik, akár belső katasztrófa folytán, akár külső nyomásra, akkor felborul az egyensúly is. Ez a káosz. A társadalmi megrázkódtatás fölkavarja a szemetet, és időbe kerül, amíg mindenki megtalálja újra a helyét. Fizikai törvény. Valahol magasan a csillagok alatt vadludak húztak át. Hangjuk idegenül hullott alá a sötét városra, idegenül és búsan. Igen, szólalt meg a tábornok, mintha álomból riadt volna föl, és a hangja talán egy árnyalattal még keményebb volt. Igen, ezt jól mondta, a rend, igen, és a törvény. Kár, hogy nem volt katona, kár? Na mindegy, viszontlátásra. A szolgálat, szolgálat. Még állt egy ideig a sarkon, és nézett a tábornok után, ahogy szürke esőköpenyében szikáran egyenes derékkal lassan tovahaladt az üres utcán. Egy gázlámpa révetek fénye elnyújtotta az árnyékát kísértetiesen hosszúra. Ahogy ott ment, olyan volt, mintha egy régi meséből lépett volna ki. A rend és a törvény, ismételte a professzor a tábornok szavait félhangosan a sötét utcasarkon. És ez a két szó olyan volt ott a halott csöndben, mint amikor fagyott téli rögök dobognak egy koporsó fedelén. Hajnal előtt még egy látogatója akadt. Egy őrjáratát végző rendőr. Néhány percre bejött a bódéba. Belengedte a kezeit a vaskályhánál, és álmos szemmel mondott néhány rosszkedvű szót az életről, amely egyformán nehéz mindenkinek, akármi legyen is a mestersége. Aztán reggelig nem jött más senki. Az utca lassan életre kelt, emberek másztak elő valahonnan, és sietve mentek a munkahelyük felé. Szemetes kocsi dübörgött át a kövezeten, valahol teljes edények csörömpöltek, nagyon messziről hallani lehetett az első villamos csilingelését. Aztán megjöttek az első munkások, és a professzor hazamehetett. Így telt el az első éjszaka. Este a kis köpcös színműíró valóban visszahozta a háromszál gyufát. Ó, a tábornok, mondta, ő a mi külön német Don Quixote-nk. Száműzött emlékmű antik dísztárgy, ő a német múlt. Én nagyon szeretem szegényt. Ha látnám, milyen feszes vigyázban állok előtte. Főhadnagy, szokta mondani. Kitartunk az utolsó emberig. Igen, tábornok úr, az utolsó gatyánkig kitartunk. Szegény öregnek csak egy inge van, maga szokta kimosni, és olyankor úgy veszi föl délután vizesen. A Manteuffelstrasse végében lakik, egy kis padlásszobában. Ez a Manteuffel is tábornok volt valamikor, de a bakterségről megfeledkezett. Sokat lecsokott össze-vissza, vidám fickó volt és szórakoztató. Föl a fejjel, professzor, mondta, amikor visszaindult a maga bódéjához. Még mindig egy nurra áll a játék a mi javunkra, mert mi el tudjuk végezni a bakterek munkáját, de próbáljanak meg a bakterek színdarabot írni, vagy új gyógyszereket kikísérletezni a laboratóriumokban. Egyébként ajánlom, hogy tegyen tisztelgő látogatást a tábornoknál. Az öreg úr nagyon sokat ad a formára. Később egy nyers goromba szél kerekedett, fölkavarta az éjszakai utca porát, és kísértetiesen fütyült a kiégett házfalak között. A tábornok bódéjából fény szivárgott ki a réseken, amikor úgy éjfél körül bekopogtatott hozzá. Tessék! recsent meg odabent az ismerős hang. A tábornok ott ült, egy zsákkal letakart bádok hordón, a gyalulatlan deszkaasztal előtt, és zsebkésével leveles dohányt vágott. Nagyon örülök, recsegte, és feltápászkodott a hordóról. Tessék helyet foglalni, kedves professzor, ha jól emlékszem, ugye? Dr. Herbert Habicht, egyetemi tanártábornok úr. Ja, Habicht professzor. Königsberg, ugye? Ősi német város. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy egyszerűen csak elvehetik tőlünk. Tessék helyet foglalni. Sajnos ez a fedezék kissé primitív. De hiába háborúban vagyunk. Oda arra ládára talán, úgy. Éppen dohányt vágok, látja, a pipámba. Egy volt őrmesteremtől való derék fickó, vaskereszt. Most paraszt, cell mellett. Ez is a háborúhoz tartozik, a pipa, meg ez a dohány. Ukrajnában mahorkát szívtunk. A hadifogságban semmit. Sokkal rosszabb volt. Az ernyőtlen villanykörte éles, halott fényt vetett a tábornok arcára, ahogy ott ült a hordón, a dohányt vágta és beszélt, rövid, recsegő mondatokban. Katonásra nyírt fehér haja tompán csillogott a széles domború homlok fölött. A gondosan kipödört ősz bajusz elfötte a száját, és a bozontos szemöldök tüskéi harciasan meredeztek. Az arca beesett volt és mélyen barázdált, de egészségesen rózsaszínű még mindig, és a hatalmas kiugró orr valami kemény, meg nem alkuvó karaktert adott annak az arcnak. Ugyanaz a nyakig begombolt szürke katonai esőköpeny volt rajta, és ott a lámpa fényénél szánalmasan látszottak rajta a kopások és a foltozások. Az ellenző sötétkék sapka,

És mégis vállalom és viselem a következményeit, én. Annak a vesztett háborúnak a következményeit, amit nem én vesztettem el. De akik elvesztették, a bujkáló pimaszok, azok nem jönnek ide ebbe a bódéba, azok most is fönt ülnek a nyeregben. Hát látja, ez a szomorú. És azért örvendek, hogy öreg ember vagyok már, és nem élhetek sokáig. Mert az a nép, amelyiknek a fiai nem tudnak sem győzni, sem veszíteni úgy, ahogy kell és ahogy illik, az nem nép többé, csak csőcselék. Piha! A németek kivesztek erről a földről, kedves barátom. Ezt én mondom magának. Heinz von Tück, lovassági tábornok. Valami keverék basztárd ez, ami itt maradt, és a mi nyelvünkön jártatja a száját, mert cselekedni gyáva. Bocsásson meg. 15 perc eltelt, hív a szolgálat és a kötelesség. Mikor a bódéból kiléptek, a szél apró hideg esőcseppeket vert az arcukba. Fekete volt az éjszaka, mint a szurok, és a szél vonyítva kaparta a téglarakások oldalát. Ilyen időnk volt a Briansk erdőben is, amikor a nagy orosz offenzívát visszavertük, dörmögte a tábornok, és feltűrte esőkabátján a gallért. Az őrszemeket jártam végig, éppen ilyen fekete éjszaka volt, mint az ördög hasában. Zúgott a szél a fenyők között, hogy az ember a saját szavát alig hallotta. Egy lövést se lehetett hallani sehol. Az eső is esett, pogány idő volt. A fickók behúzódtak a gödreikbe, sárosak voltak és lucskosak, és átkozódtak, mint az ördögfiókák. Nekem nem tetszett ez a nagy csöndesség ott túl. Már az előre tolt állásoknál voltam, amikor egyszerre csak huri-huri, ropog minden oldalról a puska meg a géppisztoly. Úgy törtek ránk minden tüzérségi előkészítés nélkül, mintha egyenesen a sötét éjszaka okátta volna ki őket a nyakunkba. Szaladok előre a géppuska állásig, hát már ott vannak előtte a fickók, alig 50 lépésre nőnek ki a sötétségből, mint a kísértetés, dobálják ránk a kézigránátot. Beugrom a szakaszvezető mellé a géppuska gödörbe. Lőjed a teremtését! De a szakaszvezető csak eldől mellettem, mint a zsák. Ugrom magam a géppuskához, durr! Kaszálom magam előtt a sötétséget. Hátra a távbeszélőhöz ordítok, oda a segédtisztemhez. Parancsot adni az ellentámadásra, bevetni az egész hadosztályt. Ügyes fiú volt a segédtisztem, egy százados. Három golyót kapott a bőre alá, amíg a távbeszélőhöz eljutott, de a parancsot leadta. Fél óra alatt nem csak visszanyomtuk, de még saját állásaikból is kivetettük őket. Mire hátulról verni kezdte a tüzérségünk, ami tartalék állásainkat mi már régen elől voltunk. Hajnalban a tüzérséget is lerohantuk. 600 löveget zsákmányoltunk, és a ravaszul kitervezett offenzívájuk összeomlott. Yeah, igen, azok katonák voltak ott mellettem azon az éjszakán. Németek, ha azokon múlt volna... Itt elválnak utaink, professzor. Jó szolgálatot. Még van egy darab idő reggelig. A bódéban fölélesztette a kialudt tüzet, aztán leült melléje, és hosszasan bámult maga elé. A tábornok szavaira gondolt. Tudta, hogy nincs egészen igaza, és mégis úgy érezte, hogy igaza van. Szomorú és csügget érzés volt ez. Irigyelte a tábornokot. Minél tovább gondolkozott rajta, annál inkább irigyelte. Jó lehet neki, gondolta keserűen. Tudja, hogy tett valamit, ami meggyőződése szerint a kötelessége volt. Én? Mit tettem én? Mit tehettem volna? Mit kellett volna tennem? Vajon ha akkor másképpen cselekszem, ha nem gondolok az emberiségre, csak arra, hogy német vagyok? Vajon akkor most én is azt érezném, amit ő? Vagy talán valóban minden másképpen lenne most? És az a sok kemény, becsületes német ember, az ilyenek, mint ez a tábornok, nem ok nélkül tartották volna oda mellüket a halálnak? Később egyik körútja alkalmával összetalálkozott újra a kis vidám dramaturggal. Hallom, hogy meglátogatta az öreg Don Quixote.

0: tettét? Mondta az vigyorogva. Csodálatos őslény az öreg, mi? Én mindig meghatódom, ha összekerülök vele. Mintha egy özönvíz előtti ős állat csontvázát látnám, vagy egy 10 000 éves templom romjait, amit az egyiptomi sivatag homokjából ásnak elő. Szánalmas és tiszteletre méltó egyszerre. Az, felelte a professzor lassan, tiszteletre méltó, és irigylem is egy kicsit. Egy utcai gázlámpa alatt állottak. Az eső apró sűrű szemekben esett a vége láthatatlan feketeségből, és a hulló vízszemcsék tompa villogással vibráló sárgás gömböt képeztek a lámpa körül. Irigyli? Kérdezte a dramaturg halkan, és figyelve nézett az arcába. Akkor magával valami baj van, professzor, az nem jó. Igen, felelte a professzor, és a hangja majdnem kemény volt. Velem valóban baj van. Úgy érzem néha, hogy valamit elhibáztam, amit nem lehet jóvá tenni. Abban a dologban? Kérdezte a másik, és előre hajolt, hogy jobban láthassa az arcát. Igen, abban a dologban. Szóval mégis volt valami találmány? Volt, felelte a professzor reketten erőlködve. Ugyanaz, amit most azok az amerikai kollégák megtaláltak. Hoplá! A kis köpcös meglepetten füttyentett. Ez baj? Ez igazán baj. Megértem, elgondolkozva bólogatott. Nem irigylem, professzor, nem. Igazán nem irigylem. Áruló vagyok, ugye? Úgy értem, hazaáruló. Így nevezik az ilyent, mint én, nem? A hang elkínzott volt, és kétségbe esett. A kis dramaturg komolyan nézett maga elé. Nem a szavakon múlik, professzor, felelte lassan. Mit ír magának, ha azt mondom, hogy nem? Vagy ha azt mondom, hogy igen? Azon múlik mindig, hogy mit értünk a szavak alatt. Az utóbbi években a fogalmak összezavarodtak egészen, és az ember nem mer hozzányúlni a szavakhoz, mert nem biztos benne többé, hogy tulajdonképpen mit takarnak. Mondja, professzor, igazából hogy kerül maga ide? Miért nincs maga is Amerikában azok között? Vagy a háború után már nem érdekelt senkit, hogy miért történt magával akkor ez a dolog? Letagadtam. Az angoloknak is letagadtam. 500 000 fontot ígértek, de letagadtam. Nem gondoltam arra, hogy mások is rájöhetnek. Nem gondoltam arra, hogy a pusztítást nem lehet megállítani ezen a világon. A gonoszságot. Nem hittem, hogy ez a világ halálra van ítélve. Ma már tudom. Csönd volt, és mélységesen sötét éjszaka. Mintha nem lett volna körülöttük a város, mintha semmi sem lett volna, csak a sötétség, s az eső, és az árva gázlámpa a sötétség közepén. A szél is elállt. Hallani lehetett az eső halk neszét a deszkákon. Bocsásson meg, mondta hirtelen a professzor. Átázik a kabátom, nem jön be? Köszönöm, felelt a kis köptös dramaturg, majd máskor. Tudja, tette hozzá hirtelen, ha vallásos ember lennék, most azt mondanám, hogy maga olyan, mint a régi szentek, akikről az ájtatosságtól csöpögő ócska könyvekben olvas az ember. De így csak azt mondhatom, bocsásson, megkérem a szóért, hogy őrült, de nagyszerű őrült, és maga irigyli a tábornokot? Én magát irigylem, professzor. Viszontlátásra. Azzal gyorsan megfordult, és néhány lépés után elnyelte tömzsi alakját a sötétség és az eső. Csak másnap éjjel találkoztak össze megint, de erről a kérdésről többet nem esett szó közöttük. Az esők hideget hoztak, a levegő nyers lett, és barátságtalan az éjszakák ködösek. A tél szagát ott lehetett már érezni a ködben. A tábornok is egyre szótlanabb lett foltozott esőköpenyében, és egy idő múlva hallani lehetett, túlról a köhögését. Görcsösen és kínlódva köhögött. Néhány napig ágyban kellene maradnia, tanácsolta a professzor, amikor néha összetalálkoztak. Ezek a ködös éjszakák nem használnak a köhögésnek. De a tábornok ilyenkor csak haragosan összehúzta bozontos fehér szemöldökét. Nem dezertálunk, fiatalember recsegte. Ilyen nincs, a szolgálat szolgálat, ez még a régi iskola. Aztán egy este idegen ember ült a bódéjában. Az öreg alig, hanem befejezte, mondta, és vállat vont. Minek is éljen, nincs senkije. Három napra rá eltemették. Olcsó fenyőfa koporsóban, virág nélkül, díszkíséret nélkül. A professzoron kívül csak a dramaturg volt jelen, és néhány öreg asszony, amikor a koporsóval együtt betették a földbe. Az öreg asszonyok sírtak, pedig azt se tudták, hogy ki az, akit ott temetnek. Ők szokásból jártak ki a temetőbe, és valószínűleg magukat síratták. Don Quixote letette a fegyvert, mondta halkan, és meghatottan a dramaturg, amikor ott állottak a nyitott sír fölött, és az első nyírkos, agyagos göröngyöket aládobálták a vén katona koporsójára. Én azt írnám a fejfájára, itt nyugszik az utolsó Nibelung. De mindegy, hogy odaírnám-e vagy nem. Úgy sem olvasná el senki. Az eső akkor is esett, kitartóan egyformán szürkén. Mintha egy felhőgyászba öltözött szomorú édesanya valahol odafönt magasan síratná haldokló fiát, a földet. Teltek a hetek. Szürkén egyformán húztak át a város fölött akár a felhők. Néha egy-egy órára kisütött a nap, megcsillogtatta az ázott köveket, aztán újra összetömődött a köd, felhővé lett. Esett az eső. Krista vidám szorgalommal tanonckodott a női szabászatnál, és terveket szőtt. Modellekről álmodott, és divatszalonról, amelyet valamikor ő vezet majd. A professzor szótlanul végezte a maga dolgát. Délután 4-kor pontosan megjelent a munkahelyén, elbeszélgetett a pallérokkal, időről, politikáról, árakról. Ismerték már a munkások is, tisztelettel köszöntötték, és barátságosan, és néha egy-egy szót is váltottak vele.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az Országos Vérellátó Szolgálat átlátható működését ígérte Tordai Attila, az intézmény most kinevezett főigazgatója. Tordai Attilát június 1-től kérte fel az egészségügyi miniszter az OVS főigazgatói teendőinek ellátására. A szakember ezt megelőzően a Semmelweis Egyetem transfuziológiai tanszékének tanszékvezetője volt. Tordai Attila úgy fogalmazott: több olyan szakmai pont van, ami már régóta megoldásra vár. Ilyen például a transzfúziós szabályzat aktualizálása, a vértakarékos eljárások, mint kórházi vérgazdálkodási lehetőség fokozott elterjesztése, vagy a transzplantációs koordináció támogatása. Megjegyezte, a rendszer nem hibátlan, és ezért egy problématérkép alapján szeretnék feltárni azt, hol vannak a legnagyobb gondok, és annak alapján priorizálni, amelyek a legégetőbb megoldásra váró feladatok a stabil működés érdekében. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy milyen terhelés hárul a munkatársaira, számukra olyan munkakörnyezetet szeretne teremteni, amiben megbecsültnek érezhetik magukat, és perspektívát találhatnak munkájukban. Tordai Attila ezen kívül fontosnak tartja a véradói bázis stabilitásának megtartását és a fiatalok bevonzását a rendszerbe. Az uniós turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma 2026 első negyedévében átlépte a 471,1 milliót, 3,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának adatait, közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat. Jelentésük szerint az uniós szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma januárban 143,5 millió, februárban 154,4 millió, márciusban pedig 173,2 millió volt. A legnagyobb növekedést a turisztikai szálláshelyeken eltöltött éjszakák számában az év első negyedévében Írországban jegyezték fel, megelőzve Máltát és Dániát. A látogatók számának csökkenése Litvániában volt a legnagyobb, majd Romániában és Luxemburgban. A vendégészakák 46,6%-át a külföldi látogatók tették ki 2026 első három hónapjában. A külföldi külföldiek által eltöltött vendégészakák legnagyobb arányát a vizsgált időszakban Máltán, Cipruson és Luxemburgban regisztrálták. A legkevesebb külföldi vendég Németországban, Lengyelországban és Romániában töltött éjszakát szálláshelyeken. A jelentés szerint Magyarországon januárban több mint 1.700.000, februárban csak nem 1.900.000, márciusban pedig már több mint 2 millió vendégészakát töltöttek el turisztikai szálláshelyeken. A modern technológiai megoldások segítségével korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a réteg lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra. Tavaly óta a program országos kiterjesztésű lett, az Országos Magyar Vadászati Védegylet drón szakbizottsága a megyei koordinátorok segítségével 2026-ban is folytatja a kaszálások előtti hőkamerás drónos őszgidamentést és jelölést.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Rudolf Péter színész rendezőt, a Vígszínház ügyvezető igazgatóját. Szervusz, köszöntelek.
2: Köszönöm a meghívást, szép
1: köszönöm, napot, hogy eljöttél hozzánk. Hát a színházi évad végéhez közeledve beszélgetünk, még lesz néhány előadás a Vígszínházban és a Pesti Színházban is, de azért ez mindenképpen már az évad zárása. Színész, rendező, igazgató műszak kellőképpen el is fárad ekkora, és várja ezt a nyári szünetet, vagy azért van ebben valahogy az évattól, a színpadtól való búcsúzásnak a szomorúsága is?
2: De nyilván a kettő együtt. Akinek ez az élete, az lehet, hogy várja a nyarat, és utána egy hét múlva meg hiányérzete van. Az biztos, hogy egy nagyon nagy menetelés végén vagyunk. Általában ezt a mondatot el tudom mondani, és nyilván minden színház csináló, de azért az elmúlt év az megterhelő volt, tehát nem lennék meglepődve, ha magasba löködnének az öklök, hogy vége van. Ó, jó, akáció, tehát ezt megéljük. Igen, ez így van, ez.
1: Egyébként Kornis Mihálynak van egy remek ilyen színházi kis szótára, amit én elég gyakran előveszek és forgatom, ez a Színházi dolgok című kötet. És ebben ő azt írja, mert ugye ilyen címszavak vannak színházhoz kapcsolódóan, és azt írja az évadról, hogy az évad elején színész és néző egyaránt új élményre éhes, évad közepén a hideg télben tágas a lelke, új világokat befogadni kész. Hát, hogy mi van színész és néző lelkében, fejében, évad végén, erről sajnos nem ír egy szót sem Kornis Mihály, de hát akkor nagyjából ez lehet, amit itt most megpróbáltunk megfogalmazni, de nyáron játszani kőszínházban az eleve eretnek gondolat? Mert hát ugye légkondicionált nézőterek vannak.
2: Hát ez egy jó kérdés, ezzel belecsaptunk egy lecsóba, hogyha szabad ezt az egyáltalán nem Vígszínházhoz méltó, egyáltalán nem polgári fordulatot használnom, mert nyilván ez épületfüggő, és a légkondicionáló berendezésünkkel éppen harcolunk, most már a felét megoldottuk. A színházban van valami mítikus, hogy este héttől kezdjük, annak ellenére, hogy nagyon hasznosak a délutáni előadások, a vidéki nézőink nagyon hálásak, ha 5 órakor kezdünk vasárnap, és még hazaérnek békében. De a szabadtéri előadásoknak is megvan nyilván a maguk bájat. Ahol jó színház van, az teljesen mindegy. Őszintén szóval az ember elfeledkezik a hőségről, a szélről. Úgy az üzemmenet szempontjában azért nem árt, ha kényelmesen érzi magát a néző természetesen.
1: Természetesen a következő évadról fogunk majd részletesebben beszélni, de azért még ejtsünk néhány szót a most záruló évadról. Annál is inkább, mert ez egy ünnepi évad volt, hiszen 130 éves lett a Vígszínház május 1-én. Tradíció, hagyomány, egy örökség továbbvitele, de azért új utakon, hogy a 130 év ne legyen súly vagy tehertétel?
2: Két dologra tanítja az embert a 130 év. Az egyik, hogy lássa azt, hogy ő egy pici fogaskereke egy nagy egésznek, tehát legyen alázatos, és közben legyen tartása, mert nem akármilyen 130 évről van szó. Tehát a kettő együttműködik.
1: Fontos és hát nem volt. Akármilyen nevekről.
2: Nem. Hát gyakorlatilag ez a színház történet, sőt, tulajdonképpen a magyar történelem is, mert egy ilyen ikonikus épület esetünkben, a Vígszínház esetében is az épület története az nyilván egybeesik a magyar történelemmel. Tehát hogyha nem kell nagyon messzire mennünk, elég csak egy fotót elővenni, ami ugyan sokkoló, ugye a II. Világháború után, hogy nézett ki az épület, hogy alakították egy néphadsereg színházává, ez is a magyar történelem, hogy én amikor beléptem, még géppisztos tukkó keresztbe rakva voltak a díszek, még Marton László föl nem újítatta az épületet az ő vezetésével. Tehát egy ideje minden igazgató harcol ezzel a tradícióval, ebből merít, és közben nyilván megpróbálunk nagyon frissek lenni. Idén azért próbálkoztunk azzal, hogy visszautaljunk a módba, ez természetesen egy ilyen 130 évnél. Tehát az államtitkár úr bemutatója már
1: Tényleg rendezésében az a...
2: Valószínűleg ez egy tervezett dolog volt. Tehát nem érdemes rossz májuskodni azzal, hogy mennyit ment Jókai darabja.
1: Valószínűleg ez volt az
2: igen,
1: a
2: három vagy négy alkalommal.
1: Jókainak a barangok. Azzal nyitott a Vígszínház.
2: Így van. Valószínűleg az én szerintem ez volt egy ünnepi gesztus, és utána pedig jött az üzleti gesztus, az államtitkár úr. Ez volt a második bemutató, és egy óriási siker volt. És ennél a 130 éves ünnepi folyamnál úgy éreztük, hogy az egyik legjobb megoldás, hogyha ha nem is a Vígben, de a Pesti Színházban bemutatjuk. Igen, az államtitkárát. Máté Gábor rendezésében.
1: Akkor a barangok az nem került szóba, hogy esetleg azt vennétek elő. Mert ugye három előadást ért meg, és én most éppen utána néztem, és a színháztörténeti feljegyzések szerint Ferenc József is ott volt, és megnézte, de állítólag elszúnyogkált már az első felvonásnál, és a szünet után távozott.
2: Igen,
1: is.
2: Azt nem tudom, hogy a magyar tudása mennyire...
1: Valószínűleg az is közrejátszhatott.
2: Igen, enyhén szóval, tehát nem tudom, hogy lehetett-e volna olyan színes az előadás, hogy őt ébren tartsa, azt most nem tudjuk. De nem csak ezzel az előadással emlékeztünk, kiadtunk könyvet, tehát ez is jelzi, hogy kiadtunk egy olyan könyvet, ahol kortárs magyar darabokat, az elmúlt 6 évben a kortárs magyar darabok, amik nálunk készültek, abból egy válogatást. Tehát egyszerre úgy éreztük, hogy ez egy része ennek a 130 éves folyamatnak, ahol mindig olyan jelen volt a kortárs darab, a nagy magyar szerzők mindig ott voltak a Vígben, és akkor ennek is a folytatása, hogy hogyan lehet egyszerre nagyon jelen idejűnek lenni, és valamilyen módon mégiscsak emlékezni. És volt egy nagyon fontos pillanat május 1-én, amikor a nagy színpadon tulajdonképpen egy nagyon egyszerű gesztussal leveleket olvastunk föl, és ezzel nagyon sokat gondolkodtunk, hogy manapság, amikor minden pörög, forog, villog,
1: és leveleket
2: így van, tehát pont ezen azt megkérdeztük ott egymástól, hogy ki mikor kapott kézírásos levelet, és hát ilyen évtizedekben gondolkodott mindenki. Tehát, hogy egy ilyen ünnepi műsor, amelyiknek egyszerre kell nemes veretűnek lenni, és közben mégiscsak egy ilyen pörgésben élünk, hogy nem lesz-e hiányérzete a nézőnek, ettől féltünk. És kiderült, hogy jó esetek kicsit mindenkinek megállni, ez már az esetben leülni, és nem sziporkázó színpadot nézni, hanem a tartalmat hallgatni. És ez is a 130 év története, történelme, színészek levelei, igazgatókhoz, kritikusok, nézők. Tehát ezek mindennapos kérdések, amit föltettél kérdésként, hogy mit jelent ez a 130 év, és közben ez ne legyen egy ilyen áporodott, kellemetlen, nyűgös valami, hanem nagyon is jelen idejű legyen, és hát a tavalyi évad is ennek nevében történt, és az idei is.
1: Nyilván évad végén azért van egyfajta mérlegkészítés, hát legalább az igazgató fejében, vagy lelkében, és mondtad is egy interjúban, hogy a színház igazgató győzelme az voltak éppen a Teltház. Ilyen szempontból jó volt a 2025-26-os évad? Lehet győzelmet hirdetni?
2: Igen, bár voltak hullámbölgyek, amikor jobban kellett harcolni a nézőért, és szemben azzal az időszakkal, amiben én fölnőttem, hogy önmagában a szájhagyomány elég volt. Most már annyi minden történik, hogy az internetes életben nagyon erősen jelen kell lennünk, és jelen is vagyunk, és ebben egyébként örömünk is van. Meg kell találni azokat a fórumokat és technikákat, hogy ebben az információtengerben a NASA-tként tudjunk előre haladni, úgyhogy igen, megvan a nézőszám, ami kell, és a Víg Színház esetében az egy nagyon fontos láb, nyilván a többi színháznál is, de nálunk a bevétel, ami életünkhöz szükséges összegnek a 45%-át a bevétel adja.
1: Hát és azért ugye, ha azt mondjuk, hogy Teltház, a Víg Színház esetében azért az nem kis feladat, 4 játszóhelyről van szó, a nagy színpad mellett itt van a kamaraszínháznak nem is nagyon mondható a férőhelyeket tekintve a Pesti Színház, a házi színpad és a Vígszalon is most már, vagyis itt 4 játszóhelyen estéről estére nagyjából 1700-1800 embert kell beültetni a nézőtérre. Azért ez feladat.
2: Ez az, de ez az öröm is, tehát amikor az ember a nap végén 10-11 óra között megkapja jelentéseket, hogy hányan voltak, hogy ment az előadás, ugye van egy ügyelői jelentés a technikai részről, egy asszisztensi a tartalmi részekkel kapcsolatban, azért az meg akkor mégiscsak egy értelmet nyer sok minden, amikor az ember azt zsebelheti, mert most túl azon persze, ha bent van, akkor a nézőtéri moralja a legjobb.
1: De ez az öröm, ez azt is jelenti, hogy itt azért a 4 játszóhely révén nagyon különböző profilú és befogadó képességű, tehát más-más színházi lehetőségeket kínáló játszóhelyek vannak. Ez évadtervezésnél, darabválasztásnál, meg aztán estéről estére az előadásoknál is. Hát hát úgy gondolom én így laikusként, hogy a színház csinálás örömét kínálja, mert hát mindenhol más dolgot lehet megcsinálni és színpadra vinni. Ez így van?
2: Kernand is mondta, hogy ő nem szerződött sehova, mégis olyan, mint a folyamatosan úton lett volna, mert elég volt csak átmenni a Pestibe, vagy felsétálni a házi színpadra, esetünkben most már akár a szalomba átbaktatni, ami szintén a közelünkben van. Aki oda szerződik, épp ezért azt tudja, és ez vonzó is lehet, hogy nyilván másképp játszik az ember, ha egy méterre van, kvázi egy közeliben, a filmes nyelvre átfordítjuk.
1: Ez mindig más színészi eszköz kíván.
2: Nagyon érdekes kérdés.
1: Nyilván másképp kell megszólalni a Víg Színház
2: technikailag mindenképpen. Azzal együtt, hogy mostanában divattá vált, én kicsit zavarban vagyok ettől, és az én generációm általában a mikroport használata. Mi még azért megharcoltunk azzal, hogy az ember maradj természetes tudjon maradni, és közben mégis dobotnak tűnjön a dolog, de értse a bármelyik pontján a nézőtérnek a néző.
1: De ez kellett mondjuk egy Besenyei Ferenc hang.
2: Hát ott, igen, ott az magától értetődő volt. Tehát ő a Marokkánában is monodrámában.
1: Arról, hogy a Radnóti Színházban milyen rosszul érezte magát, mert igen, ott szétvert, akkor...
2: nem tudta lehúzni igen. A saját tolópoló méterét. De hát azért ez tényleg feltételező, hogy a Víg Színházba szerződő színész technikailag virtuóz kell, hogy legyen, majd törekednie kell rá, és folyamatosan képeznie magát. Természetesen a Víg Színház és a házi színpad közötti átmenetet azt igazán jól megérti az ember, amikor fönt próbál egy házi színpadon, próbál a Víg Színházra, és ott mindig át kell hangszerelni egy kicsit az anyagot. De a lényeget tekintve meg azért van zavarva az ember a kérdéstől, ami jó, az jó. Tehát amikor meg igazán nagy formában van egy előadás, akkor az az érdekes, ez megfoghatatlan, hogy mitől van így, hogy a legdobottabb hang is valahogy mégiscsak hallatszódik, mikor az ember igazán jó egy jelenetben. És valahogy közben mégis az a lényeg, hogy ha színházi szabályok működnek mind a két helyen. A Víg Színház esetében nyilván elvárás, hogy meg kell tölteni ezt a sok légköbmétert, tehát díszlet, jelmez, még ha néha le is szűkítjük a teret, tehát nyilván az önmagában egy széles vászon, és színészileg is vannak bizonyos típusú polgári ravasságok, hogyha a Víg Színház első soraiban ülsz, akkor ugye ott választ az agy, választ a tekintet, hogy melyik pontját nézed a nézőtérnek, tehát annyit elárultok, hogy bizonyos megszólalások előtt valószínűleg az elején még öntudatlanul, ösztönösen, de fölhívja magára az ember a figyelmet, egy kicsi köhintéssel, hogy oda vonzza a figyelmet.
1: No, akkor térjünk is rá a következő évadra. Ugye a ünnepi esten a 130 éves születésnapot ünnepelve jelentettétek be a következő évadnak a bemutatóit. Három bemutató lesz a Víg Színházban és három a Pestiben. Csak úgy, mint a most záruló évadban, ugye most is ugyanígy volt három bemutató.
2: Ez egy rendje, igen, ez megszokott rendje.
1: Ez a hármas, az akkor ez ilyen szerencseszáma a Víg Színháznak, vagy ez rögzítetten így van, hogy három-három bemutató?
2: Ez egy szokás, de egyébként meg a bérletrendszer önmagában. A bérletrendszerünk ehhez van kialakítva, és fordítva, tehát ez egymást erősítő helyzetek, és azt el kell mondjam, hogyha az előző évadról beszélgettünk, és hogy milyen kedéllyel ülök itt, és hogy voltak-e nézők, és hogy érezték magukat a nézők, arra a legjobb visszajelzés az, hogy vannak elszánt néző csoportok, csapatok, emberek, akiknek ezúton is külön köszönetet kell mondjak, akik még azelőtt megvásárolják a bérletüket, mielőtt meghirdettük volna, hogy mi lesz a tartalma. És ők nem kevesen, több mint 500, nem nagyon rossz szó, nem tudom, hogy fogalmazok, tehát vakon veszi a bérletet, idétlenül hangzik, és most 500-al több ment el, már pedig ez mindenképpen visszautal arra, hogy az előző évadban jól érezte magát az illető.
1: De hát, hogy itt van talán egy ilyen érzelmi vetülete is ennek, vagy van egy ilyen családi hagyomány. Én annak idején jártam elődő Deszenyi Enikő igazgatói irodájában, és ő mutatott nekem olyan képeket, ahol évtizedekre visszamenőleg a horvát család ugyanarra a zsője székre veszi a bérletet évtizedről, évekről, és
2: ugyanarra, a színház ugyanazon a pontjára.
1: Igen. Tehát, hogy van itt ez már egy ilyen érzelmi vetület, vagy egy érzelmi kötődés.
2: Így is. Van, és ez nagyon meghatós, nagyon fontos, hogy őket ott is tartsuk. Megpróbálunk a bérletrendszer, mert nem megpróbálunk, hanem ezek tényként közlöm, hogy nagyon sok minden olyannal jár együtt a bérlet, olyan, olyan plusz szolgáltatással, amit nyilván a jegyvásárlónak nem tudunk biztosítani. Tehát ezekre az ünnepi rendezvényeinkre például, mint ez akár az a 130 éves volt, nyilván a bérleteseink eljöhetnek, és nagyon nagy élmény nekünk is, hogy velük beszélgethetünk egy ilyen helyzetben, és akár mondjuk a vígnapon, vagy a sajtótájékoztatón, ez két éve csináljuk, akkor a következő évadban újra a május 1-i születésnap után, szeptember elején beszélgetek a rendezőkkel, akkor már egy kicsit talán jó, nem kicsit jóval többet elárulva az évadról, az is egy olyan beszélgetés sorozattá alakult ki, ahol várjuk természetesen a sajtóképviselőit, hiszen sajtótájékoztató, de a bérleteseink is ott ülnek.
1: Hát ugye a bérletesek és a törzs közönség, akik nagyon szorosan kötődnek a Víg Színházhoz, de hát azért itt van egy nagyon jól érzékelhető szándék az új közönség megszólításában, vagy az újak felé és a fiatalok felé való nyitásban, és ha most nézzük a bemutatókat, az első szeptemberi bemutató, ez a 4-6, ifjú Vidnyánszky Attila rendezésében, ez ugye utalás egyfelől a Budapestet átszelő 4-es-6-os villamosa, helyszínként pedig megjelölve a budapesti fiatalok ikonikus törzshelyét, a nagykörút 4-es-6-os kocsmát, ahol egyébként az olvasó próbája is.
2: Igen, elmentük oda.
1: ott indult ennek a darabnak. És ez ugye folytatása a most záruló évadnak a bemutatója volt, a Letargia, amit szintén ifjabb Vidnyánszky Attila rendezett, és hát ez egyértelműen a fiatal, nagyon fiatal közönséget próbálja megszólítani. Tehát ez nagyon hangsúlyos ezek szerint.
2: Szerintem ez egy nagyon fontos pillanata volt a színházunk életében, amikor Attila amilyen munkamódszerrel, együtt a színészekkel tovább gondolva, Büchnerből kiindulva, annak a szívét és a lelkét megtartva, de mégiscsak a mai fiataloknak, hát Büchner 21-nehány éves volt, amikor írta a darabot, tehát nem is meglepő, hogy azt az életérzést kereste az Attila rávetítve a mai korra. Tehát az egy ünnepi pillanat volt, és nagyon fontos eleme volt a marketingnek, hogy tegyük kíváncsivá a szülőket és a nagyszülőket, és egy merész döntés volt, hogy a saját unokáikra, illetve a gyerekeikre, hogy hogyan gondolkodnak, mi jár a fejükben, és úgy néz ki, hogy kellett a szótár. Nagyon sok minden olyan röhögtek föl kamaszok, amit én egyáltalán nem értettem, és a szöveg környezetből próbáltam összerakni, és a 130 éves épület, Molino, ott függött egy molinó, ami bizonyos emberek nem értettek. Tehát egy nagy, komoly kérdés volt marketing szempontból, hogy szabad-e ilyet
1: megnézzünk
2: csinálni.
1: Megnézzünk egy TikTok videót, ahhoz hát, is néha már szótár kell, mert annyi az angol nyelvi utalás, hogy...
2: Meg a rövidítések...
1: Meg a slangbeli utalás, hogy...
2: Nem szabad elkeserednünk. Édesapám mondta mindig, mint nyelvész, hogy a utánkövető tudományág a nyelvészet, tehát leköveti az, ami
1: de történik. De hogy akkor ez most folytatódik, ezt... csak talán most egy kicsit elemelve attól a korosztálytól, mert az inkább ugye a középiskolás generáció volt, most pedig már az érettségi után helyüket
2: hát,
1: kereső fiatalok.
2: Tulajdonképpen, mintha ők, ahogy nőnének itt föl, itt a mi hazánkban, tulajdonképpen követjük őket. Igen, ez egy ritka érdekes helyzet színházban, hogy tulajdonképpen egy folytatása az előző évadnak, remélve azt, hogy akiket akkor sikerült megszólítani őket, most is meg tudjuk
1: szólítani.
2: Ez a fajta
1: nyitás most azért az jutott eszembe, és hát lehet, hogy butaság, amit mondok, de hát akkor majd nyugodtan mondd ezt rá, hogy egy kicsit számomra hasonlítható ez a 70-es évek elejéhez, vagy a 70-es évek közepéhez, amikor egyszerűen Várkonyi Zoltán Víg Színházba bekerült az LGT,
2: igen,
1: meg a képzelt
2: igen, pontosan ugyanerről beszélgettünk, hogy ez nyilván ott akkor az műfajilag és abban a picit zártabb rendszerben az egy nagy reveláció volt, ahogy egy rockbanda egyszer csak ott volt az ilyen múltú épületben, de úgy hasonlót éreztem, és ehhez nagyon kellett az Attila bátorság, és a miénk is, hogy ez a bátorsághoz zöldre váltotta a szemafor a vezetőségben. És én megint az első kérdésedre ezt a választ tudom adni, hogy így is tettük össze a következő évadot, hogy legyen benne egy ennyire friss, és most ugye különösen jól jön, hogy az eseményekre azonnal reagálni tudó előadás. ahol az improvizáció az Attila vezetésével nagyon pontosan tud reflektálni a mindennapokra. Persze, hosszú távon az a jó, hogy itt olyan előadások jönnek létre, tehát ez egész Európában egyébként most dívik, hogy saját fejlesztésű anyagokkal szólítják meg a nézőket. Ha igazán jól sikerül egy ilyen anyag, akkor 5 év múlva egy másik színház is bemutatja meg, 15 év múlva. Ez a klasszikusoknak a legfontosabb eleme az, hogy annyi rétegük van, hogy mindenkor megtalálja maga kapcsolódási pontját. És ezen logika mentén jön a következő végszínházi bemutató,
1: igen,
2: a
1: Csemes Nyéske.
2: Hát igen. És Sasha Alexander Bargman rendezi, aki már rendezett a Végnagy
1: színpadán.
2: Háború és békét. A Pestiben is rendezett egy Woody Allent. És nagyon, nagyon jó emléke van mindenkinek róla, nekem is magamnak, én akkor nem voltam éppen a Big tagja, de nézőként láttam ezeket az előadásokat, és ugye egy nosztalgikus rendszer, egyszer csak el kell döntenünk, hogy ehhez mi a viszonyunk, ehhez a cseresznyés kerthez, nyilván minden évtizedben izgalmas kérdés, hogy egy generáció hogyan veszi át a hatalmat, vagy hogyan gondolkodik másképp, hogy ennek örülsz, nem örülsz, egyetértesz, mi ami megtartandó, mi az, ami nem megtartandó. Tehát ez mint klasszikus, azt gondolom, hogy ez is egy olyan klasszikus Csehov esetében.
1: Csehov esetében egyébként biztos pont az orosz vendégrendező, mondjuk az előző Víg Színházi Csehov előadást, a Sirályt, azt egy grúz vendégrendező, Dávid Olyasvili állította színpadra, de azért ők valahogy jobban beszélik ezt a nyelvet, vagy jobban a vérükben, vagy jobban érzik.
2: Olyan rendezőket szeretnénk hívni, akikkel a társulat, először is a társulat, amikor találkozik, a társulat attól kap, a társulat újabb és újabb benne, ugye nem mindenki volt benne a régiben, és rengeteg fiatal jött, tehát kapjunk valamit, egy workshop is egyben nyilván egy ilyen munka. És az, hogy az illető orosz nyilván nyelvileg az anyaggal, tehát hogy nem még egy kört futunk a fordításoknál, hanem ott van egy remek tolmácsok vannak, igen, a Dávid esetében is, és most is egy olyan tolmács, ez nagyon fontos, amit a zárójeles mondat lenne, nem? Egy színházi munka folyamatban, hogy szinte azonos pillanatban kapod meg az instrukció adását, az nagyon fontos. Egyáltalán, ahogy megyünk keletre, a színház van egyre több a lélek. És ezek nem,
1: és nyilván nagyszerű előadás,
2: nem baj, igen, nem baj, hogyha egy orosz vendégrendező dolgozik egy Csehovval, és nyilván, hogyha egy német rendező dolgozik, akkor pedig ezek persze nagyon primitív leegyszerűsítések, mert minden rendező más, de azért mégiscsak vannak tendenciák a német színházban is, és az orosz színházban is. Sasha egyébként világpolgár, nagyon sok helyen rendez, és nagyon sok helyen élt a világban. Szóval a Cseresznyés kert után pedig jön a Csárdás királynő.
1: Ami talán meglepetés ami, is lehet,
2: igen,
1: sokak
2: igen,
1: számára.
2: Ugyanakkor Kálmán Imre bemutatója a Vígben volt, nem a Csárdás nem királynő, a de ott volt az első bemutatója. Tehát egy kicsit megint utalunk a 130 évre.
1: Nem volt soha a Vígben.
2: Nem, de hát most egy olyan színészi garnitúra van, hogy nem kell attól félni, hogy a felső vagy az alsó hangok megremegnek.
1: És hát a rendezője pedig ugye Mohácsi János, aki rendezett egy nagyon emlékezetes Csárdás királynőt még a 90-es évek elején Kaposváron, aztán ezt jóval később megismételt, tehát nem azt a darabot, de újra megrendezte a Csárdás királynőt Székesfehérváron néhány évvel ezelőtt, de hát az egy nagyon ikonikus, emblematikus előadás volt a 90-es évek elején Kaposváron, az ő általa jegyzett Csárdás királynő, és most
2: És most egy másik színpadra. Ikonikus előadást fog rendezni 2027-ben a Víg Színházban.
1: Folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Rudolf Péterrel, a Víg Színház ügyvezető igazgatójával, és a következő színházi évadról beszélgetünk. A Víg Színházi bemutatókat már sorra vettük, és akkor nézzük a Pesti Színház bemutatóit, ugye ott is a Víg Színházi nagyszínpadi bemutató is 3, és a Pesti Színházban is 3 bemutató lesz. Nézzük ezeket.
2: Így van, Arthur Miller 2 hétfő emléke című darabját mutatjuk be, Fehér Balázs Benő rendezésében, aminek az érdekessége egyébként, hogy Arthur Miller önéletrajzi emlékek alapján írta meg, ő maga is dolgozott egy ilyen fajta közösségben. valószínűleg manuálisan ügyes ember volt, mert a szellemi boszorkányokat úgy írta meg, mint olvastam, hogy elvonult valami erdőbe, és összeeszkábált egy faházat egyedül, és az alatt meg is írta a darabot. Tehát mire befejezte a házat, addigra írta a darabot. Tehát valószínűleg neki a kétkezi munkához volt köze, és ezekhez az emberekhez is, akik között játszódik egy melósok között, egy munkahelyen, ami a Pesti Színház falai között szerintem nagyon adekvát és izgalmas dolog lehet, és nagyon várjuk a Benőt, tehát egyszerre a szeptemberben lesz a bemutatója 4-6-nak, vagy 4-es-6-osnak, ifjú Vinyánszky Attila rendező, és egy másik, nem szeretik azt mondom, hogy fiatal rendezők, mert már azt érzik meg, de innen nézve hadd mondjam, mégiscsak, hogy fiatal rendezők dolgoznak a színházunkban. Ez egy helyszínes, ugye a pesti technikai lehetőségei azok azért milyen korlátozottak, és egy nagyszerű szereposztás. Ezt végig egy kicsit bajban vagyok, mert szívesebb végig sorolnám a színészeinket, és az egy nagyon fontos elem, hogy az ember az évadot úgy rakja össze, hogy persze gondol a 130 évre, meg gondol arra, hogy friss legyen, de a legfontosabb, hogy a társulat.
1: Szerintem ezt mindenki a Víg Színház honlapján.
2: Igen, ezt akartam kérni, és a kollégáktól is a megértést kérem, hogy nem tudom én is.
1: Ott van a szereposztása is a daraboknak, és akkor nézzük, a Bohém Élet lesz a következő, ami nem Puccini operája,
2: hanem ennek a librettója lesz tovább gondolva Valló Péter rendezésében, a Bohém Élet, ez decemberi bemutató, és Woody Allen Kék Jászmin című filmjéből átirat készül Hegedűs D. Géza rendezésében, ez egy márciusi bemutató Pesti Színházban. Mindig az van az ember fejében, hogy bármit vesz elő, legyen benne kuriózum, ügy legyen, nyilván az alkotók számára elsősorban, és csillogjon a rendező szeme, és ne az üzemmenet dobja ki, hogy mit rendez, az olvasópróbán. Ha az ember el tudja mondani 4-5 mondatban, hogy ezt miért csinálja, akkor vannak le helyén a dolgok. Több mondat akkor is baj van, ha kevesebb akkor is, tehát, és itt most minden olyan, ami valamilyen módon személyes azoknak, akik ezt létrehozzák.
1: Ugye legutóbb egy évvel ezelőtt, amikor ugyanebben a műsorban itt voltál, arról beszélgettünk, hogy a színész és rendező Rudolf Péter, mint hogyha hátrébb lépett volna az igazgató Rudolf Péter javára. A most záruló évadban nem rendeztél, nem is volt ugye új szerep. A következő évadban viszont két bemutatóban is ott leszel, a most említett két hétfő emlékében, és ugye, ha jól láttam, akkor a Csárdás
2: királyban.
1: Hiányzott?
2: Nagyon.
1: A színpad? Volt hiányérzeted?
2: Nagyon. Amikor beadtam a pályázatomat, akkor azt éreztem, hogy azért kell most beadni, és azért adhatom be most, aztán meglátjuk, hogy hogyan tennek az illetékesek, mert van bennem annyi béke, és kaptam annyi mindent ettől a szakmától, és csináltam annyi mindent, hogy azt a fajta attitűdöt, ami mégiscsak egy színházi igazgató attitűdje, ami egyszerre producer, tanárember és pszichológus, hogy el tudom engedni azokat a nyilván bennem lévő személyes ambíciókat a színház csinálás terén, úgyhogy minden évben egyet rendeztem, aztán egyet játszottam. Elkezd csikorogni egyébként az ember, ha ilyen ritkásan csinálja, nem egészséges, és nagyon tanulságos is, hogyha az ember ott van a társadalomban, és a harmadik emeletről a legfontosabb térbe, a deszkákra merészkedik. Úgyhogy ez valóban nagyon hiányzott, és jó együtt lenni a társulattal.
1: Arra emlékszem, hogy valahol azt olvastam, hogy Major Tamás mondogatta állítólag azt, hogy a színész színigazgatónak legyenek szerepálmai, vagy szerepvágyai, mert akkor az hajlamos lesz megvalósítani, bár éppen az általa vezetett Nemzeti Színházban ő maga azért eljátszott jó néhány Shakespeare főszerepet, tehát azért ez is zárójelbe tehető. Viszont a Csárdás királynő azért érdekes, ugye említettük, hogy abban majd színpadra lépsz, azért ez ismerős lehet a számodra, ugye játszottad te Bóni Grófot Kecskeméten annak idején.
2: Így van. Éppen akkor mentem el a Vígből, amikor Vereves Pista rendezésében Bónit játszottam, de a Lilium Fit Marton László rendezésében játszottam, ahol meg ugye máig játszuk szintén Attila, ifja Vinyánszky Attila rendezésében. Ott meg az ember, hát ez az ember sorsa, nyilván. Ha megadatik, hogy csinálja, akkor előbb-utóbb Szilvai professzor lesz, vagy előbb-utóbb akkor úgy Miska.
1: Igen. A két kisebb játszóhelyről még nem nagyon tudunk beszélni, mert ott formálódnak a tervek. Ugye szeptemberre van az ígéret, hogy akkor lesz ki. De annyit azért olvastam, hogy a házi színpadon elsősorban majd kortárs szerzőkre fogtok figyelni, vagy koncentrálni. És hát azért ez fontos, ugye most már szóba került a beszélgetés első felében, hogy ugye megjelent egy kötet is a házi színpad előző kortárs bemutatóiból. Tehát ez azt is jelenti, hogy ezek a művek kifejezetten a Vígszínház felkérésére születtek és születnek, mert azért ennek a Vígszínházi felkérésnek azért szép hagyományai vannak, mondjuk Molnár Ferenctől, Hertai Jenőtől kezdődően, hát eszünkbe juthat mondjuk Szakonyi Károly adáshibája is, vagy Kornis Mihálynak a Vígszínházi munkái. Szóval ez is egy hagyomány.
2: Spiró, Örkény, igen, hát végig lehet követni, igen, csak a 130 évet, hát így van.
1: Ugye fontos szerzői, igen, voltak a Vígszínházi.

0: az ember csak óhatatlanul az a pandémiás időszak kényszerű helyzetei jutnak az ember eszébe, amikor valóban csak az online felület volt, az online felületen lehetett színházat, vagy valami színházi élményt elérni, és akkor talán én arra emlékszem, hogy el is kényelmesedtünk egy kicsit, vagy belesimultunk ebbe, hogy otthon fotelból is lehet színházat nézni, nem kell egy szürke, éppen ónos eső esik, felszállunk erre a bizonyos 4-es, 6-os villamosra, és elmenni a Víg Színházba. Szóval, hogy persze, hogy jó, hogy van ez, csak valahogy ezt azért úgy kordában kell tartani talán.
1: De én emlékszem erre az időszakra, nagyon élesen benne vannak képek, hogy közben amikor meg megnyílt az ország, és megnyíltak a kapuk, akkor meg jól esett. Jöttek az emberek, mi is féltünk ettől. Konkrétan féltünk attól, hogy elveszítünk nézőket, tehát 10 000 link ment ki a padlás kapcsán, és azt hittük, hogy Jézus mennyi, elkezdtünk számolni, hogy ez hány embert jelent. Hát ha ezt 4-en nézik, akkor az 40 000 ember, az 40 előadás. Igen. Ehhez képest újabb lendülettel indult a padlás is. Tehát a streameknél az nagyon fontos, hogy közben fölvettünk előadásokat, mert és mi is föl is vettünk mindig, mindent fölveszünk most. Ez egy igen jól látható összeg, de professzionalistán rögzíteni kell az illanó pillanatot. Hát reménykedem, hogyha most valamiféle megújulás veszi kezdetét a közszolgálatosságban, akkor ezek aztán a nézőhöz is eljutnak. Manapság nyilván a pörgő televíziózásban, hogy a néző leüljön és megnézzen egy színházi közvetítést, azt nagyon jó föl kell építeni, de szerintem érdemes fölépíteni az ide vezető utat, hogy ezen végig menjenek a nézők, mert közben nem tűnhet el egy színházi korszak. Hmm. Ezért is veszünk föl szinte mindent.
0: Egyébként ezen túl is, vagy emellett is a digitális világ, a digitális eszköztár az behozható a színházba, vagy akár egy színházi előadásba. Ugye a mostani évad két előadása is azt hiszem, hogy hozott erre példákat. Az egyik az Igazából komédia, és talán még én ide sorolnám a Rebbenő pillantásokat is.
1: Hát ahhoz képest, hogy egy stúdió színpadon készült a Rebbenő pillantások a Kihalás pereméről. Bocsánat, de Pepe a beceneve jutott eszembe.
0: Nagy Péter István
1: rendezésében. Igen, főleg a fiataloknak, akiknek a képi világ, a fotózás, a film teljesen más, mint nekem. Én még a Csacsacsából vettem egy Chinon Super 8-as kamerát, valamit csináltam, 3 percet tudtam fölvenni, és 1 hétig vártam, hogy előhívják. De finoman szóval egy másik helyzet volt, az ő látásmódjukban, tehát lehet bánkódnunk azon, hogy az írásbeliség esetleg korhadóban van, vagy másképp működik, bizonyos amerikai államokban már folyóírás nem is tanítanak, hiszen mindenki billentyűzetet használ. De a másik oldalról pedig a vizuális képekhez való viszony, az meg kinyílt. Tehát nem tudom, eddig képes ezt követni az emberi agy, de mondjuk a Víg Színház nagy színpadán a Frankenstein is ide sorolható, ahol a vetítés, a film és a színház most úgy kezd egybenőni, egybeérni, és hogyha ez jól van használva, akkor ne felejtsük el, hogy közeliket kapok a nagy színpadon. Igen. Tehát a Frankensteinnél is, ott nyilván a történethez van hozzá idomítva. Tehát ez a jó benne, hogy valahogy leköveti a színház a történéseket, tehát megpróbáljuk ezt a képi világot behozni, és közben én, hát ilyen értelemben még mindig abban hiszek, hogyha két ember megáll egy üres térben, ha fontos, amit mondani akarnak, az működik.
0: Éppen ezt akartam mondani, anélkül, hogy nagyon a filozófia terepére tévednénk, de ugye azért az érdekes, hogy amikor az életünk egyre inkább ebben a digitális térben zajlik, ez hogyan érinti ezt a 2500 éves dolgot, amit úgy hívunk, hogy színház, mert hogy úgy tűnhet azért egy számomra, hogy a színház az éppen ellentéte annak, ami a cybertérben történik. Letöltések, streamelések, megosztások, meg TikTok videók közepette. A színház ott és akkor történik, pontosan arról az eleven pillanatról szól, ember és ember találkozásáról, színház, színész és néző találkozásáról.
1: De éppen ezért fog túlélni mindent. mert az nem kiváltható. A közösségi élményre egyre nagyobb igény lesz közben. Az egyik oldalról van ez a szituáció, hogy ezzel a kis masinával, ezzel a kis mobillal gyakorlatilag a világ összes hírét másodpercekkel ott megkapom, a mesterséges intelligencia segítségével a

0: abszurdabb kérdésekre is kapok, ha ügyesen használja az ember pontos választ, de magányos leszek. Tehát belépek terekbe, és ott ülnek emberek kezükben a mobiltelefonnal. Ez, az inga ki kell, hogy lengjen a másik irányba, hogy vágyjak arra, erőteljes vágyam legyen arra, hogy együtt legyek emberekkel, és az, hogy én egy színházba beülök, de nyilván itt a koncert, zenehallgatás, nagyon sok ilyen ide tudok hozni, de most maradjunk mi a színháznál, hogy én együtt lélegzem, a Víg Színház esetében 1000 ember egyszerre röhög fel, vagy komorodik el, vagy tartja vissza a levegőt, az egy elképesztő nagy élmény. Az nem lehet kiváltani. És szerintem erre ez egy örökös vágy lesz az emberben, és az egyik oldalon minden inkább bezáródik, és megkapja a világot technikai segítséggel, annál inkább lesz benne vágy, és ebben a vágyban valami tényleg, ami nagyon ősi ott van, amikor a színházról beszélünk, akkor mégiscsak az ember látja maga előtt a tüzet, a tűz, ahogy körbe táncolják, és hogy az árnyékok imbolyognak, és ettől jobban érzi magát, aki ott van, és fölkészül a másnapra, hogy jól sikerüljön fejbe kólintani a mamutot. Vagy ha nem sikerült fejbe kólintani, akkor erről valahogy ezt úgy ki lehet együtt beszélni. Szóval szerintem ez, ami látszólag ellene van a kornak, pont ezért a színház örök.
1: És a mesterséges intelligencia az eszközként, vagy valamilyen formában, valamilyen módon használható, vagy helye van egyáltalán a színházban, mert nyilván nem fogja kiváltani Kern Andrást, vagy Halász Juditot, de még a rendező Valló Pétert sem, reményeink szerint. De hát mondjuk például igazgatói pályázatot vélhetően tud írni, vagy tudna írni.
0: Medveszky Balázs vetette föl nekem, hogy írassam meg a mesterséges intelligenciával a Víg Színház igazgatói pályázatát, mint Lajhár. Megrendítő volt, meg kell, hogy mondjam, mert valahogy végig az volt a fejemben, hogy a humor az egy nagyon speciális valami, amit lehetetlen, hogy egy
1: azt nem nagyon tudja a mesterséges intelligencia.
0: Rossz hírem van.
1: Tudja?
0: Az derült ki ebből, hogy minden matematika, ez kicsit ijesztő levezetés lesz. Engem minden esetre ijeszt a saját levezetésem, hogy nem szívesen olvassa az ember az Emberi Játszmák című kötetben, hogy nagyjából hány változata van a saját viselkedésének, szeretne ennél az ember éjszakfogtitok és idegenség lenni inkább, addival élve, hogy elkezdte úgy, hogy tehát az is matek, tehát rengeteg pályázatot írt már meg a mesterséges intelligencia, és pontosan tudja, hogy mi a lajhár. És ebből a kettőből meg kell mondjam, nagyon szórakoztatót írt. Megpróbálok idézni belőle, mert nem szívesen a mi mostani beszélgetésünk része, csak ha már így idehoztuk, hogy rohanó világunkban milyen fontos, már ez a bevezetés minőségi volt, hogy az ő szemszöge, hogy tervezi azt, hogy az egyébként 4 órás előadás 16 óra alatt lejátsza, hogy az ő szemszöge a lombkoronából egyfajta rálátás a lent zajló. Szóval kifejezetten szellemesen rakosgatta össze, és elkezdtem anyalni, hogy kapok egy fél órát körülbelül. Nem hasonlókat írtam volna, aztán ebben nem bonyolódtam benne. A lényeg az, hogy mint minden technikai vívmány, nagy közszerűt fogok mondani, nyilván lehet jól és rosszul használni. Ha intelligensen és jól használjuk, akkor tud támaszték lenni, de ahhoz nagyon jó kérdéseket kell feltenni, és nagyon jól szűrni kell a válaszokat. Nyilván csak közhelyeket mondok. A Harari-val élve az a legfontosabb az, hogy ami hiányzik, valami olyan etikai norma, amit meg kéne, hogy fogalmazzon a világ a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, aminek a legelső pontja az kéne, hogy legyen, hogy a mesterséges intelligencia mondja meg magáról, hogy ő mesterséges intelligencia, hogy ne legyünk manipulálhatóak.
1: Ha már az igazgatói pályázatnál tartottunk, ugye a mostani igazgatói ciklus, ha jól tudom, akkor ez év végéig, szóval ugye december 2026 decemberig, de Karácsony Gergely főpolgármester már évelején megosztotta a közösségi oldalán, hogy újabb 5 évig vezetheted a Víg Színházat. Ez a kormány, vagyis még az előző kormány és a főváros közös döntése, vagy közös döntése
0: ez
1: volt? Mert ugye
0: az
1: a Víg
0: akkori,
1: Színház közös
0: igen, ez egy speciális helyzet volt, a Víg Színház helyzete. A fővárosnak vétójoga volt az akkori színházi törvény szerint, és a jelenlegi színházi törvény, ugye most ez van még érvényben, szerint meghívásos pályázat, kinevezés. Tehát az állam bárkit nevezett volna ki, a fővárosnak vétójoga lett volna, ezzel a vétójogával esetemben nem élt a főváros. Tehát így lett ez egy közös fenntartású színház, közös kinevezettje az ember. Nagyon érdekes kérdés, mert nyilván az ember automatikusan, mint demokrata, a pályázat hívő. Ugyanakkor azok a pályázatok, mind a kettőre van példa egyébként Európában, azok a pályázatok, ahol a kiírást végző ember már tudja, hogy ki lesz a győztes, azok nem korrekt helyzeteket szülnek, mert nagyon sokan indulnak el, gyakorlatilag esélytelenül már a döntés megszületett. Ez nagyon nehéz utólag bebizonyítani, de azért elég erős ráutaló jeleket azért az elmúlt évtizedekben az ember összerakosgatott. Tehát nem olyan egyértelmű, hogy mi a jó megoldás, de olyan kicsi szakma, mindenki ismer mindenkit. Ezen minden mellett szól, ellene és mellette dolog. Én fontosnak tartottam, hogy megírtam magamnak egyébként egy kvázi pályázatot, amiben összefoglaltam, hogy mit tettem eddig, vagy mit tettünk, ez a helyesebb kifejezés, és körülbelül mik a terveim.
1: Ez az említett közös fenntartás egyébként a gyakorlatban mit jelent, hogy az épület a fővárosé, vagy a főváros tulajdona, de egyébként a működési
0: költség... A működés
1: ez
0: a pénzt az állam adja. Így van, pontosan. Az épület viszont az ezzel kapcsolatos kiadásokat is sajnálatos módon egyelőre abból kell lecsippentenünk, de hát meglátjuk most, mit hoz a jövő.
1: Még visszatérve erre a bejegyzésre, amit a főpolgármester közzé tett, ebben azt írja, hogy Rudolf Péter egy mély belső meghasonlottságban lévő társulatból erős szakmai közösséget formált. Ez a mély belső meghasonlottság még az igazgatóváltáshoz, az előző igazgató Eszeny Jenikő távozásához kapcsolható. Kérdezem ezt most azért is, mert Eszeny Jenikő épp a napokban tett közzé egy, hát úgymond bocsánat kérő levelet a közösségi oldalán. Tehát te hogy látod ezt, és valóban sikerült már ezen jócskán túllépni, meg túljutni a Víg Színházban?
0: Hát az elmúlt 6 év egyik hozadéka azon, hogy béke van az intézményben. Ez, nagyon sok mindent tettünk ezért. Egyrészt megszülettek azok a csatornák és azok a fórumok, ahol ha az emberben feszültség van, akkor azt meg tudja fogalmazni, és a kérdéseire választ kaphat. Megszületett az etikai kódex, van művészeti tanács, üzemi tanács, tehát azok a lehetőségek, amikkel egy bajban lévő, vagy egy akár szerencsés esetben egyébként ki lehet szűrni azt is, nem zárhatjuk ki azt, hogy valaki csak véli, hogy bajban van. Tehát ezt az egészet nagyon pontosan lehet kezelni, hogy ne lengjen ki sehova az inga. Tehát egyrészt azok a fórumok is létrejöttek, és azt gondolom, hogy a társulat, és itt a társulat szóna nem a színészeket értem, csak, hanem azt a 271 néhány embert, aki ebben az épületben dolgozik. Hazugság lesz azt állítani, hogy nem egy elképesztő feszültség volt az intézményben, amikor oda beléptem, hiszen maga az igazgatói kinevezésem is gyakorlatilag azért ehhez a feszültséghez köthető, és ebben a helyzetben vonta vissza aztán a pályázatát gyakorlatilag a kinevezése után az Enikő. Eltelt 6 év, hogy ez kinek mikor jött időben, az ki el tudja dönteni magában. Én azt gondolom, hogy nem is ezzel a ténnyel kell most foglalkozni, hanem azzal, amit őszintén szólva sok-sok éve minden egyes cikkben, amikor ez a dolog felmerült, hangoztattam, hogy erre egy intézményes megoldást kell találni, mert ahogy ez zajlik, ez jelenleg kaotikus, félelmetes, helyenként igazságtalan és kezelhetetlen.
1: Hát igen, csak most az jut eszembe tényleg így a színházra ilyen kívülről rácsodálkozó nézőként, hogy azért ez egy sokkal nehezebb, ingoványosabb terep, mint a színház. Hát itt azért óhatatlanul túlfűtöttség van. A rendező olykor kiabál, a színészek olykor szoros testi közelségben dolgoznak egymással, olykor mesztelenül vannak a színpadon. Ez nem olyan munkahely, nem olyan intézmény, mint a Cérnagyár.
0: Természetesen, ettől függetlenül nyilván attól, hogy bizonyos dolgok évtizedeken át, vagy akár évszázadokon át valamilyen módon történtek, az nem jelenti azt, hogy az rendben volt. Úgy, ahogy volt. Én mindig is azt hallottam egyébként, hogy ez nem kellett az új idők új dalai, hogy az ember mondjon úgy instrukciót, adjon úgy instrukciót, hogy a vele szemben álló olyan ideg és elmeállapotba kerüljön egy jó megbeszélt, szofisztikált elemzés végeredményeként, amit elvár, és nem feltétlenül egy hisztérikus hangulat kell, hogy megszülje a végeredményt. De azért ketté lehet választani.
1: Arra gondolsz, hogy arra utalsz, hogy a remélt művészeti eredmény az nem adhat felmentést? Mert most akkor hadd idézzek még egyszer Eszenyi Enikőnek ebből a említett leveléből, azt írja, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek, vagy megalázva érezzék magukat. És
0: hát
1: akkor
0: ez így van.
1: Hagyd legyek egy kicsit rosszmájú. Rosszmájúbb, mint amilyen én vagyok egyébként. hogy ugyanakkor viszont a sikert, a tapsot, meg talán a megalázást elszenvedett színész zsebeli be a végén, az előadás végén, hogy valamit valamiért. Ez hát, nagyon rossz
0: nagyon,
1: gondolat?
0: Nagyon rossz. Ez egy szakma. Ennek megvannak a maga törvényei. Bizonyos módon, igenis, ezért mondtam, amit mondtam. El lehet jutni éles helyzetekhez úgy, el kell jutni úgy, hogy az nem egy hiszterizálás végeredménye. Ráadásul a színházban reprodukálnia kell, ez nagyon furcsa distanciát teszek. A filmnél ott, ahol az adott pillanatban egyszer csak rögzítve van valami, és nem kell reprodukálni, az is egy helyzet. Sokféle úton, módon lehet hozzányúlni egy történethez, sokféle rendezői módszer van, és mindenki más, aki fent van. Lehet, hogy van, aki elviseli, van, aki nem viseli el, van, aki összetörik, van, akinek jó, hogy összetörik, mert abból tud építkezni, de alapvetően mégiscsak kordában kell tartani ezeket a helyzeteket, és hogyha irodalmi példát szeretnék hozni, már pedig hozok, különben az a különbség, hogy hogyan jön létre valami, hogy a legcsodálatosabb József Attila vers keretek közé van szorítva. Egy szonetnek megvannak a maga szabályai. Amikor nincs keretek közé szorítva, az a szabad ötletek jegyzéke, az egy másik helyzet, az egy orvosi szituáció volt, amit szerintem nem is szabadott volna megjelentetni egyébként, mert annyira személyes történet. Viszont valóban ez egy speciális helyzet, és nem jó, hogyha olyan emberek ítélkeznek, akik életükben nem láttak még színházi próbát. De egyrészt ketté kell választanunk a munka közben, mert ott valóban nagy kérdés, hogy meddig mehet el az ember, ott is vannak határok, munka közben zajlódó idegállapotokban történő dolgokat, és vannak olyan hatalommal való visszaérések, aminek semmi köze, az ég egyet a világon semmi köze nincsen ahhoz, hogy nem a 10-től 2-ig zajlott. Én ezért javasoltam azt évekkel ezelőtt, minden egyes riportomban létre kell hozni egy kamara, meg kell szülessen a kamarai törvény, amelyek az lenne a lényege, hogy a kamara, vagy hívjuk, ahogy akarjuk ezt a szervezetet, ez a bizonyos szervezet ad engedélyt, és csak az dolgozhat a szakmában, aki ennek a bizonyos kamarának a tagja. Ebben az esetben ez a művész kamara létrehozhat egy etikai bizottságot. Ez az etikai bizottság olyan emberekből áll nyilván, akik már életükben voltak próbán. És ez a bizottság hozhat egy bizonyos döntést a hozzáérkező sérelmeket mérlegelve. Ez a döntés akkor viszont jobban hasonlít egy bírósági tárgyalás végeredményehez, mint a mostani helyzet, mert akkor azt lehet mondani, hogy XY cselekedetével sajnos azt érte el, hogy 2 évig ő mondjuk nem dolgozhat a szakmában, hiszen a kamara visszavonja az ő engedélyét. De 2 év múlva, 2 év múlva visszatérhet. Ha ismétlődik, akkor eldöntheti ki, hogy kívánja alkalmazni az illetőt, vagy nem. De senki egy rossz szót nem szólhat arra, aki alkalmazza. Hiszen ez a dolognak a lényege, hogy lejárt. Tehát az meg nem egy állapot, hogy nincsen semmiféle döntés, és vagy politikai, vagy kapcsolati háló logikája szerint valaki azért itt-ott azért tud rendezni, vagy soha nem tud rendezni. Ezért ez így nem tisztességes. Ugyanakkor nyilván, ha valamiféle ismétlődésről van szó, akkor születhet még nagyobb, még vadabb döntés is. Az biztos, hogy ez így nem jó. A kereteket, mint mondtam, a Vígszínházban megteremtettük ahhoz, hogy csökkentsük ennek az esélyét. A másik, ami nagyon fontos, hogy ha egy ilyen etikai döntés van, akkor amellett még egyébként valamiféle kócsot is be lehet vonni, és ahogy van, erről beszélgettünk ma a kollégáimmal, hogy van mondjuk intim koordinátor a filmekben és a színházi jelenetekben, és ami új és váratlan, és az én korosztályomnak is ismerkednie kell ezzel a helyzettel, de ebből is látszik, hogy ez egy szakma, és az, hogy két ember hogyan ér egymáshoz egy szerelmi jelenetben, az ott nem egy buja összejövetel, hanem annak a két szereplőnek a sorsát meséljük tovább. És ehhez kell valaki, aki ebben segítséget ad. És ugyanígy lehet segítséget adni ebben is, hogy időben derüljenek ki ezek a dolgok. Hogy akár az önkontroll még belé léphessen, hogy ez ne harapódzhassék el. Tehát egyfelől kell egy etikai döntőbizottság, másfelől pedig kell egy kezelése ennek a helyzetnek, amit meg kell tanulnunk mindannyiunknak, annak is, aki bír a hatalommal, és az is, aki megalázottnak érzi magát, hogy igenis ő szólhat. Hogy ez nincs így rendjén.
1: Ezek szerint van még bőven teendő a színházi világban, a színpadon túl is. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk az elmúlt órában. Rudolf Péter, a Víg Színház ügyvezető igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A belső uniós határok ellenőrzésének visszaállítása esetén kulcsfontosságú, hogy a tagállamok lépéseket tegyenek az ingázókra és a határ két oldalán élő közösségekre gyakorolt negatív következmények korlátozása érdekében. Hangsúlyozta a schengeni térségben végrehajtott ideiglenes belső határ ellenőrzésekről kiadott véleményében az Európai Bizottság. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett. Az uniós jog bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi a belső határellenőrzés ideiglenes visszaállítását, ha az érintett tagállam komoly veszéllyel szembesül a közrenddel vagy a belső biztonság szavatolásával szemben. A tagállamok közül Ausztria, Dánia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szlovénia és Svédország a biztonsági fenyegetésekkel és a migrációs helyzettel kapcsolatos aggodalmak miatt élt ezzel a lehetőséggel. Az Európai Bizottság közölte, hogy az érintett tagállamokkal folytatott párbeszéd és a schengeni koordinátor által vezetett konzultációs folyamat jelentősen csökkentette a határátkelő helyek ellenőrzésének ideiglenes visszaállításából adódó várakozási időket, valamint javította a koordinációt és az információ cserét. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MMF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. A magyar kormányfő nem tett arra ígéretet német partnerének, hogy mindig mindenben egyet fognak érteni. Kiemelte azonban, hogy Friedrich Merz is tudja, a brüsszeli, az európai működés a kompromisszumokról szól. Kitért arra is, hogy Németország a legfontosabb külföldi befektető Magyarországon, mind az export, mind az import tekintetében. A két ország éves kereskedelmi mérlege mintegy 67 milliárd euró, és szerencsére folyamatos növekedést mutatnak, a német befektetések sok tízezer magyar embernek adnak munkát, a német cégek. Kiemelte, a német befektetések és a magyar tudás együtt fantasztikus dolgokra lehet képes, akár a kutatásfejlesztés, akár a védelempolitika terén, akár más területen. Ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel, meghallgatni őket is, mint a magyar befektetőket és más külföldi befektetőket is, hogy mi az, ami jó a jelenlegi helyzetben, és mi az, amin lehet javítani, mivel lehet hozzájárulni ahhoz, hogy még több befektetés érkezzen. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. A Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én 20 óra 26 perckor ismét ezernyi helyszínen lobban fel az összetartozás tüze a világ minden táján, közölte a Magyar Cserkész Szövetség. 6. éve hívja közös lánggyújtásra a világ magyarságát az összetartozásunk tüze elnevezésű kezdeményezés. Az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy a Nemzeti Összetartozás napján egyszerre lobbannak fel a lángok a világ számos pontján, és a tüzek ma már nem csak az összetartozás szimbólumai, hanem az immár 5. éve tartó ukrajnai háború mielőbbi lezárásába vetett remény és a béke lángjai is. 1996-ban a Mille centenárium alkalmából a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség mágiagyújtási akciót szervezett a Kárpátok gerincére, az egykori 1000 éves határra, akkor több tucat tűz égett egy időben. 2003. augusztusában a külföldi Magyar Cserkész Szövetség felélesztette ezeket a kezdeményezéseket, és ennek nyomán Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon fellángoltak a cserkész tábortüzek vagy gyertyák.
2: Az időjárásról.
3: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
2: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
1: Éjjel időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
3: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak.
1: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
4: Idén 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
2: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
3: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világot. Világunkat. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
2: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
3: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra, jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki meg szakemberhez jár, és milyen foglalkozáson vesz részt.
2: Beszélünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé legyenek, elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
3: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
2: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
3: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
2: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
3: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
2: Jótékonykodásról is szólt ez a program. Kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a Persej?
3: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk. Hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
2: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
3: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez is ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovas terápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovas terápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
3: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékonysági Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
2: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
1: Az elmúlt percekben Hosovska Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. AI időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredményhirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emiliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Bódis Attila interjúja.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
3: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
3: Egy ilyen eszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető. Amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszépályázatot nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
2: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt, és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága. És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is. És hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenésév keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
3: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diákok?
2: Nagyon szép könyvjutalmak, hadd legyenek ezek az elsők, mégiscsak az egyetem falai között beszélgetünk erről, de emellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak, és emellett egyébként, hogyha már beszéltem arról, hogy harmadik misszió is hogyan jelenik meg az egyetem a régióban, esetleg, hogyha valaki hozzánk szándékozik jönni továbbtanulási szándékkal, akkor néhány pluszpontot is jelenthetett egy eredményes pályamunka benyújtása.
3: Nem feltétlenül megnevezve a győzteseket, de mely körből kerültek ki a legjobbak? Honnan érkeztek a legjobb pályamunkák?
2: Külön értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek.

0: gondolkodni ilyen kérdésekről. A kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van köviről, csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált, de egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
1: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
0: Igen, a település nevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni Gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a Református Gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai Református Oktatási Intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például egy miskolci szakképző és szakközépiskolából, a Szent Páli Kereskedelmi Szakképzőiskolából is kaptunk pályázatot, talán a teljesség igénye nélkül.
2: Az elmúlt percekben Bódisz Attila interjúját hallhatták. Az AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatról.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2-a és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdeklődők. Az elmúlt gyermeknapról, a fesztiválról és az előadásokról kérdeztük Csok Brigittát, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárát, a riporter Bálint Enikő.
2: Gyermeknapi rendezvények és PUK Nemzetközi Fesztivál. Hogyan hoztátok ezt a kettőt így össze?
3: Idén 2026-ban pont alakult, hogy a júniust azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
2: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket, és a felnőtteket is.
3: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
2: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
3: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
2: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
3: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a PUK Báb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikus kussabb értelemben vett asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
2: Láttam, hogy lesznek műhelyi foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
3: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek, és a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, amin egy picit a gyerekek is kézműveskedhetnek akár, lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
2: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
3: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni ezeknek az izgalmas produkcióknak.
2: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
3: A szervezés jelenleg azt hiszem nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
2: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
3: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, a színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
2: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
3: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és ezt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
2: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges-e a regisztráció az előadásokra?
3: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a Sétatérre június 1-én, akár a Bugbáb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
1: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári Pukbáb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelné, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs- és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is, üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukós isak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 mm-nél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Meríts a mennyei erőforrásból. Erőt kaptok. Apostolok cselekedetei első fejezet 8. vers. Ha Krisztus bennem él, miért gondolkodom és viselkedek még mindig így? Kérdezheted. Olvasd el egy keresztény vezető magyarázatát. Hadd szemléltessem a választ egy asszony történetével, akinek volt egy kis háza a századfordulón. Meglehetősen vagyonos nő volt, de igencsak fogához verte a garast. Mindenki meglepődött rajta, amikor az elsők között döntött úgy, hogy bevezetteti az áramot az otthonába. Néhány héttel a bekötés után bekopogtatott hozzá egy villanyóra leolvasó. Megkérdezte tőle, hogy jól működik-e az áramellátás, mire az asszony biztosította felőle, hogy igen. Valamit akkor nem értek, folytatta a leolvasó. Szinte semennyi fogyasztást nem mutat az órája. Használja egyáltalán az áramot? Hát persze, vágta rá az asszony. Esténként, amikor lemegy a nap, mindig felkapcsolom a villanyt, amíg meggyújtom a gyertyákat, utána persze lekapcsolom. Ehhez az asszonyhoz bevezették az elektromos áramot, de ő nem használta ki a benne rejlő lehetőségeket. Rá lett kötve a háza a hálózatra, mégsem történt nála változás. Nem ugyanezt a hibát követjük el mi is? Megváltást nyer a lelkünk, de a szívünk változatlan marad. Összeköttetésbe kerülünk az erőforrással, de nem merítünk belőle. Elfogadjuk Krisztustól az üdvösséget, de nem akarjuk, hogy átformáljon bennünket. Alkalmanként felkapcsoljuk a világítást, többnyire azonban beérjük a sötétséggel. Mi lenne, ha felkapcsolva hagynánk a villanyt? Mennyi minden változna meg, ha Krisztus világosságában lakoznánk? Nem kérdés, hogy Istennek komoly terve van velünk, aki megváltotta a lelkedet, a szívedbe is megújulást szeretne hozni, sőt egészen át akarja formálni. Az a terve, hogy megváltottai hasonlókká legyenek fia képéhez. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 29. vers. Meríts hát ma is a mennyei erőforrásból. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában arról számolunk be, hogy hogyan lett egy bodrogközi kisfiúból dandár tábornok. Erről beszélt dr. Estók József, a Sátoralja újhelyi diákok baráti körének meghívása nyomán megtartott előadásában. A nyugalmazott dandártábornok jogtörténész börtönparancsnok címzetes egyetemi docens Sátoralja újhelyi díszpolgára életét a büntetés végrehajtásban töltötte, tapasztalatával, újító elképzeléseivel, reformjaival, emberségével a hazai büntetés végrehajtás ikonikus alakjává vált. Vele beszélgetünk hamarosan.
2: Engem az vonzott, hogy a különböző emberekkel való foglalkozás területén mit tudok produkálni. És hát így lettem nevelő, ahol hihetetlen, de higgyék el nekem a kedves hallgatók, hogy a fogvatartottakról is lehetett tanulni. Mert nem mindenki volt, és nem mindenki ádász, gonosz, rosszindulatú bűnöző. Nagyon sok embernek pontosan ugye a lelkét kellett rendbe tenni, a lelkét kellett karban tartani, hogy az egyébként is nagyon nehéz, nagyon szomorú helyzetét ne úgy élje meg, hogy még jobban leamortizálódik szellemileg, hogy még jobban elveszti az emberi tartását, hanem meg kellett őrizni a lehetőség szerint legalább abban a státuszban, mint pszichésen, mint fizikálisan, ahogy ő bejött a büntetés végrehajtáshoz.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hogyan lett egy bodrogközi kisfiúból dandár tábornok? Erről beszélt dr. Estók József, a Sátor Alja újhelyi diákok baráti körének meghívása nyomán megtartott előadásában. A nyugalmazott dandártábornok jogtörténész, börtönparancsnok, címzetes egyetemi docens, Sátor Alja újhelyi díszpolgára életét a büntetés végrehajtásban töltötte, tapasztalatával, újító elképzeléseivel, reformjaival, emberségével a hazai büntetés végrehajtás ikonikus alakjává vált. Vele beszélgetünk a következő percekben a riporter Jászter Beáta.
2: No hát a mai napon olyan szerencsések voltunk, hogy meghallhattuk a közönség soraiban, hogy egy bodrogközi faluban született kicsi fiúból hogyan lett dandártábornok, és hogyan lett közösségvezető és közösségszervező. Kezdjük azért ezzel a gyerekkorral, a bodrogközi kisfaluval, a családi háttérrel, hiszen nyilván onnan hozta tábornok úr a képességeket.
3: Hát igen, én Pácink községbe születtem. Gyermekkorom, ifjúsági korom legszebb faluja és települése volt, különösen addig, amíg a nagyszüleim éltek. Sajnos a élet úgy hozta, hogy el kellett onnan idő előtt költözni, nagy bánatunkra, bánatomra, mert ugye az atyai nagyapám özvegy lett közben, és egy óriási nagy teher hárult rá, mert ő is mezőgazdasággal foglalkozott, és ugyan édesapám a vasútnál dolgozott, de szabad idejében nyilván ugye bedolgozott a családi gazdaságba. És hát így alakult, hogy én aztán Felsőbereckibe kerültem, és Pácinnal ellentétben, mert azért nem is volt olyan kis falu, osztatlan közösség iskolába, de ennek is megvolt a maga feelingje. Mert én már ugye figyeltem azt, hogy a negyedikesek meg a nyolcadikosok miről beszélnek, meg miről tart előadást a tanító, és ugye hát volt, amikor én kisegítettem ugye a felelőt, mert ugye eszeveszetten jelentkeztem, hogy én tudom a választ ugye a kérdésekre, és egy nagyon jó pedagógus tanítónk volt, a Nagy Lajos, Isten nyugtassa békében, aki egyébként egy református kántor tanító volt, és innen Felvidékről származott, Nagykaposról, és tényleg azt tudom mondani, hogy egy kiváló pedagógus volt. Ő is hozzájárult ahhoz, hogy nekem az életutam valamilyen formában úgy alakuljon, ahogy alakult. De nyilván, hogy a családi indítatás, a szülői háttér, a szülőknek, a nagyszülőknek az óvó, féltő, de ugyanakkor nem lekezelő mentalitása. Megtanítottak minden olyan dologra, amelyet akkor még persze nem lehetett tudni, hogy később mi lesz belőlem, amelyet ugye egy mezőgazdasággal foglalkozónak, egy majdani földtulajdonos örökösének meg kell tenni, vagy amit egy ugye szőlésznek, borásznak meg kell tenni, és tudni kell. Tehát én nagyon sokat tanultam tőlük, de hozzá szeretném tenni, hogy úgy tanítottak, hogy nem erőszakoltak. Elmondok egy olyan történetet, hogy az atyai nagyapám, meg az édesapámnak az volt az álláspontja, hogy tanulj meg minden mezőgazdasági munkát, és döntsd el, hogy merre akarod a életed rúdját irányítani. Robotolni fogsz, vagy pedig tanulsz? Hát én pillanatok alatt eldöntöttem már 12 éves koromban, hogy én tanulni szeretnék, mert ugye nem volt olyan kellemes hajnalba fölkelni és kimenni a szőlőbe kapálni, vagy éppen aratáskor ugye a tikkasztó hőségben árpa aratáskor ugye az árpa kévéket kötni, ami iszonyatosan szúrt, pláne hogyha megizzadt az embernek a teste. Tehát mindezek olyanok voltak, amelyek megtanították, hogy mire kell odafigyelni. Aztán volt olyan is, hogy meg kell tanulni kaszálni 14 éves koromban, és nagyapám hozott egy gumicsizmát, egy pár gumicsizmát, hogy vedd föl, mert a tóba fogsz megtanulni, ott lehet a legjobban kaszálni. Hát mondtam, hogy nekem nem kell a gumicsizma, mert melegen van. Jó, hát ha nem kell, nem kell. De egy óra múlva rájöttem arra, hogy milyen jó lett volna, hogyha fölveszem, mert a három élő éles sás nem vágta volna úgy össze a lábam szárát, és nem csípett volna, amikor az izzadság belemé. Tehát ilyen dolgok. Tehát én azt gondolom, hogy az életnek én hálás vagyok, hogy ilyen környezetbe, ilyen közösségbe, ilyen szeretetteljes közösségben nőttem föl. Vagy hogy én 1956-ban végighallgattam, ugye, mert az Pácini nagyszüleim szüleimnek volt már úgy mondták világvevő rádiójuk, amit ugye ilyen zöld szem, és akkor az így villogott, és akkor ugye volt a Szabad Európa, hogy mondta, hogy Budapesten mik történtek, meg itt-ott mik történtek, és én ilyen nyitott fülekkel hallgattam, és soha nem gondoltam arra, hogy majdan, amikor én jogtörténészként már letéve ugye az egyenruhát és elmegyek nyugdíjba, jogtörténészként ezt a területet érintően is kutató munkát fogok végezni. Vagy hogy ennek a területnek a történetéről megírok egy 470 oldalas könyvet, ami kéziratban már le van adva, hogy aztán kiadják-e vagy nem, azt én nem tudom, de a legjobb tudásom szerint fogalmaztam meg benne mindent.
2: Aztán a középiskolai évek sátorai a Újhelyben teltek a Kossuth Lajos gimnáziumban, és hát ugye nem mezőgazdasági területen folytatódott ez a képzés.
3: Igen, hát a Kossuth Lajos gimnáziumban folytatódott a képzés, 33-an kezdtük el, és 28-an maradtunk érettségig. Egy nagyon jó osztályközösség volt, meggyőződésem szerint, csak sajnos én ennek nem élveztem csak az előnyeit, mert hogy engem az első éven a Porkoláb tanár úr kijelölt, hogy én leszek a térképszertáros. Na most ez azt eredményezte, hogy én a szünetekbe a térképet kiadtam, visszavettem, és alig tudtam a közösségi handabandákba vagy beszélgetésekbe belekapcsolódni. Úgyhogy én nem tudtam rosszalkodni, még ugye a pecúrok voltunk, ugye Anci néni szerint piszkos pecúrok, de igazából csak az osztályteremben tudtam ugye a közösséggel csak egy kicsit helytelenkedni, hogyha szabad ezt a kifejezést használni. Jó közösség volt, hálás vagyok az osztályfőnökünknek, aki kiváló pedagógusként összetartotta ezt a közösséget, és hát nagyszerű tanáraink voltak, tehát ugye a Konstantin tanár úr, ugye én vettem át aztán azt a feladatot, hogy szervezzem, ugye én szerveztem a találkozókat, a érettségi találkozókat, először 5 évente, aztán már évente, aztán ugye nem volt osztályfőnökünk, akkor Konstantin tanár urat kineveztük, osztályfőnök elmentem, megkértem, azt mondta, természetesen hát elvállalja, mert hát ő jól emlékszik az osztályra, és tényleg nagyon jó élmények voltak. De mondhatnám a Gölner tanár urat is, hogy ugye tanított bennünket, ő is egy igazi, mondjuk úgy, hogy pedagógus volt, de jó pofa pedagógus volt, és hát nagyon sokat tanultunk a módszereiből, én legalábbis személy szerint igen, de Konstantin tanárnak is a higgadságából, Anci néni vehemenciájából, szóval nagyon-nagyon jó osztály volt, és boldog vagyok annak, hogy még több mint 14-en vagyunk meg, és hát ugye alkalmanként még most is találkozgatunk.
2: Hogyan vezetett az út a büntetés végrehajtásba?
3: Hát ez egy véletlen volt, mert ugye én a Vasútnál kezdtem el dolgozni az érettségi után, azzal, hogy majd levelező úton a Szegedi Vasútforgalmi Felsőfokú Technikumba szeretnék menni, de már ugye mivel az édesapám, a nagybátyáim vasutasok voltak, tehát ez egyfajta indítatás is volt, és volt egy olyan elképzelés, hogy itt Sátoraljaújhelyet fejleszteni fogják, ugye nagy átrakó állomást csinálnak, amiben beleszólt ugye a 1968-as csehszlovák esemény sorozat, hogy nem lett belőle semmi, és akkor ugye engem közben már mint kádert beiskoláztak a Sárospataki marxista-leninista esti egyetemre, hát akkor ez volt a sláger, tehát olyanokkal jártam együtt, mint a Virágné, ugye a Józsa Marica például, vagy pedig a börtönnek egyik osztályvezetője, vagy mondhatnám a Butaripari vállalatnak a főmérnöke. A Sárospataki gimnáziumban tartották az órákat is. Amikor jöttünk haza fel az egyik alkalommal, én felvetettem az osztályba velem együtt járó börtönbe dolgozó Leskóczi Jóskának, hogy hát nagy bajban vagyok, mert lehet, hogy el kell menni Miskolcra dolgozni, de bejáró leszek, és ő majd javasolta, hogy ő úgy tudja, hogy a Fehérnemű gyárnál van felvétel, próbáljam meg. De én addig már a Vasútnál ilyen gyors anyaggazdálkodási területtel összefüggő szakvizsgákat letettem, és ez pont passzolt itt a cégnél, raktárvezető lettem rögtön, és akkor utána ugye különböző szakvizsgákat itt is le kellett tenni, és amikor ugye ezek megtörténtek, akkor gyakorlatilag az eredményei alapján adott volt, hogy beöltöztetnek hivatásos állományba, és hát mindjárt meg is jutalmaztak, mert sikeres vizsgát tettem, sőt kitüntetéses vizsgát, ahogy akkor a parancsnok fogalmazott, hogy nagy örömére, és akkor nyitva állt az út a továbbtanulásra, mert bennem volt aspiráció arra, hogy én csak azért képezzem magamat. Tehát ő felajánlotta, hogy a rendőrtiszti főiskola akkor indult 2 évvel korábban a főiskola nappali tagozatára beiskolász. Megcsinálták a felvételit, jó eredménnyel fölvettek, sikeresen elvégeztem, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ott is volt ugye egy olyan indítatás, hogy az osztályfőnökünk korábban itt dolgozott Sátoraljaújhelyen 57-ig, és ugye a fiatalkorú akkor együtt költözött Budapestre, és őnek is voltak nagyon jó és szép emlékei Sátoraljaújhelyről. Mondhatnám azt is, hogy a Sátoraljaújhelyeket nem csak engem, hanem 4-en voltunk, föl is karolt, és egyengedték az útjainkat, tehát nagyon, nagyon jó közösségbe kerültem. És akkor ugye értelemszerűen Sátoraljaújhelyre. Ha nem akartam Miskolcra menni, akkor nem akartam máshova sem menni, tehát más városba ugye a büntetés végrehajtáson belül, és akkor Sátoraljaújhelyre kerültem vissza nevelőnek, és hát itt aztán elindult ugye, hogy rövid időn belül nevelési osztályvezető lettem, majd parancsnok helyettes lettem, ez mindez 3,5-4 éven belül zajlódott le, hogy 3 különböző beosztásba kerültem, és mindenütt voltak ugye sikerek, élmények. Mindenütt voltak olyan eredmények, amelyek megint arra inspiráltak, hogy hát nem kellene abba hagyni a továbbtanulást, ahogy azt egyik professzorom, ugye a polgári jogi tanszékvezető volt az 5-ös során Tudományi Egyetemen, a Sárendi professzorul, de jártak föl a főiskolára, ugye a jogi tantárgyakat az egyetemről tanították, és hát jártak föl tanítani. És amikor ő ráírta a dolgozatomra, hogy kitűnő dolgozat, egyetemi színvonalú munka, mert hogy az egyetemistáknak készített stencilezett lapokat hozta föl nekünk is ZH-t írni, akkor azt gondoltam, hogy akkor én megpróbálkozom ezzel az egyetemmel. És hát megpróbálkoztam. Az igaz, hogy arra nem számítottam, hogy nekem a pályám az úgy alakul, hogy ilyen gyorsan váltani beosztásokat, mert azért annyira nem lehetek nagyképű, hogy hát nekem mit, nekem egy osztályvezető. Hát azt külön meg kellett tanulni, mert más egy beosztottnak a felelőssége, a munkaköré, meg más egy osztályvezetőnek, megint más egy parancsnok helyettesnek, mint egy osztályvezetőnek. És akkor az élet úgy hozta, hogy ugye ezeket rövid időn belül el kellett sajátítani, megtanulni, és én azt gondolom, hogy hát ez egy sikeres út volt ilyen értelemben.
2: Így van, nagyon szépen nyíl egyenesen, és elég gyorsan ívelt fölfelé ez a pálya, nagyon fiatalon került vezetőbeosztásba, aztán Újhely, Nyíregyháza, Újhely, Pest, Újhely. Tehát ezt még felsorolni is nehéz, hogy mennyiszer kellett helytálnia vezetőként. Mi volt szép ebben a munkában? Mert ugye azt mondjuk, hogy jó, börtön, börtönőr, börtönparancsnok. Az embernek csupa rossz érzése van, ha kimondja azt úgy, hogy börtön meg fogva tartottak. De most olyan szépen elmondta ennek a munkának az erkölcsi vonulatát is, és a szépségét is, hogy mennyi mindent takar ez a fogalom.
3: Először is azt szeretném mondani, hogy nem rögtön úgy alakultak a gondolataim, hogy az emberekkel való foglalkozás az egyes számú szempont. Szó sincs erről. Valahogy hozta magát. Tehát ahogy ugye a főiskolán tanultunk, és amit tanultunk kriminálpedagógiából, egy nagyszerű professzorom volt a Popper Péter például pszichológiából, akitől annyit tanultam az emberekkel való kezelés, bánásmód, hogy azt hihetetlen, nem is tudom megfogalmazni igazából, hogy mennyire élveztem, de nem csak én élveztük, mert olyan szuggesztíven tudta előadni, és itt kezdődött meg az a gondolatsor, hogy akkor én, ha lehet választani, akkor én a nevelési területet választanám. Mert ugye itt sokféle terület van a büntetés végrehajtásnál, ugye van a biztonsági terület, van a gazdasági terület, van a úgynevezett bűnügyi nyilvántartó terület, tehát amikor egy olyan feladatot kell végezni, hogy még a bíróság munkáját is kontrollálni, hogyha rossz az ítélet, akkor ugye javítatni. De ezek ilyen, bocsánat a kifejezésére, ezek ilyen aktakukac dolgok voltak, és ez engem annyira nem vonzott. Engem az vonzott, hogy a különböző emberekkel való foglalkozás területén mit tudok produkálni. És hát így lettem nevelő, ahol hihetetlen, de higgyék el nekem a kedves hallgatók, hogy a fogvatartottakról is lehetett tanulni. Mert nem mindenki volt, és nem mindenki ádász, gonosz, rossz indulatú bűnöző. Nagyon sok embernek pontosan ugye a lelkét kellett rendbe tenni, a lelkét kellett karban tartani, hogy az egyébként is nagyon nehéz, nagyon szomorú helyzetét nem úgy élje meg, hogy még jobban leamortizálódik szellemileg, hogy még jobban elveszti az emberi tartását, hanem meg kellett őrizni a lehetőség szerint legalább abban a státuszban, mind pszichésen, mind fizikálisan, ahogy ő bejött a büntetés végrehajtáshoz. A büntetés végrehajtásnak soha nem volt, és nem is lehet a jövőbe se feladata, hogy egy-egy bűncselekményt bíráljon el. Azt a bíróság elbírálta, kiszabta a büntetést. Mi a büntetés végrehajtásnál nem büntethetünk. Nekünk a feladatunk az, hogy embernek nagy evel megtartani, megőrizni, és segíteni, hogyha kimegy, akkor talpra álljon. És ehhez kellett nekünk munkahelyet, ehhez kellett nekünk családi kapcsolatokat erősíteni, munkahelyet intézni, segíteni benne, lakást intézni, segíteni benne. Tehát mindent megtenni azért, hogy talpon maradjon a szabadulás után.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Estók József nyugalmazott dandártábornokkal, jogtörténésszel, börtönparancsnokkal, címzetes egyetemi docenssel, Sátor Alja újhely díszpolgárával. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Nagyon sok felújítás, újítás, program, kísérlet fűződik az ünnepihez, akárhová ment, ott mindig valami történt. Vagy az épülettel, vagy a képzésükkel, vagy a munkájukkal, vagy bármilyen újítással, akár a börtönlelkészi szolgálatra gondolok, a börtönkápolna építésének elindításával.
3: Képzelj el, hogy ez az épület, ahol a börtönkápolna ki lett alakítva, először szolgálati lakásokat alakította ki a 50-es években belül. Aztán sikerült ugye lassan kiköltöztetni ezekből a lakásokból ugye a Seregi út, Ősz utcára a lakókat, és ott állt üresen. És nekem eltökélt szándékom volt, hogy ezt az épületet én visszamentem, ha nem is a régi funkciójába, hogy ez legyen a parancsnoki épület, mert a Zemplén Vármegyei Törvényház, ugye ami a Kazinczy utcán van, az tökéletes irodaépület. Hanem az volt az elképzelésem, hogy a börtönön belüli zsúfoltságot csökkentsem, magyarul, azokat a funkciókat, amelyek nem tartoznak a fogvatartás, a szoros fogvatartási körülményekhez, orvosi rendelő, betegszoba, tantermek, ezek mind a körleten voltak, ezeket oda kitelepíteni ebbe az épületbe. Összekötni a börtönnel, ahogy régen össze volt kötve, ugye ilyen átjáróval, egy nyaktaggal, ez is megépült, és hát ugye az már elvárás volt 89-től, hát én nem állulok el ezzel kulisszatitkot, hogy 1989-ben a magyar büntetés végrehajtásnál a börtönbe, Sátor Alja újhelybe tette be lelkész a lábát. Ez Hajdú, nyugodjon békébe, ez Hajdú Miklós, római katolikus lelkész volt, pap volt, aki eljött, és ugye kérdezte, hogy lehetséges lenne. Mondom, én nagyon örülök neki. Ilyen más intézetben nem volt. És így kezdődött el tulajdonképpen az a börtönpasztorációs tevékenység, bevonva a sárospataki református teológiát, ugye a Győri Pista barátom, aki akkor a rektor volt, erre abszolút fogadó volt, sőt, ő keresett meg bizonyos értelemben, hogy hospitálni a hallgatói, hogy jöjjenek ide az intézetbe, de a többi rektor is. Tehát én mai napig kapok a teológiától meghívókat mindenféle eseményre. Többi rektor is nagyon szépen fölkarolta ezt a dolgot. Aztán amikor később olyan döntési helyzetbe kerültem, mint országos parancsnok helyettes, akihez hozzátartozott ugye a fogvatartottak lelki, pszichikai gondozása, akkor a börtönlelkészi szolgálat megalapítását azt nagyon-nagyon fontos feladatomnak tartottam. Ma már azt tudom mondani visszatekintve, hogy ugyanaz a felosztásban működő börtönlelkészi szolgálat működik a Magyar Büntetés Végrehajtás Intézményeiben, amit 1991-ben kialakítottunk, és akár hiszik a hallgató, akár nem akarom bántani a nevelő kollégáimat, félreértés ne essék, de egészen más dolog egy nagyon maga alatt lévő embert, vagy egy nagyon agresszív embert egy nevelőnek valamilyen formában nyugtatni, kezelni, visszahozni ugye a melankolikus állapotából, mint egy papnak. Hát a Miklós nekem két nevelővel felért, és ezt is kevesen tudják. Mikor én elkerültem Budapestre, akkor a Miklóst elhelyezte a Seregi érsek úr erdőkertesre. Visszajöttem, hát Miklós nincs. Én tudtam, hogy elhelyezte persze, mert én meg is látogattam ott Miklós, de hát ugye náluk ugyanaz van, mint a fegyvereseknél, hogy kapják a diszpozíciót, augusztusba költözünk. Úgyhogy nincs nagyon appelláta, hogy most akkor tetszik, nem tetszik. És akkor én elmentem az érsek úrhoz. Nagyon jól ismertük egymást, már a börtönlelkészi szolgált megalakulását. okán is. Egyébként kiváló, azt nem mondom, hogy barátok voltunk, de nyomhatnám azt is. Ővele egy olyan emberi, baráti kapcsolatom volt. Én minden évben összeszedtem magam köré, különösen amikor itt a régió parancsnoka lettem 2000-től, összeszedtem magam köré a parancsnokokat, és az érzsekultókort kértem időpontot, és elmentünk, és beszámoltunk, hogy folyik a börtönlelkészi munka, mi az, amit kérnénk esetleg tőle, és ő abszolút partner volt. Na, én elmentem, és mondtam, hogy hát én szeretném, hogyha a Hajdú atya visszajönne sátorája. Ugyanazt mondtam el, hogy nekem két nevelőt megér,

0: hogy ide tartozik a rendőrség, ugye a középső az a munkásőrség volt, és ide tartozik még a vámis pénzügyi őrség, meg az STB szervek, és mi az STB szervek között voltunk. Tehát mi egy olyan a Tarif Ferenccel az élen egy olyan imást tudtunk megvalósítani, amely ennek a szakmának az elismertetését és az elismertségét segítette. Például a szervezetről, a büntetés végrehajtási szervezetről semmilyen rendelkezés nem volt. És el tudtuk érni az akkori minisztérium vezetésével, egy kiváló miniszterünk volt többek között a Balsai István. Hát ez hihetetlen. Ő volt az, aki nem hagyott békét, hogy nekem oda kell, Pestre kell menni. Hogy 95-ben önálló törvény szabályozta a büntetés végrehajtási szervezetet és a szervezetnél dolgozók munkáját. Hát ez tudja, hogy milyen óriási nagy dolog volt? Hát ezt a korábbi érában ilyet még fölvetni se szabad volt. Még fölvetni se szabad volt. És azt gondolom, hogy egyszer lesz lehetőségem arra, hogy arról beszéljek, hogy a magyar büntetés végrehajtásnál dolgozó, büntetés végrehajtási dolgozók különböző beosztásokba milyen feladatokat végeznek és látnak el, nagyon kevesen gondolják ezt. Én most nem akarok a legalsóbb szintől, hanem maradjunk a legfelsőbb szinten, hiszen ott dolgoztam a legtovább. Tehát kevesen tudják azt, hogy egy parancsnok egy olyan költségvetési szervnek a vezetője, mint például az önkormányzat, vagy mondjuk a kórház, aki költségvetésből gazdálkodik, de sokkal több feladattal. Mert addig, amíg egy kórházban ugye az egészségügyi ellátás, meg a működtetés, gazdasági terület, pénzügyi és a többi, addig nálunk kell iskolát fenntartani, oktatást végezni, különböző szinteket, tehát alap, közép, szakmunkás, betanított munkást képzést végezni, bírósági kontrollt csinálunk, ugye amikor a fogvatartottnak a jogaival kapcsolatos dolgokat vizsgáljuk felül a bírósági ítéletekbe, ezt is kevesen tudják, hogy és sokszor az rossz összbüntetésbe foglalás, vagy a halmazati büntetések kiszabásánál a bíróság nyilván a sok ügyek miatt tévedhet, de mi nem tévedhetünk. Tehát a fogvatartottnak akkor kell szabadulni, amikor lejár a büntetése. De a vállalat, amit egy parancsnok ugye irányított, mint vállalat, tehát egy költségvetési gazdálkodás és működtetés, meg egy vállalat. A vállalat az ugyanúgy működött, mint bármelyik állami vállalat, az Elzet, a dohánygyár, csak egy különbség volt a kettő között, hogy nem ugyanaz volt a munkaerő, egészen más egy polgári életbe ugye munkaerőt felvenni, és különböző beosztásokba a szakképzettségnek megfelelően. Nekünk először meg kellett tanítani betanított munkás képzése keretébe a varrást, mielőtt beállítottuk a szalagba. Vagy a büntetés végrehajtási vállalat az két minisztérium irányítás alá tartozott. Egyrészt az alapító az igazságügyminiszter volt, mert az állam azt jelölte ki, másrészt a könnyűipari minisztérium a Sátoraljóújhelyi fehérneműgyár esetében. Hát még korábban, meg még az OTH is, mert az országos tervhivatal ugye annó annak idején előírta, hogy kinek mit, mennyi ágynemű kell gyártani, és a többi, és a többi. Tehát ezek a köztudatban nincsenek benne. Ha lesz egyszer lehetőségem, hogy itt elmondom, én nagyon szívesen el fogom mondani.
1: Végezetül térjünk ki arra, hogy nagyon sok tudományos publikációja jelent meg, rengeteg kitüntetést kapott, egyetemi címzetes docensé választották, és a kitüntetéseket nem is tudom felsorolni, de egyet megemlítek, ami a mi közösségünk számára talán a legszebb és legfontosabb, az a Sátoraljaújhelyi díszpolgári cím.
0: Igen, hát ez számomra is a legszebb és legfontosabb polgári kitüntetés, vagy polgári elismerés, mert azért katonaiban is van azért kedves, nem is egy, de visszatérve, én egy nagyon nagy lokálpatriótának tartom magam. Remélem, hogy így látják az itt élők is. És én mindig megtettem mindent azért, hogy ez a város a lehető legjobbat hozza ki magából. Nem beszéltem róla itt, de amikor én visszakerültem, akkor itt a városban nem csak Nyíregyházán dolgoztak a takarításon, hanem itt a városban, hogy a ármentesítésbe fogva tartottak, dolgoztak, hogy csatornák.

0: Tornázási munkálatokat végeztek Károly falván, ugye a csatolt településeken, vagy a Fehér Pataknak a medvét tették rendbe. Tehát ez olyan munka, amit bárki el tud végezni. De gondoljon bele, ezt is kevesen tudják, hogy a Viola utcai épületeket, ezt mi építettük? Bévés szakemberek, akik köművesek voltak az építésvezetők, vagy technikusok már, meg ácsok voltak, és fogvatartottak, akik legalább betanított munkás szinten rendelkeztek építőipari végzettséggel, azok rakták a téglát tégláról téglára, és adtuk át ezeket az épületeket. Most nem azt kell nézni, hogy mivé váltak ezek az épületek, mert ezeknek semmi közük ahhoz, hogy milyen munkát végeztünk. Ezek az épületek statikailag ma is állnak, hogy különleg úgy néznek ki, ahogy néznek ki egyesek, hát ez az ott lakóknak a gondja miatt van, vagy bűne miatt van. És én azt gondolom, hogy ez a díszpolgári cím, meg a közösségi munkáért a cím ezt is elismerte, de elismerte azt a tevékenységet is, hogy egy virágzó borkultúra kialakításán is munkálkodtam akkor, amikor az Zajonkai Egyesületet létrehoztuk, hogy Tokajhegyalján elsőként itt szerveztük meg a borszentelést, hogy nyitott pincenapok vannak, és 2-3 ezer fő közötti látogató érkezik évente ide. Én azt gondolom, hogy persze nem rugaszkodom el annyira a talajtól, tehát azért egyedül nem lehetett volna, de azt gondolom, hogy mindig sikerült embereket magam mellé állítani, segítőket partnerként keresni, és valahol egy kicsit talán itt is visszaköszön az, hogy az emberekkel való foglalkozás ebben nagyot segített.
1: Így van, az a pecúr év, amikor nem lehetett bandázni, az azért megtérült az egész életében. Nagyon szép életutat hallottak az Európa Rádió hallgatói. Köszönöm a beszélgetést, nagyon jó egészségét, Isten segítségét kívánom.
0: Nagyon szépen köszönöm, és én is kívánok az Európa Rádió hallgatóságának jó egészséget, hosszú-hosszú boldog életet mindenkinek.
2: Kedves hallgatóink, dr. Estók József nyugalmazott dandártábornokkal, jogtörténésszel, börtönparancsnokkal, címzetes egyetemi docenssel, Sátoraljaújhely díszpolgárával beszélgetett életútjáról, Jászter Beáta.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy Erdélyi János hagyatékáról hallhattak előadást a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem kollégiumi esték sorozatának résztvevői.
2: 2021 óta megfeszített munkával dolgozom, hogy minél hamarabb elkészüljön. Maga a hagyaték feldolgozása befejeződött idén. Ez azt jelenti, hogy most a kéziratok jelzetet kapnak, és ezután kerül majd digitalizálásra és nyilvánossá tételre, illetve a kéziratokból ki kell választani olyan kéziratos iratanyag csoportokat, amelyet esetleg zárt anyagként fogunk kezelni, vagy pontosabban szóval kivételesen védett anyagként. Erre példaként az 1848-49-es forradalmi kéziratgyűjtemény szolgált, hiszen ma Magyarországon nincsen ekkora forradalmi gyűjtemény, ami Erdélyi János hagyatékában található.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhely. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez, népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. a termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi 8 órás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek 8 embert, 7 letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útravaló követ. Ezután arról hallhatnak, hogy Erdélyi János hagyatékáról hallhattak előadást a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem kollégiumi esték sorozatának résztvevői.
2: 2021 óta megfeszített munkával dolgozom, hogy minél hamarabb elkészüljön. Maga a hagyaték feldolgozása befejeződött idén. Ez azt jelenti, hogy most a kéziratok jelzetet kapnak, és ezután kerül majd digitalizálásra és nyilvánossá tételre, illetve a kéziratokból ki kell választani olyan kéziratos iratanyag csoportokat, amelyet esetleg zárt anyagként fogunk kezelni, vagy pontosabban szóval kivételesen védett anyagként. Erre példaként az 1848-49-es forradalmi kéziratgyűjtemény szolgált, hiszen ma Magyarországon nincsen ekkora forradalmi gyűjtemény, ami Erdélyi János hagyatékában található.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 3-a van, a Klotildok ünneplik névnapjukat. A Klotild germán eredetű német névből származik, elemeinek jelentése dicsőséges, híres, illetve harc. 1875-ben meghalt Georges Bizet francia zeneszerző. Első szerzeményét 11 évesen alkotta. Élete utolsó műve a Carmen című operája volt, amellyel azt remélte, hogy ez végre áttöri a francia közönség közönyét. A várt siker azonban elmaradt, és a bemutató után néhány nappal a nagy beteg zeneszerző elhunyt. A Carmen későbbi előadásai viszont már hatalmas sikereket arattak, a mű pedig a közönség egyik nagy kedvence lett, és a mai napig az egyik legismertebb és leggyakrabban játszott opera. 1895-ben e napon született Korda Zoltán, magyar származású angol filmrendező és producer. 1899. június 3-án született Békési György, magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. A 30-as években ő készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fül csigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek fizikai ingerek hatására. Kutató munkáját és eredményeit 1961-ben élettani orvosi Nobel-díjjal jutalmazták. Számos egyetem díszdoktora is volt. 1899. június 3-án meghalt ifjabb Johann Strauss, osztrák zeneszerző, a többi közt a Kék Duna keringő megalkotója. 1919-ben e napon született Máriási Félix, Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 1924-ben meghalt Franz Kafka, cseh író. 1965-ben Edward White végrehajtotta az első amerikai űrsétát. A Gemini 4 űrhajósa 20 percet töltött kint az űrben, 2 hónappal az első szovjet űrséta után, amelyet Alexej Leonov tett. 1967-ben megszületett Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, sportvezető. 1988-ban Szöulban és 1992-ben Barcelonában a 200 és 400 méteres vegyes úszásban olimpiai bajnok címet szerzett, így 4 aranyérmével máig ő a legeredményesebb magyar férfi úszó olimpikon, 4-szer nyert világbajnoki, 8-szor Európa-bajnoki címet. És 2016-ban e napon meghalt Muhammad Ali, olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó, polgárjogi aktivista, ENSZ békenagykövet. 1999-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az évszázad legjobb sportolójának választotta.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

Merre tart a világ? Furcsa világban élünk, amely Jánusz arcú s ambivalens érzéseket kelt bennünk. Az iszonyatos végletek korává vált az a nemrégiben kezdődött évszázad. Egyrészt a növekedés ígézetében és a telhetetlenség megszállottságában rohanunk, másrészt találékony és vak önpusztítással faljuk föl életterünket és zsigeráljuk ki önmagunkat, teremtménytársainkat és a földet. Az ezredforduló előtt a legkülönfélébb szerzőktől jelentek meg világszerte elemzések arról, hogy merre tart a világ. Már a címek is jelzik, hogy sok mindennel számot kell vetnünk az új évezred mesdjéjén, s a gazdasági szempontok eluralkodásának nyilvánvaló következményei láttán divatja múltá vált korunk világgazdasági trendjének magasztalása. Így ragadott tollat Vivien Forrester, Medici díjas francia írónő és gazdasági horror címen közölte gondolatait. Hans-Peter Martin és Harald Schumann német újságíró páros a globalizáció csapdájáról írt könyvet, amely csapda támadás a demokrácia és a jólét ellen. Soros György, sikeres amerikai üzletember, saját életfilozófiáját is belesűrítette a veszélyben lévő nyílt társadalomért síkra szálló művében, a globális kapitalizmus válsága címmel. David C. Corten megalapozott monográfiája pedig a tőkés társaságok világuralmát diagnosztizálja. Általános tendencia mindenfelé a gazdasági növekedés, az életszínvonal javítása, a vagyon gyarapítása. A sikerorientáció valóságos vallássá, ideológiává nőtte ki magát, amely irányítja a társadalmakat. A globális integrációt egy olyan gazdaságpolitikai ürvtannak az előretörése kíséri, amely gazdasági tanácsadók seregét viszi be a politikába, a neoliberalizmusé. Ennek alaptézise leegyszerűsítve így hangzik, a piac jó, az állami beavatkozások pedig rosszak. A keleti tömb pártdiktatúráinak összeomlása révén ez a hit újabb impulzust kapott és globális átütő erőhöz jutott. S amióta megszabadultak a proletariátus diktatúrájának fenyegetésétől, e hit követői csak még elszántabban munkálkodnak a világpiac diktatúrájának megteremtésén. Az úgynevezett turbókapitalizmus létrehozta a 20-80-hoz társadalmát, azaz míg az emberiség egyötöde jobban él a hajdani királyoknál is, egy másik hányada épp a létezés határán vegetál, s puszta fennmaradásáért küzd. A globalizáció mohósága pedig könnyen vezethet globális pusztuláshoz is. Vajon felismerjük-e a világ természetes korlátait, és azokhoz igazítjuk-e gazdaságunkat, vagy tovább növeljük az egy embert eltartó földterületet, az ökológiai lábnyomot addig, amíg már késő lesz visszafordulni. Olyan világ elé nézünk-e, amelyben a felgyorsuló változás kiszalad a kezünkből, megsemmisíti politikai intézményeinket, és odáig vezet, hogy összeomlik az az ökológiai rendszer, amelytől a gazdaság

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. június 2-án, kedden délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakó ingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzálog hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte a Duna House vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi 8892 tranzakció szám havi szinten 9,4%-kal, éves összevetésben pedig 13,3%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A Duna House adatai szerint az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, hogy a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. A magyar, így Tokaj-hegyaljai szőlő termelők számára is létkérdéssé vált az amerikai szőlőkabócák elleni védekezés, hiszen ez a rovar a legfőbb hordozója az ültetvények számára végzetes betegségnek, a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmának. Mivel a fitoplazma ellen nem létezik növényvédőszeres eljárás, ezért a vektort, vagyis a kabócát kell gyéríteni. Ennek a védekezésnek fontos időszaka következik most, amiről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
2: Maga az amerikai szőlőkabóca egy Magyarországon nem honos károsító. 2006-ban találták meg először Csurgón, a Somogy megyének a déli része a horvát határ közelében, és pár év alatt teljes egészében az országban elterjedt. Az egyik legfontosabb és számunkra talán a legveszélyesebb tulajdonsága, illetve közvetett kára, hogy magát a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát terjeszti. Évente egy nemzedékes tojás alakban telel a szőkék 2 éves fás részein a kéregre fedések alatt, a lárvái május-júniusban kelnek ki, ekkor van a tömeges lárvakelés, 5 lárva stádiumon mennek keresztül, és időjárástól függően alakulnak ki egyrészt a lárvák is, illetve történik meg a tojásból való kikelés, illetve az imágók megjelenését is természetesen az időjárás befolyásolja, de elmondhatjuk, hogy július elején, közepén kezdődik meg az imágóknak a rajzása. A tünetek nagyon változatosak lehetnek, a beteg szőlőtőke fejlődése már tavasztól visszamarad, a hajtásokon az első, enyhe sodródás mutató levelek a nyár közepén, július közepétől, július végétől, akár augusztus elejétől jelennek meg. A tünetek fokozatosan erősödnek, és kialakul a betegségre jellemző, a levél fonáka felé történő háromszög alakú sodródás. A levelek a fehérbogyójú fajtáknál sárgulnak, a kékbogyójú fajtáknál azonban vörösödnek, érdes tapintásúak lesznek, a levélfelület fémes színű lesz, illetve a sárgulás, illetve a vörösödés a főerek mentén jelenik meg, fokozatosan terjednek a levélfelületen, végül a teljes levél elszárad. Az így elhalt, megkeményedett levelek ősszel később hullanak le, mint az egészségesek, valamint nem csak a leveleken, hanem a vesszőkön is jelentkeznek tünetek. A vesszők nem érnek be megfelelően, nem barnák, hanem zöldek, vagy csak részben zöldek lesznek, rugalmasak maradnak, és a tél folyamán be nem érett vesszők elfeketetnek, illetve elpusztulnak, illetve tünetek megfigyelhetőek a virágzaton is, melyek elszáradnak, illetve kevesebb fürt képződik.
1: A munkaerő megtartás erősítésére országos rendezvény sorozatot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Megtartó Műszakok című program célja a hazai vállalkozások, különösen a gyártó, több műszakos, kis- és középvállalkozások munkaerő megtartó képességének erősítése és a munkavállalók mentális jólétének támogatása. a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara által koordinált roadshow 7 városba látogat el, közölte a kamara. A közleményben kifejtették, a program a magyar vállalkozások előtt álló legsúlyosabb kihívásokra reagál, így a tartós munkaerőhiányra, a magas fluktuációra és a munkavállalókat sújtó mentális terhelésre. A tapasztalatok szerint ezek a problémák nem oldhatók meg kizárólag béremeléssel vagy toborzással, hiszen mélyen a szervezeti kultúrában, a vezetői működésben és a pszichoszociális kockázatok kezelésében gyökereznek. A kezdeményezés alapját a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara 2025-ös sikeres mentálhigién és pilot programja adja, amely bizonyította, hogy a konfliktus kezelést, kiégés megelőzést, hatékony kommunikációt és addikciós kockázatok kezelését célzó struktúrált támogatás jelentősen javítja a munkavállalók megtartását és a vállalati működés hatékonyságát, írták a közleményben. Második alkalommal rendezték meg a Pataki Disputa című fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről.
3: Tavaly éven, amikor ugye az első Pataki Disputát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretné valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt Pataki dialógus, Pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektorhelyettes úr javaslatára lett a Pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is. Mi mindenképpen egy olyan párbeszédet, disputát szeretnénk kialakítani, ami nem csak a mostani teológusokat határozza meg, akik akár most itt tanulnak, vagy akár már doktori programban vesznek részt, hanem az a célunk és tervünk, hogy ez egy 5-10-15 éves távlatban is működő csapat alakulhasson ki, akikre ebben a szempontból nem csak lelki értelemben számíthatunk egymásra, hanem tudományos szempontból is, bármilyen disziplinából. Tehát így nincs is kimondottan tematikája se a tavalyi évinek és az ideinek sem, hanem olyan szegmensekből, aspektusokból próbáljuk megfogni a témákat, amiket különböző teológiák, vagy a teológiáknak a hittudományi egyetemeknek a doktori iskolái fednek le, hogy egy friss képet kaphassunk arról, hogy hol tart egy mostani doktorandusz, akár vagy egy teológus, hiszen van több doktorandusz hallgató is, aki előadni fog, de van olyan, aki a szakdolgozatából, akár a TDK dolgozatából fog egy-egy szeletet bemutatni a hallgatóságnak.
1: Határérték feletti növényvédőszer maradék tartalom miatt Wild Sichuan Pepper terméket hívtak vissza a forgalomból. Az Európai Unió élelmiszer és takarmány biztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján a Kínából származó borsból holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kedden. Ismertették, hogy a visszahívásban érintett termék 57 g, cikkszáma 58-15, minőség megőrzési ideje 2027. április 30-a, a CAP exportálta, holland importőre az Ázsia Express Food. A közlemény szerint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások intézkedéseit, a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi. Az NKFH közleményében azt kéri, aki a visszahívott termékekből vásárolt és még a birtokában van, az ne fogyassza el. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódis Attilától hallották a mai nap híreit, köszönöm a figyelmüket.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tovább tanuljon, akkor doktoriskolába is be tud iratkozni. Tehát az ápolóknak a lehetősége is nagy. Ebben támogatjuk a mi dolgozóinkat is, hogy tanuljanak tovább, és végezzék el a diplomás ápolói képzést, és akár még azután is. Aki meg már úgy érzi, hogy nem tud felsőoktatásba menni, őnekik meg abban kérjük a segítségüket, hogy ők meg a gyakorlati tapasztalataikat adják tovább, és mint mentor, mint oktató, oktató ápolók működnek, és ők tanítják a fiatalokat, és várják a kórházba.
1: Mi a könnyebb, gyerekek vagy felnőttek mellett ápolónak lenni?
0: Hát mind a kettőnek megvan a maga szépsége, meg nehézsége, ezt így nem lehet.
1: Azért kérdezem, mert a felnőttek azért néha hisztisebbek tudnak lenni, mint a gyerekek.
0: Igen. Hát a felnőtt ápolásnak is nagyon-nagyon megvan a sok maga szépsége, az, hogy ott azért nyilván ugye a kommunikációt maga a beteggel kommunikálunk, ha van olyan állapotban, és ott is ugyanúgy megvan ez a nagyon erős kapcsolat az ápoló és a beteg között. A gyerekeknél azért más, mert ott ugye jelen van a szülő minden pillanatban, tehát egy szülő nap 24 órájában a beteg gyermeke mellett lehet. Tehát ott ugye a gyermeket is, és a szülőt is egyaránt nagy figyelemmel tekintünk. Úgyhogy ez a különbség, azt gondolom, és a gyerekápolásban a szülő támogatása, ez az, ami egy kicsit az ápolóknak több figyelmet igényel.
1: Mondjuk azért ez megdöbbentett az az adat, hogy a hazánkban 2020-as évek elején körülbelül, akkor az egészségügyi szakdolgozók, ugye ápolók, asszisztensek száma 100 000 felett volt. 2023-ban mintegy 104 103 szakdolgozót tartottak nyilván, tehát hogy nagyon minimálisan nő, és hogy 40-50 000 fős hiányról beszélünk.
0: Igen, pontosan ezért van, hogy minden eszközt meg kell ragadnunk arra, hogy ennek a hivatásnak a szépségét tudjuk megmutatni, és legyen lehetősége arra, aki ide jön gyakorlatra, és ezt a pályát választja, hogy lássa, hogy ebben is van előrelépési lehetőség. És ami még nagyon fontos, a pályaorientációk, tehát azt már az első pillanattól, amikor a gimnáziumi években van, vagy a szakközépiskolában, szakgimnáziumokban vannak, most már úgy hívják a szakképzésben, szakgimnáziumban tanuló gyerekekhez kimegy, elmegyünk, és egy pályaorientációs nap keretein belül bemutatjuk a hivatásnak a szépségeit. Egyáltalán mi az, hogy ápoló? Mi a feladat? És ott próbáljuk már meg őket ebbe az irányba terelni.
1: Talán ez is lenne a legfontosabb, mert az szerintem ugye az egészségügy mai helyzetét látva leginkább csak a rossz dolgok vannak kiemelve, a jók nincsenek.
0: Igen, ezért kell, hogy lássák, hogy azért ebben rengeteg sok szépség van, és ad egy olyan plusz töltetet, ami más hivatásba nem kaphatja meg az ember. Itt nagyon érdekes, hogy akkor kezdik el megérteni a tanulók, amikor bekerülnek már a képzésbe, vagy még a képzés előtt eljönnek és körülnéznek a kórházba, mert biztosítunk nekik egy ilyen napot, egy ilyen pályorientációs napot, amikor még elmenek mindenhova, minden más területre, és nem csak az ápoló területre is bejön, megnézi, hogy igen, itt az ápolónak mit kell csinálni, végigvisszük a kórházba, megmutatjuk az összes területet, mert ami jó, az az, hogy tud választani, hogy most őt érdekli a fekvőbetegellátás, vagy érdekli a járóbetegellátás. Vannak különböző munkacsoportok, speciális területek, ahova lehet csatlakozni, és ezt már az elején ő látja, tehát az érdeklődésüket és a figyelmüket kell orientálni ez a hivatás felé. Ez nem egyszerű, ezért minden eszközt próbálunk tényleg bevetni, meg egyáltalán, hogy eljusson a tanulókhoz, hogy ez a hivatás is milyen szép, és hogy lássák.
1: Gyakorlati lehetősége egyébként mennyire van a fiataloknak, tehát akik mondjuk egészségügyi szakközépiskolát választanak, és majd ugye onnan mennek tovább egyetemre. Igen. Szóval mekkora a gyakorlati lehetőség, mert egyébként, ha azt nézem, akkor jó lenne külföldi mintákat átvennünk, ahol már általános iskola felső tagozatában odaültetik a gyerekeket a számítógép elé, hogy válasszanak, hogy mi az, ami igazán érdekli őket, mi az, ami az ő személyiségükhöz leginkább passzol. Mert sokszor talán az is a baj, hogy kevés a gyakorlat, tehát kevésbé látnak bele az ellátórendszerbe a fiatalok.
0: Igen, hát pont ez a baj, hogy kevés a gyakorlat. Igen, azért adunk erre lehetőséget, hogy kijöjjenek pályaorientációban, lássa. Mi megyünk be az iskolába, kiviszünk eszközöket, kipakolunk egy asztalra, megmutatjuk, visszük a babát, például ez a SimBaby, amiben a projektben lesz ez az új baba, ez olyan annyira élethű szimulációs környezetek között teljesen tudja szimulálni azt, mint egy élő csecsemő. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel az interaktív tudásbázissal és ezekkel az anyagokkal tudunk dolgozni a mostani generációban, mert ők már annyira ebben élnek, ebben a digitális világban, és ez az interakció nekik, ez a pörgés, ez az élmény alapú oktatás, tehát igazából ezzel tudjuk őket megfogni. Ez érdekes nekik.

0: megfoghatja, kipróbálhatja. Általában úgy szoktunk menni, hogy kivisszük ezeket az eszközöket, és akkor ezzel próbáljuk felkelteni az érdeklődésüket. Egyébként meg most már egyre jobban az a tendencia, hogyha valaki szakközépbe, gimnáziumba végez, akkor egyből a felsőoktatást választja, akár a diplomás ápolói szakot.
1: De jó ezt hallani.
0: Az elmúlt években, egy jó pár évvel ezelőtt még többen választották a szakképzést, de most abban az irányban vagyunk, hogy a gimnázium az érettségi után inkább úgy döntenek, hogy mennek egyből a felsőoktatásban.
1: És az jobb vagy rosszabb?
0: Hát mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya. Nyilván, ha a szakképzésre végez valaki, egy 2 év alatt szerez ápolói oklevelet, ott nagyobb a gyakorlati óraszám, tehát ők gyakorlatban erősebbek, viszont ha a felsőoktatást választja, ugye akkor az 4 év egy BSC-képzés, ott masszívabb jóval az elmélet, viszont kevesebb a gyakorlat, de most mint a Károli diplomás ápolói karon is úgy vagyunk vele, hogy próbálunk minél gyakorlatorientáltabb képzést biztosítani, hogy gyakorlatban is megállják a helyüket. Nyilván az a cél, hogy a 4 év után az erős elméleti tudásra alapozva legyen egy olyan gyakorlati tudásuk is, amivel már azért el tudnak kezdeni dolgozni. Mert ez a legnagyobb bizonytalanságuk, mikor kijönnek a főiskoláról, hogy a gyakorlati tudást azt igazából azután fogják megszerezni.
1: Igen. És türelmesnek kell lennie. Nem biztos, hogy megy ez elsőre.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez elkerülhetetlen.
0: Elkerülhetetlen, igen, de persze ezt úgy megpróbáljuk kiküszöbölni, hogy tényleg előbb a szimulációs terembe és a skill laborba is gyakorolja be a technikát, fogja a kezébe a tűt. Nyilván teljesen más a való világban egy ilyen szituáció, amikor be kell kötni egy branult, de azt már előre azért csak meg tudjuk neki tanítani, hogy hogy kell kommunikálni a szülővel, hogy kell kommunikálni a gyermekkel. Tehát, hogy úgy menjen ki, hogy azért ő benne is legyen egyfajta magabiztosság, hogy igen, ezt ő meg fogja tudni csinálni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy átfogó, országos jelentőségű ápolóképzési és életpályafejlesztési programot indít a Magyar Református Egyház Betesda Gyermekkórháza.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széles körű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyányi Stratmann László alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyányi Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az európai friss akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Béli Katalin vagyok. A trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékezünk. 1920. június 4-én a magyar küldöttség aláírta a trianoni békeszerződést. A magyar kormány nevében Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasse Lázár Alfréd követ 1920. június 4-én Versailles-ban, a Párizstól néhány kilométerre lévő Trianon kastélyban írta alá a 14 részből álló békeszerződést, írja a Múltkor történelmi portál. Ennek első része a Népszövetség alapokmányát tartalmazta, a második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében a történeti Magyarország Horvátország nélküli 282.000 négyzetkilométer területéből 93.000 négyzetkilométer, azaz 33% maradt magyar fennhatóság alatt. Az 1910. évi népszámláláskor 20.886.487 főnyi népességből 7,6 millió, azaz 36% került az új államhatárok közé. Az elcsatolt területek lakosságából 3.241.895, azaz 30% magyar anyanyelvű és nemzetiségű volt, és mintegy fele összefüggő tömbben közvetlenül az új államhatárok mentén élt. A békeszerződés harmadik részébe iktatták az úgynevezett kisebbségi szerződést, amely az uralkodó nemzettel egyenlő jogokat kívánt garantálni minden állampolgárnak az élet minden területén. A békeszerződés katonai intézkedései értelmében csak úgynevezett zsoldos, vagyis önkéntes, és nem az általános hadkötelezettségen alapuló hadsereget tarthatott fenn az ország, s létszáma nem haladhatta meg a 35 ezer főt. Nem alkalmazhatott a modern hadviselésben elsőrendű fontossággal bíró fegyvernemeket. A jóvátételi klauzula 1921. május 1-től kezdődően 30 esztendőn át törlesztendő jóvátétel kötelezettségét mondta ki, de még nem állapította meg, mekkora összeget kell fizetnie Magyarországnak az általa okozott károkért pénzben, illetve egyéb szállítmányokban. A jóvátétel zálogául a Szövetségesek Jóvátételi Bizottsága lekötötte a magyar állam minden vagyonát és bevételi forrását. Kedves hallgatóink, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetén belül működő Reformáció Öröksége műhely a Reformátusok és Trianon című 30 perces ismeretterjesztő filmmel emlékezik a békediktátum 100. évfordulójára. Az elmúlt években készültek különböző tudományos műhelyekben már fontos alapkutatások, de soha nem készült a Kárpát-medencei reformátusság szétszakításáról szóló áttekintő film. Ezt a hiányt pótolja a Reformátusok és Trianon, amelyben a téma legjobb magyarországi, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és királyhágó melléki, illetve délvidéki szakértői szólalnak meg. Az interjúk mellett infografikák, korabeli filmhíradók, levelek, feljegyzések és fényképek is segítik a téma jobb megértését. A film készítői a határon túli egyházi levéltárakból az 1918 és 1923 közötti korszakra vonatkozó, a nagyközönség által még ismeretlen dokumentumokat is előástak. Tisztelettel köszöntöm Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézet Reformáció Öröksége műhely vezetőjét. Hát jó hosszú a titulus, jó napot kívánok! Én azt hiszem, hogy ez az örökség műhely mindent kifejez az önök munkájáról.
2: A munkásságunkat meghatározza ez a két szó. Reformáció, a magyar protestantizmus és magyar reformátusság elmúlt 500 éve, illetve az örökség, az a történelmi örökség, amely itt van velünk ebben az elmúlt fél ezer évben, és hát nekünk az a feladatunk a műhelyben, itt a kutatóintézeten belül, hogy megfelelő színvonalú, jó értelembe vett ismeretterjesztő anyagokkal segítsünk bemutatni megmutatni, megismertetni a magyar reformátusság minden tagjával és minden érdeklődővel egyébként mindazt, amit az elmúlt fél ezer évben fölhalmoztunk, és hát ennek a munkának az egyik eredményét láthatja most a kedves közönség.
1: Amit rögtön előjáróban el kell mondanunk, és ami tulajdonképpen ezzel a trianoni történettel mind a mai napig azonos gondolat mindenkiben, hogy szinte hihetetlen, hogy ez megtörtént, és ezt a szakértő is kimondja, hogy a lakosság úgy fogta fel, mintha egy átmeneti érthetetlen állapot lehet, ami történik velük. Tulajdonképpen itt az elszakított területeken 1 millió reformátusról beszélünk.
2: Igen, hát azt száz év elteltével is érzékeljük a veszteség nagyságát, és hogy a probléma azért nem tud számunkra mindmáig kérdéssé, kihűlt történelmi kérdéssé válni, mert hát mai napig élnek határon túl magyar emberek, magyar református közösségek, és ezért itt van a történet velünk. És hogy mennyire váratlan volt ez, és mennyire sokkolta az akkor élő embereket, erre egy jó példa talán segít egy kicsit felmérni a veszteség nagyságát, hogy ugye az első világháború legvégéig úgy tűnt, hogy nagy gonddal, nagy bajjal ugyan, de az osztrák magyar monarchia állja a sarat, több ellenfél vagy több ellenséges ország kiesett, aláírták a bukaresti békét, ugye, ahol Románia békét kért az osztrák magyar monarchiától, tehát 18 kora nyaráig úgy tűnhetett, hogy végül is az osztrák magyar monarchia jól kerül ki a háborúból, akik persze döntéshozói szinten voltak, azok láthatták már, hogy mennyire kimerült az ország, mennyire elfogytak a tartalékok, de erre a mély zuhanásra azt hiszem senki nem számított és nem is számíthatott.
1: A történet ugye azzal kezdődik, a film is, hogy begyűjtik a harangokat, lefejtik a templomok tetejéről a rézlemezt, például Beregszászon, tehát az egyház is ugyanazt éli végig, mint az átlag emberek, vagy az egyéb szereplői a történelemnek, és aztán, ahogy végigviszik a történetet, mindegyik momentumban az jön elő, hogy mennyire magukra maradtak ezek az emberek, hogy mennyire csak magukra számítottak.
2: Így van, és örülök, hogy 18-tól indítja a történetet, és mi is szándékkal 18-tól kezdtük, ugyanis bár most emlékszünk a 100 éves évfordulóra, valójában természetesen nem úgy kell elképzelni a trianoni sokkot, hogy 1920. június 3-án még többé-kevésbé minden rendben volt, és aztán 4-én történt, ami történt.
1: Nem, mert ez tulajdonképpen gondosan elő lett készítve.
2: Így van, pontosan. Tehát azt kell látni, hogy 18 őszétől, mi nagyjából olyan 23-ig mondjuk a lévai zsinaték, tehát amikor megalakult például Csehszlovákiában az egységes szlovenszkói kárpátai református egyház egy jogi aktussal, tehát egy 18 és 23 közötti hosszú átmenet történetét mutatjuk be a trianoni sok érthetővé tétele okán, és valóban az van, amit mond, hogy az egyház nagyon benne élt abban a közegben, ami végül határon túlra került, és éppen ezért rengeteg elvárás is hárult rá. Azt is látni kell, hogy természetesen, ahogy a magyar intézményrendszer, hogy a magyar közigazgatás eltűnt, mert bejöttek a megszálló csapatok, és onnantól kezdve Budapestnek nem volt hatalma a területek fölött, fölértékelődtek az egyházak, és ezen belül is természetesen a református egyház, akár az oktatást, akár a kulturális élet szervezését, vagy a hívek vigasztalását tekintjük. Tehát egy olyan időszakról beszélünk, amikor egyfelől a régi megszokott keretek szétesnek, másfelől ezzel párhuzamosan megnő az elvárás is az egyházak felé, akik kis kivételtől eltekintve helyben maradnak, és átélik azt a sorsot, amit a híveknek szánt a történelem. Tehát ebből a szempontból szerintem még egyébként az egész trianoni történet, a trianoni dráma megértéséhez is hasznos lehet, hogyha az ember az egyháztörténeti kutatást folytatja, és megpróbálja megérteni és bemutatni, hogy az egyházak és ezen belül református egyházunk miként élte át ezt az időszakot.
1: Úgy, ahogy a határok felbomlottak, úgy az egyházi szerkezet is teljesen felbomlott, és igen, tanúságos végignézni azt a történetet is, ahogy próbálták megszervezni magukat. Hát ez is óriási erőfeszítéseket igényelt.
2: Hát hogyne? hogy ne képzeljük el azt a helyzetet, hogy van egy háborús veszteség, nyilván elképesztő emberi családi áldozatok ellenére mindenki azt érzi, hogy hiába volt. Tombol egy spanyol nátha járvány, ugye 18 végétől egy nagyon komoly betegség hullám söpör végig az országon, tehát a szabad párhuzamot vonni a mával, hát látjuk, mennyire meg tudja dermeszteni a társadalom életét egy váratlan vírus, tehát akkor ez csak egy volt a sok közül. Hirtelen leereszkedik egy hát ha nem is vasfüggöny, de egy nagyon, nagyon megnehezül a kapcsolattartás Magyarországgal. Tehát Csehszlovákiából például sokáig csak vízummal lehet Magyarországra utazni. Semmifajta kapcsolattartást nem engedélyeztek az utódállamok, és itt jön be a megszervezés kérdése. Eldőlt az, hogy saját utat kell járni. Tehát nem lehet az egyháznak az idők végezetéig kivárásra játszania, nem lehet egyfajta föld alatti életre berendezkednie. Ehhez az új helyzethez alkalmazkodni kell, és ennek az alkalmazkodásnak, illetve az önmagunk megszervezésének, az egyházkerületek létrehozásának voltak a kortársak számára nagyon fájdalmas vonatkozása is. Például az egyházi vezetőknek, lelkészeknek is le kellett tenni a hűséges küt az utódállamokban mindenütt, mert egyébként az utódállamok kivétel nélkül mindannyian azt mondták, ha nincs hűséges kü, akkor semmifajta jogi elismerés, illetve anyagi támogatás nincs. És ebben a helyzetben pedig, ha bár elképesztő áldozatokat hoztak egyébként a hívek az egyházi intézmények támogatásáért, fenntartásáért, vagy a lelkészeik eltartásáért, nyilvánvaló volt, hogy hosszú távon nem lehet egy teljes kirekesztettségben, teljes félredobatásban élni, és ezért le kellett tenni a lelkészeknek, püspököknek is a hűségesküt. Ez egy eleme az akkori újraszervezésnek, de talán sikerült érzékeltetni, hogy milyen elképesztő nehézségekkel kellett szembesülni.
1: Például Bukarest, mint magyar vallást ellenségnek tekintette, de ellenséges volt a többi állam is velük.
2: Így van. Erre igyekeztünk hangsúlyt fektetni a filmbe, hogy bizonyos értelemben a református egyház egy dupla elszakítottságot, vagy dupla elnyomást élt át. Természetesen minden magyarokat is tömörítő felekezet, egyház megszenvedte például a földreformokat. Ugye a legtöbb utódállamban végrehajtottak földreformot, ami legtöbb esetben azt jelentett, hogy elvette a magyar birtokosok és a magyar egyházak földjeit, és ezért elképesztően megnehezült az intézményeknek a fenntartása. Ugye nagyon sokszor ebben a korban még a földbirtokokból vagy ingatlan vagyomból, egyebekből tartották el az intézményeiket az egyházak. Tehát ez mindenkit sújtott. Ugyanakkor például a katolikus egyház, vagy a katolikus hívek mögött mégiscsak volt egy világ egyház szervezete. Tehát azért a Vatikán több esetben interveniált Csehszlovákiában, Romániában, és a súlya révén tudott eredményeket elérni, arról nem is szólva, hogy azért a katolikus egyháznak voltak bőven nem magyar hívei, nem magyar anyanyelvű hívei, például bánsági svábokat, szatmári svábokat Romániában sorolhatjuk fel, vidéken is azért többfajta nemzetiség volt a katolikus egyház tagja, tehát ez jelentett valami fajta ellensúlyt. A reformátusoknál ilyen nem volt. A református vallás akkor és most is jellemzően magyar etnikumúak vallása volt, még akkor is, ha egyébként felvidéken voltak szlovák anyanyelvű reformátusok. Nem véletlen egyébként, hogy a csehszlovák államhatalom egyik első feltétele, hogy meg kell szervezni egy önálló szlovák nyelvű egyházmegyét. És egyébként délvidéken voltak cseh meg német anyanyelvű reformátusok is, de azért ennek ellenére döntően a református felekezet a magyar etnikum felekezete volt, és elég sokan voltak ahhoz a reformátusok, hogy az államhatalom Romániától Csehszlovákián át Jugoszláviáig legalábbis gyanakvással méregesse őket, és úgy gondolja, hogy különleges elbánást kell velük szemben alkalmazni, mert veszély, ha van egy autonóm, magyar emberek tömegeit megmozgató, jól szervezett egyház velük szemben.
1: Mindebből következik egyenesen, hogy ezek az egyházak, ezek az egyháztestek semmiféle támogatást nem kaptak. Szó nem volt költségvetési támogatásról, az adott ország támogatásáról, és itt megemlítenék egy megjegyzést, amelyet úgy emlékszem a komáromi szakértő tett, hogy gerinc viszont nem roppant.
2: Igen, amikor letették a hűségesküt, illetve megszerveződtek az önálló egyházkerületek, ezt mindenütt elvárták az utódállamok, akkor azért valami fajta támogatás elindult. de a zsarolási helyzetből abban az értelemben nem szabadultak ki, hogy például a Királyhágó melléki református egyházkerületet hivatalosan jogilag egészen 1939-ig nem ismerte el a román állam, és egyébként Csehszlovákiában is sokáig húzódott ez a hivatalos elismerés. Tehát ez a jogi csiki-csuki fennmaradt még akkor is, amikor esetleg kongruát például már fizettek a lelkészeknek. És az is nagyon érdekes, és erre próbáltunk hangsúlyt fektetni a filmben, hogy ez egy nagyon emberi történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy szupermenek, számunkra elérhetetlen nagyságot képviselő emberek visznek végig emberfeletti dolgokat. A határon túlra került magyar református egyházak vezetői, szolgálói küzdködtek, rengeteg dilemmájuk volt. Letegyük-e a hűségesküt? Hogyan szerveződjünk újjá? Mi a helyes magatartása az utódállamokkal? Mi az, amit meg kell lépni az élet érdekében, de mi az, amit már nem szabad meglépni a behódolás érdekében? Tehát ezek, és szerintem ettől ez egy közeli történet lesz hozzánk, mert láthatjuk az emberi dilemmákat. Azokat a dilemmákat, amiket jóval kisebb szinten mindennapi életünkben is folyamatosan meg kell válaszolni, mi a jó, mi a rossz. Ezek az emberek küzdöttek ezzel, és a legtöbbjüknek a mélyítéből és a közösségi szerepvállalásából, közösségi elkötelezettségéből adódóan voltak erre válaszai, ugyanakkor ezt az utat rengeteg konfliktus szegélyezte, nagyon sok átimádkozott éjszakájába telt a felelős egyházi vezetőknek is akár, vagy ez egyszerű szolgálóknak, hogy mi a helyes, mit tudunk cselekedni, mit lehet cselekedni, és hát ha megint szabad egy párhuzamot vonni a mai világgal, 100 év elteltével is, bárki, aki kicsit is ismeri a kisebbségi közösségek helyzetét a Kárpát-medencében, az tudja, egy kisebbségi sorba került emberes, Simon Attila történész mondja egyébként ki így a filmünkben, ő a Komáromi Selye János Egyetem tanárképzőkarának történt tanszékvezetője, ő mondja ki, hogy a kisebbségi lét az mindig dilemmákkal jár. És szerintem ez megint egy fontos tanulsága ennek a korszaknak, egy olyan tanulsága, amit mindmáig tudunk hasznosítani.
1: Nem csak az volt a feladat, hogy az anyanyelvüket meg tudják tartani, hogy a templomukat meg tudják tartani, hogy a gyülekezeteiket meg tudják tartani, hanem tulajdonképpen mindenki arra törekedett, hogy azt a fajta szertágazó tevékenységet, amelyet addig folytattak, vagy amit szeretnének felvállalni, azt is megteremtsék. Hát itt szó lehet arról, hogy például komáromi tanítóképző elindul, az árvaházak, Beregszázban nyomda, az egyházi sajtó, a komáromi teológián például ott nyilatkozza szintén a szakértő, hogy kérdezik, hogy miből él a teológia, hát imádságból. Tehát ők próbálták mindazt a fajta tevékenységet továbbvinni, ami tulajdonképpen az egyháznak a küldetése.
2: Így van, és ez egy nagyon nagy tanulság, és bizonyos értelemben nekünk is jó lecke, hogy ezek az emberek elképesztő energiákat mozgósítottak azért, hogy megtartsák azt, ami az övék, hogy az intézményeiket ellássák. Ugye a Losonci Teológiai Szeminárium, amire ön is utalt, 1925-ben azért jött létre, mert a teológusok már nem mehettek Budapestre tanítani, nem engedték át őket. És sokáig ez volt Csehszlovákiának az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézménye, ami kizárólag az egyház és a hívek adományozási készségéből élt, skót testvér egyházi segítség mellett. Olyannyira, hogy az igazgatója, Sörös Béla, a Losonci lelkész, illetve Szilassi Béla, a gyülekezet főgondnoka saját zsebéből támogatta az intézményt. Vagy említhetnénk azt, hogy háború után vagyunk, rengeteg az árva gyerek. Ezt látja az egyház, és például Csehszlovákiában, Szerb-Horvát-Szlovén királyságban, délvidéken létrehoz az egyház árvaházakat, hogy ezekről az árva gyerekekről gondoskodjanak. És például idézünk is egy jegyzőkönyvet a délvidéki Bács-Fekete-hegyi árvaházzal, hát kiló krumplinként adták össze a hívek az adományt, mert tudták, hogy ez fontos, ezt fenn kell tartani. Vagy említhetnénk az erdélyi példától, egy nagyon komoly belmissziós, ébredési mozgalom indul el, ifjúsági szövetségek alakulnak, egyletek jönnek létre, mély hitélet indul, lapokat alapítanak, és ez mind-mind a hívek és az egyház áldozat készségéből. Némi szégyenkezéssel jegyzem meg, hogy tanulhatnánk elődeinktől az áldozatkészségről, és hogy bizony-bizony az egyháztagoknak maguknak kell legelső sorban felelősséget vállalni saját intézményeikért, és nem szabad a külvilágra vagy az államra várni.
1: Kedves hallgatóink, Ablonczi Bálintot, a Károli Gáspár Egyetem Reformáció Örökség Műhelyének vezetőjét, a filmforgatókönyv íróját hallottuk. Rövidesen folytatjuk összeállításunkat a trianoni békediktátum 126. évfordulója alkalmából.

0: vendégeinket köszönthetem, Kis Józsefet és Somorjai Lehelt. Jó napot kívánok, és hát történelmi évforduló apropóján beszélgettünk Trianonról. 1920. június 4-éről, amikor megtörtént a tragédia. Kis József.
1: Vegyük alapul, hogy hol is élünk. Itt van Borsod Abaúj Zemplén, ami azért is lett ilyen háromosztatú, bár igazából több osztatú volna, mert még ott van Gömör is, meg ott van Torna vármegye is. Tehát Borsod kivételével az összes vármegye rész, ami jelenleg a megyénk része, az egykor önálló vármegye volt, és Csonka vármegyeként került hozzánk 1920-tól kezdődően hivatalosan. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy Trianon a megyénkre vonatkozóan igen fontos hatást váltott ki. És nem csak közigazgatási tekintetben, hogy hogyan alakult a megyeszerkezet, hanem abban a tekintetben is, hogy igen nagy népmozgásokat indított el. Leginkább a felvidékről, de Erdélyből is rengeteg magyar menekült ide a soviniszta, akkori csehszlovák politika elől például.
0: Próbáljuk meg valahogy a folyamatokat értelmezni. Aki aláírta a Trianonban a békeszerződést, az két olyan ember volt, aki tulajdonképpen báb szerepet játszott ebben,
2: Benne hiszen... Benár Ákos és Drasler Lázár.
0: Igen, hát őket azért küldték oda, tehát Benár Ákost, mint ahogy Somorjai Lehel mondta, és Drasler Lázár Alfréd, ő rendkívüli követ volt, államtitkár, Benár Ákost pedig nem is tudom, hogy neki mi volt a titulusa.
2: Benár Ákos munkaügyi és népjóléti miniszter volt.
0: No, hát szóval ők írták alá, mert itt a magyar közméltóságok közül senki nem vállalta. Hát azért ez sokat mond ez a tény.
1: Hát politikai halála legyen értékű az, hogyha valaki egy ilyen dokumentumot aláír, de valakinek csúnyán szólva el kellett vinni a balhét. Azt tudták, hogy valakinek el kell vinni, és ők voltak azok az áldozatok, akik ezt végrehajtották.
2: De ez egy másfelől pedig ez egy gesztus is. Tehát az, hogy a magyar kormány így nem ismerte el a Trianonnak a létjogosultságát, mivel két olyan kormány taggal iratta alá, aminek gyakorlatilag politikai súlya nem volt. Tehát sem Aponyi, sem Betlen, senki a nagyok közül nem volt hajlandó ezt aláírni, pedig tudták, hogy muszáj. Ezért iratták el ezzel a két kormány taggal a szerződést, mert ezzel is tulajdonképpen gesztust tettek azért, hogy ezt nem ismerik el.
0: Hát mindezek ellenére 1921. július 31-én életbe lépett a trianoni szerződés, és hát talán érdemes megnézni, hogy mekkora területeket vesztettünk, mert egyszerűen döbbenet, és a mai fiataloknak is még magyarázni kell, hogy mi volt az a régi Nagy Magyarország. Elvesztettük Erdélyt, Máramarost, Partszímot és a Keletbánságot. Ennek 102,813 négyzetkilométer a területe, ez Romániához került, Felvidék-Kárpátalja és a Csallóköz Csehszlovákiához 61.646 négyzetkilométer, Drávaköz, Bácska, Nyugatbánság és Muraköz, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, ma Szerbia és Horvátország, 20.000, több mint 20.000 négyzetkilométer, Őrvidék Ausztriához 4.000-nél több négyzetkilométer, Szepes és Árva vármegye egyes települései Lengyelországhoz, ez talán annyira nem ismert, ez majdnem 600 négyzetkilométer, és Horvát-Szlavonország, Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, és hát ugye oda lett Fiume is, a addig legnagyobb magyar kikötőt.
1: A trianoni döntés megelőzően volt itt például román meg szerb megszállás, akkor azért rendesen elvitték konkrétan a gyárakat, azokkal a vasutakkal, amikkel elszállítottak mindent, amit lehetett fogni, azokkal megállapították gyakorlatilag a román vasutat, tehát mindent elvittek, ami lehetséges volt, kifosztották konkrétan az országot. Ráadásul itt maradtak a különböző üzemek, itt maradtak a gyárak, de a nyersanyag az a határon kívülre szakadt. Hirtelen már nem volt érdemben nemesfém, jelentősen csökkentek a szénkészletek, vagy fa, és még sok minden más is. Tehát gazdasági szempontból ez, hát félre meddig halálra ítélték az országot, azt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni.
0: Hogyan tudott ez a kis csonka Magyarország aztán talpra állni, vagy tovább élni, Somorjai Lehel?
2: Hát érdekes módon sok évvel ezelőtt megnéztem a 920 után felúcsoló országnak az első kereskedelmi megállapodásait, érdekes módon pont azokkal az országok kötötte meg, akik tőlük vettek el területet. Tehát Románia, Csehszlovákia, Szerbia, a Szovjetunió kötötte meg 20 után Magyarország a kereskedelmi megállapodásokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen fajta kényszerpálya volt. Másrésztől pedig a másik oldalról is az volt, hiszen ha belegondolunk ebbe, hogy a Partiumban eddig mindig a debreceni vásárba vásárolták meg az árukat, de most már nem lehetett. És ez is kis triviális példa, de mindenképpen a gazdasághoz oda, ott is, a elvett területeken is óriási fennakadásokat okoztak ezek a döntések. Tehát nyilvánvalóan Magyarországnak kellett a 20-as, 30-as években találni egy olyan utat, amelyik ugye a fennmaradását biztosítani tudja, és ebbe benne volt a hagyományos kereskedelemnek az újraindítása, nyilvánvalóan most már a határon kívüli magunkkal, ugye az országgal, és azoknak a országrészeknek a mostani, akkori uraival.
0: És azt hiszem, hogy ez nagyon jellemző, hogy a nagypolitikait beavatkozott a kis emberek életébe, de vajon ezzel a nagypolitikával hogy lehetett együtt élni?
1: Hát inkább nem lehetett együtt élni, ez vezetett a második világháborúhoz, hogy ezt nem lehetett elfogadni, és ezre igen gyorsan rájöttek nyugaton is. Ugyebár ott többször felmerült a trianoni pontok revíziójának a kérdése, amit végül is nem hajtottak végre, de hogyha végrehajtották volna, akkor elképzelhető, hogy nem kerülünk olyan szinten, illetve olyan oldalon a második világháborúban, mint ahogy megtörtént, hiszen azt is tudjuk, hogy maga Hitler is azáltal tudta Magyarországot bevonni az érdekszférájába, hogy a trianoni békének a revízióját, illetőleg a kiigazítását ígérte különböző területekkel, amik utána az első-második bécsi döntéshez vezettek.
0: Igen, és aztán a második bécsi döntés után megint minden összeomlott, és akkor megint megindult egy nagy bevándorlás, ugye, akiket megint visszacsatoltak. Nagyon sok család akkor indult el az ország belseje felé.
1: Egyrészt én magam is érintett vagyok családi szempontból Trianon. Mert hogy a négy nagyszülőm közül három felvidéken született. Ketten még Trianon előtt születtek, és az a két család Trianon hatására már akkor a Csonka Magyarország területére költözött, tehát megvan dédapámnak a levele, losonci vasúti tisztként kérelmezte, hogy hazájába engedjék szépen letelepedni, mert nem akar kint maradni. De az apai nagyanyám családja kint maradt, és a nagymamám kint született Lőcsén, csehszlovák állampolgárként. Már 20 után

0: hatalmas vándorlás, ami utána azért folytatódott, mert a kültek tömegeit kellett befogadni, ami Miskolc életére is nagy hatással volt, már az első Trianon, tehát az első pontosabban a trianoni békeszerződés hatására is menekültek, ezrei érkeztek a városba, amit ugyebár Hodobai lakótelep területén, amit most már Hodobainak hívunk, bár már az is feledésbe merül, sikerült ezt a társaságot
1: letelepíteni. Melyik ez a Hodobai lakótelep?
0: Gömöri pályaudvar környékén, Eperjesi, Kassai, nem véletlenül vannak azok a különböző utcák úgy elnevezve, aha, legendárium szerint Eperjesi,
1: hát
0: Kassai,
1: hogy erre
0: és
1: kevés Miskolci gondol.
0: Más családokat telepítettek le, de igazából csak arra, szerintem nem ez volt az alap, hanem csak annyi, hogy arra kívántak emlékezni, hogy a határon túlra szakadt településekről nagy tömegben érkeztek emberek, akiket ott telepítettek le, és akkor hoztak létre számukra egy külön telepet.
1: Az én generációm úgy nőtt fel, hogy egy szót nem hallott Trianonról, egy szót nem hallott 56-ról.
2: Hát én úgy gondolom, hogy az, hogy 2010-ben a magyar kormánya június 4-ét nemzeti összetartozás nappá nyilvánította, tehát hivatalos emléknappá, amelyik szerintem egy jó, helyes gondolat, hiszen az a fajta vágy, a revizionista vágy, ami a két világháború között ugye megvolt a magyarságban, hogy mindent vissza ez nem lehet, tehát nem soha nem lehet, tehát ezeket a szavakat azért a magyarságban azért bele van ivódva, és annak ellenére, hogy a trianoni szerződés azért nem mondja ki soha egyetlen passzusában sem, hogy 100 év múlva kell visszakerülni. Ezek ilyen legendák. Másrészt, hogy a trianoni békeszerződés...
1: Hát akkor az nem igaz, hogy elévül?
2: Nem évül, már csak azért sem, mert a trianoni szerződés már régen elévült, mert jelen pillanatban Magyarország határait a 947-es párizsi békeszerződés határozza meg, nem pedig a 920-as békeszerződés. Meg úgy egyébként is a 1990 óta Magyarország majdnem minden környező országgal kötött alapszerződéseket, amelyben ugye ki van nyilvánítva, hogy a határok szentek és érthetetlenek. De hát nyilvánvaló, hogy egy nemzetnél, amely ekkora csonkítás szenvedel, ami talán egészen ritka a történelemben, mint ahogyan Magyarország elszenvedte Trianont. Van az a romantikus vágy, hogy egyszer majd minden vissza fog ide kerülni, hát nyilvánvaló ez nem fog megtörténni, és azzal, hogy a magyar kormány 2010 óta összetartozás napját ünnepli ezen a napon, ez egy nagyon szép gesztus, mert úgy emlékezünk el a dologra, hogy nincsenek ellensége szándékaink, de azért tudjuk és emlékszünk rá, mert kell.
1: Köszönöm, hogy velünk voltak, kedves hallgatóink, a trianoni évforduló június 4-e kapcsán történész vendégeinket, Somorjai Lehelt és Kis Józsefet hallották. Országos és egyéni tragédiákról is szó esett ebben a beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.

Harangok szólnak most a hideg szélben. Ős harag dúr régen minden magyar szívben. Családokat, testvéreket választott el egykoron. Egy igazságtalan döntés, melynek neve Trianon. Vádolunk hát 13.370.000 testvérünk erőszakos elvitelével. 232.000 négyzetkilométer országterület eltulajdonításával. 11.500 kilométer vasútvonal jogtalan használatával. 13.407.000 lábas jószág elvitorlásával. 10 millió hold erdő és annak vadjainak elorzásával. Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe széldalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye emiatt fog hulni. Míg igaz magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hulni.

0: Kedves hallgatóink, összeállításunkkal a trianoni békediktátum 126. évfordulójára emlékeztünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőriporter Béli Katalin.
1: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinját hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adónem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Június 9-éig lehet jelentkezni a MEÖT ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciájára. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, annak missziói és evangelizációs bizottsága minden évben megrendezi ezt a találkozót, idén június 22-e és 26-a között várják Réf Fülöpön a résztvevőket. Többségükben reformátusok szoktak érdeklődni. A téma most az egyház jövője, a jövő egyháza. Ezzel kapcsolatban több előadás lesz, de ahogy mindig, ezúttal is lehetőséget ad a rendezvény a lelki töltekezésre, a tapasztalatcserére, a kötetlen együttlétre. A programokat Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára ismertette.
2: A Máté 16-18 a központi igény, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és a témán pedig az egyház jövője, a jövő egyháza. Erre épült az egész hét, minden napra megvan a program, hétfőn vacsorával, igehirdetéssel kezdődik este, ezt Durko István baptista lelkipásztor a missziói bizottságnak az elnöke fogja tartani, és minden reggel van egy imaközösség és egy biblia tanulmány, az Evangélium az Ószövetségben ez lesz kedden, ezt Ungvári Csaba rektorhelyettes úr a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról fogja tartani. Szerdán Keresztelő János útkészítő munkája, ez Váradi Endre teológiai tanára, baptista teológia rektora, csütörtökön Jézus és tanítványi közössége, Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, pénteken pedig biblia tanulmány Pál ekleziológiája, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja. És a biblia tanulmány után mindig van két előadás. Kedden Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Isten népe az Ószövetségben, és a második a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Szerdán Duránszki Pálint szociológus és Varga Mása református lelkipásztor tartják, a jelen egyháza, és a második előadás a jövő egyháza. Csütörtökön Szentmai Róbert ortodox pap fogja tartani. Az első adás címe Hiszek a test szerinti feltámadásban, a második az isteni kép más helyreállítása. Aztán minden nap van utána egy csoportfoglalkozás, vacsora és igehirdetés, pénteken pedig bibliatanulmány után lesz egy urvacsorás istentisztelet, ez pedig Regőci Szabolcs pünkösdi lelkipásztor tartja majd. Tehát látjuk, hogy egy nagyon gazdag alkalmat szervezünk.
1: Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS Gyermekfalu Alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Most hétvégén péntek délutántól vasárnap estig a lovas sportoké és a lovas kultúrájé lesz a főszerep a Hortobágyi pusztán. 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi lovasnapokat. Idén először nem nyár közepén lesz a rendezvény, azért hozták előre az időpontot, hogy lehetőleg elkerüljék a legnagyobb kánikulát, ami megviseli a lovasokat, az állatokat és a közönséget is. Valamennyi már megszokott és kedvelt programmal lehet találkozni a Mátai Ménesben. Csikós bemutató és bajnokság, fogadhajtó és díjugrató versenyek, kaszkadőrshow, valamint méneshajtás is lesz. A gyerek lovasfalut is megnyitják, ezen kívül lesz vásár, ahová a hajdúbihari kézművesek, népi iparművészek viszik majd a portékáikat. A központi témát meghatározta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és a pásztorok nemzetközi évévé nyilvánította. Részletek Budai Bernadettől a szervező, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetőjétől.
3: Ez a legtöbb látogatót vonzó eseményünk, körülbelül 15 ezer látogatóra számítunk. Lehet, hogy idén többre, hiszen idén először nem júliusban kerül megrendezésre, hanem igazítottuk a kánikula ellenére erre a június első hétvégére. Ez talán a látogatóknak is kellemesebb, és hát a lovaknak, illetve a lovasoknak. Ez az a hagyományőrző rendezvényünk a sok közül, ahol kifejezetten a lovaké a főszerep, és hát a pásztorság, a pásztor hagyományok, hiszen a csikósok a pásztorok közül nagyon fontos helyet foglalnak el. Mindig valamilyen témaköré szervezzük ezt az eseményt. Most idén 57. alkalommal adott volt a téma, hiszen 2026 a legelők is pásztorok nemzetközi éve, de nem csak hagyományőrzésről szól ez a rendezvény, hanem a lovas sport különböző szakágait is bemutatja, csikós bajnokság, fogadhajtó verseny, díjugrató versenyek, különböző show jellegű kaszkadőr bemutatók, illetve a pásztorokhoz kapcsolódó eszközök, kézműves mesterségek is megmutatkoznak.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Műszerek rajzolnak.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a Borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből, a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt, értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, igehirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket. Hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, Isten tiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Reményik Sándor. Hála. Dr. Nyírő Gyulának. Szívfájdító tavasz. És olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, most alkonyul. A fák finom kis seprőágaikkal csodás színekbe mártva állanak nagy mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, ütemre ring, hintáz az ág vele. Mint duzzadt, hálatelt kis szív olyan. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak felváltva dalolnak a rádiós, az erdőben egy fekete rigós, nem vesznek össze, összezsonganak. Tavasz, szívfájdító, és olyan jó, és olyan jó, és mégis olyan jó, mert látó lettem újra, mert halló lettem újra, mert bár halottaimat hantolom, húsvét felé megyek, húsvét felé megyek. Mint zengőszél az ágon a rügyet, a hála emeli, felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan ez az egyetlen kicsi rügy az ágon, talán elárad az egész világon.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Sejem réten muzsikál a szellő. No, nem jutott messzire, mert alig lépett hármat, egyszerre csak láng csapott fel a földből, a lángból füst is, abból mindenféle szörnyűséges idétlenség kezdett kibontakozni. Tűzes szemű, szegletes fejű, hóri horgas sövölvény boszorkányok. Pikkelyes, gyíkfarkú sárkányfiak, de olyan rusnyák, hogy még rájuk pillantani is undorodás. Ördöngős bábák egymás hegyén hátán tülekedtek, kavarogtak gyöngyharmat palkó felé. Nyújtották patás, körmös mancsukat, és mutogatták, hogy egyből széjjel tépik. A levegő is megtelt sikoltozással, jajgatással, meg mindenféle olyan hanggal, amit ember még nem hallott, és talán nem is fog hallani soha. Palkó, még ha 100 szíve lett volna, akkor is megrémül ennyi egymásba tekergőző rusnyaságtól. De aztán eszébe jutott az óriások tanácsa, hogy ne ijedjen meg semmitől. Nagy hirtelen felkapta a botját, és elkiáltotta magát. Szabjad, mesed, kanyarítsd! Azt ugyan kiálthatta háromszor is, mert az úgy van, hogy varázslattal szemben a varázsbot is csak piszkafa. Soha semmitől ne félj! Így tanácsolta az óriás. Jutott eszébe megint Palkónak. Több se kellett neki. Megforgatta a botját, és saját erejéből közibe vágott a sok nyivákoló, sivalkodó undokságnak. Na, az előbb volt jajgatás, most aztán lett igaziból. Egyik bújt a másikba, az a harmadikba. A rémek, kígyók, sárkányok vonítva, rikácsolva ugrándoztak szerteszéllyel, mert ezek nem féltek senkitől, semmitől, csak a bátor embertől. Mire háromat számlálhatott volna, már nyomuk sem maradt. Palkó szép, tágas mezőn találta magát, de olyan mezőn, hogy azon minden szál fű sejemből volt, és ha nem abból, hát bársonyból. A füvek között harangvirág, pipitér, kakasmandikó, työnyvirág. Ez a sok virág minden lépésre, még a szellő legkisebb rezzentésére is muzsikálni, harangozni, csilingelni kezdett, de olyan kedvesen és bolondítóan, hogy Palkó egyszeriben minden egyébről megfeledkezett. Más se járt az eszében, mint hogy örökké hallgassa ezt a szépséges szép muzsikát. Bánta is ő kacskaringi bújtórján gyémánt palotájával együtt. Neki már csak az kellett, hogy hallgassa a virágok csilingelését, és érezze a sejemfüvek cirógatását. Olyan jó volt ez, de olyan jó, hogy ennél jobbat nem is kívánhatott magának. Elnyújtózott szép, kényelmesen a sejem bársony füvön, és csordulásig megtöltötte lelkét a gyönyörűség. Ébren volt-e, vagy álomban? Igazán érezte, amit érzett, vagy csak úgy gondolta, hogy érzi? Azt meg nem mondhatta volna senki. Karbonkolos hátú bogarak mászkáltak a sejem fűszálakon, zümmögtek, cinicáztak olyan édes hangon, hogy Palkónak majd könny szökött a szemébe a nagy gyönyörűségtől. Gyémántos szárnyú szitakötők is olyan pillangók libegtek a virágok kelyhén, hogy tarka szárnyukon rajta volt a világ minden színe, még annál is sokkal több. Mind ott száldostak a feje fölött, zümmögtek, mintha űznék, kergetnék, noszogatnák, de Palkó elhessegette őket. A bogarak azonban tovább döngicséltek fájdalmas, keservesen addig-addig, amíg Palkónak nehezedni kezdett a szeme pillája, és hátrahanyatott a feje. Hely, ha értette volna a bogarak beszédét, bezzeg ugrik, bezzeg veri ki az álmot a szeméből, és fut arról a sejembársony rétről, de úgy, mintha lobogó tűz kergetné, áradó víz hajtaná. Mert a bogarak ezt döngicsérték. Vigyázz, Palkó, vigyázz, ne higgyél te ennek a szépségesen szép mezőnek, muzsikáló virágoknak. Hamisság ez, kacskaringi bújtorján aljas gonoszsága, aki nem pusztult el a szikkasztó szomjún, aki keresztül törte magát a kőerdőn, aki alatt nem szakadt le az aranyhíjéd, és akit nem nyelt el az ő sárkány komája, azt megbűbájolja édes muzsika szóval, sejmes szirógatással. Vigyázz, Palkó, vigyázz! De hát hogy vigyázzon, aki már alszik?
1: Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virrasszon fölöttem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Amen.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez, népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, Így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi 8 órás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek 8 embert, 7 letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Azon kedves hallgatóink, akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, ennek a műsornak keretében hallhatták a dr. Sasné Vencel Ildikóval a Pittpallat Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával készült beszélgetésünk első részét. Ebben az órában folytatjuk a beszélgetést főigazgatóasszonnyal.
2: És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör, és azt adja mindenki másnak.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, Önök is kellemes rádiózást kívánok.
0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Sasné Vencel Ildikót, a Pitty-Pallady-Völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját köszöntöm műsorunkban, áldás békesség!
2: Áldás békesség!
1: Akik két héttel ezelőtt velünk tartottak, emlékezhetnek, hogy főigazgató asszony gyermekkoráról, fiatalkoráról a főiskola éveiig eljutva beszélgettünk, és ugye ehhez kapcsolódóan a mindennapi életből is olyan gondolatokat osztott meg velünk, például a tehetségfejlesztés területén, amely meghatározó itt a pedagógusi pályája tekintetében is, illetve hallhattunk arról, hogy mennyire meghatározóak voltak az ön személyes életében a sárospataki évek, hiszen ugye a sárospataki tanítóképző főiskolán tanult, és itt a tanárok személye is nagyon meghatározó volt az ön számára, is sokat formálták az ő példáik is, hogy milyen tanító lett, hogy kivé milyen fiatal felnőtté vált, ahogy ugye fogalmazott itt a korábbi beszélgetésünkben, és ugye tanítói oklevelet szerzett, és énekszak kollégiumot választott emellé, és arról is hallhattunk, hogy az ének, a zene mennyire fontos volt az életében már fiatal korában is, illetve a mai napig, és hogyha folytathatjuk innen a gondolatokat, ugye itt a főiskola évei után való munkahelyválasztást, illetve ugye szakterületet is, hiszen a pedagógusi pálya és az ének is ekkor még nagyon mondhatjuk azt, hogy majdnem, hogy egyensúlyban volt, vagy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a választása eredménye, hiszen lehetőségei voltak, ha jól tudom.
2: Igen, mondhatjuk azt, mert hogy amikor én végeztem, akkor a Pattantyús Ábrahám Géza általános iskolában helyezkedtem el, de szinte, ahogy szokták mondani, még meg se száradt a tinta a diplomámon, amikor Regő Zsolt szólt, hogy ő neki szüksége van egy szopránra a Miskolci Nemzeti Színház énekkarában. Úgyhogy nekem így következett két gyönyörű év a színházban, és emellett én párhuzamosan tanítottam. Nem volt egyszerű, összehangolni is nagyon-nagyon nehéz volt. Szerintem itt adott még egy olyan sanszot a Jóisten arra, hogy induljak-e én az opera éneklés irányába, vagy se. De 1996-ban volt lehetőség arra, hogy a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskolában tanítót kerestek. És miközben az egyik oldalon, egyik kezével, hogy úgy mondjam, kínált valamit, egy másfajta pályát, egy zenei pályát, egy szabadabb életet, egy rendkívül érdekes, de nagyon nehéz pályát, mert a zenész pálya nagyon nehéz. Emellett a másik oldalon, a másik kezével meg kínálta ezt, hogy gyere gyermekem református tanítónak. És hát a református tanítóság győzött. Amikor a Miskolc Diósgyőri Református Iskolába beléptem, és én meghallgatást kaptam Varga Albertné igazgatónénitől, Julika nénitől, akkor én úgy éreztem, hogy hazaértem. És szerintem ez volt az, ami döntött.
1: Erről az időszakról szóljunk még, ugye ez itt az iskolának, ennek az intézménynek is a megalakulásának az elejére tekint vissza, akkor már itt a kezdetektől részt vett ebben a folyamatban ön is.
2: Igen, 1996-ban, amikor én oda kerültem, akkor öten voltunk az iskolában, és mindenki más, akik főleg a felső tagozatban vagy itt-ott tanítottak, ők óraadóként voltak bent az iskolában, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a nagy nevű alapítókhoz csatlakoztam. És nagyon hálás vagyok a Jóistennek ezért a lehetőségért. Én Julika nénivel tanítottam együtt, és megosztva tanítottuk a magyart. Én, mint fiatal kezdő tanító, legalább annyit tanultam tőle a gyakorlatban, a mindennapokban, mint amennyit a három év főiskolai évek alatt. Olyan módszertani fogásokat, olyan az életben, csak az életben megtanulható, a tapasztalatból eredő, bevált módszereket, módokat tanulhattam meg tőle, amik nincs az a módszertankönyv, ami bele lennének írva. Mert ezeket az élet tanítja. És én végtelenül hálás vagyok Julika néninek, ha mondhatok ilyet, akkor szerintem ő az én tanítóságbeli szakmai édesanyám.
1: ugye az elhívást nem csak erre a szakmai útra, hanem ahogy az imintiekben hallhattuk, ebbe az intézménybe is érezte. Mik voltak azok a gondolatok, amelyeket, ahogy ön is fogalmazott, ugye kezdő pedagógusként, hitben élő emberként, talán önmaga felé is támasztott itt a pedagógiai módszerek az emberi hozzáállás tekintetében, hogy hogyan nevelte, oktatta a gyermekeket így az első perctől, és hát esetleg ez változott így az évek folyamán, vagy azért az alapok azok annyira meghatározóak voltak, hogy vannak olyan elvek, olyan gondolatok, olyan érzések, amelyek mellett kitart, és nem változott itt az évtizedek alatt sem, hiszen évtizedekről beszélhetünk, ugye?
2: Igen, csodálatos volt megélni azt a Diósgyőri Refiben, hogy annak idején mi, amikor a legelején, tehát 96-ban, amikortól én oda kerültem, akkor még azt lehet mondani, hogy a Diósgyőri Református Általános Iskola is az első fecskék közé tartozott, akik a rendszerváltás után keresztény iskolaként elkezdték működésüket. És a szülőkben, a családokban óriási éhség volt az iránt, hogy keresztény közegben, hogy református szellemben nevelkedjék a gyerek, hogy azt a minőséget kapják, amit a református oktatás évszázadokon keresztül jelentett. Az iskola életében nagyon meghatározó volt, alapításától kezdve Szőnyi György nagy tiszteletű úr, aki ugye Diósgyőrben is lelkészként működött, és Varga Albertné Julika nénivel ők rakták le azokat a hitbeli lelki alapokat, amire utána mindannyian építkeztünk tanítókként, tanárokként. Volt egy nagyon nagy összefogás a tantestületben, ami a mai napig jellemzi a diósgyőri közösséget, és a gyerekek felé pedig az az emberség, az a szeretet, az a keresztyéni közösség azonnal megfogta a szülőket, akik oda beérkeztek. És nem véletlen volt, hogy annyira szerették volna a szülők, hogy oda jöjjenek a gyerekek. Nagyon, nagyon jó gyerekek tanultak ott annak idején. Igazán jó veteményes kert, ahol, ha lehet ilyen hasonlattal élni, ahová a hitnek a magocskáit mi örömmel és sikerrel tudtuk elvetni. Nagyon szép életek nyíltak ki azokból a 96-os, 97-es is azt követő sok-sok osztályból, akiket vittünk. Gyönyörű látni, sokszor közösségi média oldalakon is, hogy egy-egy valamikor nálunk levő gyermekből milyen szép és sikeres életű fiatal lett. Ami az én életemben nagyon meghatározó, az pontosan ez. Ez az emberség, ez a szeretet, és ez az igéhez való ragaszkodás. Ez azóta sem változott. Tehát amikor én a Pitypalagyba kerültem Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr hívására 2012-ben, akkor én az ottani közösségnek azt mondtam, hogy mivel ez egy táblacserés intézmény, nem lehet, mármint a Pitypalagy, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra. Itt most mindenki megtér és megszentül, és minden megváltozik, mert azt egy varázsütés alatt nem lehet várni. Viszont azt akarom és azt szeretném elérni, hogy beteljesedjék a Pitypalagy közösségén, amint mondja az ige a Máté evangéliumában, hogy lássák meg rajtatok az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez a tanítványi lelkület, ami szerintem a jó tanítót adja. Mert a tanító, a jó tanító, amíg csak él, tanul. Nem csak tankönyvekből, hanem tanul a mindenható Istentől, tanul az életből, és bármilyen furcsának tűnik, tanul a gyerektől. Mert a gyerekek mindig változnak. Újabb és újabb közösségek jönnek, akiket a meglevő módszertani alapokon, de mégis másképp kell tanítani. Egy valami, ami nem változik, és az maga Krisztus. Az ő szeretete, és ezt a szeretetet a gyerekek megérzik. És hogyha egy tanítónál a tanítási módszerének nem a szeretet az alapja, akkor taníthat ő akármilyen tökéletesen, brillírozhat és elérhet nagyon sok mindent, valahol mégis marad egy űr az egésznek a mélyén, én úgy gondolom, én úgy látom az eddigiek alapján. Tehát a legnagyobb és legtökéletesebb módszer az, amit Krisztus hagyott ránk, és ez a szeretet. És ez a tanítványság lelkülete, és az a hit, amivel ő végezte az egész szolgálatát ebben az életben. Csak ezzel a hittel mehetünk mi is tovább. És ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk akkor, amikor megtanítunk egy betűt, ugyanez kell, hogy tükröződjék rajtunk, amikor a számtannak, a matematikának, vagy bármely tárgynak a tudományára tanítjuk a gyerekeket. Egy tökéletes és örök módszer létezik. A szeretet, az emberség, a hit. Enélkül nem lehet, meg nem is szabad tanítani, szerintem.
1: És így ezek mellett, az emberi tulajdonságok mellett, amelyeket ugye példaként a gyermekek elé élve is a mindennapokban megél, és ugye a szakmai úton is képezte magát, ahogy a múltkori beszélgetésünkben mondta, hogy a Sárospataki Tanítóképző Főiskola nem az egyetlen felső oktatási intézmény volt az ön életében. Itt az évek folyamán különböző képzéseken vett részt, hogyha ezekről szólna még, hogy melyek voltak ezek, és milyen hatással voltak itt a szakmai életére, hogyan tudja kamatoztatni az ott megtanultakat.
2: Ahogy már mondtam is, a mi családunkban van egy nagyon komoly jelmondat, amit a nagyszüleimtől hoztunk, hogy tanulj, fiam, mert a tudásod az egyetlen, amit nem vehetnek el tőled. Ezt olyan nagyon jól sikerült az én szüleimnek az én lelkem falára beírni, hogy tényleg a pataki képző után én nem álltam meg. A Miskolci Bölcsész Egyesület annak idején alakult, és ott pszichológia képzést hirdettek hatalmas nagy nevű tanárokkal és csodálatos emberekkel, mint például Csillag Mária tanárnő az anatómia területén, professzorasszony, vagy Szatmári Sándor professzor úr, áldott emlékű, akinél én a saját dolgozatomat is írtam, szakdolgozatomat valláspszichológiából. Ez egy borzasztó, de sajnos tény, hogy azóta sem lett elismerve egyetemként a Miskolci Bölcsész Egyesület, úgyhogy bár megvan a pszichológiai végzettségem, de praktizálni nem praktizáltam soha. Viszont ez nem tántorított el attól, hogy ha már a tanításhoz az egyik oldalt, amire szükség van, a pszichológiai ismereteket megtanultam, felvettem, beépítettem, akkor nézzük meg, hogy mi van a legújabb pedagógiai módszereknél. Úgyhogy körülbelül fél év kihagyás után, mármint hogy végeztem a bölcsészen, és akkor fogtam és felvételiztem az ELTE-re, pedagógia közoktatás vezetés szakra. Eredetileg csak pedagógia szakra, de akkor indították lehetőségként, fel lehetett venni szakként mellé a közoktatási vezetést. Nem gondoltam én arra egyébként, hogy én igazgató leszek valaha is, de ha lehet, és nem kerül többe, akkor miért ne? Hál' Istennek szellemi kapacitás volt rá, akarat volt rá, úgyhogy ez így ajándékba jött a pedagógia mellé. Én az ELTE-n szintén nagyon nagy nevektől tanultam. Engem még tanított Nádasi Marika tanárnő. Engem még tanított Mikonya György tanár úr. Tehát én az ELTE legnagyobbjaitól tanultam annak idején, és ez csodálatos érzés. Ők szintén olyan tanárok voltak, akik nem tananyagot mondtak fel, egy-egy órán, hanem a tapasztalatukból tanítottak számunkra rengeteg mindent. És az ELTE 5 éve után én akkor mentem férjhez 2006-ban, és akkor jöttek a gyermekeim. Akkor Mikonya György tanár úr meg akart engem győzni arról, hogy maradjak doktorandusznak. De én úgy éreztem, hogy válasszunk, mert a kettő nem biztos, hogy össze fog férni, mármint hogy a kisgyermek és a doktori fokozat, úgyhogy én a kisfiamat választottam és a családot.
1: Ha folytatjuk ezt a gondolatot, akkor a gyermekek érkezése mit jelentett az ön személyes életében, ugye édesanyává válni a férjével, szülőként, milyen gondolatokkal indultak ezen az úton?
2: 2006-ban házasodtunk össze, és 2007-ben meg is érkezett Levente, a nagyobbik fiunk. Egyikünk se volt már az a nagyon heves, hebrencs fiatal, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, és olyan jókor jött, Jóisten tudta, ő mindig tudja, hogy mit csinál. Tehát Levente nagyon jókor jött. Ő is az, Levente is, és Mátyás is az, akiket tényleg ajándékba kaptunk a Jóistentől. Ő tudta, hogy mikor kell őket küldeni, és olyan csodálatos természetű, két nagyon-nagyon jó gyerek, nem egyszerű, mert egyetlen gyerek se egyszerű, tehát mielőtt valaki is azt hinné, hogy fú, de könnyű dolgunk van, nincsen könnyű dolgunk. Senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülő, mert ebben a mai világban senkinek nincsen könnyű dolga, aki szülővé válik. Viszont a legnagyobb csodát kaptuk meg ő általuk. Hihetetlen volt azt látni, hogy a sok-sok kezem alól kiengedett gyermek után itt van az enyém, aki nekünk érkezett. És Levente, ő egy csodálatos, nagyon-nagyon nyugodt kisfiú volt, nagyon nyugodt baba volt. Na hát Matyi, ő már egészen más volt, teljes szeretetemmel együtt mondom, de így a jó. Tehát mindkét pórus megtalálható. Mind a ketten tehetségesek valamiben, mind a ketten fantasztikus talentumot kaptak a jó Istentől, mi pedig azt a csodálatos ajándékot, hogy kísérhetjük őket az életük során, megvezethetjük őket az életük során.
1: És ugye fiatal édesanyaként és fiatal pedagógusként, hogyha mind a két irányba gondolkodunk, akkor a gyermekek érkezése és a következő években való munkába történő visszaállás, hogy édesanyaként folytatta ugye a pedagógusi pályát, ez esetleg akár a hozzáállásban, vagy bármiben változtat-e egy ember életében, illetve itt most ugye önről beszélünk, az önszemélyes életében, illetve az, hogy a gyermekekkel történő mindennapokban megtapasztaltak az iskolában, az intézményekben, esetleg a gyermek nevelésben, saját gyermekei irányában hogyan mutatkozik meg, hogy lehet itt összehangolni a kettőt.
2: Volt egy nagyon érdekes, kedves, aranyos, nem tudom, hogy nevezzem, történet. Leventét vártuk, és az én unokatestvérem szülésznőgyógyász orvos, és elmentünk hozzá, hogy ultrahangon megnézzük a kicsit, és a nagynénéméknél voltunk elszállásolva, láttuk Leventét az ultrahangos képen, megmutatta nekünk Balázs, itt van a kislábocskája, keze, mindene. Úgyhogy a mi szemünkben, mire visszaértünk a mi szállásunkra, otthonra, addigra fel is nőtt ez a gyerek, és elkezdtük beszélgetni, hogy na jó, de biztos, hogy Léva is lesz belőle. Oké, viszont egyetemet, mondta a férjem, hogy Miskolcra fog járni egyetemre, mert ugye Miskolci egyetemista volt, mondtam, hogy nem, egyetem az csak ELTE, hát az én, mint ELTE, és védtem az ELTE-t. Szóval az egésznek az a lényeg, hogy se perc alatt felnövesztettük a gyereket.
1: Már 20 évet nőtt, már 18 évet nőtt.
2: Igen, mi alatt körülbelül 3 bérháznyit odébb mentünk, mert ennyire volt egymástól a nagynénéméknek a lakása, meg a kórház. Tehát, hogy így 20 évet nőtt a gyerek, és minden egyes vágyunk az úgy megjelent, hogy akkor majd mit fog nekünk beteljesíteni ez a gyerek. És ez egy akkora jó lecke volt. Mert ő nem azért születik, hogy a mi vágyainkat betöltse, hanem azért, mert neki van egy életfeladata, és neki azt kell végigvinni. Úgyhogy Levente, ő miután megszületett, és ő vele otthon voltam mind a 3 évet, óvodába került, közben megérkezett Mátyás, és vele már kevesebbet tudtam otthon lenni, visszamentem tanítani is, az meglehetősen nehéz volt az eleje. Ilyen szempontból jó volt, hogy a férjem abban az időben otthon volt, és például abban, hogy a gyerekek hogyan érnek bölcsödébe, óvodába, abban ő nagyon-nagyon sokat segített, illetve áldott emlékű szüleim nagyon sokat segítettek benne, anyukám különösen. És akkor érkezett az elhívás, hogy 2012-ben indítják a Pitty-Palotty-völgyi iskolát. Megkeresett Ábrám Tibor igazgató úr, főgondnok úr, hogy mit szólnék hozzá, hogyha igazgatóként elindíthatnám és vihetném ezt az intézményt. Nehéz volt dönteni, de végül ugye oda átmentem, és oda került Levente is velem első osztályba utána. Ott voltak velem a gyerekek, tehát én hoztam, vittem őket magammal. Csodálatos tanítóik voltak, nagyon-nagyon örülök, hogy ott voltak a gyerekek, nem csak azért, mert így volt egyszerűbb is, hiszen velem jöttek, velem mentek, és azért egy iskola elindítása nagyon sok áldozatot követelt, többek között tőlük is, mert nagyon sokszor volt, hogy már csak mi voltunk ott az iskolában. Nagyon sokszor volt, hogy a többiek el is felejtették, hogy ők iskolába voltak, mi még akkor se tudtunk hazaindulni.
1: Kétgyermekes édesanyaként akkor ugye itt az igazgatói úton haladt tovább, vagy tanítóként is dolgozott még?
2: Tanítóként dolgoztam még, utána visszatértem egy évre Diósgyőrbe, és úgy mentem ki parasztnyára igazgatónak.
1: Az azóta eltelt idővel kapcsolatban hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, Találkozások című magazinunk mai műsorában dr. Sasné Vencel Ildikó, Valapik Pallatyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgetünk, és ugye itt a 2012-es esztendő eseményeinél fejeztük be az imintiekben a beszélgetést, hogyha innen folytathatjuk. Hogyan kezdett itt munkához 2012-ben? Mik voltak az első feladatok, és az út eltelt időt, hogy lehetne összefoglalni, ugye itt hát csak nem másfél évtizedet?
2: 2012-ben, amikor oda kerültem Parasznyára, akkor tudtam jól, hogy egy táblacserés intézményt fogunk átvenni. Ez ugye azt jelenti, hogy egyik nap még az állami iskola táblája van kint, másik nap pedig már református iskola. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, azzal a benne tanító tanárok nem változnak meg. Azzal, hogy egy táblát megcserélnek, a gyerekek nem változnak meg. Attól még nem lesz Krisztus központú egy intézmény, hogy holnaptól református intézménynek hívják. Attól lesz az, hogyha nap mint nap oda betérve, szolgálati helyként, ott élve, szolgálva, megélve hitünket, nap mint nap bizonyságot teszünk a mindenható Istenről, és nap mint nap vetjük a magot, akkor is, ha az út mellé hullik, akkor is, ha az termékeny talajba. Nagyon nehezek voltak az első évek, ha visszagondolok, tényleg egyedül a Jóisten ereje és elhívása tartotta meg az ott levőket. Amikor oda kerültem, akkor számot kellett vetnem azzal, hogy mit találok. Egy lesorvasztott pedagógiai rendszert, amely akkor már nem tudott működni. A mi gyerekeink ott a Pitypalagyban, körzeti iskola gyermekei, tehát nehéz sorsú, kéthás, háromhás gyerekek épp úgy benne vannak, mint ahogyan a jobb családi háttérrel érkező családokból jövő gyerekek. Ez viszont azt jelenti, hogy nagyon nehéz nekik úgy tanítani, hogy mind a ketten, illetve mind a két irányból jövők megtalálják a nekik megfelelő tanítási módot. Ezért felállítottam egy olyan csoportbontásos rendszert, amelyben a gyerekeket készség-képesség szerint mérjük meg, és bontjuk őket sünikre és mókusokra. Beszédesek az állatnevek, nem véletlenül,

elvére, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy a különböző képességű gyerekeknek, hogyha megtaláljuk a megfelelő utat, ahogyan közelítsük őket, és amely úton mi el tudjuk juttatni őket a következő pontba, a tudásnak a következő szintjére, azon az úton kell velük menni. A könnyebben haladó, jobb képességű gyerekeket nem szabad azért visszahúzni és azért akadályozni, mert a másik másképp kellene foglalkozni. És a differenciálás ezt önmagában nem oldja meg. Nagyon sokat segít, de nem oldja meg. Itt azzal, hogy főgondnok úr megengedte nekem, hogy ezt a csoportbontásos rendszert felállítsam, minden irányból érkező gyermeknek meg tudjuk és meg tudtuk találni a megfelelő utat. Mi azóta is ezzel a különleges csoportbontásos rendszerrel működünk, amit haladj programnak kereszteltünk el, és a hal az tényleg halacskaként van felrajzolva benne, ezzel is utalva református keresztjéni mi voltunkra, hogy mindennek az alapja az a szeretet, és az az odafordulás, amivel Krisztus is odafordult minden egyes gyermekhez, minden egyes hozzáérkező emberhez, mert ő az élő példája az egyéni bánásmódnak. Ha mi a pedagógiában az egyéni bánásmódról beszélünk, nem kell más példát hozni, mint Krisztus magát. Nem volt olyan ember, akinek ne tudott volna úgy és olyan módon példázatot adni, példát mondani, hogy meg ne értette volna a tanítás lényegét. Hát nekünk sincs más feladatunk a pedagógiában, csak ennyi, és jó nagy idézőjelet teszek ehhez a csakhoz. Van kinek a nyomdokaiba lépnünk. Nekünk nagy ajándék ott az iskolában, hogy saját művészeti tagozatunk van. Ez megvolt már a valamikori Baross Gábor iskolában is egy bizonyos része, de ezt is hatalmas fejlesztésen vittük keresztül. Nagy-nagy köszönet a hangszercsere programnak, ami a magyarországi zsinat részéről, református zsinat részéről jött irányunkba, meg mindenki irányába, hiszen itt olyan hangszerparkot kaptunk ennek segítségével, amelyre felépíthettük a zenei képzést úgy, ahogyan mi szerettük volna. Amikor oda érkeztem, akkor egy fafúvósok közül furulya fuvola, a rezesek közül nem is igazán volt szerintem, ha jól emlékszem, volt néptánc tagozat, és volt kézműves tagozat, illetve a szintetizátor. Ennyi volt össze-vissza, és elindítottunk egy nagyon nagy arányú művészetis fejlesztést. Hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy ma már fafúvósok, részfúvósok, fafúvóson belül is ugye a furulya, a fuvola, a klarinét, a szaxofon, részfúvósoknál a trombita, a harsona, a tuba, a tenorkürt, a szintetizátor, billentyűs oktatása mai napig megvan, és a szolfés zeneelmélet végtelenül erős alapot és irányt ad mindennek. A néptáncot megtartottuk, sőt, nagyon nagy örömöm, hogy a mai napig két néptánccsoporttal megyünk, és a kézműves tagozatot is fejlesztettük, és elindítottuk a grafika tanszakot. Miért fontos ez? Azért, mert az általános iskolai képzést a művészetekkel támogatjuk meg. A művészetek az idegrendszer irányába olyan fejlesztő munkát adnak a háttérben, amit semmilyen más tevékenységgel nem tudunk elérni. És amikor egy gyermek nehezen vagy nehezebben indul el az iskolai években, és nekünk van egy diagnosztizáló mérésünk arról, hogy ő hol tart, és mi mivel tudjuk megsegíteni, a művészetek adják a legjobb alapot arra, hogy ezt a segítségnyújtást megtegyük ő feléjük. Ezért nálunk elv, hogy minden gyerek legyen művészet is. Mert ezek az általam felsorolt hangszerek, művészeti irányok mind-mind a gyermeknek olyan alapkészségeit, képességeit fejlesztik tovább, amiknek segítségével ő, ha nehézségekkel küzd, akkor utolérheti magát. És itt jön a harmadik és nagyon nagy pillér az iskola tekintetében, mert ugye az első az általános iskolai résznek egy különleges működése, amin belül egyébként jó pár jó gyakorlatot is dolgoztunk ki, tehát a jó gyakorlatokra való támaszkodás, és a művészeti tagozat. A művészeti ez egyszerre alap is, és segítségnyújtás is. Úgyhogy így van nekünk egy három pillérű iskolánk. A jó múlt korábban, amikor egy szakmai

0: nap volt nálunk, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület országos szervezetének szakmai napja, akkor azt találtam mondani, hogy ez olyan, mint a néphagyományban a háromlábú szék. Lehet, hogy sokáig készül, de nem billen el. Úgyhogy a harmadik irány, a harmadik egyik legfontosabb irány a tehetségfejlesztés. Mert ugye az alapképzés, hogy nagyon erősen van jelen, a másik irány megtámogatva a művészeti képzéssel, és ugye egy tehetségfejlesztési irány, hogy azok a gyerekek, akik valamire talentumot kaptak a Jóistentől, őket ki tudjuk bontakoztatni, és el tudjuk indítani abba az irányba, amerre az ő életük sikeres lehet, és egy Isten dicsőítő életre juthatnak el. És ugye elérkeztünk a tehetségfejlesztéshez, a tehetségfejlesztésen belül pedig volt egy pályázata az iskolának, még 2018-ban, és akkor 18-19-ben sikerült a tehetségfejlesztés legnagyobbjait elhozni ebbe a kicsiny Pitty-Palagy-völgyi iskolába. Sarka Ferenc tanár úr, Kormos Dénes tanár úr, Smerc István tanár úr, Mező Ferenc tanár úr, Mező Katalin tanárnő személyében, és ővelük a teljes akkori tantestület elvégzett egy tehetségfejlesztő képzést. Ezt követően megírtuk iskolánk tehetségprogramját, úgyhogy a Pitty-Palagy-völgyi iskola azon kevés iskolák közé tartozik, országos szinten nem túlzás ezt mondani, akiknek saját tehetségprogramjuk van. És ezt beépítve a mindennapokban, a gyerekek fejlesztése érdekében folyamatosan működtetjük.
1: A tehetségfejlesztésről, tehetséggondozásról, tehetségek felismeréséről egy későbbi műsorunk keretében szeretettel várom vissza egy hosszabb beszélgetésre. De ha még maradhatunk olyan tekintetben a tehetségnél, és annál a talentumnál, amit ön is kapott, hiszen azért a pedagógusi, a főigazgatói munkakör mellett talán itt az intézmény keretein belül is azért a mindennapokban találkozik a zenével, hangszerekkel, énekhangokkal, és bizonyára van lehetőség azért bekapcsolódni ezekbe a tevékenységekbe. Ez mennyire ad erőt, illetve a mindennapi feladatokhoz, helytálláshoz, szolgálathoz honnan merít erőt, főigazgatóasszony?
0: Nekem azt hiszem, hogy az én tehetségem útja ott teljesedett ki a mi művészeti tagozatunkban. Tehát mindaz, amit én magamba szívtam, mind a néptánc, mind a zene szeretete, tudása, az itt teljesedett ki, és itt lett továbbadva. Azzal, hogy így felfejlesztettem a művészeti tagozatot, hogy a zenei képzés ekkora erőt és irányt kapott, és hogy a Jóisten mindig oda vezette azokat a kollégákat, akikkel ezt sikeresen ki lehetett bontani, ez egy óriási ajándék a Pitty-Palagy-völgyieknek, illetve egy óriási ajándék a református iskolai rendszernek. A Pitty-Palagy-völgyi iskolában tényleg mindig szól a zene. És ez egy csodálatos dolog. És az, hogy a mi iskolánk eljutott oda, hogy van most már egy csodálatos fúvószenekarunk, ahová visszajáró felnőttek vannak, mert ugye 18 éves fiatalok, 20-22 éves fiatalok ülnek benne, és az őket követő mostani nemzedék épp úgy ott van mellettük. Hogy a fúvószenekarnak van egy úgynevezett kis zenekara, ahol az utánpótlás nevelés zajlik. A fúvós zenekarnak a vezetője Regős Ádám tanár úr ettől az évtől teljes mértékben megújította a zenekart, és azt a krisztusi lelkületet hozta a zenekarba újra vissza, ami visszahozza ezeket a 18-20-22 éves fiatalokat, és az a szeretet van a zenekaron belül, amilyen szeretettel szeretjük őket, ahogyan szeretnénk a krisztusi szeretetet megmutatni és átadni nekik. A másik terület az ugye az ütőegyüttes, illetve a kisegyüttes. Végtelen nagy öröm, hogy már nem idézőjelbe téve csak a fúvós zenekar van, tehát nem egy nagy 35 fős, 30 fős nagy csapat, amit mozgatunk, hanem van egy kisebb együttes, akik ráadásul egy olyan különleges területen működnek, hogy ütő együttesként. És mielőtt valaki félreértené, az ütőhangszer nem csak a dob. Gyönyörű dallamütő hangszerek vannak, a xilofon, a marimba, és ők ezen is játszanak, ez van még egyéb ütő hangszerekkel megtámogatva, és ezen a Chamber Moments együttes egy ütőkamara együttes. Fantasztikus számokkal lépnek fel, nemrég hozták el a vidéki, sajuládi vidéki zenészpalánták találkozójáról kiemelt aranyat. És ugye, hogy miért is mondom el, meg miért is gondolom azt, hogy igazából bár egyik sem zongora igényes együttes, mert hogy én zongorista voltam, de mégis benne vagyok, a fúvós zenekarban is, meg a Chamber Momentsben is ott vannak a gyermekeim. Tehát igazából én már rajtuk keresztül zenélek benne, nagyobb fiam trombitásként van benne a fúvós zenekarban, a kisebbik ütős, dobos. A Chamber Momentsben szintén a kisebbik van benne dobosként. Tehát nekem már ők zenélnek inkább, nekem meg mindig a vigyázó füleim rajtuk vannak, hogy az szól-e és jól szól-e. Úgyhogy ott vagyok a háttérben. Igazgatóként nekem a feladatom biztosítani azokat a dolgokat, amikre szükségük van. De közben meg az is a feladatom, hogy egyensúlyt találjunk, tehát hogy ne toljuk el erre vagy arra, melyik irányba. De azért én mindig beszoktam vallani, hogy igen, azért a művészeti tagozat a szívem csücske, tehát nem tudok és nem is akarok másmilyen lenni, meg ettől eltávolodni, mert saját életemen tapasztaltam meg, mit jelent a zene. És ha ezt adhatom és nyújthatom a gyerekeknek, akár a sajátjaimnak, akár a tanítványainknak, akkor ezt meg kell tenni. És mi hál' Istennek adhatjuk a pitypalagyban. A zene erőt ad. A zenében óriási erő van. Én, ha autóban utazom, nekem mindig szól a zene. Válogatott zenék szólnak, válogatott gyönyörűségek. Nem egyszer, nem kétszer éneklek én is magam a zenével együtt. Természetesen felhúzom az ablakot, zárójel bezárva. Tehát most viccet félretéve, tényleg óriási erő van a zenében, és abban is, ahogyan az iskolában ez fejlődik. Ez számomra nagyon nagy erőt ad. És egyébként segít is azt a hitet közvetíteni, azt a szeretetet közvetíteni, amit én a zenén keresztül is kaptam egész életemben. Azokat a mintákat átadni, amiket én megtapasztaltam és kaptam egész életemben azokon a nagy zenészeken keresztül, akikkel én együtt dolgozhattam. Nekem életem egyik legnagyobb példája Regős Zsolt, ahogyan vezetett bennünket a színházban. Csodálatos, nincs egyetlen rossz emlékem, egyetlen szomorú pillanatom nincs, pedig rengeteget és nagyon komoly dolgokat tettünk le ott is együtt. Ő ugye még folytatta tovább, nekem eljött más irányba az utam, de szerintem lehet, hogy ő ezt nem is tudja, hogy milyen nagy példát adott azzal a vezetéssel, ahogyan ő akkor vezette a színház zenekarát, énekkarát. És ezek azok a minták, amik nem múlnak el. És amikor ezek a minták válaszra találnak a gyerekkorból, fiatal felnőtt korból hozott mintákkal, és ezek a minták felismerésre találnak ige helyekkel, ige szakaszokkal, hitbeli meggyőződéssel, akkor elkezd összeállni, azt hiszem, mindenkinek a személyisége, és csak abból tudunk adni, ami mi bennünk is megvan. Bennünk van. Tehát mondja az irodalom, hogy nem adhatok más, csak mi lényegem. Ez tényleg így van. Nem adhatok más, csak mi lényegem. És nekem azt hiszem, hogy ha nagyon le akarnánk egyszerűsíteni, vagy a leglényegét, a legmélyét nézni az én lelkemnek, működésemnek, akkor itt a két legnagyobb lényeg. A zene és a hit. Mert hogy ez visz előre. És ugye mindenki olyanná válik, ami legmélyéből, leglényegéből feltör. És azt adja mindenki másnak. Nagyon szeretem Jakab leveléből azt az igét, amikor azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te hitedet a te cselekedeteidben. Hogyha valaki végignézi, hogy eddig mi minden történt az én életemben, akkor meglátja.
1: És ha jövő felé tekintünk, akkor én a további szakmai életére és személyes életére is Isten gazdag áldását kérem, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk ebben az órában is, és mindezeket a gondolatokat, megéléseket személyes életterébe is beavatva bennünket megosztott velünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Ildikó.
0: Én is köszönöm. Áldás békesség!
1: Áldás békesség, és kedves hallgatóinktól is elköszönünk az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában dr. Sasné Vencel Ildikóval, a Pittyballattyvölgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatójával beszélgettünk. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Huszonegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
3: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS Gyermekfalu Alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizzair teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel, a fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
2: Az időjárásról.
3: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyolfelhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Bent a pinceszobában aztán elmondott mindent. Őt és az anyját Berlinben érték az oroszok. Kurt már nem élt akkor. Ő egy bombatámadásnál halt meg. Jürgen falun volt, munkaszolgálatban. Az első napokban nem volt semmi baj, de aztán valaki feljelentette őket. Éjszaka jöttek értük. Szörnyűségeket éltek át a vallatás alatt. Az anyját elvitték Oroszországban munkára, őt egy kaszárnyába vitték, ahol az étkezdében kellett mosogassa a tányérokat. Szörnyű volt ott, rettenetes. Betegséget kapott, és kórházba vitték később, ahol egy halott gyereket hozott a világra. Akkor lett 14 éves éppen. Kórházból vissza kellett volna menjen újra a kaszárnyába, de ő megszökött. Egy évig bujkált parasztoknál, csavargott országutakon, egyedül, kiszolgáltatottan, néha hozzászegődve valakihez, hogy ne kelljen éheznie és legyen födél a feje fölött. Aztán sikerült átszökni a határon, és azóta egy menekült táborban él nem messze innen. Az anyjáról nem hallott azóta, hogy a börtönben elszakították tőle. Csak annyit tud, hogy Oroszországba vitték. Néhány nappal ezelőtt valaki említette a táborban, hogy az apja Hannoverben van. Így jött el. A rendőrségnél mondták meg a címet. Ült a nyikorgó úcska vasát szélén, lehajtott fejjel és beszélt. Szintelen, üres hangon, mint aki nem is hallja már a szavakat, amiket mond. Két sovány, fejletlen válla előre görbült, ahogy ott ült a vékony ruha alól, kimeredtek a csontok. Haja borzasan hullott az arcába, és félig eltakarta a száját, amikor beszélt. Így a hang, amivel a szavakat mondta, valahogy még személytelenebb volt, mint ha távolról jött volna valami sötét, ismeretlen és borzalmas messzeségből. A professzor ott ült oldalt a ládán, fejét a két öklére támasztotta, és nézte mereven a betonpadló kitaposott foltjait. Kábult zsibbadást érzett a fejében, valami mérhetetlen súly nehezedett a mellére, és folytogatta. Ült és hallgatta a leány egyhangú, szintelen beszédét. Talán nem is értette meg külön-külön a szavakat, nem is fogta föl egyenként őket, csak az értelmüket, a súlyukat érezte, mint egy rettenetes nagy szürke sziklatömböt, amit gonosz és kegyetlen erők lassan és feltartóztathatatlanul hengerítettek rá egy országra, egy népre, egy leányra, egy kislányra, az ő kislányára. Aztán a leány ott az ágy szélén befejezte a szörnyű vallomását, és elhallgatott. Ült ott, mozdulatlanul, és a szürke szennyes betonpadlót nézte ő is. A csönd rásúlyosodott az alacsony mennyezetű pincére, a sötét falakra, az asztalon pislákoló petróleumlámpára, a dísztelen bútorokra. A professzor lassan fölemelte ökléről a fejét. Ránézett a leányára, és nyelt egyet. Ha tudtam volna előre, mondta száraz torokkal folytottan és keserűen. Ha tudtam volna mindezt előre, nem küzdöttem volna az ellen, hogy a titkomból bombákat csináljanak. Én vagyok az oka, Krista, hogy mindez megtörtént veled. Én egyedül. Isten a tanúm, hogy nem ezt akartam. A leány felkapta a fejét, és értelmetlen tekintettel merett az apjára. Azt hiszed, hogy megbolondultam? Kérdezte a professzor, és furcsán keserűen elvicsorodott. Nem, nem vagyok bolond. Most már nem, csak voltam. Bolond voltam akkor, amikor azt hittem. Ne beszéljünk róla. Késő. Inkább együnk valamit, Krista. Ott a polcon van néhány húskonzerv még. Hagyd el majd én, te csak pihenj. Te már éppen eleget... Jaj, mivé lett ez a világ, rettenetes, rettenetes. Te szegény kislányom, te szegény. Jaj, nem, ez borzasztó, borzasztó. Mi lesz az emberiségből? Másnap előkereste az ócska konzervdobozból a megmaradt dollárokat, és a lengyel táborban ruhát, cipőt vett értük Krisztának. Jutott még egy apjú takaróra is, fehér neműre, harisnyára, egy kiló zsírra és 2 kiló cukorra. Aztán elment a lányával együtt a Vörös Kereszthez, és bejelentette Jürgen adatait és utolsó címét. A választ 4 hónap múlva kapta meg hivatalos levélben. Jürgen Heimisch Habichtot 1945. februárjában az oroszok magukkal vitték. Azóta semmi hír róla. A professzor szótlanul vette tudomásul a hírt. Krisztának nem is tett említést róla. A levelet eltépte és elégette. Valami tompa fásultságban élt már akkor. 5 hete volt már alkalmazásban, mint éjjeli őr. A pénzbeváltás kényszerítette bele ebbe az állásba. A Reichsmark értéktelen papírrá vált, és abban a pillanatban az üzletek kirakatai megteltek áruval. Krista nagyra nyílt, vágyódó szemekkel állt a felhalmozott csodák előtt, és az a kevés pénz, amit beváltáskor kaptak, hamar elfogyott. Munka után kellett nézni. Krisztát egy női szabászüzletbe vették föl tanoncnak, ő pedig éjjeli őr lett. Protekcióval jutott ehhez az álláshoz. Egy nagy építkezési vállalat több kiégett bérház újjáépítését kezdte el a város másik végében, és egy königsbergi szobafestő, aki valamikor hetekig dolgozott az egyetem épületében, ott volt alkalmazásban ennél a vállalatnál. Ő protezsálta be Habicht professzort éjjeli őrnek. 75 pfennig órabérrel. Délután 4-től reggel 7-ig tartott a szolgálat, hetenként 1 szabad éjszakával. A pincelakástól a munkahelyig 1,25 óra gyaloglás. 3:30-kor indult útnak, egy kis kopott táskában magával cipelve a vacsorát, és reggel 8:30-re ért újra haza. A pénz, amit ezért a munkáért kapott, elég volt 2 élelmezésére. Nem volt nehéz munka, és hamar beleszokott. Egy kis deszkabódéban, ahol a pallérok a szerszámaikat tartották, volt egy rozoga vaskályha, egy asztal, egy szék, és az asztal fölött egy villanyégő. A kis vaskályhába be lehetett fűteni fahulladékkal, ha hűvös volt az éjszaka, és olyankor egészen barátságos tudott lenni a bódé. Kint deszkatégla épületfa állott halomba rakva, azokra kellett ügyelni. Könnyű munka volt, s meg lehetett szokni hamar. Csak az első napok voltak különösek. Mindjárt az első délután, amikor a főpallérnál jelentkezett a szűk kis irodában, az szúrós szemmel szinte ellenségesen mérte végig. – Maga éjjeli őr? – Igen, felelte a professzor. – Mi a neve? – Habicht. Herbert Habicht. Azt mondták nekem, hogy maga valami tanárféle volt régen, mondta összehúzott szemmel a főpallér. Igaz ez? Igaz. Akkor bizonyára egyetemet is végzett, mi? Talán doktorátusa is van. Van. Úgy. Szóval a maga neve akkor Dr. Habicht. Professzor Dr. Habicht. Miért nem így mondja? Szégyelli? Professzor fakó arca egy árnyalattal megszínesedett, alig észrevehetően megrándult a nyaka. Nekem nincs okom, hogy szégyeljem azt, ami voltam, sem azt, ami most vagyok. A hangja kemény volt, és a főpallér egy pillanatig döbbenve nézett rá. Aztán bólintott, és kinyújtotta felé a kezét. Igaza van, professzor úr, Isten hozta nálunk. Szégyelje magát az emberiség, igen, hogy egy tudós ember, mint maga, egy doktor, egy egyetemi tanár ilyen módon kell megkeresse a kenyerét. Disznóság, én mondom, erre iszunk egyet. Voltak az irodában mások is egyszerű pallérok. Morogva bólogattak azok is, fejüket csóválták, sorra odaléptek hozzá, és kezet fogtak vele. A főpallér elővett a szekrény mögül egy pálinkás üveget, és oda nyújtotta a professzornak. Isten hozta, professzor úr. Sorra ittak az üvegből. Egészségére, professzor úr, mondták. Lesz még jobban is. Így nem maradhat a világ. Így kezdődött el az első nap. Valami különös meleg érzést hagyott maga után. Érezte, hogy ezek az egyszerű emberek őszintén nyújtották feléje a kezüket kár öröm nélkül. Úgy vették be maguk közé, sajnálattal és tisztelettel mégis, mint egy idősebb testvért, akit a balsors letaposott. Azon az első éjszakán ismerkedett meg a szomszédaival is. Úgy 10 óra körül kopogtak a bódi ajtaján, és köpcös kerekarcú vidám emberke dugta be a fejét. A professzor éppen egy amerikai tudományos folyóiratban lapozott, amit Krista szerzett az amerikai missziónál. A köpcös bedugta a fejét az ajtón, és rávigyorgott. Kellemes időtöltést, kolléga úr! Nincs véletlenül egy szál gyufája, holnap becsülettel megadom. Hogyne, tessék! Felelte a professzor, és előkotort a zsebéből a gyufaskatuját. Az idegen bejött, meglátta az asztalon az angol nyelvű folyóiratot, belenézett és füttyentett egyet. Olala! Inkognitóban szintén? Ebben az esetben engedje meg, hogy bemutatkozzam. Werner Grote, valamikor a Falkund Reich Verlag lektora, dramaturg és színműíró, ma államilag engedélyezett házőrző kutya a Krauss and Co. cég szolgálatában. Örvendek, felelte, és mosolyognia kellett. Dr. Herbert Habicht egyetemi tanár Königsbergből. Nézd csak oda, csapta össze a kis köpcös a kezét. Hát olyan kevés a bakter ebben a hazában, hogy már az egyetemi tanárokra is sor került. Habicht, valami rémlik nekem. Nem volt magának valami kis ügye annak idején a hatalmasokkal? A professzor rántott egyet a száján. Annyi csak, hogy bezártak. Több nem. És miért, ha szabad megkérdezni? Mert ostoba becsületes szamár voltam. A kis köpcös vidám fintort vágott. Olala! Szóval egy válfaja a háborús bűnösöknek. A tábornok szerint ugyanis minden becsületes ember háborús bűnös, mivel elvesztettük a háborút. Nagy filozófus az öreg úr, majd megismeri. Ott van a főhadiszállása, ahol az iskolát építik. Vigyázban állok előtte, ha találkozunk, mert én csak főhadnagy voltam. Még locsogott a vidám kis ember egy darabig, aztán kivett a skatujából a 300 gyufát, megköszönte és elment. A professzor 20 percenként kiment a bódéból és körüljárta a telepet. Ősz eleje volt, hűvös párás éjszaka. Néha egy-egy siető ember kopogott végig a kihalt utcán, a házak sötéten meredtek föl az égnek, sötéten és némán. Néha egy macska nyávogott egy távoli háztetőn, s olykor egy-egy tehervonat mozdonya sípolt valahol. A messzi csillagok harmatot szitáltak a magasból, s a csönd mély volt és titokzatos. Néha megállt a deszkarakáson túl a sarkon, és figyelte az éjszaka csöndjét. Az volt az érzése ilyenkor, mintha egy halott város fölött őrködne. Egyedül, egyetlen élő ember, utolsó ember, aki megmaradt. Üres halott kőfalak között. Talán valóban ilyen lenne most ez a város, gondolta, ha én akkor. Ez és sok-sok más város a földön. És én sem állnék itt egyedül az éjszakában, és senki sem állana sehol. Ott azon a sarkon találkozott össze később a tábornokkal. Már jóval éjfél után lehetett. Lassan haladt át a deszkarakások előtt, és a galériát föltűrte, mert hűvös volt. Mikor a sarokra ért, egy hosszú szürke emberi alakot pillantott meg, ott állt mozdulatlanul. Jó estét! Köszöntött rá, amikor melléje ért. A szürke esőköpenybe burkolt magas ember feléje fordult. Csak egy hegyesre pödört fehér bajuszt látott. Egy kemény, kissé hajlott orrot és 2 szúrós nézésű szemet. A többit elfötte a sapka ellenzője. De ahogy mereven és szögletesen megfordult, ahogy ott állt magasan, egyenesen, azonnal tudta, hogy nem lehet más, csak a tábornok. Jó estét! Recsegte egy érdes, kemény hang. Szolgálatban? Igen, bár úgy látom, elég felesleges, nem jár erre senki. A szolgálat sohasem felesleges, fiatalember, recsegte a hang. A szolgálat nevel, ébren tartja az öntudatot és a kötelességérzetet. Ez igaz, ismerte be a professzor is, aztán csak álltak és hallgattak mind a ketten. Valahol egy közeli utcán teherkocsi dübörgött keresztül zakatolt a kövezeten, aztán mind halkabb lett, végül elnyelte a csönd. Szolgált? Tessék? Azt kérdem, hogy hol szolgált és milyen rangban? Nem voltam katona, ismerte be szégyenkezve, ugyanis, tudom, maga az a, hogy is hívják, dr. Habicht, egyetemi tanár. Igen, a főhadnagy jelentette már. Elvesztettük a háborút, mi? Most itt vagyunk, persze. Nem is lehet másként. Aki elveszíti a háborút, az háborús bűnös, az rabszolga, mi? Ami most van, az a káosz, mondta a professzor lassan. Ha a társadalmi rend felbomlik, akár belső katasztrófa folytán, akár külső nyomásra, akkor felborul az egyensúly is. Ez a káosz. A társadalmi megrázkodtatás fölkavarja a szemetet, és időbe kerül, amíg mindenki megtalálja újra a helyét. Fizikai törvény. Valahol magasan a csillagok alatt vadludak húztak át. Hangjuk idegenül hullott alá a sötét városra, idegenül és búsan. Igen, szólalt meg a tábornok, mintha álomból riadt volna föl, és a hangja talán egy árnyalattal még keményebb volt. Igen, ezt jól mondta, a rend, igen, és a törvény. Kár, hogy nem volt katona, kár. Na mindegy, viszontlátásra. A szolgálat, szolgálat. Még állt egy ideig a sarkon, és nézett a tábornok után, ahogy szürke esőköpenyében szikáran egyenes derékkal lassan tovahaladt az üres utcán. Egy gázlámpa révetek fénye elnyújtotta az árnyékát kísértetiesen hosszúra. Ahogy ott ment, olyan volt, mintha egy régi meséből lépett volna ki. A rend és a törvény, ismételte a professzor a tábornok szavait félhangosan a sötét utcasarkon. És ez a két szó olyan volt ott a halott csöndben, mint amikor fagyott téli rögök dobognak egy koporsó fedelén. Hajnal előtt még egy látogatója akadt. Egy őrjáratát végző rendőr. Néhány percre bejött a bódéba. Belengedte a kezeit a vaskályhánál, és álmos szemmel mondott néhány rosszkedvű szót az életről, amely egyformán nehéz mindenkinek, akármi legyen is a mestersége. Aztán reggelig nem jött más senki. Az utca lassan életre kelt, emberek másztak elő valahonnan, és sietve mentek a munkahelyük felé. Szemetes kocsi dübörgött át a kövezeten, valahol teljes edények csörömpöltek, nagyon messziről hallani lehetett az első villamos csilingelését. Aztán megjöttek az első munkások, és a professzor hazamehetett. Így telt el az első éjszaka. Este a kis köpcös színműíró valóban visszahozta a háromszál gyufát. Ó, a tábornok, mondta, ő a mi külön német Don Quixote-nk. Száműzött emlékmű antik dísztárgy, ő a német múlt. Én nagyon szeretem szegényt. Ha látnám, milyen feszes vigyázban állok előtte. Főhadnagy, szokta mondani. Kitartunk az utolsó emberig. Igen, tábornok úr, az utolsó gatyánkig kitartunk. Szegény öregnek csak egy inge van, maga szokta kimosni, és olyankor úgy veszi föl délután vizesen. A Mantöfelstrasse végében lakik, egy kis padlásszobában. Ez a Mantöfel is tábornok volt valamikor, de a bakterségről megfeledkezett. Sokat lecsokott össze-vissza, vidám fickó volt és szórakoztató. Öl a fejjel, professzor, mondta, amikor visszaindult a maga bódéjához. Még mindig egy nurra áll a játék a mi javunkra, mert mi el tudjuk végezni a bakterek munkáját, de próbáljanak meg a bakterek színdarabot írni, vagy új gyógyszereket kikísérletezni a laboratóriumokban. Egyébként ajánlom, hogy tegyen tisztelgő látogatást a tábornoknál. Az öreg úr nagyon sokat ad a formára. Később egy nyers goromba szél kerekedett, fölkavarta az éjszakai utcaporát, és kísértetiesen fütyült a kiégett házfalak között. A tábornok bódéjából fény szivárgott ki a réseken, amikor úgy éjfél körül bekopogtatott hozzá. Tessék! recsent meg odabent az ismerős hang. A tábornok ott ült, egy zsákkal letakart bádok hordón, a gyalulatlan deszkaasztal előtt, és zsebkésével leveles dohányt vágott. Nagyon örülök, lecsegte, és feltápászkodott a hordóról. Tessék helyet foglalni, kedves professzor, ha jól emlékszem, ugye? Dr. Herbert Habicht, egyetemi tanártábornok úr. Ja, Habicht professzor, Königsberg, ugye? Ősi német város. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy egyszerűen csak elvehetik tőlünk. Tessék helyet foglalni. Sajnos ez a fedezék kissé primitív. De hiába háborúban vagyunk, oda arra ládára talán, úgy. Éppen dohányt vágok, látja, a pipámba. Egy volt őrmesteremtől való derék fickó, vaskereszt. Most paraszt, cell mellett. Ez is a háborúhoz tartozik, a pipa, meg ez a dohány. Ukrajnában mahorkát szívtunk. A hadifogságban semmit. Sokkal rosszabb volt. Az ernyőtlen villanykörte éles, halott fényt vetett a tábornok arcára, ahogy ott ült a hordón, a dohányt vágta és beszélt, rövid, recsegő mondatokban. Katonásra nyírt fehér haja tompán csillogott a széles domború homlok fölött. A gondosan kipödört őszbajusz elfötte a száját, és a bozontos szemöldök tüskéi harciasan meredeztek. Az arca beesett volt és mélyen barázdált, de egészségesen rózsaszínű még mindig, és a hatalmas kiugró orr valami kemény, meg nem alkuvó karaktert adott annak az arcnak. Ugyanaz a nyakig begombolt szürke katonai esőköpeny volt rajta, és ott a lámpa fényénél szánalmasan látszottak rajta a kopások és a foltozások. Az ellenző sötétkék sapka ott hevert az asztalon. Persze, mondta a tábornok, nem kellett volna elveszítsük a háborút. Ez lett volna a legegyszerűbb. Ha minden német megtette volna a kötelességét azon a poszton, ahova a sors állította, ma másként lenne. Hiszi, professzor, hogy másképpen lenne? A kötelességem múlott. Semmi egyeben. Elhiszi, professzor? Elhiszem. Felelte lassan. Csak azt nehéz eldönteni, hogy mi a kötelesség. Úgy értem, az igazi kötelesség. A saját népünkkel szemben és az emberiséggel szemben. A jelennel szemben és a távoli jövendővel szemben. Ezt néha nagyon nehéz eldönteni, tábornok úr. Hogy mi a kötelesség? Recsent föl haragosan az öreg úr. Azt nagyon egyszerű eldönteni, fiatalember. Becsülettel szolgálni a hazát? Ez a kötelesség. De maguk fiatalok túlságosan sokat gondolkoznak, beszélnek és firkálnak, ahelyett, hogy cselekednének. Ez a baj magukkal. A professzor kissé megbántottan szólt közbe. Azt hiszem, a kimondottan fiatalok közé nem számíthatom már magamat. Mi? Recsent rá a tábornok dühösen. Mennyi lehet, 50? Én, kedves barátom, 72 éves koromban még hadosztályt vezettem Oroszországban. És fiatalabb voltam, mint a mai 20 évesek, ezt jegyezze meg. A mai fiatalok már szakállal és ráncos homlokkal jönnek a világra. Ez a baj! A legegyszerűbb dolgokon is össze-vissza töprengenek, és ezzel elködösítik a fogalmakat. Hogy mi a kötelesség? Becsülettel szolgálni a hazát, és kész, utolsó lélegzetig. Haragos arccal esett neki újra a dohánynak. Úgy markolta az ócska zsebkést, mintha kard lett volna s a dohány ellenség. A professzor lehajtott fejjel kuporgott a ládán, és arra gondolt, mennyivel jobb azoknak, akik ilyen egyszerűen látják a világot és a problémákat. Kis idő múlva a tábornok újra fölütötte a fejét, és abba hagyta a dohányvágást. Tudja, professzor, mondta csöndesebben, az a baj, hogy az emberek egy nagy része nem akarja vállalni sem a kötelességet, sem az ezzel járó felelősséget, de még a saját hibáinak a következményeit sem. Látja, én nem vesztettem el a háborút. Engem nem vert meg semmiféle ellenség soha. Amikor visszavonultam, parancsra vonultam vissza. Amikor letettem a fegyvert, parancsra tettem le. Mások vesztették el a háborút, nem én. A gerinctelenek, a pimaszok, a leselkedő, mindig okosok. és mégis vállalom és viselem a következményeit én. Annak a vesztett háborúnak a következményeit, amit nem én vesztettem el. De akik elvesztették, a bujkáló pimaszok, azok nem jönnek ide ebbe a bódéba, azok most is fönt ülnek a nyeregben. Hát látja, ez a szomorú. És azért örvendek, hogy öreg ember vagyok már, és nem élhetek sokáig. Mert az a nép, amelyiknek a fiai nem tudnak sem győzni, sem veszíteni úgy, ahogy kell és ahogy illik, az nem nép többé, csak csőcselék. Piha! A németek kivesztek erről a földről, kedves barátom. Ezt én mondom magának. Heinz von Tück, lovassági tábornok. Valami keverék basztárd ez, ami itt maradt, és a mi nyelvünkön jártatja a száját, mert cselekedni gyáva. Bocsásson meg. 15 perc eltelt, hív a szolgálat és a kötelesség. Mikor a bódéból kiléptek, a szél apró hideg esőcseppeket vert az arcukba. Fekete volt az éjszaka, mint a szurok, és a szél vonyítva kaparta a téglarakások oldalát. Ilyen időnk volt a Briansk erdőben is, amikor a nagy orosz offenzívát visszavertük, dörmögte a tábornok, és feltűrte esőkabátján a gallért. Az őrszemeket jártam végig, éppen ilyen fekete éjszaka volt, mint az ördög hasában. Zúgott a szél a fenyők között, hogy az ember a saját szavát alig hallotta. Egy lövést se lehetett hallani sehol. Az eső is esett, pogány idő volt. A fickók behúzódtak a gödreikbe, sárosak voltak és lucskosak, és átkozódtak, mint az ördögfiókák. Nekem nem tetszett ez a nagy csöndesség ott túl. Már az előre tolt állásoknál voltam, amikor egyszerre csak huri-huri, ropog minden oldalról a puska meg a géppisztoly. Úgy törtek ránk minden tüzérségi előkészítés nélkül, mintha egyenesen a sötét éjszaka okátta volna ki őket a nyakunkba. Szaladok előre a géppuska állásig, hát már ott vannak előtte a fickók, alig 50 lépésre nőnek ki a sötétségből, mint a kísértetés, dobálják ránk a kézigránátot. Beugrom a szakaszvezető mellé a géppuska gödörbe. Lőjed a teremtését! De a szakaszvezető csak eldől mellettem, mint a zsák. Ugrom magam a géppuskához, durr! Kaszálom magam előtt a sötétséget. Hátra a távbeszélőhöz ordítok, oda a segédtisztemhez. Parancsot adni az ellentámadásra, bevetni az egész hadosztályt. Ügyes fiú volt a segédtisztem, egy százados. Három golyót kapott a bőre alá, amíg a távbeszélőhöz eljutott, de a parancsot leadta. Fél óra alatt nem csak visszanyomtuk, de még saját állásaikból is kivetettük őket. Mire hátulról verni kezdte a tüzérségünk, a mi tartalék állásainkat mi már régen elől voltunk. Hajnalban a tüzérséget is lerohantuk. 600 löveget zsákmányoltunk, és a ravaszul kitervezett offenzívájuk összeomlott. Ja, igen, azok katonák voltak ott mellettem azon az éjszakán. Németek, ha azokon múlt volna. Itt elválnak utaink, professzor. Jó szolgálatot. Még van egy darab idő reggelig. A bódéban fölélesztette a kialudt tüzet, aztán leült melléje, és hosszasan bámult maga elé. A tábornok szavaira gondolt. Tudta, hogy nincs egészen igaza, és mégis úgy érezte, hogy igaza van. Szomorú és csügget érzés volt ez. Irigyelte a tábornokot. Minél tovább gondolkozott rajta, annál inkább irigyelte. Jó lehet neki, gondolta keserűen. Tudja, hogy tett valamit, ami meggyőződése szerint a kötelessége volt. Én? Mit tettem én? Mit tehettem volna? Mit kellett volna tennem? Vajon ha akkor

Valamit elhibáztam, amit nem lehet jóvá tenni. Abban a dologban? Kérdezte a másik, és előrehajolt, hogy jobban láthassa az arcát. Igen, abban a dologban. Szóval mégis volt valami találmány? Volt, felelte a professzor reketten erőlködve. Ugyanaz, amit most azok az amerikai kollégák megtaláltak. Hoplá! A kis köpcös meglepetten füttyentett. Ez baj! Ez igazán baj! Megértem, elgondolkozva bólogatott. Nem irigylem, professzor, nem? Igazán nem irigylem. Áruló vagyok, ugye? Úgy értem, hazaáruló. Így nevezik az ilyent, mint én, nem? A hang elkínzott volt, és kétségbe esett. A kis dramaturg komolyan nézett maga elé. Nem a szavakon múlik, professzor, felelte lassan. Mit ír magának, ha azt mondom, hogy nem? Vagy ha azt mondom, hogy igen? Azon múlik mindig, hogy mit értünk a szavak alatt. Az utóbbi években a fogalmak összezavarodtak egészen, és az ember nem mer hozzányúlni a szavakhoz, mert nem biztos benne többé, hogy tulajdonképpen mit takarnak. Mondja, professzor, igazából hogy kerül maga ide? Miért nincs maga is Amerikában azok között? Vagy a háború után már nem érdekelt senkit, hogy miért történt magával akkor ez a dolog? Letagadtam. Az angoloknak is letagadtam. 500 000 fontot ígértek, de letagadtam. Nem gondoltam arra, hogy mások is rájöhetnek. Nem gondoltam arra, hogy a pusztítást nem lehet megállítani ezen a világon. A gonoszságot. Nem hittem, hogy ez a világ halálra van ítélve. Ma már tudom. Csönd volt, és mélységesen sötét éjszaka. Mintha nem lett volna körülöttük a város, mintha semmi sem lett volna, csak a sötétség, s az eső, és az árva gázlámpa a sötétség közepén. A szél is elállt. Hallani lehetett az eső halk neszét a deszkákon. Bocsásson meg, mondta hirtelen a professzor. Átázik a kabátom, nem jön be? Köszönöm, felelte a kis köptös dramaturg, majd máskor. Tudja, tette hozzá hirtelen, ha vallásos ember lennék, most azt mondanám, hogy maga olyan, mint a régi szentek, akikről az ájtatosságtól csöpögő ócska könyvekben olvas az ember. De így csak azt mondhatom, bocsásson meg, kérem a szóért, hogy őrült. De nagyszerű őrült. És maga irigyli a tábornokot? Én magát irigylem, professzor. Viszontlátásra. Azzal gyorsan megfordult, és néhány lépés után elnyelte tömzsi alakját a sötétség és az eső. Csak másnap éjjel találkoztak össze megint, de erről a kérdésről többet nem esett szó közöttük. Az esők hideget hoztak, a levegő nyers lett, és barátságtalan, az éjszakák ködösek. A tél szagát ott lehetett már érezni a ködben. A tábornok is egyre szótlanabb lett foltozott esőköpenyében, és egy idő múlva hallani lehetett túlról a köhögését. Görcsösen és kínlódva köhögött. Néhány napig ágyban kellene maradnia, tanácsolta a professzor, amikor néha összetalálkoztak. Ezek a ködös éjszakák nem használnak a köhögésnek. De a tábornok ilyenkor csak haragosan összehúzta bozontos fehér szemöldökét. Nem dezertálunk, fiatalember, recsegte. Ilyen nincs, a szolgálat szolgálat, ez még a régi iskola. Aztán egy este idegen ember ült a bódiában. Az öreg alig, hanem befejezte, mondta és vállaton. Minek is éljen, nincs senkije. 3 napra rá eltemették. Olcsó fenyőfa koporsóban, virág nélkül, díszkíséret nélkül. A professzoron kívül csak a dramaturg volt jelen, és néhány öreg asszony, amikor a koporsóval együtt betették a földbe. Az öreg asszonyok sírtak, pedig azt se tudták, hogy ki az, akit ott temetnek.
Ők szokásból jártak ki a temetőbe.

0: be is valószínűleg magukat síratták. Don Quixote letette a fegyvert, mondta halkan, és meghatottan a dramaturg, amikor ott állottak a nyitott sír fölött, és az első nyírkos, agyagos göröngyöket aládobálták a vén katona koporsójára. Én azt írnám a fejfájára, itt nyugszik az utolsó Nibelung. De mindegy, hogy odaírnám-e vagy nem, úgysem olvasná el senki. Az eső akkor is esett, kitartóan egyformán szürkén, mintha egy felhőgyászba öltözött szomorú édesanya valahol odafönt magasan siratná haldokló fiát, a földet. Peltek a hetek, szürkén, egyformán húztak át a város fölött akár a felhők. Néha egy-egy órára kisütött a nap, megcsillogtatta az ázott köveket, aztán újra összetömődött a köd, felhővé lett. Esett, esett az eső. Krista vidám szorgalommal tanonckodott a női szabászatnál, és terveket szőtt. Modellekről álmodott, és divatszalonról, amelyet valamikor ő vezet majd. A professzor szótlanul végezte a maga dolgát. Délután 4-kor pontosan megjelent a munkahelyén, elbeszélgetett a pallérokkal, időről, politikáról, árakról. Ismerték már a munkások is, tisztelettel köszöntötték, és barátságosan, és néha egy-egy szót is váltottak vele.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelné, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adó nem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak, különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatókat. A mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Jazz műsor. Egy olyan lemezre kanyarodok most rá, amelynek Halper László az igazi gazdája. Halper László egy elképesztő ismerettségem, barátom. Hát hagyd mondjam azt, hogy a gitáros, designer, ugye, aki újra gondol tárgyakat, hangszerekből, órákból, mindenféle dolgokból alkot új tárgyakat meg, és ezeket a tárgyakat éppen meg is lehet szerezni, akik tudják, hogy hol lehet ezeket meglelni, meg is vásárolják. Tehát szaxofonok, hangszerek, órák alakulnak át, élik újra az életüket más funkcióban. Szóval ennek is jó a gazdája. Mutatta meg nekem ezt a bizonyos Jimi Hendrix nyomán elindult új zenekarát, egykori új zenekarát, a Band of Gypsies Reincarnation, melynek ez az album ugye a 40 Years After címet viseli, tehát 40 évvel azután. A Jimi Hendrix számok feldolgozásait hallhatjuk, mert Halper Lászlónak a Jimi Hendrix ugye nagyon fontos, ugyan, hogy is fogalmazzam, tehát behatás volt az életében. Tehát direkt használtam ezt a furcsa szót, mert tényleg behatás. Egyszerűen Jimi Hendrix az teljesen meghatározta a Halper Lászlónak az életét. Ezen végül nem csak ő van így, nagyon sokan mások is. Ez a lemez pillanatokon belül indulni fog, és itt azért hallhatjuk Jackie Orszáckit, aki 2004-ben a beli koncerten még itt jelen volt a stúdióban, aztán meg is hat utána. Aztán Tátrai Tibort is halljuk, a Randy Brecker is fölbukkan. Na nézzük a zenekartagokat, akkor Halper László gitározik, Olá Péter bűgözik, Fekete István trombitál, de hogyan, Istenem, Hajas László dobol. És akkor a 11 felvétel az úgy néz ki, hogy ezek Jimi Hendrix szerzemények. If Six Was Nine az első felvétel, a Manic Depression a 2-es, a Purple Haze a 3-as, a Fire a 4-es, a Hey Joe az 5-ös, a Who Knows a 6-os, a 7-es, a Voodoo Child, utána a Crosstown Traffic a 9, a 8-as, a 9-es lesz a Prelude in E Minor, és a Medley, amelyben ugye a 10-es felvétel, amelyben több felvétel is van, az a A Little Wing, és a Third Stone from the Sun part, az az első része. És a 11-es felvétel, amely már a műsor végén lekeverésre fog kerülni, a Third Stone from the Sun part 2, az az második rész. Induljanak ezek a felvételek ebben a sorrendben, és a műsor végén jövök vissza.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Band of Gypsies Reincarnation 40 Years After című lemezét hallgathatták meg, melynek különleges vendége volt Randy Brecker. A lemez szerzői kiadásban jelent meg, ha jól látom 2013-ban, ez most nem annyira fontos. A lényeg az az, hogy az öttagú zenekar mellett itt volt ugye távolból egyébként, de Randy Breckert őt is hallottuk. A zenekar kulcs és leginkább megfejtő embere ugye Halper László gitáros, aki egyébként mint rádiós műsorvezető is nagyszerűen teljesít, és mégként íróként, zenész legendák néven különböző könyveket adott már ki. Tehát érdemes Halper László nevét így megjegyezni, ahogy van, és rákeresni az interneten, tevékenysége példaértékű. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A Tisza kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért, hangsúlyozták a közleményben. Ugyanakkor hozzátették, azt is ki kell mondani, hogy voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta. Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központ közleményben. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés. A legtöbb helyen szivattyúk segítségével végezhető a feladat, például a Szikrai Holt-Tiszánál és az Alpári Holt-Tiszánál, a Tiszadobi Holtágnál, a Tiszaugi Holt-Tiszánál, a Bodrog keleti holtágánál, a Tunyogmatolcsi Holt-Szamosnál, a Dabasi Túr János természetvédelmi területen és a Fokorú pusztavizes élőhelyen. A tolnai holtágak vízpótlása a Sió árvízkapu duzzasztásának köszönhetően gravitációsan megoldható. Az ezekre a területekre kivezetett víz mennyisége május 31-éig megközelítette a 8 millió köbmétert. Hamarosan újabb területeken lesz vízpótlás. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. Több százmillió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, tudatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez, népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A napokban a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói több mint 500 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót. A rajtaütéseken számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le, így például két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket, digitális formavágó, zsugorfóliázó, lamináló és címkedaraboló gépeket és mintegy 200 ezer hamis címkét. A gépek a napi 8 órás műszak alatt 27 ezer címkét képesek legyártani. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Gyártókat, vevőket hallgattak ki, valamint az előállításban, értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat. Közülük őrizetbe vettek 8 embert, 7 letartóztatását rendelte el a bíróság, a többi elkövető szabadlábon védekezhet.
1: Az időjárásról.
2: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy zápor zivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Jótékonysági koncert a Szent Teréz Jótékonysági Otthonban.
2: Összesen 35 gyerek, sajátos igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is.
1: Éjjel időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem.
3: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak.
1: Gyermeknapi rendezvények és a PUK Nemzetközi Fesztivál 22. kiadása.
4: Idén 2026-ban pont gyalakult, hogy a júniust, azt egy ilyen jó nagy gyerekeknek és bábos szakmai közegnek dedikált eseménysorozattal tudjuk kezdeni, hiszen a június 1-e a gyermeknap, amit minden évben megünnepelünk, ez hétfőre esett idén, és rögtön utána kedden, június 2-án kezdődik a 22. kiadása a PUK Nemzetközi Fesztiválunknak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nagyszőlősi Szent Teréz jótékonysági otthon rendszeresen nyújt hiánypótló és mindennapi segítséget a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára. Az intézmény munkatársai nem csupán a szakszerű korrekciós fejlesztésre, hanem a közösségépítésre és a társadalmi érzékenyítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Ezen törekvések jegyében a hétvégén egy nagyszabású jótékonysági koncertet és családi délután szerveztek, amelynek az adománygyűjtés mellett a legfőbb célja a fogyatékossággal élők elfogadásának erősítése volt. Erről az intézmény igazgatója Hosovska Adrien számolt be rádiónknak.
2: A hétvégén egy jótékonysági koncertet és családi napot szerveztetek nagyszőlősen a Szent Teréz jótékonysági otthonban. Kérlek, mesélj ennek a közösségnek az életéről, ennek a programnak a fontosságáról, így itt magatokról.
3: Ugye a Szent Teréz jótékonysági otthon nagyszőlősön helyezkedik el. Összesen 35 gyerek saját igényű gyermeknek nyújtunk napi segítséget, fejlesztési lehetőséget. A jótékonysági koncertünk, ez az első volt igazából, reméljük majd lesz folytatása is. A célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az embereknek arra, hogy mennyire fontos az, hogy a sajátos igényű gyerekeket is lássák, érezzék, hisz ők igazából ugyanolyanok, mint a többi ember, a többi gyerek, többi fiatal, csak nyilván másképp látják, másképp érzik ezt a mi kis világ. Világunkat. És igazából ez volt a fő célunk ezzel a koncerttel, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, hogy mennyire fontos is a sajátos igényű gyermekeknek a kis élete, a kis világa.
2: Meséljetek magatokról, 35 ilyen gyermekkel foglalkoztok napi szinten.
3: Igazából egész évben dolgozunk, a héten 5 napot dolgozunk, tehát hétfőtől péntekig van nyitva az intézményünk. A gyerekek hozzánk felváltva jönnek, tehát vagy egyénileg, vagy csoportos foglalkozásra jöhetnek hozzánk, ez vagy a szülők kérése, vagy mielőtt jönnek hozzánk, jelentkeznek, nyilván mi felmérjük a gyermeket, megnézzük a diagnózisát, és az alapján majd így összeállítjuk a neki illő fejlesztést. A gyerekek pszichológussal, korrekciós pedagógussal és logopédussal, defektológussal dolgoznak napi szinten. Ugye azt elmondtam, ahogy mondtam, hogy attól függ, hogy a gyermeknek mi a diagnózisa, és akkor így állítjuk össze az egyéni vagy a csoportos foglalkozás számukra. Nyilván nem mindenkinek van szüksége logopédusra vagy pszichológusra, tehát ki melyik szakemberhez jár és milyen foglalkozáson vesz részt.
2: Beszéljünk a képzésekről, nagyon fontos, hogy a fejlesztések elérhetővé váljanak a családok számára. Mik azok a területek, amiken az elmúlt években tudtatok fejlődni, és mik azok a szolgáltatások a fejlesztések tekintetében, ami nálatok elérhető?
3: Egy új dolog, ami 2 éve működik nálunk, viselkedés problémákkal küzdő gyermekekkel való fejlesztés. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik viselkedés problémával küzdenek, vagy autizmus zavarra, azoknak speciális ilyen egyéni fejlesztést, foglalkozást vezetünk különböző technikával. Ez a foglalkozás 40 vagy 50 percen, de van olyan, hogy 20 percig is tart, tehát attól függ, hogy a gyermek állapota milyen kedvvel jön, mert hogy nyilván minden nap a gyerekeknek igazából, hát azt nézzük, hogy milyen kedvel, meg hát hogyan érkezik hozzánk. Tehát az egyik, ez a mi új dolog. A képzéseket ugye folyamatosan fejlesszük magunkat, a mi szakembereink is folyamatos képzéseken vesznek részt. A logopédusunk nyilván diplomás logopédus, de minden évben részt vesz ilyen fejlesztéseken, online továbbképzéseken. A pszichológusunk itt szint, és én jó magam, mint vezetőként is elvégeztem egy ABBA technikusi képzést Budapesten, és ennek köszönhetően tudok a viselkedés problémás gyerekekkel foglalkozni.
2: Kik azok a családok, akik megkeresnek benneteket? 35 élettörténet, 35 család, és azt elmondhatjuk, hogy óriási mencsvára vagytok sok esetben a családok számára, akár a fejlesztések miatt, akár az idő miatt, amit esetlegesen tudtok mentesíteni otthon a családok esetében. Mennyire fontos az, hogy legyetek elérhetőek ezeknek a családoknak?
3: Hát szerintem nagyon fontos. Ugye a legtöbb család, aki hozzánk kerül, ők a helyi családok, nagyszülős vagy nagyszülősi járásból lévő családok, de vannak, és egyre többen vannak belső Ukrajnából érkező családok is. Tehát ők, akik ide kerülnek, sajnos nem tudnak, olyan helyzetből jönnek, nehéz helyzetből, olyan helyzetbe, egy új helyzetbe jönnek ide, és így hozzánk kerülnek, jönnek segítséget kérve.
2: Mesélkélek erről a napról, nagyon sok kacajt, mosolyt és nevetést is láthattunk, a gyerekek maguk is felléptek a színpadon.
3: Így igaz, hát erre a nagy napra egy fél évet készültünk a gyerekekkel, tehát nagyon-nagyon vártuk. A gyerekek nagyon izgultak, de azt elmondhatom, hogy nagyon szép volt a nap. Elsősorban nyilván ők szerepeltek, tehát ők voltak az első fellépőnk, a 35 gyerek, egy kis dalocskával, gitáros kísérettel kezdtük az egész napot, és a helyi zenészeket, valamint jótékonykodókat meghívtunk, akik nagyon szívesen jöttek, nyitott szívvel, fogadták el a meghívásunkat, és itt voltak velünk ezen a napon. Tehát egy kis kamasz zenés csoport, fiúkból álló zenecsoport volt, akik énekeltek, szintén gitáros, dobos kísérettel. A Benei Néptánc csoport is csatlakozott ehhez a jótékonysági koncerthez. 20 fiatal gyerek táncolt magyar néptáncot. Ők is nagyon, amikor meghallották, hogy lesz ez a koncert, azonnal nem gondolkodva igent mondtak a felkérésre. Emellett helyi tanárok a zeneiskolából, tehát ők is felléptek, valamint az egyik helyi tanárnő, aki a zeneiskolában tanárnő, ő felkészített két hozzánk lévő gyereket, egy ikerpárt és egy autizmussal élő kisfiút, külön számmal, tehát az egyik kisfiunk ő gitározott egyénileg, és egy ikerpár testvérek, szintén az édes testvérükkel, aki nálunk dolgozik, ő nálunk a logopédus, és két sajátos igényű testvére van, akik hozzánk járnak, ugye, ahogy mondtam, ők is felléptek külön egyénileg.
2: Jótékonykodásról is szólt ez a program, kinek gyűjtöttetek, miért volt kihelyezve a persely?
3: Így igaz, hát a mi intézményünk, tehát a hozzánk járó gyermekek részére, mivel sajnos a háború kitörése óta érezzük azt, hogy egyre kevesebb a támogatónk, hogy nem is az, hogy egyre kevesebb, inkább azt mondom, hogy sok helyre kell a támogatás. És ugye ebből kifolyólag mi így nehezebben tudunk hozzáférni támogatásokhoz, mivel mi teljesen egy önálló intézmény vagyunk, nem államilag támogatott, tehát pályázatokból, támogatókból tartjuk fent az intézményt, úgyhogy ez is célunk volt ezzel a koncerttel, hogy tudjunk egy kis anyagi támogatáshoz jutni ezáltal.
2: Akik hallják ezt a beszélgetést, milyen formában támogathatnak benneteket, milyen dolgokra van igazán szükség, vannak-e fejlesztési igényetek, mi az, amire a következő időszakban gondoltok akár a fejlesztések területén?
3: Nagyon nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményünket, mivel egyre több a hozzánk jelentkező gyermek, így kicsi az intézményünk ehhez. Tehát egyik nagy álmunk az, hogy bővítsük az intézményt, ehhez nagy támogatásra lenne szükségünk, valamint a gyerekeknek nagy hiánya van az udvaron speciális játszótér. Tehát ez is ez egyik nagy álmunkhoz tartozik, és én úgy gondolom, hogy ez hamarosan majd be is következik, hogy meg tudjuk ezt valósítani. Emellett mi korábban lovas terápiával is foglalkoztunk, tehát vezettük a gyerekeket lovas terápiára, de sajnos az anyagi problémáink miatt ezt most nem tudjuk támogatni a gyerekeknek. Úgyhogy ez is célunk, meg további, igen, ilyen álmunk, hogy folytathassuk-e a lovas terápiát a gyerekeknek, mivel látjuk a változást, és látjuk, hogy tényleg szükség van erre.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad ezt a napot, és hogy bemutattad a Szent Teréz közösségi központnak a munkáját, működését. Hol lehet benneteket elérni, esetlegesen több információt kapni a szolgáltatokról, munkátokról, életetekről?
3: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tehát a Facebookon megtalálhattok, van egy nyitott csoportunk, Szent Teréz Jótékony Segi Otthon a neve. Mi elérhetők vagyunk, tehát meg lehet nagyon könnyen minket találni, valamint Nagyszőlősön a Tulipán út 62-ös házszám alatt helyezkedünk el.
2: Nagyon szépen köszönjük, itt voltál velünk, sok erőt és áldást kérünk az életetekre, munkátokra, és feljük a hallgatók figyelmét, amennyiben van lehetőségük, támogassák a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthonnak a munkáját.
1: Az elmúlt percekben Hosovszka Adriennel, a Nagyszőlősi Szent Teréz Jótékonysági Otthon igazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Éjjel időutazás a Kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatot középiskolások számára a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem. A pályázat eredményhirdetését és értékelését a napokban tartották meg. A zsűri részéről dr. Szatmári Emiliát, az Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézetének egyetemi docensét kértem arra, hogy értékelje a beérkezett pályamunkákat. Bódisz Attila interjúja.
2: Hát, ahogy az egyik dolgozatíró megfogalmazta, hogy lépést kell tartani a világgal, tehát hogy sem a humántudományok, sem a teológia nem teheti meg azt, hogy nem vesz tudomást a mesterséges intelligenciáról, és ehhez képest gondolták ki a kollégáim ezt a tudományos, fantasztikus, vagy már nem is annyira fantasztikus, hanem itt van a valóságban, határán egy ilyen esszé pályázatot kimondottan középiskolás diákoknak. Hogyha nem csak az AI-t kell ebben a definícióban magyarázni, hanem azt is, hogy miért középiskolás diákoknak, akkor azt fontosnak tartanám elmondani, hogy ez az egyetemnek egy úgynevezett harmadik missziója, amikor az oktatáson és a kutatáson kívül kapcsolatot épít a társadalom más szereplőivel, nem akadémiai szereplőkkel. Ez a tudásközvetítés, ez a tehetséggondozás, ez az egyetemnek magának is egy láthatóbbá tétele abban a régióban, ahol működünk, vagy kimondottan a régió iskoláival, középiskoláival való kapcsolatfelvétel, vagy éppen a felsőoktatásnak és a közoktatásnak a közelebb kerülése, ez mind-mind az egyetemünk harmadik missziójának is mondható.
3: Mi volt a tartalma a pályázatnak?
2: Két témakörben hirdettük meg ezeket az esszéket. Az egyik, hogy képzeljék el, hogy Kossuth a reform országgyűlések egyikén felszólal és érvel a mesterséges intelligencia mellett, vagy ellen, vagy mindkettő. Ezek elég dialektikus felállásban születtek meg ezek a dolgozatok. A másik téma pedig, hát az egyetemünk egyik leghíresebb professzorának, Kövi Sándor professzornak a személyét kapcsolta be itt a pályázat témájába. Kövi professzor úr érveljen a mesterséges intelligencia mellett vagy ellen, hogy annak van-e szerepe a közoktatásban.
3: Egy ilyen esszé pályázat azért sokféle módon megközelíthető. Amikor meghozták a döntést, hogy kik is legyenek, milyen sorrendben, vagy kik kapjanak díjat, milyen szempontok alapján határozták meg ezeket a, hogy mondjam, érveket, hiszen tényleg egy esszé pályázaton nagyon sokféle módon lehet megközelíteni.
2: Igen, nem volt egyszerű feladatunk, 13 pályamű érkezett, ebből 11 készült a Kossuth reformkori beszéde, és 2 a Kövi professzor úr érvei, vagy ellenérvei témakörben. Ezen belül is például az egyik debreceni gimnáziumból 7 diák érkezett, ugyanaz volt a felkészítő tanáruk, tehát eléggé egyrugóra járt a diákoknak a gondolkodása, de mégis megpróbáltunk valamilyen szempontot Lapis József kollégámmal, a zsűri másik tagjával mégiscsak fölállítani. Először is fontos volt az a szempont, hogy reflektálnak-e a diákok önmagukra, hogy az ő életükben mit jelent, és ennek összefüggésében vajon mit mondanak Kossuth, mit üzennek Kossuth a mindenkori diákoknak, fiataloknak, értelmiségieknek, stb. Reflektálnak-e önmagukra? A másik szempont az volt, hogy a dolgozatban megjelenik-e Kossuth kapcsán az ő pataki beágyazottsága, az ő pataki jogászévei, és nagyon szépen, szinte mindegyik dolgozatban előjött, hogy ő bizony azt tanulta Sárospatakon, hogy a tudománynak és az etikának milyen fontos szerepe van az ember életében, és mind a kettő kulcskérdés tulajdonképpen a mesterséges intelligencia használatához. Ugyancsak szempont volt, és figyelembe vettük, hogy milyen a történeti beágyazottsága És ez is zseniális volt, mert a diákok szépen végigvették, ahogy Kossuth érvel amellett, hogy a vasútfejlesztés, a gőzmalmok megjelenése, a hajózás, a hídépítés, ez is egy nagyon szép gondolat, hogy mit is jelent a híd, kicsit ilyen metaforikus hasonlatképpen, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövendővel. Tehát, hogy ezek a történeti beágyazottságok mind megvoltak, és ezek sorába illesztették be a mesterséges intelligenciát is. És hát ugye nyilván a reformkori országgyűlések haladó politikusai mind amellett érveltek, hogy ezek a innovációs és infrastruktúrális fejlesztések szükségesek. Tehát zömében, bár dialektikusan jelent meg a lehetőségek és a veszélyek, az előnyök és a hátrányok a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de mégis arra futottak ki ezek a dolgozatok, hogy ezek a diákok nagyon optimisták, pozitivisták és idealisztikus elképzeléseik vannak arról, hogy hogyan fogjuk jóra használni a mesterséges intelligenciát. Voltak, akik még nagyobb történeti távlatokat jelenítettek meg a dolgozatban, egészen onnantól, hogy az ember a tűz használattól, a kerék használaton át, az elektromosság megjelenésév keresztül hogyan jut el a mesterséges intelligenciáig. Tehát volt nyilván egy ilyen történeti beágyazódása is, és hát nyilván, mivel ez egy esszé pályázat volt, nyilván az esztétikai szépségét is igyekeztünk figyelembe venni ezeknek a dolgozatoknak.
3: Mi volt a tétje ennek a pályázatnak? Mi volt az a jutalom, amit kaptak ezért a teljesítményért a diákok?
2: Hát nagyon szép könyvjutalmak, hadd legyenek ezek az elsők, mégiscsak az egyetem falai között beszélgetünk erről, de emellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak, és emellett egyébként, hogyha már beszéltem arról, hogy harmadik misszió is hogyan jelenik meg az egyetem a régióban, esetleg, hogyha valaki hozzánk szándékozik jönni továbbtanulási szándékkal, akkor néhány pluszpontot is jelenthetett egy eredményes pályamunka benyújtása.
3: Nem feltétlenül megnevezve a győzteseket, de mely körből kerültek ki a legjobbak? Honnan érkeztek a legjobb pályamunkák?
2: Külön értékeltük a két témát. Nagyon nehéz dolgunk volt a 11 nagyszerű Kossuth beszéddel kapcsolatban. Sokat is vívódtunk a kollégámmal, hogy állítsuk föl a végső sorrendet, és még utána is azon gondolkodtunk, hogy lehetett volna esetleg másképpen is, mert nagyszerű, tényleg nagyszerű pályamunkák érkeztek be. Külön értékeltük a Kossuth beszédeket, és külön értékeltük a Kövi intelmeit a pedagógiában, az oktatásban, nevelésben, mesterséges intelligencia korában. Hát a Kossuth beszédekből természetesen minden díjat ki tudtunk osztani, ott a 11 pályamunkából, sőt, kétharmadik díjat is megítéltünk, illetve külön díjra is javasoltunk egy dolgozatot, mert tényleg nagyon jók voltak, és nagyon szerettük volna, hogy minél többen érezzék azt, hogy pozitív visszajelzés érkezik az ő munkájukra, és érdemes gondolkodni ilyen kérdésekről. A Kövi témában ugye két pályázat érkezett, ott első díjat nem ítéltünk meg, második díjat osztottunk ki, illetve volt egy zseniális pályamunka, de ott nem voltunk biztosak benne, hogy mennyi volt a maga a mesterséges intelligencia munkája, és mennyi volt a saját szellemi kútfő. Ezért őt külön díjra javasoltuk. Ott egyértelműen a vizuális elemekből le tudtuk szűrni, tehát hogyha van Köviről, Csokonairól, Kossuthról korabeli hiteles ábrázolás, akkor nem értettük, hogy miért kell AI-jal generálni az ő képeiket, és ezért ugye az egész egy kicsit kérdőjelessé vált, de egyébként maga a gondolatisága meg annak is remek volt, ezért külön díjat mindenképpen javasoltunk számára.
3: Még annyit talán érdemes elmondani, hogy Debrecent említettük, de hogy honnan, milyen városokból, intézményekből érkeztek még pályamunkák?
2: Igen, a településnevek is izgalmasak, de azt is hadd mondjam el, hogy nem csak egyházi iskolákból jöttek diákok, hanem állami intézményekből is érkeztek hozzánk pályázatok. Tudomásom szerint a Debreceni Gimnázium sem egyházi iskola, de egyházi iskolákból is küldtek be dolgozatokat, például innen a szomszédos intézményből, a Református Gimnáziumból is volt pályázó, illetve a Vai Miklós szakképző iskolából is nagyon értékes munkát kaptunk. Ugyancsak egyházi iskolából pályázott valaki a Kazincbarcikai Református Oktatási Intézményből, illetve, hát lehet, hogy a teljesség igénye nélkül mondom, de például egy miskolci szakképző és szakközépiskolából, a Szent Páli Kereskedelmi Szakképzőiskolából is kaptunk pályázatot, talán a teljesség igénye nélkül.
1: Az elmúlt percekben Bódisz Attila interjúját hallhatták. Az AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival címmel hirdetett tanulmányi pályázatról. Three brothers in a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra a bábok és a varázslat kapják a főszerepet a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválon a Kincsesvárosban június 2-a és 5-e között. A rendezvény ideje alatt a PUK Báb Színház székhelyén, a Román Nemzeti Színházban, a Zeneakadémián és a Magic Puppetben láthatnak előadásokat az érdekel.

0: Gondoltunk, hogy ez így jó nyárindító lesz, és jó alkalom arra, hogy összehozzuk a közönségünket, és a szakmát is meghívjuk ide Kolozsvárra, és megnézzük, hogy mi a 25-26-os év friss termése.
1: És 1-én kezdődik, és 5-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy több napos programokkal várjátok a gyerekeket, szüleiket és a felnőtteket is.
0: Így van, minden évben igyekszünk a gyermeknapi rendezvényen kifejezetten szabadtéri rendezvényre hívni az érdeklődőket, ahol a kicsik és nagyok családi programokon is vehetnek részt akár, és bábelőadásokat is nézhetnek, koncerteken is részt vehetnek, foglalkozások is várják őket, úgyhogy igyekszünk megszólítani a kicsiket is, szülőket, nagyszülőket, kísérőket, bárkit. És hát ez, amit mindig mondani szoktunk, illetve hát én személyesen nagyon szeretem azt gondolni, hogy elérhető ez a nemes cél, hogy a bábszínházat kicsit visszaadjuk a felnőtteknek is, és értse, és úgy érezze a közönség is, hogy felnőtt közönségnek is igenis van helye a bábszínházban, és a mindenféle bábművészet minden formáját lehet élvezni akár felnőttként is, amit a fesztivál alatt igyekszünk is picit megmutatni.
1: Mi volt a fő szempont idén? Hogyan állt össze a program?
0: Idén igyekeztünk talán picit nagyobb hangsúlyt fektetni a hazai bábjátszásra. Idén talán több hazai bábszínház, bábtársulat, függetlenek és államiak egyaránt vesznek részt a nemzetközi fesztiválon, és nagy örömünkre szolgál az, hogy sikerült idén a nemzetközi fesztiválra az UNITER jelölt előadásokat az animációs és gyermekszínházi kategóriában, úgyhogy mindhárom jelölt előadástól lesz majd a fesztivál ideje alatt.
1: Melyik lesz a kedvenced? Persze tudom, hogy ilyet nem szabad kérdezni egy szervezőtől.
0: Igyekszem nem is választani kedvenced, de hát nyilván mindig vannak az embernek a szívéhez közelebb álló előadások, de hát inkább mondanék egy pár kategóriát, vagy kategóriákat, amik így mindenképp érdemesek. Nyilván a mi a Pukbáb Színház is több előadással készülünk a fesztiválra, így a Magyar Társulattól a Harisnyás Pippi és a Körösi Csoma Sándor Csodálatos Cselekedetei lesz látható, illetve a Román Társulattól a Dracula, Szörnyeteggé válásom története című előadás, ami egyébként jelölt is volt az említett animációs és gyermekszínházi kategóriában az Uniteren. De jönnek egyébként, van néhány külföldi vendégünk is, Dániából, illetve Hollandiából, nagyon izgalmas előadásokkal. Egyébként, mint minden évben igyekeztünk most is többféle műfajt megjelentetni, felvonultatni a fesztiválon, így marionettet is láthatnak a nézők, de akár a klasszikusabb értelememet, asztali bábokat, kesztyűs bábokat, illetve még fontosnak tartom megemlíteni Sarkadi Bence, világhírű marionettművészt, aki már ismerhet egyébként a kolozsvári közönség is, hiszen több alkalommal részt vett még a Vándorpók utca színházi fesztiválon is, és a nemzetközi fesztiválunkon is. Idén a Világjáró Marionettek című előadásával érkezik hozzánk, és egy marionett animáció mesterkurzust is tart majd a fesztivál résztvevőinek.
1: Láttam, hogy lesznek műhelyi foglalkozások is a sétatéren. Ez mit fed magában? Megmutatjátok, hogy hogyan működik, hogyan jön létre egy előadás?
0: Egyébként az aspektus, illetve az, hogy a színfalak mögé nézünk kicsit, és itt láthatják azt, hogy testközelből milyen a bábszínház, vagy milyenek ezek az alkotók, akik ebben tevékenykednek, az egyébként az egyik, talán mondhatom, hogy célja is a gyermeknapi rendezvénynek, hiszen több Vándorló utca színházi előadás is lesz, ahol tényleg szemtől szemben állhatnak majd a művészekkel a gyerekek. És a foglalkozásokon is többféle olyan programmal készülünk, aminek picit a gyerekek is kézműveskedhetnek, akár lesz arcfestés, mint minden évben, ez egy nagyon népszerű programpont szokott lenni mindig, úgyhogy reméljük, hogy mindenki megtalálja majd, amivel méltóképpen ünnepelheti a gyermeknapot.
1: És a gyermeknapon kívül mit jelent számotokra ez a fesztivál az idén?
0: Azt hiszem, hogy idén különösen rögös volt az út, amíg eljutottunk a végső programhoz, akár a formátumhoz, és nagyon sok munka van benne, de hát ez nyilván mindig minden évben hosszú-hosszú tervezés-szervezés. Talán idén azt tudom kiemelni, hogy egy másfajta találkozás a kollégákkal, és remélem, hogy a közönséggel is, és tényleg külön öröm az, hogy idén ilyen sok hazai alkotótársat, művészt tudtunk meghívni, és tudunk így együtt lenni. És hát ez nem csak számunkra, nem csak a szakma számára egy jó tapasztalatcsere, és megmutatása annak, hogy ki mivel is foglalkozik így a hétköznapok során, hanem a közönségünknek is egy nagyon jó alkalom arra, hogy picit beleláthasson abba, hogy mi történik Kolozsváron kívül, és hogy közösen tudjunk örülni.

0: ezeknek az izgalmas produkcióknak.
1: És hamarosan kezdődik is. Jelenleg hol tart a szervezés?
0: A szervezés jelenleg, azt hiszem, nagyjából mindenhol megszokott utolsó hajrában picit káoszos, picit már mindenki fáradt, de igyekszünk még így az utolsó 100 méteren minden olyan dologra figyelni, ami majd megkönnyítheti a hétnek a minél gördülékenyebb lemenetelét.
1: A Báb Színház világa mit hoz nektek? Ez egy kicsit személyesebb kérdés. Te hogyan kerültél a Báb Színház világához közel?
0: A Báb Színház világa ez tényleg egy nagyon, nagyon érdekes világ, és azt gondolom, hogy sajnos sok szempontból kevéssé jut az embereknek az eszébe, hogyha a színházról, színházművészetről gondolkodnak. Azért is mondom, hogy sajnos, mert ez egy nagyon fontos közeg, egy nagyon fontos, talán mondhatjuk azt is, hogy ugródeszka, hiszen azért ez egy felelősség is, hiszen olyan anyagokat kell, olyan előadásokat kell a gyerekeknek megmutatnunk, amikkel majd az ő nézőségük megalapozódik valamilyen szinten, és hát figyelni arra, hogy ezek a világok, amik így megteremtődnek egy-egy előadással, vagy a Báb Színházban való létezésükkel, azok tudjanak olyan termékeny közeget biztosítani, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, hogy azt érezzék, hogy itt tudnak tudást szerezni, ami talán a hétköznapokban nem annyira egyértelmű, és egy olyan izgalmas részvétel tud lenni a gyerekek számára, ami által nagyon sok képesség is fejleszthető.
1: Olykor azt is vettem észre, hogy a felnőttek sokkal jobban tudnak szórakozni egy-egy előadáson, mint a gyerekek. Vajon miért?
0: Ez egyébként az egyik nagyon nagy örömünk, amikor azt látjuk, hogy a felnőtt közönség is élvezi az előadást, a felnőtt közönség is nagyon be tud vonódni, és egyébként tényleg ez van, hogy nagyon sokszor minket is meglep, hogy milyen őszinte reakciók jönnek a felnőtt közönség részéről is, mert ez egyébként a Báb Színháznak azért egy sajátossága, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly és nagyon őszinte visszajelzést és kritikát kapunk az esetek többségében, mert a gyerekek a legőszintébb nézők, tehát hogy tőlük aztán mindig megkapod, amit érdemelsz, illetve amit ők látnak, és azt sokszor ilyen csodálatos módon tudják megfogalmazni, és olyan dolgokat is kiemelnek, amikre lehet, hogy mi nem is gondoltunk. Viszont tényleg sokszor találkozunk azzal is, hogy a felnőttek kicsit el tudják engedni a prekoncepcióikat, és tudnak kicsit más szemmel nézni ezekre a történetekre, és ők is meg tudnak látni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy egyébként nem olyan sűrűn a mindennapokban.
1: Hány részvevővel szoktatok számítani, akár az gyereknapi programmal, vagy a fesztivállal kapcsolatosan, azaz szükséges-e a regisztráció az előadásokra?
0: Nem szükséges a regisztráció. A június 1-i gyermeknapi rendezvényre minden programponton ingyenes a részvétel. Ugye szabadtéren történik, a sétatér környékén, a kaszinó előtt lesz egy színpad. Illetve a PUK Nemzetközi Fesztiválon pedig mindig az adott helyszínen egy negyed órával, 20 perccel az előadások kezdete előtt lehet majd jegyet vásárolni. Biztatnék mindenkit arra, hogy aki egy kicsit is kíváncsi, érdeklődik a bábművészet iránt, vagy csak szeretne egy jó történetet látni, vagy valami olyan vizuális dologgal találkozni, amit nem biztos, hogy gyakran van lehetősége, az biztatok arra, hogy látogasson el akár a sétatérre június 1-én, akár a PUK Báb Színházba, a Zeneakadémiára, a Román Nemzeti Színházba, vagy a Magic Puppetbe, ezek lesznek a PUK Nemzetközi Fesztivál helyszínei, mert mi nagyon sok kalandra és izgalomra számítunk, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk.
2: Az elmúlt percekben Csok Brigittával, a kolozsvári PUK Báb Színház irodalmi titkárával beszélgettünk a 22. PUK Nemzetközi Fesztiválról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú, légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS gyermekfalu alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS gyermekfalu alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS gyermekfalu alapítvány részére utalták át. segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlő ültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
0: Az időjárásról.
1: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu. A Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémánt díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták. Ladányi Rolanddal, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Az idén is egy újabb siker után vagyunk már. Marketing gyémántdíjat sikerült a Mirehunak nyernie. Ebben van Város Marketing gyémántdíj és Normál Marketing gyémántdíj, tehát két irányban is pályáztunk. A Város Marketing pályázataink voltak a sikeresebbek, tehát összesen 5 darab ilyen gyémántot szereztünk. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Ez az országban az egyik legrangosabb marketing elismerés, tehát hogy tényleg ez a csúcsa így a marketing versenyen, tehát ez egy nagyon nagy elismerés.
3: A Városmarketing és a Marketing Gyémánt díj között esetleg milyen különbség van akkor, ha már így két díj is szóba került?
2: Hát külön van választva az önkormányzatoknak, mint Városmarketing eszközökhez kapcsolódó marketing, és igazából olyan pályázatokkal lehet bemenni, ami a helyi lakosságot érinti. Hát van egy Városmarketinget erősítő, a város jóképét erősítő üzenete. És hát nekünk nagyon sok ilyen projektünk van, ez volt az egyik vonal, a másik pedig klasszikus, mondjuk az, hogy vállalati marketing, ami az elkülönül egy város marketingtől, amikor a cég a saját tevékenységének a szép oldalát próbálja bemutatni egy pályázatba. Tehát alapvetően itt válik szét a kettő pályázati út.
3: Mivel nyertek, illetve mivel indokolták, hogy miért is kapták meg ezeket a díjakat?
2: A pályázataink fókuszában azért a legkiemelkedőbb múlt évi projektjeink voltak, ez mindig az előző évről szól értelemszerűen, tehát a múlt év kiemelkedő projektjeit vittük mi is, és hát ebből sikerült tényleg többbel is, leginkább a fókuszban az 5 díjból, azért 3 díj az a múlt évi európai hulladékcsökkentési hetes kampányunkhoz kötődik, ahhoz kapcsolódó akciók voltak olyan sikeresek, hogy Városmarketing díjat érdemeltek.
3: Milyen érzés, hogyan fogadta itt a munkaközösség vezetőként, mennyire örülnek a gyémántoknak?
2: Hát ez megint egy nagyon pozitív visszajelzés, és azt gondolom, hogyha egy picit ránézünk a projektekre, hogy mi is volt az, ami sikert hozott itt, akár a Planet V, ami egy gömb installációnk volt, egy régi gömbmászókából készítettünk egy kiállító termet, amivel jártuk a város, rengeteg emberhez el tudtunk jutni. Vagy ennek volt a másik verziója, ez a mobil showroom, amikor egy kis terautóból rendeztünk be egy kiállító termet, iskolákba mentünk be, tehát egy más réteget céloztunk meg, és a hulladékcsökkentési héten tudtunk menni és edukálni. Tehát egy egyedi volt, ez is egy autóval csináltunk egy ilyen kis kiállító termet, és tényleg nagyon sok fiatalhoz el tudtunk jutni. De hát ilyen nyertes akciónk volt, van a Talpalatnyi Hulladék podcastünk, ami egy kicsikét próbálja élet vitelszerűen bemutatni a hulladékgazdálkodást, és ennek volt ráadásul egy külön kiadása, amit az Európai Hulladékcsökkentési Hétre időzítettünk így az elektronikai hulladékokkal kapcsolatban, tehát hogy ez a kampány azért nagyon-nagyon sok minden az, ami betevődik, és volt még egy programunk, ami minden évben megrendezésre kerül, ez pedig a makukáció, amikor is rengeteg iskolás gyermeket hozunk be a telephelyünkre, és egy napra itt az övéké a tér, és rengeteg hazai foglalkoztató, fenntarthatósággal, környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással foglalkoztató, aki itt van, és hát egy élménynapot nyújtunk a gyerekeknek, és ő volt a negyedik város marketing díjunk, és hát pályáztunk a cég marketinges fronton is, ez a klasszikus marketing díjon, ahol magával ez a teljes kampánnyal, ami felépült, ami elkezdődött tavaly nagyjából áprilistól november végéig, ez az Európai Hulladékcsökkentési kampányunk, és az lett a marketingdíjnak a nyertese.
3: Beszéljünk a marketingdíjasról, ez a kampány hogyan épült fel, mekkora munka volt?
2: Hát ez eddig legkomolyabb kampányunk volt, nagyon komoly elérésekkel, tehát így a social médiával együtt nagyjából 1,2 millió embert értünk el. Itt az észak-magyarországi régióra lőttünk, tehát ez nem csak egy ilyen nagyon lokális kampány volt, hanem ez egy ilyen régiós vagy regionális kampány. Hát ez a kampány, ez az Európai Hulladék Csökkentési Hétnek a győztese is lett, tehát itt a vállalkozás kategóriában mi mozgunk, sikerült az első helyezést elnyerni, és ezt Európába is nevezték az Európai Díjra, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok munkánk volt benne, nagyon sok embert tudtunk elérni, és nagyon látványos volt az installációknak köszönhetően, egy nagyon látványos kampányunk volt, akár a GÖM, tehát itt a Planet Fee, vagy alapvetően volt egy rilágy kiállításunk is, ahol elektronikai hulladékokból készítettünk lámpákat, és azokkal forgalmas helyeken itt a plázába, egyetemen, ahol nagyon sok ember fordul, meg oda tudtuk kivinni, és megmutatni mindenkinek, hogy van egy út még a hulladékoknak is.
3: És a Planet V, akkor az még ehhez kapcsolódik, mint kampány elem, ugye ez pedig Városi Marketing Gémen díjas lett. Erről mit lehet tudni?
2: Hát ő a gömbünk, ez a régi gömbmászóka, ami egy egyszemélyes kiállítóterem, ahol belül infópaneleket helyeztünk el. Nagyon rövid tömör információkkal, mert azt látjuk, hogy senki nem fog beállni és fél órán keresztül olvasni. És nem is ez a cél, hanem rövid tömör, sokkoló üzeneteket próbálunk kirakni a falra, hogy a gondolatokat el tudjuk inteni, és hát ez a gömbnek ez volt a funkciója. Kívülről, amiatt oda csalogassuk az embereket, elektronikai hulladékkal vontuk be, csillárok voltak rajta világításként. Tehát egy nagyon érdekes történetet járt be, tehát a helyi, sőt én azon, hogy az országos közösségi média fronton is ez robbant. Tehát itt voltak UFO bejelentések, mert úgy nézett ki hajnalban, mintha egy UFO szállt volna nem Miskolcon. Egy nagyon látványos és egy jó pofa dolog volt, és tényleg ez egy óriási sikert hozott.
3: A mobil showroom, ugye még az is ehhez kapcsolódik, az hogyan alakult ki, annak az ötlete, hogyan is fejlődött ki, és miként lett a teherautóból egy showroom?
2: Hát azt tudtuk, hogy a gömbünk azért korlátozott helyidő függvényében, és rengeteg iskolai megkeresésünk volt. És azért egy iskola udvarra bevinni egy ilyen nagy kiállítást, egy ilyen gömböt, leparkolni, ledarúzni, azért egy nagyon komoly méretet jelentett. Akkor azt gondoltuk, hogy ez nagyon jó, de hát nem tudjuk odavinni mindenhová. De ennek megcsináltuk a mobil verzióját, amikor a gömbből egy autó lett, aminek a belsejébe ugyanezeket az információkat, paneleket vittük fel, az oldalra kicsit berendeztük, vittünk ilyen felújított bútorokat, elektronikai termékeket, és ezzel ki tudtunk menni nagyon-nagyon sok helyre, tehát iskoláról iskolára tudtunk menni, tehát azt a korosztályt is el tudtuk érni, mentünk szünetekbe, ki tudtak jönni a gyerekek, tehát arra a napközben nekik nem lett volna lehetőség, amikor a gömb mondjuk a város forgalmas pontjain volt, mert hát igazából akkor ők iskolában voltak, és mi oda tudtunk menni, és kvázi házhoz vittük így az információkat.
3: Hány iskolába sikerült eljutni, illetve hogyan fogadták az iskolák ezt a fajta edukációs programot?
2: Minden nap ment több helyszínre a teherautónk, de a gyerekeknek maga a hulladék az ez mindig egy óriási élmény, és mindig új elemként kezelik, mindig új dolgot viszünk, és viszünk felhívó eszközöket, akár itt a lámpákat is, amivel a figyelmet tudjuk oda irányítani, és akkor el tudjuk mondani nekik, el tudunk velük beszélgetni, hogy akkor ezzel mi a baj, hogyan lehet ezt megelőzni, és hát alapvetően a célunk ez, hogy egy ilyen személyes kontaktusban tudjunk velük beszélgetni, mert velük a legkönnyebb. Tehát náluk megy át a legegyszerűbben, tehát ha azt mondjuk, hogy ez így van, akkor ők el is hiszik nekünk. És nincsenek kételyek, mert nagyon sokszor már a felnőtteknél ezt tapasztaljuk, amikor kitelepülünk, azért mindenkinek van sokkal markánsabb véleménye, vagy amit hallott, ezek a városi legendák, és hát akkor mindenkivel beszélgetni kell, helyre kell tenni, hogyha valami nem igaz. A gyerekeknél ez sokkal egyszerűbb. Tehát ott én azt gondolom, hogy ez nagyon jó irány, mi itt a hétköznapokban is használjuk, hogy próbáljuk a jó gyakorlatokat átadni, mert utána sokkal egyszerűbb lesz a jövő.
3: A talpalatnyi hulladék mezítlábas podcast is ugye Gémán díjas lett. Erről mit lehet tudni, ez hogyan indult el ez a podcast?
2: Hát ez nagyon fontosnak gondoltuk, hogy úgy tudjunk a hulladék gazdálkodásról beszélni, mint egy hétköznapi ember is megért. És hát ebből lett egy ilyen podcastünk, ami alapján egy videó, a videós alapon működik. Különleges létesítményekben megyünk be, ülünk le és beszélgetünk. Tehát akár egy hulladék lerakó teteje, akár egy hulladékválogató mű, de volt, amikor felültünk kukás autóra és hulladékot gyűjtöttünk. Nagyon fontos, hogy ezt a tevékenységet, ezt egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, hogy bele tudjanak látni ennek a nehézségeibe, szépségeibe, meg a valóságba is, hogy alapvetően mi ezt hogyan végezzük, milyen gondjaink vannak, milyen problémáink vannak, mivel szembesülünk, és ez a podcast sorozat igazából erre ad lehetőséget. Hogy nyíltan, őszintén tudunk beszélni a hétköznapokról, a problémákról, mit látunk, mivel mi a baj, min kellene változtatni, amivel próbálunk egy másik célközönségnek érdemszerűen, nem a gyerekek hallgatják a podcasteket, de egy másik célközönséget is megtámadni. nagyon fontos, hogy a rétegeket próbálunk mindig megszólítani, minden réteget így a társadalomban, mert mindenkihez más csatornán tudunk eljutni, azért azt látjuk és tudjuk. Ezért van az, hogy nagyon sok rétű a kommunikációnk is. Tehát nem csak egy csatornán kommunikálunk, hanem a lehető legtöbben, és ebből a podcast is egy ilyen vonulat, ami egy kicsit ilyen viszonylag újabb, de hogy próbáljuk ezt is így mozgatni, és hát van egy képi része is, hogy az ember láthatja, hogy hol van, beleláthat egy kicsit így a kulisszák mögé. Másrészt meg olyan információk jutnak el, ami egyébként a hétköznapokban nem feltétlenül sztorizgatunk, hogyha van, tehát olyan különleges dolgok is megjelennek így a podcastban, ami egyébként hivatalosan nem kerülnek ki.
3: Podcast során mi volt esetleg a legkülönlegesebb, vagy a forgatás során volt olyan történet, ami különleges volt, és előkerült, és esetleg napvilágot látott?
2: Egyik más, tehát más területről szól. Én nagyon rég csinálom már ezt, nekem a 27. éve foglalkozom a hulladékgazdálkodással, tehát nagyon sok mindent láttam, nagyon sok mindent megéltem, és hát ebből próbálok visszaadni rövid impulzusokat. Tehát nekem nagyon különlegesség ilyen szempontból volt. Nekem, ami igazán tetszett, az, amikor felültünk a kukásautóra, és én voltam a kukásautó sofőrje, tehát az, ami a legéletszerűbb, és kicsikét ugye a munkával is összekapcsolódik, mert normális esetben leülünk és beszélgetünk egy létesítmény vagy a hulladék lerakó tetején, de itt azért, mert közben mentünk, dolgoztunk, ürítettünk, tehát talán ez volt a legkülönlegesebb.
3: És még egy másik gyémándíjas, ugye a makukáció élménynap, azt ugye a felsorolás legelején említettük. Az honnan pattant ki ennek az ötlete, illetve mi is ez az élménynap, miről szól?
2: Hát volt egy jó pár évvel ezelőtt egy komoly történelemkutatásunk, megnéztük, hogy akkor honnan is indult ez a miskolci szemétszállítás, és hát az éven lesz egyébként 150 éves, és készülünk rá mindenféle csatornákon, és akkor azt gondoltuk, hogy hát erről meg kellene emlékezni, és hát hogy ez legyen egy nap, ez a miskolci kukások napja, és hát az első makukációnkat, ez pont ez novemberben esik, megtartottuk, amikor 145 éves volt, hogy akkor na itt a lehetőség, és ünnepeljük meg. Hát rájöttünk, hogy ez nagyon jó, de november végén az időjárás az nem annyira kellemes, szerencsénk volt, napsütés volt, egy-két égcsappal, és akkor azt mondtuk, hogy ez nagyon jó, nagyon fontos, hogy megünnepeljük így a gyerekekkel közösen, hogy a edukáció miatt ők voltak a fókuszban, de tegyük át egy nyári időpontra. És hát ebből lett az, hogy akkor a makukáció az mindig az tanítás utolsó hetén, a nyári szünet előtt egy nagy óriási rendezvény, ahová buszokkal hordjuk be ide a telephelyre a gyerekeket, délután visszük őket vissza. Nagyon sok foglalkoztató, minden neves magyarországi foglalkoztató, ki az országban jegyzett ebben a témában, az itt van nálunk, és hát mint egy ilyen kis akadályverseny, mennek állomásról állomásra a gyerekek, és játszanak és tanulnak, és ez a legfontosabb.
3: Így az évek alatt milyen vélemény alakult ki a makukációról, hiszen ugye a pedagógusok is kísérik a gyermekeket, illetve azért már ebből sok más program is kiforrotta magát. Hogyan látjátok így az évek elmúltával, mennyire szeretik a makukációt?
2: Hát nagyon. A tapasztalatunk az, hogy a pedagógusokon keresztül ez mindig újra termelődik, tehát hogy nem kell keresnünk hiányzó helyeket, hogy valakivel meg kell töltsük ezt a rendezvényt, ez kvázi automatikusan feltöltődik mindig. A pedagógusoknál szájról szájra terjed, és tényleg ez egy fantasztikus esemény mindenkinek, és én azt gondolom, hogy erről kell, hogy szóljon alapvetően ez a rendezvény.
3: Honnan jönnek ezek az ötletek? Honnan ez a kreativitás a részetekről, vagy a csapat részéről, te részedről? Miként alakulnak ki ezek a kreatív programok, ötletek?
2: Igen, hogy a kollégák szokták mondani, hogy ne aludjak sokat, mert akkor sokat álmodok. De ez egy csapatmunka, tehát hogy rengeteg ötlet van, amiket végig gondolunk, végig beszélünk, fejlesztünk, ötletelünk, és hát ebből alakul ki ez a nagy massza, amiben élünk, és én azt gondolom, ez a mi igazi különlegességünk, tehát hogy a Mirehu ettől másabb, mint mások, hogy itt ez a kreatív erő ezt tud terjedni, és nincsenek korlátai, és emiatt tudunk tényleg ilyen eszméletlen projekteket csinálni egy nagy csapattal, amiben mindenki benne van, tehát itt a fizikai állománytól kezdve mindenki, tehát hogy mindenkit belevonunk, ez a cégen belül is nagyon fontos, hogy amit lehet, mindent mi magunk készítünk el, mindent mi csinálunk, a kollégánkat bemondjuk, akár a kommunikációban, ők a szereplői, a videókban is megjelenek. Tehát mindenhol hadra fogunk mindenkit, hogy ez mindenkinek a sajátja legyen. És ha a sajátjának érzi mindenki, akkor teljesen másképp teszi bele az energiákat. És ettől tud olyan lenni, ezért tud azt gondolom, hogy ilyen sikeres lenni.
3: Itt említettük a makukáció során is, illetve a mobil showroom során, hogy ugye az iskolásokat fogjátok meg ezekkel a programokkal, ők a célcsoport, és hogy hát hogy azért a fiataloknak mindig egy újdonság. Lehet újat nekik mutatni? Hiszen azért itt akkor gondolom mindig fejleszteni kell, hogy valami újat tudjatok mutatni. Ez hogyan megy?
2: Hát újabb és újabb ötletek jönnek. Mindig el szoktuk mondani, hogy a Európai Hulladékcsökkentési Hét tematikáját mi erősen követjük. Minden éve más anyagáramon van a fókusz, amihez mi is alkalmazkodunk, és ezáltal a mindennapi edukációs tevékenységünkbe is jönnek be új elemek, mert hogy szélesítjük a palettát. Alapvetően mindig valamivel kiegészítjük, mert kell legyen mindig valami más, amit nyújtani tudunk, ha valaki vissza akar jönni hozzánk akár többször is. Akkor nem igazán tudna jól működni, lenne egy statikus rendszerünk, akkor egyszer megnéztük, vége a dalnak, és azzal nem tudtunk igazából előrelépni. Nagyon fontos, hogy mindig legyenek újdonság, most is készülünk újdonságokkal, a háttérben fejlesztésekkel, tehát próbálunk mindig egy kicsit innovatívabb és különlegesek lenni, hogy olyan elemekkel jöjjünk elő, ami tényleg élményt ad a gyerekeknek. Lehet, hogy mi is igazából gyerekek vagyunk, az sem kizárt, és ezért megy ilyen könnyen nekünk, hogy próbálunk úgy gondolkodni, de ez nagyon fontos, hogy ez az élmény az ott legyen, mert akkor az nagyon sokat segít a tudás átadásban.
3: Mennyire nehéz mindig újdonságot behozni?
2: Van mindig, tehát hogy azért látjuk azt is, mi történik a nagyvilágban, követjük azt is, illetve hát az ötleteinket próbáljuk vagy itt megvalósítani, vagy újra gondolni mások ötleteit, tehát nagyon sok alternatív van, de az látszik, hogy ebben tényleg élen tudunk járni, tehát hogy nagyon sokan követnek minket, azt gondolom az is pozitív, hogy próbálnak hasonló úton elindulni, járni, mint ahogy mi, mert erről szólna talán. Ez mindig egy kicsit ilyen lokális történet, mert a telephelyünk itt van, a tevékenységet itt végezzük, és hát azért kell, hogy mindenhol az országban ilyenek legyenek, és hogy mindenhol meg tudják kapni azok a gyerekek ezt az információt, tudást, amire igazából a jövő szempontjából szükség van.
1: Újabb szakmai elismeréseket kapott a Mirehu. A Digital Marketing Fórum 2026 rendezvényén 11. alkalommal adták át a Város Marketing Gyémán díjakat, ahol a társaság munkáját idén 5 elismeréssel jutalmazták. Ladányi Rolanddal, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Mozdulj a drog ellen, válasz tiszta életet. Ezzel a mottóval szervez közös eseményt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság. A programot a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából június 10-én szerdán 9 órától rendezik meg a Generali Aréna előtti téren. A program célja a figyelemfelhívás. Délelőtt iskolai csapatversenyek és különféle mozgásformák, délután pedig szakmai fórumok várják majd az érdeklődőket. Béresné Buckó Viktória rendőrszázadossal, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
2: Miért is szerveződött, milyen céllal, hogyan jött létre ez a program?
3: Először is köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. A Kábítószerellenes Világnap június 26-ára tendál. A Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai úgy döntöttek, hogy mivel ez már iskolaidőn túl van, ezért még iskolai időben szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni. Ezért június 10-ére tettük ezt a programot, amely valóban Mozdulj a drog ellen címet mutatja be, vagy próbálja kifejteni, hogy miről szól ez az egész. Ennek a lényege az, hogy szeretnénk alternatívákat bemutatni a fiatalok részére, hogy ne nyúljanak a droghoz, mert hiszen a rendőrségnek az egyik legfontosabb feladata a drogprevenció, ezért is jött létre a rendőrségnek a RedPi, azaz rendőrségi drogprevenciós programja. Tehát a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaival határoztunk úgy, hogy június 10-én ezt a rendezvénynek szánjuk.
2: A világnapról mit lehet tudni, az hogyan, miként jött létre? Gondolom nem magyarországi kezdeményezés.
3: Valóban ez az ENSZ-nek a kezdeményezése, ez már jó pár éve van, és Magyarországon is szinte már több évtized bevezetésre került. Ennek az a lényege, hogy ezen a napon hívjuk fel a kábítószerfogyasztás veszélyeire, illetve az azzal kapcsolatos mindennemű problémára a figyelmet, és különböző szervezetek fognak össze ezekben a napokban, vagy ennek az időszaknak a környékén, és tényleg próbáljuk arra felhívni a figyelmet, hogy mennyire káros ez a fiatalokra nézve leginkább, de nyilván minden ember részére.
2: A programról mit lehet tudni helyileg, hol lesz, illetve mikorra tervezték?
3: Ahogy elmondtam, június 10-ére terveztük, ez egy egész napos program. Délelőtt a fiatalokhoz szólunk, délután pedig szakembereknek a részvételével fogjuk ezt a programot megvalósítani. A Miskolci Generali Aréna előtti terület ad helyet a rendezvényünknek. 9 órakor lesz egy közös futás, ami nem egy verseny, hanem tulajdonképpen ezzel próbáljuk arra ösztönözni a fiatalokat, hogy csatlakozzanak egy nagyon jó dologhoz, egy drogellenes kampányhoz, úgymond. Itt nem is nagyon lesz díjazás, itt az a lényeg, hogy együtt fussunk és együtt tapasztaljuk meg. Nem is lesz nagy a táv, tehát 1 kilométert lehet lefutni, 3 korosztályba lehet indulni. Az első az a 14 éves korú gyermekek részére szól, utána a 14-től, vagyis a 15-től a 25 éves korú fiatalokig, és utána van egy olyan rész, ahol akit várunk, mert meghívtunk igaz idősebbeket is, és egyéb szervezeteknek a dolgozóit is, és itt várjuk a felnőtteket. Majd a futás után lesz egy 8 iskola részvételével csapatverseny, ahol különböző helyszíneken mérhetik fel a tudásukat, szintén általános iskola 7.-8., illetve középiskolának a 9.-10. évfolyamos tanulói. Mindeközben még, tehát itt ezek a csapatok 5 fős csapatok lesznek, ők körbe mennek minden állomáson, itt akár logikai feladatokat, akár ügyességi feladatokat, vagy egyéb játékos feladatokat fognak megoldani. Mindeközben lesz egy színpadunk, ahol különböző fellépők adnak hangulatot azoknak, akik fognak részt venni ebben a csapatversenyben.
2: Az állomásokon milyen feladatok, mik várják a fiatalokat, milyen témakörben, mivel fognak foglalkozni?
3: Ahogy mondtam, 8 állomásunk lesz, itt a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak egy-egy szervezete fogja képviseltetni magát, illetve a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménynek 2 szervezete, az egyik a iskolai szociális munkások, a másik csapat lesz az utcai szociális munkások, ezen kívül lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnak a Zöldház foglalkoztatója, ott leszünk mi, mint a rendőrség képviselői bűnmegelőzési területen, ott lesz a drogambulancia alapítvány, ott lesz a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Miskolci Áldozatsegítő Központ. Tehát így lesz a 8 állomás, ahol a gyerekek játékosan vehetnek részt ebben a eseményen.
2: Hogyan lehetett, miként lehetett jelentkezni, vagy esetleg lehet-e még jelentkezni? Erről mit lehet tudni?
3: Itt a két fenntartót kerestük meg, a Miskolci Tankerületi Központot és a Miskolci Szakképzési Centrumot, és itt ő általuk az ő közreműködésükkel jelentkeztek az iskolák. Természetesen a futásra továbbra is várjuk a jelentkezőket, illetve hogyha valaki már ezeket az iskolai utolsó napokat szeretné egy kicsit lazábban eltölteni, akkor nyugodtan látogasson ki, hiszen nagyon jó fellépők lesznek, nagyon jó bemutatók, amik azt gondolom, hogy minden korosztály számára érdekes lehet.
2: Ettől a délelőtti résztől mit várnak ezzel a tudásátadással, mennyire lehet a fiatalokat megfogni, az ő figyelmüket egy kicsit felkelteni?
3: Bízunk benne, hogy lehet, ezért is szerettük volna ezt a programot, illetve ezt a kezdeményezést, azért indult el. Ahogy iskolai időszakban is nagyon sok iskolában megjelenünk, és különböző előadásokon hívjuk fel a gyerekeknek, fiataloknak a figyelmét a drognak a káros veszélyeire, illetve nem csak egészségügyi szempontból, hanem ugye jogi szempontból is a drogfogyasztás, illetve a kábítószer birtoklásnak a jogi következményeire. Úgy azt gondolom, hogy itt azért ezt egy kicsit kiterjesztjük, tehát itt egészen attól, hogy bemutatjuk azt, hogy hogyan kerülhetik el, vagy milyen hatása lehet ennek, vagy milyen káros dolog érheti őket, vagy milyen problémájukat tudhat ezzel, illetve alternatívákat nyújtunk emellett, hogy lehet sportolni, lehet táncolni, és különböző hasznos dolgokkal eltölteni az időt, nem kell ilyen drogokhoz nyúlni, például, hogyha valakinek bármilyen problémája van.
2: És még itt a egész nap során milyen programok lesznek még, például a délután folyamán, milyen tevékenységeket űzhetnek akár a fiatalok, akár a felnőttek, akik csatlakoznak ide?
3: A délutáni program az inkább szakembereknek szól. Itt már a Tudományos Technika házában, a színház termében lesz egy tulajdonképpen egy előadás, vagyis a nyíregyházi egyik kortárs segítő hálózat bemutatóját láthatják az ott megjelentek, valamint drámapedagógiai bemutató lesz Fandl Ferenci művésznek a csapatával tulajdonképpen, amit a Promisz Egyesület szervezett.
2: Mi lesz a témája, miben fognak elmerülni?
3: A kortársegítők arra hívják fel a figyelmet, hogy hogyan tudnak ezek a fiatalok bekapcsolódni olyan programokba, vagy olyan lehetőségekbe, ami által, ha ismeretet szereznek például akár a drogfogyasztásról, hogyan tudják ezt átadni az ő korosztályuknak. Tehát erről fog szólni ez az előadás. Illetve a másik, a drámapedagógiai bemutató, az pedig nagyon-nagyon sok a mai fiatalokat érintő problémát dolgoz fel. Nem kifejezetten a droghasználatról, hanem akár a bullyingról, akár a kapcsolati erőszak, és még számos olyan dolog, ami a fiatalok életében jelen van.
2: És hogyan látják a prevenció segítségével, akár mondjuk itt Miskolcon, hogyan, miként tudnak önök tenni a drog terjedése ellen, mennyire sikeresek a kampányok, mennyire sikerül visszaszorítani itt Miskolcon, mi a tapasztalat?
3: Nagyon nehéz ezt lemérni, de úgy gondoljuk, hogy a prevenció a legfontosabb eszköze ennek, hiszen hogyha a fiatalok, a gyerekeknek tudomására jut, hogy milyen veszélyeket rejt magába, akkor talán meg tudjuk őket állítani abban, hogy akár ezt ki is próbálják. Tapasztalataink szerint úgy veszük észre, hogy nagyon sok fiatal nem is tudja, nem csak hogy az egészségügyi hatásait, hanem ennek a jogi következményeit, ami szintén fontos lehet, hiszen hogyha például egy olyan tanuló, akinek olyan jövőbeli tervei vannak, hogy ne talántán felsőoktatási intézménybe szeretne menni, nyilván oda már erkölcsi bizonyít szükséges, vagy akár egy jó munkához is, sőt, vannak olyan munkakörök, amikhez nem is feltétlenül kell olyan nagy iskolázottság. Tehát ezen keresztül is próbáljuk felhívni az ő figyelmüket, és a drogprevenciós előadásaink során is igyekszünk alternatívákat nyújtani nekik, ezzel felhívni a figyelmet arra, hogy nem szükséges ez, ehhez a dologhoz hozzányúlni. Na most az, hogy ezzel élnek-e, nyilván erre vonatkozóan számszerű statisztikánk nincs, hogy most milyen korosztályt érint leginkább, de ott vannak a gyermekeknek, a fiataloknak az életében, úgy gondolom, kíváncsiak, és ez a legnagyobb olyan probléma, amivel talán az információ átadással tudjuk őket segíteni. Viszont ahogy nő az eljárások száma, mert ezt ki kell jelentenünk, hogy egyre több eljárás indul, ugye kábítószer birtoklás, vagy akár kereskedelem miatt is, úgy azt gondoljuk, hogy talán ez is visszatartó erőként fog hatni, hogy látják, hogy milyen büntetéseket kapnak azok az emberek, akik a kábítószerrel kapcsolatba kerülnek.
2: Például, ha valaki akár általános középiskolásként birtokol, milyen jogi következményekkel járhat, mit szoktak egy előadáson elmondani a fiataloknak, mivel járhat az, hogyha drogbirtoklók vagyunk?
3: Ez nagyon fontos dolog, igen, hogy már az, hogyha valaki tartja magánál, ő is eljárásjogi szereplő lehet, tehát a rendőrség meg fogja őt hallgatni. Nyilván egy gyerekkorúnál, tehát 14 éven aluli személynél büntethetőséget kizáró ok áll fent, de azért el szoktunk mondani a fiataloknak, hogy ők is kerülhetnek emiatt bajba, hiszen jelzési kötelezettségünk van a gyermekjóléti szolgálat felé.

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Band of Gypsies Reincarnation 40 Years After című lemezét hallgathatták meg, melynek különleges vendége volt Randy Brecker. A lemez szerzői kiadásban jelent meg, ha jól láttam, 2013-ban, ez most nem annyira fontos. A lényeg az az, hogy az öttagú zenekar mellett itt volt ugye távolból egyébként, de Randy Breckert őt is hallottuk. A zenekar kulcs és leginkább megfejtő embere ugye Halter László gitáros, aki egyébként mint a rádiós műsorvezető is nagyszerűen teljesít, és mégként íróként, zenész legendák néven különböző könyveket adott már ki, tehát érdemes Halper László nevét így megjegyezni, ahogy van, és rákeresni az interneten, tevékenysége példaértékű. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter megköszön az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát.